0: Csak árai egyre tovább keresnek állást a magyarok. Hétvégéig marad a kellemes nyári idő, aztán visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az agrárpiacokon vegyes ármozgások figyelhetők meg az elmúlt hetekben, miközben több zöldség és gyümölcsára csökkent a bőségesebb kínálat hatására. Addig a borpiacon tovább folytatódott a jelentős drágulás, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet piaci árinformációs rendszerének legfrissebb jelentéséből. A magyar szamóca termelőjára, amit a köznyelv földieperként ismer, májusban 19%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A hazai zöldborsó ára 24%-kal csökkent, ugyanakkor a póréhagyma, a paradicsom és a zöldbabára emelkedett. A legnagyobb drágulás a borpiacon figyelhető meg, különösen a földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok drágultak, ezek ára 37%-kal nőtt. A települési önkormányzatok országos szövetsége szerint komoly feszültségeket okozhatna a polgármesteri illetmények tervezett csökkentése, ezért a szervezet haladéktalan egyeztetést kezdeményez a kormánnyal. A TÖOSZ álláspontja szerint a jelenlegi bérezési rendszer számos korábbi aránytalanságot már rendezett, különösen a kisebb települések esetében. A szervezet közleményében úgy fogalmazott, a polgármesteri illetmények 2024 előtti szintre történő visszaállítása, különösen az 5000 lakos alatti településeken okozna újabb bérfeszültségeket. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban nőtt a hosszabb ideje állást keresők száma. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 30,6%-ra, a legalább egy éve munkát keresőké pedig 36,1%-ra emelkedett. A munkaerőpiac 2022 közepén elért csúcsához képest már nagyjából 50 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, miközben a munkaképes korú népesség száma a demográfiai folyamatok miatt mintegy 160 ezer fővel csökkent. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma a hivatalos három havi átlagot mérő statisztika szerint nagyjából 65 ezer fővel emelkedett. A központi rendszer meghibásodása után cserekészülék biztosítja a hűtést a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az intézmény szerint a betegellátás folyamatos, a műtők és diagnosztikai egységek működnek. Az egészségügyi miniszter közlése szerint a javításhoz szükséges alkatrészek részben Dél-Koreából érkeznek, a végleges javítás várhatóan június 5-ére készül el. Egyeztetés csörget a kormány képviselőivel és 20 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg az önkormányzati rendszer reformjáról a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet egyebek mellett az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését szeretné elérni. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallotta.
4: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor.
5: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást.
5: Jó szórakozást.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Nem bírod már elviselni.
5: Always look on the bright side of life.
6: A régi ismerős dallam új köntösben.
7: Nézd az élet jó oldalát.
6: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
8: Nekem ez így jó.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
9: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
3: Szennyvízben lépkedtek a Békés Csabai Mávvolán telepen dolgozók. Kiemelt figyelmet kapnak mostantól a gyógyszerügyek. A párnapos enyhülés után hétvégére visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Azonnali vizsgálatot rendelt el a MÁV vezetés a Békés Csabai Mávvolán telepet érintő szennyvíz kiömlés ügyében, és közlésük szerint megkezdték a terület rendbetételét, közölte a társaság az MT-vel csütörtökön. A VS az MT-t szerdán arról tájékoztatta, hogy a munkavállalók a feltörő szennyvízben lépkedve vagy azt kerülgetve dolgoztak hetekig, miután a megtelt szennyvíz aknából veszélyes anyagokat, többek között gázolajat, motorolajat és egyéb vegyi anyagokat tartalmazó szennyvíz ömlött ki. Meleg János VS elnök szerint a telephelyről korábban megpróbálták elszállítatni a szennyvizet, ám ez nem sikerült maradéktalanul. A szakszervezet szerint a dolgozók emberileg méltatlan és veszélyes körülmények között dolgoztak, ezért azonnali intézkedéseket sürgettek a vezetéstől. Jelentős átalakítás indult az egészségügyi irányításban, létrejött az önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelten kezeli a gyógyszerügyeket, jelentette be Ilkó Lévia közigazgatási államtitkár Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján. Az államtitkár elmondta, hogy a gyógyszerügyek közvetlenül az ő irányítása alá kerültek, és hangsúlyozta a saját szakmai tapasztalatát is a területen. A reform részeként önálló gyógyszerügyi hatóság jön létre országos gyógyszerészeti intézet néven, miközben átalakul az egészségbiztosítás finanszírozási rendszere, és felülvizsgálják a TB támogatások szabályait. Ilkó Lévia szerint a minisztériumot fokozatosan tégláról téglára építik fel, ezért türelmet kérnek az átalakítások idejére. Jelentős ftalát szennyezés talált Európai Unión kívülről érkező műanyag termékekben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésével lezajlott célzott ellenőrzési kampány során. A közös program célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az EU-n kívülről, jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül hozzánk eljutó termékek lehetséges egészségi kockázataira. A kampányban 100 terméket vizsgáltak hatóságonként 50-50 darabot, köztük asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akváriumcsövet. Egyes ftalátok károsíthatják az emberi egészséget, különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre gyakorolt hatásaik miatt veszélyesek. A dilatációs szerkezet cseréje miatt lezárják a szolnoki Szent István Tisza híd egyik útpályáját hétfőtől. A június 1-től kezdődő és várhatóan egy hónapig tartó kivitelezési munkálatok alatt jelzőlámpás forgalomirányítás lesz. Azt írták, az új dilatációs szerkezet beemelését csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért a munkálatok ideje alatt két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hidat le is zárják, ami a kerékpárutat is érinti. A teljes lezárás ideje a tehergépjárművek számára az M4-es autóút lesz kijelölve terelőútként. Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

0: Kamu reklám.
1: Keresse akciós, könnyű és finom poharas joghurtjainak fedőfólia... Anyád, bocsánat. Újra kezdjük.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
2: Több százezren hagyták az utolsó pillanatra SZJ a bevallásukat. 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára. Egyelőre marad a kellemes nyári idő. Vasárnap már újra 30 fok lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Közel 300 ezren hagyták az utolsó két napra az SZJ a bevallásokat, és a május 20-i határidői 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-t. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített SZJ a bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek esetében a tervezet május 20-án automatikusan érvényes bevallássá vált, míg az egyéni vállalkozó a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek a tervezetet el kellett küldeniük, írták. A nem végleges adatok szerint több mint 1,7 millióan döntöttek az 1+1% felajánlásáról, az utolsó nap pedig 158 ezeren tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépőszint a lakáspiacra. Napjainkban 50 millió forintnál olcsóban szinte semmi sem kapható, emelte két csütörtökön kiadott legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. Példaként említették, hogy a 4. kerületben az olcsó lakások belépőszintje 2021 óta 20 millióról 47 millióra, a 9. kerületben 28 millióról közel 57 millió forintra emelkedett. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépőszint 11 millió forintnál kezdődik. Pénzmosás miatt emeltek vádat egy 59 éves keszthelyi kerékpárból tulajdonos ellen, aki Németországban lopott, több millió forint értékű bicikliket értékesített, közölte a Zalavár megyei főügyészség. A férfi 2024 májusában négy összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt vásárolt meg egy ismeretlen eladótól, anélkül, hogy azok eredetét igazoló dokumentumokat vagy személyes adatokat kért volna. Később kiderült, hogy a bicikliket néhány nappal korábban Münchenben lopták el, a vádlott pedig hármat közülük tovább is adott, azonban az ügyletekről semmilyen nyilvántartást nem vezetett. A keszthelyi járási ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta az ügyben. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, és megkezdődik egy egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormány szóvívői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvívő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára. Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobbi rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció. Illés.
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
5: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobbi Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint

0: Ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
1: Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: A sokburdi vígan csillavászik. A cigány vajda lányai, hogy de csendesen rovászik. Nána hajel, nána szóvel, napok óta.

0: szemben, lassan el a vázna.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
7: UK.
6: Ez a UK Fever Show.
9: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
11: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
12: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
6: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
8: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
9: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Hey girl. Love is not a game for me.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint kórházakat kell bezárni. Júliustól radikálisan csökkenhet az országgyűlési képviselők fizetése. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de nem fogunk fázni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Magyar Orvosi Kamara elnöke Álmos Péter szerint strukturális átalakítás nélkül nem fenntartható a magyar egészségügy jelenlegi működése. A szakember úgy fogalmazott, bizonyos kórházakat be kell zárni, mert a rendszer túlterhelt és alulfinanszírozott. A MOK elnök szerint az egészségügy átalakításához mestertervre van szükség, valamint olyan szakmai irányításra, amely átlátja az ágazat egészét. Megemlítette, hogy annak idején a MOK javasolta, hogy 500 milliárddal növeljék az egészségügyre fordított forrásokat. Üdvözli, hogy végül ez be is került a kormánypárt programjába. A szakember azt is kiemelte, hogy az orvosok számára nem kizárólag a bérezés, hanem a kiszámítható jövőkép és a stabil működési feltételek lennének a legfontosabb visszatartó erők a magánszektor felé való elvándorlás helyett. A Tisza kormány radikálisan csökkenteni az országgyűlési képviselők tiszteletdíjait, juttatásait, támogatásait, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési forrásokat is a csütörtökön benyújtott törvényjavaslat szerint. A képviselők érvelése szerint a költségek csökkentése terén elől kell járniuk az országgyűlési képviselőknek és frakcióknak, és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára. Emellett megszüntetnék azokat a jogi kiskapukat is, amelyek átláthatatlan módon tették lehetővé a költségvetési források pártpolitikai célokra való átcsoportosítását. Költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt vizsgálja a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának kifizetését. A nyomozók tegnap kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. A NAV közlése szerint a büntetőeljárás célja annak feltárása, hogy a támogatási pályázatok és döntéshozatali folyamatok megfeleltek-e a jogszabály előírásoknak. A nyomozás középpontjában a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatás áll. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1.700.000 főre emelkedett. Az első négy hónapban 5.830.000 utast kezeltek. A repülőtér kárgóforgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt, Volodymyr Zelenszkij erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levélben az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős, napos, száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Mobil Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Szervusz, Piroska! Hová mész?
3: A nagymamához.
2: De mondd csak, Piroska, mi van a szoknyád, akarom mondani, a kosaradban?
3: Sós Pálcika, Sós Perec és Sós Oropi.
2: Hogy egy kicsit...
4: Wolf, az első farkas, aki rókázni tud.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
5: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hoppi Rádióban.
3: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Redikül. Szerdán 16 órától.
5: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hoppi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hoppi Rádióban.
9: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
9: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hall.

nézegetném, igen, nézném a táncot, táncolnék azon a... Micsodán is? Láb! Huszonyod ott fenn egy csúf akadály. Láb kell, hogy ugrálj, szökelj, táncolj, végig lejts azon a... Ó, minek is mondják?

0: Jó reggelt!
1: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze, ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját 6 tagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondás

0: Hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütette, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Ma az ország döntő részén feltyolfelhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
2: Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
9: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 29-én köszöntjük a Magdolna nevű kedves hallgatóinkat. A név jelentése Magdala városából a genezáreti tó mellől való nő, a héber eredetű név, a Magdaléna magyarosodott alakváltozata. Viselője rendszerezett és gyakorlatias mindenben, amit csinál. Élvezi azt az érzést, amit a gondosan elvégzett munka után tapasztal. Becézése Magdi, Magdika, Magdácska, Magdus, Manyi, neves viselői a névnek, Búdi Magdi, énekesnő, Fazekas Magdolna festőművész, Menszátor Magdolna színésznő, filmszínésznő és szinkronszínész, Márai Magdolna bibliai személy és Ruzsa Magdolna énekesnő, valamint ön, kedves Magdolna. Ezen a napon köszöntjük még Adelmár, Aléna, Almiréna, Elmár, Jukundus, Kán, Kunt, Kunó, Mária, Maxim, Meilóra, Melodi és Teodózia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk! Hobbyrádió.hu
2: A rádiót!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 29-én, üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek! 1205. május 29-ével kezdünk, ekkor királlyá koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 1222-ben az elégedetlen főurak magukhoz ragadták a hatalmat, és kényszerítették az aranybulla kiadására. Ő ezt 1231-ben megújította, 1235-ben hunyt el, az egresi kolostorban temették el. A 17. századdal folytatjuk, 1660. május 29-én. Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot. Első Károly fia, a Stuart házból származó II. Károly lépett a trónra, Anglia alkotmányos királyság lett. A 19. század közepével folytatjuk, 1846. május 29-én megszületett Apponyi Albert gróf, konzervatív politikus. Az első világháborút követő béketárgyalásokon Versailles-ban a magyar küldöttség vezetője, a szerződés aláírója volt. 1891-től a Nemzeti Párt vezére volt, 1907-ben vallás- és közoktatási miniszter lett. Az 1920-as párizsi békekonferencián ő vezette a magyar küldöttséget, több nyelven beszélt, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett. Haláláig képviselte Magyarországot a Népszövetségben. Még mindig a 19. században járunk, 1867. május 29-én elfogadták a Magyar Országgyűlés kamarái a közösügyi javaslatot, amit Ferenc József július 28-án szentesített, ezzel lerakták a dualizmus, a két központú birodalom alapjait. A törvény megerősítette a Habsburg monarchia országainak összetartozását az 1723-as Pragmatika Sanctio alapján, azzal a megkötéssel, hogy a közös biztonság együttes erővel leendő védelme és fenntartása mellett Magyarország önállása sértetlenül fenntartható. A 20. század elejével folytatjuk, 1917. május 29-én született John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, aki 1963-ban Dallasban merénylet áldozata lett. Maradunk még a 20. században, 1982. május 29-én meghalt Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni, melyedek ki a busztába!

0: Üzenet a kolossébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és rá nézve teremtetett.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: 2026. május 29-e péntek. Evangélium Szent Márk könyvéből 11. fejezet 11-től 26. vers. Miután Jézus a tömeg örömújongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát, elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: senki se egyék róla a gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: hát nem azt tanítja az írás, az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik: higgyetek az Istenben, bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Elmélkedés. A mai evangélium három eseményt foglal egybe. Jézus belép Jeruzsálembe és megszemléli a templomot, másnap megátkozza a terméketlen fügefát, majd kiűzi a kereskedőket a templomból, végül tanít a hitről és a megbocsátásról. Első pillantásra egymástól függetlenek ezek az események, mégis összetartoznak. A fügefa Jézus idején a termékenység, Izrael népe és a vallási élet jelképe volt. A fügefa azonban terméketlen, ahogy a templom is, amely elvesztette igazi küldetését, mert az imádság házából vásárcsarnok lett. Jézus ítélete nem haragból fakad, hanem prófétai szó. Isten nem a látszatot nézi, hanem a valódi gyümölcsöt keresi. A hit nem lehet terméketlen, a vallásosság nem merülhet ki külsőségekben. Az élő hit gyümölcsöt terem. Igazságot, irgalmat, megbocsátást, Isten szeretetet. Aztán Jézus az ima erejéről beszél. A hitből fakadó imádság hegyeket mozdít, azaz szíveket formál át, falakat bont le, új kezdeteket tesz lehetővé. Ugyanakkor az ima ereje összefonódik a megbocsátással is. Ha nem vagyunk képesek kiengesztelődni, lelkünk zárva marad Isten előtt is. A megbocsátás nem érzelem, hanem döntés. Megbocsátani a másik bűnét, ahogy Isten is irgalmat gyakorol velünk. Jézus arra hív, hogy lelkünk temploma is tiszta legyen. Ne gyűjjön össze benne harag, önzés, hiúság. És azt kéri, hogy hittel éljünk, olyan hittel, amely mer kérni, mer bízni, mer megbocsátani, csak így hozhatunk gyümölcsöt. Uram Jézus Krisztus, te látod, ha életem terméketlenné válik, ha csak a látszatra törekszem a vallási életben, de hiányzik belőlem a gyümölcs, a szeretet. Kérlek, tisztítsd meg szívem templomát. Üszd ki belőlem mindazt, ami zavarja az igazi imát, a zajt, a félelmet, a haragot és a bűnt. Add, hogy hittel forduljak hozzád kéréseimmel. Taníts meg megbocsátani azoknak is, akik fájdalmat okoztak, hogy tiszta szívvel éljek. Legyen egész életem imádság, amely neked szerez dicsőséget. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hubi Rádió.
5: 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a magas hőmérsékletű munkahelyeken munkaközben rendszeresen pihenő időt kell biztosítani a dolgozóknak a hőterhelés csökkenése érdekében? A szellemi foglalkozásúaknál, illetve a könnyű fizikai munkánál 31 Celsius fok a határérték, közepesen nehéz fizikai munkánál 29, nehéz fizikai munkánál 27 fok, nők esetében 2-2 fokkal kevesebb.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Majd kalkuttai gyümölcsös pulykamellet hoztam önöknek mazsolás rizssel. A hozzávalók 4 szemére 60 deka pulykamell, 4 deciliter főzőtejszín, 1 deci olívaolaj, 2 deciliter édes fehérbor, 1 darab banán, 1 darab ananász és egy üveg medgy. A fűszerekhez majoranna, köri, só és fehérbors kell. Elkészítési módja a következő. Felhevített serpenyőben olívaolajon a lisztbe forgatott pulykamell filéket mindkét oldalán hirtelen megsütjük. Ezután kiemeljük a hússzeleteket a tányérra, a visszamaradt zsírjában a karikára vágott banánt és a kockára vágott ananászt a meggyel megpároljuk. Főzőtejszínnel felengedjük, fehérborral és köriporral beforraljuk. Sóval, fehérborssal ízlés szerint fűszerezzük. Az elkészítés ideje nagyon rövid, 10-15 perc alatt elkészíthető, köretként mazsolás rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló. Egészségedre!
3: Egészségedre!
2: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
0: Omega!
7: Oh,
0: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
9: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
10: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Mert az Omo Biopon és Floracept van bennünk valami felirató akciós mosóporokkal azonnal nyerhet 1000, 2000, 5000, 10000 forintot, és részt vehet a 3 egyenként 330000 forint értékű utazás sorsolásán. Továbbá az meg itt valahol levegőt kell vegyek. Vagy részt vehet a 3.
0: Kamu reklámot hallottak. 1, 2, 3, 1.

Emlékszel a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíjai javaslat alapján 10-35%-os mérték. Csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúki hallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyószakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárják ma a 7. kerületben a Kertész utcát a Dob utca és a Veselényi utca között rendezvény miatt 7:30-tól várhatóan 8:45-ig. A 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 29-én köszöntjük a Magdolna nevű kedves hallgatóinkat. A név jelentése Magdala városából a genezáreti tó mellől való nő, a héber eredetű név, a Magdaléna magyarosodott alakváltozata. Viselője rendszerezett és gyakorlatias mindenben, amit csinál. Élvezi azt az érzést, amit a gondosan elvégzett munka után tapasztal. Becézése Magdi, Magdika, Magdácska, Magdus, Manyi, neves viselői a névnek, Búdi Magdi, énekesnő, Fazekas Magdolna festőművész, Menszátor Magdolna színésznő, filmszínésznő és szinkronszínész, Márai Magdolna bibliai

0: Személy és Ruzsa Magdolna énekesnő, valamint ön, kedves Magdolna. Ezen a napon köszöntjük még Adelmár, Aléna, Almiréna, Elmár, Jukundus, Kán, Kunt, Kunó, Mária, Maxim, Meilóra, Melodi és Teodózia nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával, május 29-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1205. május 29-ével kezdünk, ekkor királlyá koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 1222-ben az elégedetlen főurak magukhoz ragadták a hatalmat, és kényszerítették az aranybulla kiadására. Ő ezt 1231-ben megújította, 1235-ben hunyt el, az egresi kolostorban temették el. A 17. századdal folytatjuk. 1660. május 29-én Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot. Első Károly fia, a Stuart házból származó II. Károly lépett a trónra, Anglia alkotmányos királyság lett. A 19. század közepével folytatjuk. 1846. május 29-én megszületett Apponyi Albert gróf, konzervatív politikus. Az első világháborút követő béketárgyalásokon Versailles-ban a magyar küldöttség vezetője, a szerződés aláírója volt. 1891-től a Nemzeti Párt vezére volt, 1907-ben vallás- és közoktatási miniszter lett. Az 1920-as párizsi békekonferencián ő vezette a magyar küldöttséget, több nyelven beszélt, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett. Haláláig képviselte Magyarországot a Népszövetségben. Még mindig a 19. században járunk. 1867. május 29-én elfogadták a Magyar Országgyűlés kamarái a közösügyi javaslatot, amit Ferenc József július 28-án szentesített. Ezzel lerakták a dualizmus, a kétközpontú birodalom alapjait. A törvény megerősítette a Habsburg monarchia országainak összetartozását az 1723-as Pragmatika Sanctio alapján, azzal a megkötéssel, hogy a közös biztonság együttes erővel leendő védelme és fenntartása mellett Magyarország önállása sértetlenül fenntartható. A 20. század elejével folytatjuk. 1917. május 29-én született John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, aki 1963-ban Dallasban merénylet áldozata lett. Maradunk még a 20. században. 1982. május 29-én meghalt Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi rádió.

0: Üzenet a kolossébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és reá nézve teremtetett.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. május 29-e péntek, Evangélium Szent Márk könyvéből 11. fejezet 11-től 26. vers. Miután Jézus a tömeg örömújongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát, elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: senki se egyék róla a gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: hát nem azt tanítja az írás, az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik: higgyetek az Istenben, bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Elmélkedés. A mai evangélium három eseményt foglal egybe. Jézus belép Jeruzsálembe és megszemléli a templomot, másnap megátkozza a terméketlen fügefát, majd kiűzi a kereskedőket a templomból, végül tanít a hitről és a megbocsátásról. Első pillantásra egymástól függetlenek ezek az események, mégis összetartoznak. A fügefa Jézus idején a termékenység, Izrael népe és a vallási élet jelképe volt. A fügefa azonban terméketlen, ahogy a templom is, amely elvesztette igazi küldetését, mert az imádság házából vásárcsarnok lett. Jézus ítélete nem haragból fakad, hanem prófétai szó. Isten nem a látszatot nézi, hanem a valódi gyümölcsöt keresi. A hit nem lehet terméketlen, a vallásosság nem merülhet ki külsőségekben. Az élő hit gyümölcsöt terem. Igazságot, irgalmat, megbocsátást, Isten szeretetet. Aztán Jézus az ima erejéről beszél. A hitből fakadó imádság hegyeket mozdít, azaz szíveket formál át, falakat bont le, új kezdeteket tesz lehetővé. Ugyanakkor az ima ereje összefonódik a megbocsátással is. Ha nem vagyunk képesek kiengesztelődni, lelkünk zárva marad Isten előtt is. A megbocsátás nem érzelem, hanem döntés. Megbocsátani a másik bűnét, ahogy Isten is irgalmat gyakorol velünk. Jézus arra hív, hogy lelkünk temploma is tiszta legyen. Ne gyűjjön össze benne harag, önzés, hiúság. És azt kéri, hogy hittel éljünk, olyan hittel, amely mer kérni, mer bízni, mer megbocsátani. Csak így hozhatunk gyümölcsöt. Uram Jézus Krisztus, Te látod, ha életem terméketlenné válik, ha csak a látszatra törekszem a vallási életben, de hiányzik belőlem a gyümölcs, a szeretet. Kérlek, tisztítsd meg szívem templomát. Üszd ki belőlem mindazt, ami zavarja az igazi imát, a zajt, a félelmet, a haragot és a bűnt. Add, hogy hittel forduljak hozzád kéréseimmel. Taníts meg megbocsátani azoknak is, akik fájdalmat okoztak, hogy tiszta szívvel éljek. Legyen egész életem imádság, amely neked szerez dicsőséget. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a magas hőmérsékletű munkahelyeken munkaközben rendszeresen pihenő időt kell biztosítani a dolgozóknak a hőterhelés csökkenése érdekében? A szellemi foglalkozásúaknál, illetve a könnyű fizikai munkánál 31 Celsius fok a határérték, közepesen nehéz fizikai munkánál 29, nehéz fizikai munkánál 27 fok, nők esetében 2-2 fokkal kevesebb.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: Nekem úgy tűnik, hogy az élet elég hosszú, csak nem elég széles.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Ahol a jó zene...

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobbi Rádióban.
3: Ha nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új köntösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Duplájó a feldolgozások minden szombaton.
7: Nekem ez így jó.
5: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
10: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
9: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
11: UK Fever Show.
12: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
13: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobbi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggel!
5: A Fidesz is megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését. Nincs veszélyben a szombati BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozó továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az IDEA intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén helyén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte a Zalavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított négy darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
6: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Május 29-e péntek. A fővárosban szombaton este 6 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Lezárják ma a 7. kerületben a Kertész utcát a Dob utca és a Veselényi utca között rendezvény miatt fél 8-tól várhatóan 3:49-ig. A 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket.
1: Hobbyradio.hu.
8: A rádiót!
9: A DR stúdió műsora következik.

0: Üdvözlöm Önöket a DR Studio ismeretterjesztő sorozatában, amely a Minden Tudás Egyeteme előadásainak rádiós változatát juttatja el a hallgatókhoz. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Alföldi Miklóst hallják. Mai összeállításunkban Vizi E. Szilveszter agykutató, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2002. szeptember 16-ai előadását hallgathatják meg, amelynek címe Egy életem, egy halálom.
1: Hölgyeim és uraim, amikor ezt a témát választottam, az élet és a halál, akkor két dolog vezetett. Az egyik, hogy mint orvos és mint agykutató, ez tulajdonképpen kutatási területeim közé tartozik. A másik pedig, hogy az ember mindig foglalkozott az élet keletkezésével és az elmúlás gondolatával. Az élet kezdetét könnyű meghatározni. A halál a végpontot nagyon nehéz. A jogrend mindig az orvostudomány aktuális felfogására hagyatkozik. Az ókorban azt gondolták, amikor utolsót lélegzett. A magyar nyelvben is gyönyörűen hangzik ez, kilehelte a lelkét. Majd amikor úgy gondolták, hogy a szívben van a lélek, akkor azt mondták, mikor utolsót dobbant a szív. Descartes volt az, francia filozófus, matematikus és orvos, aki azt mondta, hogy a lélek az agyban van, sőt, megjelölte, hogy a corpus spinale, a toboz mirigy, az a találkozási pont, ahol a szellem és a test találkozik. A 17. század óta az orvostudomány is úgy gondolja, hogy az agyműködés végleges megszűnése valószínűhető a halál pillanatának. De ezt meghatározni, mint orvos, hogy mondjam, nem könnyű feladat. Mert a halálhoz vezető úton valahol vissza lehet fordulni. Az élet kezdetének meghatározása nem okoz gondot, aminek a lényeg az, hogy a két ivarsejt találkozik. Több millió spermium próbálja bevenni a petesejtet, végül egynek sikerül, hogy átadja kromoszoma állományának a felét, a másik felét, a petesejt. Mi azt mondjuk, orvosbiológusok, hogy az élet ekkor kezdődött. Egy egészen más kérdés az, amikor megszületik a jogi személy, fölsír a kisbaba, megadja első élekjeljét, az első

Az elhaló sejteket képesek eltakarítani, anélkül, hogy bármilyen tünet lenne. Sőt, ezek a sejtek képesek arra, hogy programozott öngyilkosságot, sejthalált okozzanak. Tehát el tudnak pusztulni. Miért? Mert a beléjük jutott vírust, baktérium szaporodását úgy tudja megakadályozni, ahogy Dugonis Titus a török zászlóvivővel inkább a mélybe zuhant, hogy megvédje a várat a töröktől, ugyanúgy a sejtek a szervezeten belül a vírusoktól és a különböző fertőző ágensektől képesek megvédeni. A másik lehetőség az, hogy falósejtek körbeveszik az előregedett sejteket és elpusztítják megfelelő enzimbontó segítségével, elpusztítják anélkül, hogy bármilyen tünet lenne. Most terem minden köbcentiméterében millió és millió baktérium és vírus van. Azonban az immunrendszerünk részben a velünk született, a genetikailag kódolt immunrendszer, másrészt pedig a szerzett immunrendszer segítségével egészségesek tudunk maradni. Egyensúlyban marad az elpusztuló és a felépülő sejtek száma. Csak egy példa. Egy emberi testben átlagban 100 000 milliárd sejt van. Ez azt jelenti, hogy 14 nullát kell leírnom ahhoz, sok? Nem, elég. 14. És még egy adat. Egyetlen másodperc alatt 1 millió sejt pusztul el, és 1 millió sejt keletkezik. Mit jelent ez? Hogy a szervezetünkben, sejtszinten, életünk minden pillanatában jelen van az élet és a halál. Vörös vértesteink átlagos ideje 120 nap. Ahhoz, hogy ne legyünk vészes vérszegények, másodpercenként 3 millió vörös vértestet kell képeznie a csontvelőnek. Az idegrendszernek a szerepét szeretném hangsúlyozni, amikor elmondom, az ember életében szinte minden percben rengeteg érzelmi és értelmi inger éri, amelyet az agy belünk, az egyéniségünk, a karakterünk földolgoz, mint egy szűrőt, és csak úgy enged tovább, hogy a hormonális rendszer csak ez után kezd működni. De ezen kívül van egy másik mechanizmus, amikor úgynevezett nem kognitív ingerek érik a szervezetet, tumorsejtek, vírusok, baktériumok, mikróbák, és sorolhatnám. Ebben az esetben az immunsejteknek a feladata, hogy hozzászokjon, megtanulja, hogy hogy védekezzen ezekkel szemben, mit termeljen, milyen úgynevezett citokineket, amelyek a szervezet minden sejtjéhez, az idegrendszer minden területéhez eljutnak, ez is agyunk ellenőrzése alatt van. Mit jelent ez? Hogy minden egyes személy karakterére jellemzően, hogy hogyan dolgozza fel a külvilági ingereket, befolyásolja élete folyását. Befolyásolja azt, hogy beteg lesz-e vagy nem lesz beteg. Az egyik személy ugyanabban a szobában, ugyanattól a külvilági terheléstől beteg lesz, beteges lesz, a másikkal semmi se történik. Azért, mert a jellemzője, az agy megszabja, hogy mit enged át és mit nem. Tehát egy fantasztikus szűrőmechanizmusról van szó, és ez az emberi agy. A betegség akkor keletkezik, ha például az az egyensúly, ami az elhaló sejtek és a keletkező sejtek száma közt van, megbomlik. Akár úgy, hogy az elhaló sejtek száma megnövekszik a keletkező sejtek számával szemben, és ha ez a szívben történik, ahol a miociták, így hívják a szívsejtjeit, kevesebb termelődik, mint amennyi elhal, létrejön például a szívelégtelenség. Különböző hormonok, különböző citokinek befolyásolják ezt. De a szívinfarktus, vagy akár a sztrók, a gutaütés, szintén ilyen mechanizmus. De a központi idegrendszerben, ha Alzheimer-kor vagy Parkinson-korról beszélek, akkor is ez a mechanizmus nem csak a hiány, hanem a felesleg is káros. Mire utal ez megint? És ez előadásom egyik üzenete szeretne lenni. Arra utal, hogy az egyensúly megtartása a szervezeten belül az mindennél fontosabb. És ehhez mi kell? Egy olyan életvitel, amely biztosítja ezt. Tehát nem mindegy az, az életvitelünk, az életvezetésünktől függ, hogy a szervezetünk hogyan, milyen irányban billen meg. Abban az esetben, ha az elhaló sejtek száma lényegesen kevesebb, mint a keletkező sejtek száma, ezt már mindenki tudja, ilyenkor daganatos megbetegedések lépnek fel, és bizony a gyulladáskeltő és gyulladásgátló szervezeten belüli citokineknek a mennyisége is eltolódik az egyik a másik irányában, és akkor a daganatos megbetegedéseknek a lehetősége megnő. A fertőzéses megbetegedés tulajdonképpen összefüggésben van a központi idegrendszerrel. Tehát még egyszer, az agy olyan szűrőszerepet játszik, amely részben a szervezet hormonális válaszát,
a külvilág ingerekre, másrészt

pedig az agyon keresztül a szimpatikus idegrendszeren a külvilágból származó nem kognitív ingerek, tehát például vírusok, baktériumok ellen befolyásolja például egy jelfogon, amely béta-2-nek neveznek, befolyásolja azoknak a citokineknek a termelését, amelyek kulcs szerepet játszanak, hogy a sejtek nagyobb számban pusztulnak el, vagy nagyobb számban képződnek. Az előbb említettem, hogy igazolni akarom azt, hogy a külvilág ingerek, akár a munkaköri körülményeknek a rosszabbodása, akár a családi problémák tartós fennléte olyan stresszelt állapotot hoz létre, amely bizonyos fokig súlyos rizikófaktorként szerepelhet egyes betegségek megjelenésében. Évszázados megfigyelés ez, sokáig az orvostudomány legyintett ezekre a megfigyelésekre. Ma a neuroimmunológia, neuropszichoimmunológia pontos adatokat és kísérleti eredményeket tárt fel, hogy a tartós stressz, a szimpatikus idegrendszernek tartós működése egy citokinnek, amelyet tumornekrózis faktornak hívnak, annak a csökkenését váltja ki, mert az immunsejt nem tudja ezt termelni, az előbb említett béta-2 jelfogó ön keresztül hatva, lecsökken a sejtpusztulás, tehát növekszik a sejteknek a száma, és daganatos és fertőzéses betegségek. Ki van itt egyetlen egy személy is, aki ne tudna példát mutatni arra, hogy a szimpatikus, az idegi megterhelés, bármilyen eredetű, az nem egyszer betegségeket vált ki. Rizikófaktorként szerepel, nem egyszer sokkal inkább jelennek meg olyan betegségek, a betegségtudat pontos összefüggésben van azokkal a szervezetben előforduló anyagokkal, amelyek az idegrendszeren keresztül modulálódnak. Amikor például a központi idegrendszer nem kontrollálja a periférián a működést, nem kontrollálja azoknak az anyagoknak a termelését, amelyek befolyásolják ezt az egyensúlyt. Szeretném hangsúlyozni, teljesen lényegtelen, hogy melyik irányban mozdul el az egyensúly. Mind a kettő betegséget okoz. Amikor a szimpatikus idegrendszer lecsökkent aktivitású, akkor ez a citokin, ez az endogén anyag hihetetlen mértékben megnövekszik, és szabadgyökök keletkeznek, nitrogénmonoxid, most sorolhatnám a sort, amelyek mind sejtkárosító. Tehát egy fantasztikus egyensúlyi állapot van, amelyet nem szabad hagyni, hogy megbomoljon. A jövő tudománya és a jövő terápiája például a rákkérdésnek az lesz, hogy olyan körülményeket létrehozni, amelyek a megnövekedett sejtszaporulatot szelektíve el tudja pusztítani. A ma orvostudományának gyógyszerkincstárában olyan szerek vannak, amelyek súlyos mellékhatásukkal rendelkeznek. De ha megtaláljuk azt a vegyületet, azt a metodikát, azt a mechanizmust, amely csak a feleslegesen megnövekedett sejtszaporulatot fogja elpusztítani, akkor a daganatos sejtek, a metasztázisokat gyógyítani lehet. Tehát immunterápia képzelhető el a jövő a rákkérdés egyik megoldásán.

Eddig főleg a szerzett immunitás sajátos formáiról beszéltem. Azonban ez az egész mechanizmus mellett van még egy, és ez az, ami az egyed, az egyén örököl felmenőitől. Az emberi géntérkép nagyon nagy izgalmakat rejt magába, hiszen meg tudjuk mondani, hogy melyik rész felelős egyes betegségekért. Tehát génsebészetileg elképzelhető, hogy megoldhatunk egyes betegség kialakulását. De soha nem szabad azt hinni, hogy ha azt olvassa ki az asszony, hogy az a genetikai hiba ott van, amely mellrákot okoz, ez még nem jelenti azt, hogy mellrákot is kap. Csak egy olyan helyzetet jelent, ahol egyéb rizikófaktorok fellépte esetén nagyobb az esélye, hogy mellrákot kapjon. A tudomány embere az szereti ezt tankönyvi szinten is megfogalmazni, azonban most hagy hívjam segítségül József Attilát, aki a Dunánál című versben a következőket írta. Megszólítanak, mert ők én vagyok már, gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős, az ős vagyok, mely sokasodni foszlik, apám s anyámmá válok boldogon, s apám, anyám maga is ketté oszlik, és én lelkes egyé így szaporodom. Én azt hiszem, ennél szebben nem lehetett elmondani azt, amit sok-sok évtizeddel később a ma tudósa leír a tankönyvben, vagy itt a tanteremben elmond. Minden sora igaz, a tudomány mai állása szerint is. A központi idegrendszer szerepéről beszéltem, és itt egy nagyon lényeges dolog az, hogy a központi idegrendszer, az agy szerepe vajon hogyan értelmezhető, hogy ez a 100 000 milliárd sejt, ami a szervezetünkben van, vagy a sok milliárd idegsejt, ami az agyunkban van, vajon milyen szerepet játszik az én tudat fenntartásában? Vajon hogyan tárolja akár a méhen belüli korszaktól kezdve a halálunk pillanatáig szerzett külvilági impulzusokat, érzelmeket, erkölcsi tanulságokat, amely karakterünket, egyéniségünket megjeleníti? Milyen szerepet játszik az idegrendszer, és hogy tudom ezt az én tudatot azonosítani az idegrendszerrel? Meggyőződésem, hogy az idegrendszer működése szükséges az én tudathoz, hiszen a halál pillanatában az én tudat is megszűnik, és a központi idegrendszer működése is megszűnik. És azt a titkot ki fogja majd megoldani, hogy az emberi test 100 000 milliárd sejtje változik, évente, két évente teljesen kicserélődik, az agysejtekről is most kimutatták az amerikai tudósok, mégis az én tudata az megmarad, az állandó marad. Erkölcsi magatartásunk, tulajdonságaink megmaradnak. Mi az, ami örökíti akkor, amikor az összes sejt lecserélődik? Mi ez a kapcsolat? Én azt hiszem, nem csak az orvostudomány, nem csak a biológia, hanem a pszichológia, a filozófia számára is fantasztikus feladatokat ró a közeljövőben, és megítélésem szerint ezt csak együtt fogjuk tudni megoldani. Ha megtekintik ezt az agykoponyát, az emberi agy, amely átlagban 1330 köbcentiméter, akkor ebben belül van az agyvelő. Itt ezen a nagy öreg lukon keresztül tulajdonképpen a kis agy alatt a gerincvelő folytatódik, és itt a sok kis apró lukon keresztül mennek le a szervezetbe azok az idegpályák, amelyek mozgatják az egész szervezetünket. A hormonális egyensúlyt biztosítják, a vérkeringésünket, izommozgásunkat is sorolhatnám. Maga a térfogata az agyvelőnek nem befolyásolja a szellemi kapacitást. Albert Einsteinnek köztudott nagyon nagy koponyája volt. Anatole France, a híres francia író, 1000 köbcenti volt az agyveleje. Hihetetlenül pici, mégis kiváló ember volt. A Homo sapiens sapiens körülbelül 100-200 000 éves, és most találtak Afrikában egy koponyát, amely feltételezhetően egy előember lehet 6-7 millió éves. Tehát az emberi faj fejlődése nagyon hosszú volt. Az egyén fejlődése az csak 60-70-80-90 évre tehető. Az idegrendszer működése játszik tehát szerepet az én tudatban. Ha egy akciós potenciál, egy elektromos áram végigszalad a pályán, és eléri azt a végkészüléket, ahol kémiai ingeret átvívő anyag átviszi az üzenetet, mint egy postás. Kap impulzációt külvilágtól, belvilágtól, és az idegrendszerünk működik több herces sebességgel. Hihetetlen 10^10, 10^12 bit tárolóképességgel. De ne felejtsük el, amit Szent Györgyi Albert Nobel-díjas tudósunk mondott, hogy az emberi agy nem tárolásra való, hanem mire? Gondolkodásra.
idegrendszerünk működik. Elektromos inger, kémiai inger, elektromos inger megint, így működik. Állandóan, éjszaka, reggel, délben, este, mindig és mindig működik az idegrendszerünk, amikor alszunk is. Amikor ez megáll, akkor az én tudat is eltűnik, és bekövetkezik a végpont, a halál. Van egy másik fajta, amelyet mi írtunk le, egy másik fajta kommunikációs eszköz, amikor a postás nem csak a szomszédba viszi el az üzenetet, nem csak a befogadó sejt van telítve különböző jelfogókkal, van egy olyan kommunikációs rendszer, mint a rádiói, ahol kiadom a jelet, és csak azt tudja fogni messze-messze kilométerre, akinek a rádiója arra a hullámosra van állítva. Tehát csak az idegsejt fogja tudni fogni az messziről jövő üzenetet, amelynek van jelfogója erre. Így működik az emberi agy. A két mechanizmus egyszerre váltogatja egymást, sőt egy időben van jelen, és ez teszi lehetővé azt, hogy az emberi agy egyrészt tárolni tud, másrészt pedig különböző emberekre különbözőképpen hat. Az emberi agy működésére jellemző, hogy mindig és mindig másféle válaszokat ad. Nincs két egyformán működő agy. Bizonyíték erre, hogy a központi idegrendszerünkben, az agykéregben, az emberi agykéregben egy noradrennal telített szimpatikus ideg van, amely nem képez szinapszisokat. Ez egyébként olyan, mint egy rózsafüzér, mint egy olvasott kis butonok, és ezek tartalmazzák ezt a kémiai ingert átvívő anyagot, amely, mivel nem képez szinapszist, közelben nincs számára jelfogó, ezért messzire eldiffundál, és ott fejti ki a hatását. És ez a noradrenek transzmisszió, amely a stressz állapotban játszik szerepet, még emlékeznek rá, remélem. Ez a szimpatikus ideg, aktiváció, izgalmi állapot, valakit megszíd a főnöke, fölszabadul a noradrenalin, és eldiffundál messzire, és befolyásolja a környezetét. Mindegy árvíz. És ez különböző időpontokban nő be a központi idegrendszerbe. Tehát a születés után is venőnek, változnak. Ez azt jelenti, hogy minden ember különböző életet él, még az egypetélyű ikrek is, különböző impulzációk érik, különböző fertőzések érik, tehát egyedi az immunrendszere. És egyedi milyen még? A központi idegrendszer az agya. Ez azt jelenti, hogy minden ember másképp gondolkodik. Hölgyeim és uraim, meg vagyok róla győződve, hogy minden ember az én előadásom alatt mást jegyez meg, más érzelmekkel, más üzenetekkel fog távozni. És ez a különbség biztosíték arra, hogy demokrácia lehet a Földön, mert kérem szépen, lehet egyszerre tapsoltatni. Lehet hadsereget bevonultatni egy városba, egy országba, de egyszerre gondolkodtatni, azt nem lehet. És megkockáztatom, hogy nem született-e Földön két egyforma ember, akinek azonos képpen működne az agya. Fölmerül a kérdés, hogy vajon a halál pillanat, amely súlyos isémiás állapot, tehát oxigén és tápanyaghiány, mi történik a szervezetünkben? Egy állatkísérletben a limbikus rendszer, amely az érzelmi élet egy sajátos területe az agyban, a dopamin, amely a boldogság hormonjának is hívnak, annak a mennyiségét megmértük. Az állat életében normális volt, majd a isémiás pillanatban, a halál előtti pillanatban hirtelen 200-szorosra növekedett. Lehet, hogy a természet úgy alakította a világot, hogy az utolsó pillanatban esetleg boldogok lehetünk? Nem tudni. Az emberi faj fejlődése, mint mondtam, nagyon hosszú időszakra tehető. Az ontogenezis, az egyén fejlődése 70-80-90 évre. Ez az a út, amely igazából az én tudat kialakulásához vezet, és ez az az időszak, amely alatt a központi idegrendszeren keresztül az ember különböző külvilági és belvilági ingerek értik. A tanulási folyamatok viszont nagyon gyorsak lehetnek, nagyon rövid idő alatt zajolhat le, akár másodpercek, percek alatt, pláne ha ismétlődik, de nagyon gyorsan, és ez tárolódik a központi idegrendszer különböző területein, és bizony, amikor szükség van rá, akkor azt felevelenítjük, felhasználjuk. Azt mondottam, hogy minden emberi agy más és más. Fölmerül korunk, napjaink nagyon izgalmas kérdése, az ember klónozása. Vajon lehetséges-e ugyanazt az embert megklónozni, lehetséges-e egy hasonlás embert létrehozni? Genetikai állományát tekintve azt kell mondanom, hogy igen, lehet. De soha nem lesz ugyanaz az ember. Tehát, ha én egy donor anyától, petesejteből kiveszem a magállományt,
És ebbe a magállomány nélküli petesejtbe egy személy testi sejtjének magállományát beleültetem, akkor embrió keletkezhet, amelyet akár béranyával, stb. És egy klónozott gyerek születhet, amelynek genetikai állománya azonos a klónozni kívánt személyével. De ennek a gyermeknek élete, neveltetése, körülményei soha nem lehet azonos, mint a klónozni kívánt személyé. Tehát egy másik ember születik, nagy elvel. A következő Mádi Szabó Gábor Kosztolányi Dezsőnek egy versét

0: Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már. Akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fán se nő, egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt a kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje. S rá ékírással van karcolva ritka egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, és ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybelen, és ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bortivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált. A homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem lelet hiába, se itt, se fogföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben. Akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy a csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla, hol volt. Majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, és mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermett néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.
1: Záró gondolatként engedjék meg, hogy ha sikerül az emberi agy működésének csodáit megfejteni, ha sikerül a génsebészet segítségével a genetikai hibákat kijavítani, akkor az ember átlagos életkora 15-35 évvel növekedhet meg, és hogy ennek milyen gazdasági, társadalmi, szociológiai, pszichológiai következményei lesznek, ez a közeljövő egyik nagy kihívása. Én azt hiszem, hogy az ember élve az életet, tudatában, hogy egyszer élete befejeződik, azonban érzéseinkből ez hiányzik, lehetőséget ad mindenki számára, hogy boldog legyen. Köszönöm szépen!

Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Viziel Szilveszter agykutató, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2002. szeptember 16-ai előadását adtuk közre. Összeállításunk a Minden Tudás Egyeteme Közhasznú Társaság közreműködésével és engedélyével hangzott el. A következő Minden Tudás Egyeteme válogatás műsorunkban Plé Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettese, a BME Kognitív Tudományi Tanszék egyetemi tanára előadását hallgathatják meg, amelynek címe Nyelvében gondolkodik-e az ember? A felelős szerkesztő Sárkány Erika és munkatársaim Bíró Attila, valamint Háj András nevében is búcsúzik a műsorvezető Alföldi Miklós. Megtisztelő figyelmükre, legközelebb is számítunk!

0: A DR stúdió műsora hangzott el.
1: Elhangzott műsorunkat a 15 éves Magyarországi Volksbank ZRT támogatta. Volksbank. A bizalom összeköt.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Farkas László a Békési Hajnal István Szociális Otthon lakója, ápoltja, bár ön azt mondta az előző, vagyis első beszélgetésünk alkalmával, hogy nem otthonként tartja számon ezt az intézményt, ahol él, hanem lakóhelye csupán. Hogy értette ezt?
1: Igen, ez így van, mert az imént volt itt az intézet főnővére, akivel pont egy ilyen beszélgetésem zajlott, hogy miért élettérnek nevezem a szociális otthont, és miért nem otthonnak. Ez az élettér, mint egy lakótér értem alatta, mert élettér értelemben sokkal tágabb, ha szűkítem egy kicsit helyet, akkor lakótér. Jelenleg társadalmunk nem olyan berendezkedéssel bír. Szerintem is a Földön egyetlen nem látom, hogy lenne olyan társadalom, aki ezt másként tudná megoldani anyagi berendezkedése, társadalmi berendezkedése miatt, hogy az idős vagy beteg embereket, akik már életükből kifelé tartanak, olyan módon tudja nagyon rossz kifejezést tartani, hogy családi közegbe, normális, humánis emberi közegbe tudják megélni életük végét. Én lehet, hogy túl ideálistak látom, de csak nagy családba tudom elképzelni azt, hogy egy ember emberi módon tudja leélni teljesen az életét. Több generáció, ha együtt él, mindig van egy tánti, egy nagynéni, aki önként vállalva, elhivatottságból tudja vállalni a betegápolást, vagy egyáltalán beidegződik egy ilyen több generációs nagy családnál. Azt, hogy gondoskodjunk a kicsiről is, és gondoskodjunk az öregről is.
0: De azért én úgy veszem észre a második látogatásomat is figyelembe véve, hogy önnek itt barátai vannak. Tehát a nővérek azok többek, mint testi szükségleteinek kiszolgálói, kielégítői.
1: Igen, lettek barátaim. Nagyon zavaros 8 évet éltem én idáig ebbe az intézménybe, de lassan, ha nem is a közvetlen környezetembe, mert vigyel azért, akikkel tényleg olyan testi kontaktba kell lennem, illetve alatt az etetésemtől a tisztántartásomig, azokkal nem mindig lehet igazából baráti kapcsolatot tartani. Az nagyon nehéz, mert ennek a dolognak vannak nagyon súlyos intimitásai, és én felnőtt emberként váltam ilyenné. Tehát nem tudtam levetkőzni azokat a gátlásokat, azokat az érzéseket, amik addig, amíg ez a problémám elő nem jött, belém ívódtak, és ezt vannak dolgok, amit nagyon nehéz mással egyeztetni, megosztani, és nem biztos, hogy ez segíti a barátság kialakulását.
0: Beszélne a betegségéről?
1: Számomra ez nem jelent gondot, hisz egy kicsit a logoterápia tisztelője vagyok, a Frankl osztrák professzor találmány ez a logoterápia, ahol ha beszél az ember a betegségéről, akkor talál igazán ötleteket ahhoz, hogy tudja ezt megélni. A betegség engem egy nagyon ritka, latinul úgy mondják szilingomielia, ez azt jelenti, hogy üregképződés a gerinc felőbe. El kell, hogy mondjam, ezt nehéz így fölfogni nekem, közel 16 csigolya hosszan a lukas a gerinc felőm, tehát a nyakamtól le a derekamig. Nagyon kevesen ismerik ezt a betegséget, nagyon kevés van belőle. Egy nagyon régi statisztika alapján Magyarországon legfeljebb 250-en élünk, akik ezzel a betegséggel bírunk, de ezeknek az embereknek nagy része úgy éli az életét le, hogy igazából nem vesz tudomást róla, mert nem hatalmasodik el rajta. Mert rendszerint ez csak a felső végtagokat érintő gerinc szakasznál képződött nyílás miatt lesznek betegek, ez csak a felső végtagokra hat, de nálam az ugye egy olyan hosszú, hogy az egész testemre. Nálam már nincs egy olyan terület a testemen, már a fejbőrömön, a fejemen se, kivéve az agyat, mert az agyat ez a probléma nem érinti, hisz a gerinc felül az agynak csak nyúlványa. Már orvos is megkérdezte, és mondja, hogy tud vele élni. Hát így, ahogy ön is látja. Megpróbálok egy idézőjelben téve kóros optimizmussal eljárni, és azt szoktam mondani, hogy megvárom a végét. Hát, történik valami érdekes.
0: Milyen tünetei vannak ennek, mióta van ágyhoz kötve?
1: A tünetei az érzékelés kiesés, érzékelés zavar, főleg a hő és egyes fájdalom érzetek esnek ki. Ez benne nagyon furcsa, mert egyébként maradnak vissza a fájdalmak, sőt szörnyű fájdalmakat kell naponta megélnem. Egyfajta görcsös, úgy mondják az orvosok, spasztikus érzet, ami nagyon nehezen hasonlítható. Én úgy szoktam ezt mondani, mintha az úthenger átment volna rajtam, és összezúzott volna minden csontomat és testrészemet. Amikor az a fájdalom érzet kezd el hatalmasodni, illetve ez a fájdalom érzet kiesés, utána jönnek azok a tünetek, amikor gyengül az ember, és lassan egy bénulásos folyamat áll be. Nálam ez elkezdődött valamikor a 80-as évek elején, de akkor még nem tudtam, hogy ez az oka. 87-ben súlyosbodott annyira, hogy akkor kerültem kivizsgálás alá, megműtöttek és söntöt ültettek be, tehát szilikoncsövet a gerinc felőmbe. Ez segíti, hogy mechanikusan ne szakadjon tovább. Ez az üreg, ami van a gerinc térbe. És tolókocsihoz, illetve ágyhoz kötve folyamatosan 92 őszétől, 93 tavaszától vagyok. Tolókocsihoz már korábban, mert 88-ba kerültem először tolókocsiba.
0: Ez a betegség hasonló a szklerózis multiplexhez, ami az elvelőtlenedése a gerincoszlopnak, ismereteim szerint?
1: Csak a tünet együttes egyébként egészen más, mert addig, amíg ott bizonyos elhalásokról, abnormális sejtműködésről, messzesedésről van szó, nálam megszakadnak, tehát ebben az esetben elszakadnak a sejtek egymástól. Ezt úgy próbálja elképzelni, mintha egy több száz vékony réz szálból összeszőtt, összecsavart kábelbe egy szúrólánggal hosszan belefújnának. És ott megolvadnak a vezetékek, van, ami egy teljesen másikkal for véletlenül össze, van, ahol teljesen nagy távolságokra eltávolodnak a sejtek egymástól, teljesen beláthatatlan káosz keletkezik ott bent.
0: Mi az oka ennek a betegségnek erre? Van-e orvosi magyarázat?
1: Igen, alapja genetikai, tehát fejlődési rendellenesség, és mivel korábban én nem tudtam arról, hogy ezek a dolgok együtt járnak, sőt nem is tudtam más ilyen genetikai rendellenességről a családba. Jött ez a betegség, akkor mondták, hogy genetikai rendellenesség, vélhetően a szervezetemben még van valami hasonló, mert hogy ezek nem járnak egyedül. 91-ben, 4 évvel a jelenlegi betegségem felismerése után tudta meg azt, hogy egy vesém van. Tehát ez a társult rendellenesség. De a vesémmel meg vagyok, mert igaz, hogy nagyobb, mint a normál vese, tehát egy normál vese 8 centis, az enyém 12, de hát 2 helyett dolgozik.
0: Mikor tudott ön utoljára önállóan hosszabban járni?
1: Hú, ez nagyon nehéz. Gyorsan. Én azt hiszem, hogy valamikor 1985-ben, mert 86-ban már támbotot kellett vásárolnom, akkor még nem STK-ba mentem, csak mivel nekem korábban volt egy agyhártyagyulladásom, ami közben játszhatott a jelenlegi betegségem gyors kialakulásánál, azt követően volt némi járászavarom. És én a jelenlegi betegségem súlyosbodásának tünetét az előző maradvány tünetének véltem, tehát ebből fakadt ez a járás probléma, megbotlottam, elestem úton, nagyon kényelmetlen volt, és akaratlanul vettem egyszer egy fényképezőgép állványt, egy ilyen egylábú géptartót a kezembe, bot hosszúságúra állítottam be, és arra támaszkodtam egy május elsőjén fotózás közben, mert nem bírtam vele, tehát nehéz volt a járás és az állás, és ezután kényszerültem támbothoz. Hát igen, ez 86 május elsőjén volt, hát 85-ben jártam valamikor utoljára, úgyhogy na nyugodtan, bár néha húzva lábamat. Egy nagyon furcsa dolog nálunk, van egy ilyen mentalitás, ha valaki bottatozik, ha valaki eszméletlen valami miatt az utcán, akkor ez biztos részeg. Nálam is ez a dolog lépett be, hogy a botlatozásomat, például a szomszéd ABC vezetőnője, amikor egy munkából hazamentem, bementem az ABC-be, beakadt a lábam a küszöbbe, vagy megbotlottam, nehezen beléptem. Később bevallott, hogy annak tudta, hogy lehet, hogy ittam. Én úgy vagyok ezzel, hogy azért kérnék mindenkit, hogyha láttok az utcán egy elesett embert, nem mindig azt nézzék, hogy most hívott vagy nem jót, azért hívják ki a mentőt, mert soha nem lehet tudni.

0: Ön középkorú ember, most is az itt gondozottak zöménél lényegesen fiatalabb, de 15 évvel ezelőtt pedig végképpen egészen fiatal volt. Mivel foglalkozott akkoriban?
1: Én reklámmal foglalkoztam a Békés megyei mezőgépvállalatnál, akkor még megyei vállalat volt. Pontosabban marketing előadó volt a megnevezésem. A feladatom a vállalat berendezéseinek értékesítését elősegíteni a marketing eszközeivel, itt szűkebben a reklámmal. Vásárokat szerveztem, bonyolítottam le Magyarország területén, különösen Budapesten és Bábolnán. Ez azt jelenti, hogy nekem az első összeg megvásárlástól a szálláshelyek intézésén keresztül az utolsó szeg vagy csavar hazaszállításig 1000 feladatom volt egy ilyen előkészítéssel. Ennek voltak helyi vonatkozásai, és voltak ugye irodához kötött vonatkozásai, amit alatt a tervezési időszakot értem.
0: Amikor beteg lett, akkor rögtön kiesett a munkából?
1: Nem, még 1985-ben, amikor lelettem végül is százalékolva, még vállaltam utána a munkát az üdítőipari vállalatnál. Ugyanezzel a munkatörleten, tehát reklámmal foglalkoztam, csak mivel ugye ott nem nagy berendezésekkel kellett foglalkoznom, lényegesen könnyebb volt ez a munka, és 4 órában még egy ideig el tudtam látni.
0: Családjáról még nem beszélt. Feleség, gyerekek vannak-e?
1: Igen, egy embernek, vagy manapság nálunk sok embernek erről a legnehezebb. A fiammal tartom a kapcsolatot, van egy 27 éves fiam, felnőtt fiam, aki rendszeresen hetente látogat, nagyon jó a kapcsolatunk együtt, tehát a feleségemmel másként alakult ez a helyzet, ővel nem tartjuk a kapcsolatot, valamint élnek a szüleim és a testvérem, akik állandóan látogattak minden héten, kivéve édesapámat, mert ő is nagyon súlyos beteg. Ő már 70 év fölött van, és hát elég súlyos problémákkal kell küzdködnie. 3 éve agyinfarktust kapott, és azóta tulajdonképpen a nevét sem tudja leírni. A családunk minden tagja fiamat kivéve beteg, de megpróbálunk kitartani, és talpon maradni, mennyire lehet.
0: Hogyan telnek itt a napjai? Naponta 24 órában lényegében ágyhoz kötötten vendégeket fogad, vagy a televízió, a társa?
1: Hát erre azt szoktam mondani, hogy csendes porszadással, de ez azért teljesen nem igaz így, mert már amikor bejöttem azzal a szándékkal, jöttem be, hogy valamilyen hasznos dolgot elkövessek. Ez az első időszakban ment, utána jött 4 év, amikor igazán nem kellett tőlem semmi, valahogy én így éreztem. Tényleg bármit felajánlottam, segítséget. Jó, igen, majd meg odafigyelünk, de senkit nem érdekelt. Most az új vezetés égisz alatt, hála jó Istennek, ismét tudok valamit tenni a közérdekébe. Itt alattal jöttem azt, hogy évekig mondtam verset, Békés Csabán a szervezirodának, tehát a társadalmi ünnepségeket szervezirodának rendezésében. Most ezt itt tudom folytatni kisebb rendezvényeken, valamint indult tavaly egy kis helyi újság, amiben nem is tudom leírni a cikkeket, lediktálom, és ennek a helyi újságnak egyik munkatársa leszek, vagy lettem, már ez egy kicsit így nagy kép visz, egyelőre csak az újság 4 oldalból áll, és nagyon rövid kis cikkeket lehet leadni, azért ez is valami, és hónapról hónapra ad egy feladatot. Egyébként a napjaim tévénézéssel, a baráti látogatásokkal, beszélgetésekkel telik, egy része, mert sajnos a nagyobbik része, de nem paraszként mondom, csak a saját állapotom megérésével, fájdalmakkal, problémákkal, probléma megoldásokkal, tehát a betegségemben belüli probléma megoldásokkal telik.
0: Az ágya fölött egy külön kis könyvtárban, és most ránéztem a könyvekre, Shaw, Bates, Graves, de látok itt Billy Graham könyveket, bibliai és egyéb könyveket is. Gondolom, hogy talán egy kicsit fájdalma lehet, hogy nehezen megy az olvasás, talán önállóan már nem is megy.
1: Nem, sajnos nem tudom megfogni, megtartani a könyvet, nem tudok lapozni, és nem tudtunk olyan állványt kitalálni, hogy én olyan helyzetben tudjak kerülni ezen az ágyon, hogy nyugodtan tudjak olvasni. A gerincfájdalom miatt a legkényelmesebb póz az egyenes gerinccel való fekvés. Gyakorlatilag a plafont ragyogóan látom. Ha valamilyen szerkentyűt tudnánk kitalálni, ami egy plexilapra téve a könyvet úgy olvasni lehet, de így még nem lehet lapozni. Tehát olyan szerkentyűt nehéz kitalálni, ami ezt a kettős funkciót ellátja, hogy olvasni is tudjam, lapozni is tudjam. Igen, sajnos nem tudok olvasni, de hát itt vannak régi könyveim. Persze ezeket már rendszerint kiolvastam, már amikor meglátok egy-egy olyan könyvet, ami még nem lett kiolvasva, fáj a szívem. Most pont ránéztem egy kolozsvári Grand Piál könyvre, nagyon szerettem Kolozsvárit, és amit csak lehetett, meg tudtam kapni tőle, olvastam, de hogy több címet és nevet említett, olyan mindenevő vagyok. Szégyellem, mondjuk van egy-két olyan bestseller könyv a polcon, amit én nem odaillőnek találok, de abban az időben érdekel, megfogtam, lehet, hogy ki sem olvastam teljesen, de már megvált ott állja a polcon egy könyvnek.
0: Azt is tudom erről, hogy szeretett utazgatni, talán ez is egy kicsit szívfájdalom, hogy nem megy.
1: Igen, engem a munkám során például nagyon gyakran küldtek föl Budapestre, és még ez a munkautazás sem tudott kifárasztani, mert minden útba találtam valami érdekeset. Én azt hiszem, gyerekkoromban szoktattak ehhez a régi tanárok, és hát a családtagjai olyan közeli kirándulás gyakorlók voltunk, ami alatt azt értem, hogy ha nem is volt anyagiakban nagyon elengedve a család, de mindig volt egy olyan hely, ahová érdemes volt hétvégéken vagy egy hónapban egyszer elkirándulni, gyalog kerékpárral vagy más eszközzel, és ez alakította ki bennem ezt a szeretetet. Gyakorlatilag azért én utazok azóta is, amióta ilyen állapotban vagyok. Meg is született már évekkel ezelőtt, még 92-ben egy mondás, szabad így mondanom, hogy minél kisebb a mozgásterületem, bennem annál nagyobb a világ. Nagyon szeretem a földrajzot, nagyon szeretem az ismeretterjesztő filmeket, a földet magát, az állatokat, a növényeket, a tájat, és minden természetfilmet megnézek, minden olyan dolgot, ami a fantáziámat növeli, és én akkor utazok, amikor akarok, csak be kell hunyni a szemem.

0: Úgy tudom, hogy ön már betegen kezdte el igazán keresni az élet értelmét, és jutott el az én hitem szerint is az egyedüli megoldáshoz, Istenhez. Hogyan?
1: Hát ez nagyon nehéz. Ugye akkor, amikor én születtem, ez nem volt nagy divat. Ateista módon nevelték társadalmilag az embert. Egyedül édesanyámnak köszönhetem, hogy már pici gyerekkorom óta nem a Mikulás járt hozzánk karácsonykor, hanem a Jézuska. Megtanultam az apró kis énekeket, apró kis imádságokat, és hiába voltam én kiszta, guttörő pártag is 16 évig, és nem szégyellem. Én nem voltam egyértelműen ateista, sőt, akik nagyon habzó szájjal harcoltak az ateizmusuk mellett, azt mondtam az ilyen embereknek, hogy álljanak meg vissza az agarakkal, majd ha ez a mi nagy piros hitünk megél annyi időt, mint a keresztény hit, majd akkor lehet acsarkodni. Tehát ugye látjuk, hogy sajnos vagy hála Istennek megbukott.
0: Hát ők még akkor hitték, hogy tovább fog élni a kommunizmus, mint a kereszténység. Ez valós hit volt?
1: Igen, csak hát nem látták a mi ételjeket benne. Nem látták azt, hogy ők maguk emberek kifordították, visszájára fordították. Mert az a bizonyos eredeti nagyvörös hit azért az eléggé szép volt. Csak kicsit illuzórikus. Másik pedig, hogy csak ateista módon tudták, hogy a Sztálin után elképzelni a szocialista vagy kommunista hitvallást. Ez eleve egy rossz dolog, mert egy embertől hitet elvenni, az egy akkora büntet, egy akkora rontás, amiben egy ember bele tud pusztulni.
0: Akkor tájt inkább elhinni kellett, hogy a kereszténységet pedig hinni, vallani. Hogyan jutott akkor el mégiscsak egy stabil istenhithez?
1: Igazából soha nem voltam ateista. Igen, szóval elhinni kellett ezeket a dolgokat, de nekem megvolt ez a szerencsém, hogy édesanyám, mint annyi sok édesanyja már pici gyerekkorban megtanított velünk is énekeket, imádságokat, és nekünk bizony mindig is a Jézuska jött, és nem a télapó, mint Moszkvában. Tehát így valahogy nem alakult ki egy ilyen véres ateizmus bennem, és képzelgéseimben, fiatal képzelgéseimben is arra gondoltam, hogy kell valami hatalmas erőnek, kell valami összefogónak lenni, valami megfoghatatlannak, ami ezt az egész világmindenséget összetartja, kormányozza, irányítja. De hát akkor még nem gondoltam konkrétan arra, hogy most ez valahol egy kezdődő istenhit, vagy egyáltalán micsoda. Majd a betegségem kapcsán egyre többször találkoztam olyan emberekkel, akik valahol valamilyen módon jobban megértettek engem a problémával, együtt jobban elfogadtak. Így kaptam egy ilyen kis igenlapot, amit keresztény berkekben szokás egymásnak találkozásokkor adni egy doktornőtől Gyulán. Egy nálam több évvel fiatalabb doktornő egyszer ügyeletbe odajött hozzám, érdeklődött, és hogy vallásos vagyok, mondtam, hogy igazából nem, de van Bibliám, nagyjából ismerek dolgokat a Bibliából, az általános műveltség, ezt szükségesnek tartom, de úgy mélyebben nem foglalkoztam vele. Hát próbáljam meg megközelíteni egy olyan oldalról, ez nekem segítséget nyújt, és a beszélgetés után letett egy ilyen kis igenlapot nekem az asztal, hogy fogadjam el, és azóta is nagyon előttem van ez. Jónás könyvének az elejéről való a szöveg is, az volt ráírva. Nyomorúságomban az Úrhoz kiállték, és meghallgatta engem. Később azt mondták, hogy igen, az illeté vallásos, mert beteg és kapaszkodnod kell valamibe. Ez így van. Ezt azóta természetesnek tartom. 93-ban egy baráti társaság elvitt engem egy dunántúli kis faluba, ahol kimondottan vallásos hitben járó fiatalok jöttek össze. Egy csodálatos két hetet töltöttem el azon a nyáron itt, és megváltoztam. Valahogy úgy alakult, hogyha én még 93 elején arra gondolok, hogy én 93 végére keresztény utat fogok keresni, és azon igyekszem el járni, akkor még nagyot nevetek rajta. Nehéz megmagyarázni. Megérintett, szükségesnek tartom, és igenis, amikor az ember bajban van, és segítségre szorul, jobb, sokkal jobb és stabilabb Isten kezét kérni segítségről fogjon meg, mint a fordoklónak egy fűcsomót megragadni a folyóparton, amikor kapkod a vízbe. Ez egy biztonságosabb érzést nyújt. Van kihez fordulni, van kihez szólni. Bár én a hitet, illetve Isten létét nem úgy képzelem el, mint nagyon sokan, de valahogy olyan ez nálam, mint hogy annak idején Kodály Zoltán, amikor Vásári Tamást tanította, Pilisbe adott neki órát, mint a mester annak idején szokott ilyen extrém dolgokat elkövetni, és akkor Vásári megkérdezte tőle, hogy mondja, mester, hiszen Istenbe? Mire kis szület után azt mondta Kodály, hogy igen, fiam, csak nem egy őszakállas úri emberbe. Tehát ezzel én is így vagyok. Isten az nálam a világ mindenség, a megfoghatatlan, a mindenható. Azt hiszem, ez a magyar kifejezés a legjobb arra, hogy én érzem, hogy gondolom, a mindenható.
0: Hogyan lehet élni ezt a hitet az ön jelenlegi helyzetében?
1: Nem egészen úgy, mint ahogy ez a nagykönyv szerint lenne. Tehát én nem tudok rendszeresen közösségbe járni, pedig a közösségnek nagyon sok szerepe van, nagyon nagy szerepe van a hit megérésében. Ez egy közösségi dolog, ahol együtt kell érezni, együtt kell zizzenni, együtt kell szeretni, együtt kell imádkozni. Ez nálam nem megy rendszeresen, csak időként tudok közösségbe kerülni, illetve a közösség jön el időként hozzá, vagy a barátaim személyébe.
0: Ezek a barátok keresztény emberek? Tehát megváltozott a baráti kör mondjuk 93 óta?
1: Lényegesen megváltozott a baráti köröm, bár nem mindenki keresztény a barátaim között, de nem is taszítják el. Hogy tovább haladva, tehát hogy tudom megélni, imádkozok, vagy meditálok, kinek-kinek szállja ez szerint. Mert szerintem a kettő az ugyanaz. Rengeteget töltök magányba, a szobámba, ilyenkor elgondolkodok az életen, elgondolkodok a hiten, elgondolkodom a szentíráson, hisz rengeteg olyan dolgot ad, mond, amin van, mint gondolkodni, és próbálom értelmezni, próbálom a helyre rakni, a saját életembe, a saját életemet beleilleszteni. A legközelebb jobb kövéhez vagyok. Néhány éve már én nyugodt szívvel azt mondom, hogy valahogy én most az ezret fordulón én egy jobb vagyok. Aki már eljutott oda, hogy már kezdi visszakapni a dolgait. Rengeteg minden szint elveszítettem én is. Jó, gyermekemet nem, családomat nem, tehát ilyen mértékben, de hadd ne soroljam fel, hogy mi mindent veszítettem a betegséggel. Kezdem visszakapni a barátaim szeretetébe. Nem csak megtárgyasult dolgokba, de még abba is, hogy az elveszetteket. És azért mondtam már az előbb azt, hogy meg kell várnom a végét az életnek, hogy várta valami érdekes történik. Mert igenis, én hiszem azt, hogy én, ha nem is úgy abban a formában, ahogy voltak a szellemi és egyéb javaim, de mindent egyszer vissza fogok kapni.

0: magányt mondott, pedig szerintem magány és egyedüllét az nem ugyanaz.
1: Hogy mondja vel? Tehát igen, ez a helyes, hogyha inkább azt mondom, hogy egyedüllét, de van egy magány szorongás, vagy egy magány színezete akkor, amikor a fájdalmak, a problémák nagyon eluralkodnak az emberen, és a küzdelem azért van, hogy ez a magány ez csak egyedüllét legyen. Azt hiszem, jól vagy ráztam.
0: Van egy olyan mondás is, hogy az ember meg Isten, az több mindenkinél, és akkor az már nem magány. De van önnek őrangyala is. Én tudom, úgy hívják, hogy Andor Eszter.
1: Ja, igen, a feszikert, ő ápoló itt az otthonba, és itt volt a hármas pavilonban, amikor én ide kerültem, és valahogy ő soha nem fordult el tőlem, úgy megpróbálta érteni a bajaimat. Hát később ugye átkerült egy másik pavilonba, de megmaradt egy baráti kapcsolat vele is, a családjával is, és hát ő nagyon sokat segít nekem, most már egy hivatalos formában, mert nem mindenki egyformán látta, hogy na itt lehet ilyen baráti kapcsolatról szó. Ő a húgomban egy idős asszony, akinek van családja, van saját élete, de amellett van egy, érez egy ilyen elhivatottságot, egy ilyen segíteni akarást, és hát én vagyok ennek az alanya, hála teremtőnek, mert tényleg nagyon sokat segít, és tavalyi évben kicsit legalizálva lett, mert a Békési Bétel Alapítványon belül ő önkéntes ápolói feladatokat vállal, aminek én vagyok a konkrét alanya.
0: Ez a kapuprogram, amiért jelképes

0: ki teljesen bédult, még ő körülte sem folyt mindig, és imán a víz időnként ott is zavaros lett, mert egyik napról a másikra hagyták ott ápolók, de én azt hiszem azért, mert őnek is voltak szeszélyei. Ő körülötte már egy egész táv mozog, eltűrve minden problémáját. Az embernek meg kell alkudni dolgokkal, és nem szabad annak átadni, hát az önzésnek átadni teljesen magát. Már sokszor kapom magam azon, hogy önző vagyok, és bizony vissza kell fogni magamat, mert attól, mert én beteg vagyok, és ilyen állapotban vagyok, nem én vagyok a világ közepe.
1: Milyen reményei, tervei vannak, még lehetnek még az életében, testi gyógyulásban, vagy inkább most már a lelki tisztulás a feladata?
0: Reményeim, terveim, hát még mindig az a nagy csoda várása, hogy egyszer igazán mindent visszakapok. A másik alapvető, hogy nem szabad csalódást okozni a szeretteimnek. Itt elsősorban a fiamra gondolok, aki már ebben az évben 28 éves lesz, de mégis valahol az életének az elején van, és ő neki még mindig kell látnia valami olyan dolgot maga előtt, ami erőt ad neki. Most más fiatal ember, mondjuk azért büszke az édesapjára, mert az egy kiváló mérnök, vagy tudós, vagy egy menő vállalkozó. Én úgy látom, hogy a fiam szemébe én azzal vagyok nagy és erős, hogy meg tudom élni a betegségemet. És sokszor meg is jegyzi ezt, hogy apám, nem tudom, hogy egyáltalán hogy lehet így élni. De ez, hogy ilyet kimond, ez már azt jelenti, hogy ő nagyon sokszor őrlődött emiatt, hogy miért pont nekünk kell ezt így megélni, és miért nem lehetünk olyanok, mint más normális család. Hát ne kérdezi, hogy mi a normális. Ez tényleg relatív, tehát már a mi szemszögünkből, és azt hiszem, hogy az első ember, akinél nem szabad csalódást okoznom, és a végsőkig ki kell tartanom.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, és minden jót kívánok, amit csak kívánhat ilyen helyzetben az ember önnek.
0: Én is köszönöm, nagyon kedves, hogy meghallgatott, és köszönöm a hallgatóknak is.
2: Farkas Lászlóval Szegfű Katalin beszélgetett.
3: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben

0: Nem próbáltak lezárni külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Ma az ország döntő részén feltyúlfelhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők!

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Május 29-e péntek. A fővárosban szombaton este 6 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. Lezárják ma a 7. kerületben a Kertész utcát a Dob utca és a Veselényi utca között rendezvény miatt fél 8-tól várhatóan 3:49-ig. A 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. Hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így születhetett meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, és Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
5: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
5: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
10: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei kedden 5-től. Bird Live.
11: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
12: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
11: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
12: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
11: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
13: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió!
14: Hallottál már erről a rádióról?
15: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
16: A tudomány mai állása.
0: Jó szórakozást!
6: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd azzal a faanyaggal, amiért egyetlen egy fát sem kell kivágni. Mindenki tudja, hogy melyik ez a faanyag? El fogom árulni. Kiderült, hogy olyan hatással van a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amellyel eddig nem számoltak a kutatók. Ugye azokról a rakéta indításokról van szó elsősorban, amelyek sűrűn előfordulnak, amelyek alkalmával egyre sűrűbben műholdakat állítunk föld körüli pályára. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy olyan pozitív hatása, amit eddig nem ismertek a tudósok és a kutatók, vadonatúj felfedezésről van szó, és egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Ezzel is kutatók foglalkoztak az elmúlt hónapokban. Kijelző stokkal érkezik az új füles, ráadásul még jegyzetelni is tud, hogy miről van szó, ezt is elárulom majd, illetve hanghullámokkal sikerült az orvosoknak, illetve kutatóknak vírusokat elpusztítani. Arról van szó, hogy ultrahanggal sikerült influenza és COVID vírusokat is egyszerűen szétpukkasztani, hogy hogy sikerült mindez, és mi ennek az eljárásnak a tudományos alapja. Ezt is el fogom mondani, magazinunk legvégén pedig tisztázunk egy kérdést, hogy vajon miért nincsenek hidak a világ leghosszabb folyóján. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, és kezdjük egy hazai szenzációval. Orvos történeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, az embrióból szűrtek ki súlyos SMA betegséget, és így egészségesen tudott megszületni egy kisfiú. A hírt maga az egyetem tette közzé a weboldalán május 20-án. Egyébként mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg a gyermek, kimondottan azért, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget, egy modern eljárásnak köszönhetően. Az úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálat azoknak a pároknak segít, akik az ismert genetikai betegségüket szeretnék kiszűrni az embriókból, annak érdekében, hogy egészséges gyermekük születhessen. A hazai orvos egyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé tavaly ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombik programban résztvevő párok számára. Ez az első eset hazánkban, amikor ezzel az eljárással teljes egészében állami keretek között egészséges gyermeknek adott életet egy édesanya. Az SMA, vagyis a spinális izomantrófia egyébként egy ritka, öröklődő genetikai betegség, amely a gerincvelő mozgató idegeit károsítja. Ez fokozatos izomgyengeséghez, sorvadáshoz és mozgáskorlátozottsághoz vezet a gyerekeknek már egészen kicsi korukban. A betegség akkor kapott nagyobb figyelmet Magyarországon, amikor 2019-ben a Györög Zente nevű kisfiú édesanyja a social media felületen keresztül kért segítséget az emberektől arra, hogy 700 millió forint összegyűjjön arra a terápiára, amely az akkor másfél éves Zentének az SMA elleni küzdelemben segíthetett.
17: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon ki tudja, hogy melyik az a fa, amelyik a legfenntarthatóbb, környezetbarát, igazi különlegesség, megújuló erőforrás, újrahasznosítható és természetesen biológiailag lebomló. Általában, hogyha fából készült tárgyat veszünk, teljesen mindegy, hogy bútorról, ágyról, vagy egy kis játékról, gyermekjátékról van szó, akkor azért úgy egy kicsit összeszorul ma már a szívünk, nagyon sok szó esik a fölöslegesen kivágott fákról, vagy egyáltalán a kivágott fákról, esőerdőkről, erdőkről. Hát kérem szépen, létezik egy fa, amelynek úgy használják fel a részeit, egészen pontosan a kérgét, hogy nem kell hozzá kivágni. Nem másról van szó, mint a parafáról. Egy igazán különleges környezetbarát anyaga parafa, ugyanis csak a kérgét hántják le a parafának, amely aztán újra nő, így tulajdonképpen az egész bolygót tekintetbe véve a legfenntarthatóbb természetes anyagról van szó. Egyébként nem véletlen, hogy a kellemes érzést keltő parafát előszeretettel használják például óvodák padlóburkolatként, valamint a gyerekszobák és hálószobák világába is már belopta magát, kiváló hang és hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően pedig faburkolatok is készülnek belőle. A parafa egy rendkívül sokoldalúan felhasználható anyag, és egy olyan megújuló erőforrás tehát, amelyhez nem kell egyetlen fát sem kivágni. A parafa valójában a paratölgy kérge, melyet kézzel hántanak le a törzsről, anélkül, hogy a fa sérülne. Ez az eljárás teljesen biztonságos a fa számára, a növény tehát nem sérül, és a lehántott kéregben nincsenek életfontosságú részek. A hántolást követően a fa tovább él, és 9 év alatt tulajdonképpen újra termeli a különleges rétegét. Kérge minden begyűjtés után regenerálódik, és újra sima szerkezetű parafát kapunk, ezért szokták egyébként a parafát a természet ajándékának is hívni. A parafa több szempontból is különleges természeti képződmény, méhsejt szerű struktúrával rendelkezik, amely 40 millió levegővel teli cellát tartalmaz köbcentiméterenként, elképesztő számok, többek között ennek köszönhető egyedülálló rugalmassága és szigetelő képessége. A paratölgy egyébként a bükkfafélék családjába, azon belül a tölgy nemzetségébe tartozó fa, a mediterránium egyik legfontosabb gazdasági növénye. Sokfelé termesztik Európában, főleg Spanyolországban, ezen kívül Portugáliában, Dél-Franciaországban fordul elő, Észak-Afrikában is gyakori, de a legterjedelmesebb a természeteshez közeli állapotú paraerdők Algériában nőnek, illetve Marokkóban. Például azt hiszem, hogy sokszor látványra nem is tudjuk, hogy amikor gyönyörű díszfákat látunk az Atlanti-óceán partvidékein végigültetve Franciaországban, azok például paratölgyek. A paratölgy akár 20 méter magasra is megnő, ami pedig a Kárpát-medencét illeti, Közép-Európában és északabbra többnyire nem marad meg, mert főleg fiatal korában fagyérzékeny. A Kárpát-medence egyes nyugati, délnyugati részein fagyvédett zugokban néhány példányát kerti díszként sikerült felnevelni, illetve Budapesten a Vajdahunyadvárnál is áll két példánya, de ami a lényeg, hogy a tudomány mai állása hangsúlyozza, ha megújuló és fenntartható erőforrásként szeretnénk felhasználni faanyagot, a parafára kell támaszkodnunk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbirádió.hu.
3: A rádiót.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan hatással lehet a bolygóra a rakétaindítás, amire eddig kevesen gondoltak, és új hatását fedezték fel a D-vitaminnak, írja a HVG tudományos rovata. Ezzel a két hírrel folytatjuk. Kezdjük a rakétákkal. Brit kutatók szerint 2029-re az űripar szennyezésének jelentős része származik majd abból, hogy műholdakat állítanak pályára. Alig egy évtized leforgása alatt egyébként a Föld körül keringő műholdak száma több mint megkétszereződött, jelenleg 18 ezer ilyen eszköz van a pályán, és hamarosan elmondom, hogy mi a terv, hogy mennyi lesz majd egy-két éven belül. Hogy ez a nagy mennyiségű műhold milyen veszélyt jelent, az ma már közismert, az viszont már jóval kevésbé, hogy milyen hatással vannak a légkörre azok az indítások, amelyek pályára állítják a műholdakat. A University College London kutatói által készített konzervatív becslés szerint 2029-re az űrszektor teljes éghajlati hatásának mintegy 42%-át fogják kitenni ezek az indítások. A szakemberek szerint mind a rakéták indítása, mind pedig az elhasználódott egységek légköri elégése kormot hagy maga után a felső légkörben. A korom nagyon hatékonyan nyeli el a beérkező napfényt, ami miatt melegítheti a környezetét, ugyanakkor tény és való, hogy az alsóbb légrétegekre állítólag hűsítő hatást gyakorolhat. Utóbbi gondolat jól hangzik, hiszen segíthet a jelenség visszafogni a globális felmelegedés mértékét, de ez nem ennyire egyszerű, írják a kutatók. A korom miatt ugyanis csökkenhet a talajra jutó napfény a fény teljes spektrumában, ami megzavarhatja a növények fotoszintézisét, ez pedig a terméshozam csökkenését eredményezheti. Elképesztő tehát, hogy a rakétaindítások milyen hatással lehetnek a Föld légkörére, és akkor nézzünk csak vissza az adatokra, amit is mondtam, jelenleg hány műhold van pályán? 18 ezer, és mondom a terveket, Elon Musk tervei szerint összesen 1 millió műhold keringene majd a Föld körül a jövőben. Térjünk át a másik témára is, amit ígértem. Teljesen friss hír, hogy kutatók felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Amerikai kutatók arra jutottak, hogy a D-vitamin segítségével enyhíthetők a gyulladásos bélbetegség tünetei, méghozzá úgy, hogy a vitamin az alapvető problémán segít. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről van szó. A tudósok szerint a D-vitamin befolyásolhatja, hogy a páciensek miként reagálnak a bélbaktériumokra, azok a páciensek, akik gyulladásos bélbetegségben szenvednek. A gyulladásos bélbetegség tulajdonképpen egy gyűjtőnév, amely magában foglalja a Crohn-betegséget és a fekélyes vastagbélgyulladást is. Világszerte emberek millióit érinti. Az állapot részben akkor alakul ki, amikor az immunrendszer nem megfelelően reagál a bélben lévő, általában ártalmatlan baktériumokra. Jelenleg számos kezelés érhető el, ami enyhítheti a gyulladást, arról azonban továbbra is keveset tudni, hogy miként lehetne újraépíteni a bél és az immunrendszer közötti egyensúlyt. A kutatók most ezzel kapcsolatban próbálták meg kideríteni, hogy a D-vitamin milyen hatással lehet a problémára, és azt találták, hogy D-vitaminnal történő betegek kezelése után a betegeknél megnőtt az immunglobulin A szintje, valamint csökkent az immunglobulin G szintje, előbbi a védő immunaktivitással, utóbbi pedig a gyulladáshoz kapcsolódik. A szakemberek mindezek mellett azt javasolják, hogy senki se változtassa meg a D-vitamin fogyasztási szokását anélkül, hogy erről előtte konzultálna az orvosával.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: shops to the doors. Oh, those Russians.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egyre több a városiasodó állat, amely egyre több kockázatot vállal, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, írja a Telex tudományos rovata. A városiasodó állatok egyre merészebbek, aktívabbak és agresszívebbek is az utóbbi években, mint a vidéki társaik. Ezt állítja egy új globális elemzés. A Lewis and Clark College, valamint az Észak-Dakotai Állami Egyetem kutatói elsőként végeztek el egy globális meta-analízist arról, hogy az állatok viselkedése hogyan változik a városi és a nem városi madár, emlős, kétéltű, hüllő és rovar populációk között. A kutatás szerint a városi populációk fokozott merészséget, agressziót, felfedezőkészséget és aktivitást mutattak a vidéki társaikhoz képest. Ezt leginkább a madaraknál értéktetten, de ennek az is lehet az oka, hogy ennél az élőlény csoportnál jóval több adatuk volt, mint más csoportoknál. Az elemzésekben a kutatók olyan 80 korábbi tanulmány adatait kombinálták, amelyek az állatok viselkedési jellemzőit vizsgálták. Ezek a tanulmányok 28 országot és 133 különböző fajt öleltek fel. A szakértők azt találták, hogy legyünk bárhol is a világon, az urbanizáció következetes és kiszámítható módon változtatja meg az állatok viselkedését. A legerősebb eredmény az volt, hogy az állatok kockázat pozitívabbnak tűntek, vagyis merészebbeknek. A cikkhez egy képillusztrációt is csatoltak, amelyen egy madár, közepes termetű madár, egy szemetes kukán állva éppen egy kidobott zacskó pattogatott kukoricát próbál a csőrével kivenni, kibányászni szó szerint a kukából. Ami a kockázatvállalást illeti, azt mondják a szakértők, hogy ez a kockázatvállaló viselkedés ugyan jelenthet előnyt is, de ezzel együtt egyre többször találkozhatnak az emberek és az állatok, ami megsokszorozhatja a konfliktusokat, valamint megnövekszik az úgynevezett zoonózisos betegségek terjedésének kockázata is. Néhány fajról már régóta tudjuk, hogy sokat vállalnak be. A sirályok, a galambok vagy a patkányok alig zavartatják magukat az emberektől, de egyre több olyan faj van, amely mostanában kezdett alkalmazkodni a városi élethez, például a récefajok, a citromsármány vagy a zsezse. A kutatók szerint az állatok urbanizációjára a várostervezőknek is figyelemmel kell majd lenniük, érdemes lesz összekapcsolniuk a különböző zöld területeket, hogy a városi populációk között is legyen átjárás, és biztosítsák a génáramlást. Érdekes és fontos téma ez, és azt gondolom, hogy két mondat erejéig érdemes arra is kitérnünk, hogy egészen pontosan melyek a zoonózisos betegségek, de előtte az jutott eszembe, hogy jó ez a kockázatvállalás szó ebben az értelemben, amiről szó volt az imént, de általában azt szoktuk ugye mondani, hétköznapi nyelven, bocsánat, hogy egy kicsit egyszerű leszek, hogy milyen pofátlan ez az állat, ha legyen az egy galamb, általában tényleg madár, de egyébként szúnyogokra, legyekre is képesek vagyunk ezt mondani, tulajdonképpen szerintem erről szól ez a cikk. És akkor nézzünk rá még egy perc erejéig a zoonózisra. Zoonózisnak azokat a betegségeket, illetve fertőzéseket nevezik, amelyek állatról emberre, illetve emberről állatra átvihetők. A kórokozók lehetnek vírusok, baktériumok, gombák vagy protozónok, vagyis állati jellegű egysejtűek, de a zoonózisok közé tartoznak még bizonyos féregfertőzések, valamint egyes prion betegségek is. Hogy hogyan kerülhetnek át? Hát a közvetlen kontaktussal, vagy közvetítőn, úgynevezett vektoron, például szúnyogokon vagy kullancsokon keresztül. Ezen kívül pedig az állati eredetű élelmiszerek elfogyasztásával, a tej, a hús, a tojás elfogyasztásával is előfordulhat. Egyébként, amikor a betegség állatról emberre terjed át, akkor zooantroponózisról beszélünk, ha az emberről az állatra, akkor antropozoonózisról. Ezt is megtanultuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Lassan hozzászokunk, hogy a legkisebb eszközeink is egyre többet tudnak. Kijelzőstokkal érkeznek az új fülesek, az egyik ráadásul még jegyzetelni is tud. Május 22-én már bemutatták azt a zajszűrős, vezeték nélküli fülhallgatót, amely az egyik új csúcsmodell. A fülesek egyik nagy újdonsága, hogy a gyártó saját fejlesztésű processzorát használják a kristálytiszta hanghívások biztosításához. Mindkét esetben kijelzőt kapott a tok, sőt, még mesterséges intelligencia alapú jegyzetelési funkcióval is rendelkezik. Ez lehetővé teszi a megbeszélések közvetlen rögzítését a tokkal, telefon nélkül, majd azok automatikus átirattá és jegyzetté alakítását. A fülesek tehát érintő kijelzős töltőtokot kaptak, amely képernyővel rendelkezik, a kijelzőn állítható a háttér, a menükből vezérelhető a lejátszás, illetve ki- és bekapcsolhatók a különböző funkciók, illetve onnan is aktiválható a mesterséges intelligencia alapú jegyzetelés. A tok hátoldali gombjának dupla megnyomásával rögzíthetőek a megbeszélések, és utána elkészíthetőek az átiratok. A modell akár 6,5 órás lejátszási időt kínál bekapcsolt aktív zajszűrés mellett, valamint összesen akár 28 órát a töltőtok használatával. Mindez tehát egy egyszerű fülhallgató tudja, vezeték nélküli fülhallgató, illetve egészen pontosan annak tokja. Lassan tényleg hozzá kell szoknunk, hogy a legapróbb eszközeink is mindent tudnak, persze. Kérdés, hogy mennyire kényelmes mondjuk egy ilyen kisméretű eszköznek a képernyőjét használni. Térjünk át egy másik témára. Hanghullámokkal sikerült vírusokat elpusztítani, írja a National Geographic. Egy új tanulmány alapján az orvosi ultrahang képes lehet fizikailag szétrombolni egyes vírusokat, köztük az influenza kórokozóját és a COVID-19-ért felelős egyik vírust is. A San Paulo-i Egyetem munkatársai vizsgálták egyébként laboratóriumban, hogy miként hatnak az ultrahang hullámok a vírusok külső burkára, és az eredmények azt hozták, hogy a megfelelő frekvenciájú ultrahang mikroszkópikus rezgéseket idéz elő, ezek pedig végül megrepesztik a vírus részecskéket. A kutatók szerint a folyamat ahhoz hasonlítható, mint amikor a pattogatott kukorica konkrétan kipukkan. A hanghullámok energiája addig torzítja a vírus szerkezetét, amíg az össze nem omlik. A kísérletek során a kutatók hagyományos, kórházakban is használt ultrahangos készülékeket alkalmaztak egyébként, 3 és 20 MHz-es frekvencia tartományban, és azt is elmagyarázták, hogy egészen pontosan hogyan hat az ultrahangos módszer a vírusokra? A jelenség az úgynevezett akusztikus rezonancián alapul. Ennek lényege, hogy a hanghullám frekvenciája egybeesik a vírus természetes rezgési frekvenciájával, így a rezgések felerősödnek, majd szétfeszítik a vírus külső membránját. A kutatók úgy vélik, a folyamat különösen hatékony a gömb alakú vírusok esetében, mert ezek jobban gyűjtik össze az ultrahang energiáját. A kutatócsapat egyébként már más kórokozók esetében is vizsgálja a módszer alkalmazhatóságát, például a Zika vírus esetében. Az ultrahang egyébként is egyre több új orvosi területen bukkan fel, többek között agyi fájdalomcsillapításban és daganatkezelésben is kutatják a lehetőségeit.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, vajon miért nincs egyetlen híd sem a világ leghosszabb folyóján? No, először is tisztázzuk, melyik a világ leghosszabb folyója. Tudom, hogy a Nílus és az Amazonas között évtizedek óta zajlik a vita, viszont a legfrissebb tudományos hírek szerint az Amazonas a világ leghosszabb folyója, a legfrissebb műhold felvételek alapján eléri a hosszúsága majdnem pár méter híján a 7000 kilométert, ugye főként Brazília, Peru és Kolumbia területén folyik át, de vízgyűjtő területe érinti Ekvádort és Bolíviát is. No de térjünk vissza a kérdésünkhöz, vajon miért nincs egyetlen híd sem az Amazonason? Egészen pontosan a fő ágán hivatalos híd nincs. A szakértők szerint az egyik fő ok a kereslet hiánya. Walter Kaufmann, a Zürichi Svájci Szövetségi Műszaki Intézet munkatársa szerint a fő ok egyszerűen a kereslet hiánya. Az Amazonas medence nagy része ritkán lakott, az infrastruktúra fejletlen, és sok helyen még utak sincsenek. Jó példa erre Macapá városa, amelynek több százezer lakosa van, mégsem vezet oda közút Brazília más részeiből. A közlekedés és fő útvonala maga a folyó. A másik ok a mérnöki kihívás. Az Amazonas vízszintje az esős évszakban akár 9 métert is emelkedhet, szélessége pedig extrém módon változik, néhány kilométerről akár több 10 kilométerre is kitágulhat, ráadásul hatalmas, növényzettel borított úszó szigetek, úgynevezett matupák sodródnak rajta, amelyek komoly veszélyt jelentenének bármilyen híd szerkezetére. Mindezen túl az Amazonast szegélyező esőerdők sem kedveznek az építkezésnek. A talaj puha és kiszámíthatatlan, a sűrű növényzet és az intenzív csapadék pedig gyorsan tönkreteszi az emberi létesítményeket. Nem véletlen, hogy a térségben sok egykori település nyomai szinte teljesen eltűntek a dzsungelben, igaz, egyes maradványok mind a mai napig kimutathatók. Tehát az amazonasi hidak építése ellen az egyik legfontosabb érve egyébként éppen a környezeti kockázat. A különféle vizsgálatok alapján a térségben az erdőirtások 95%-a utak közelében történik, mivel ezek hozzáférést biztosítanak a fakitermeléshez és más ipari tevékenységekhez. Éppen ezért sok kutató, illetve természet és környezet védő bízik abban, hogy a folyó, az Amazonas még sokáig híd nélkül marad. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk, kiderült, hogy hanghullámokkal sikerül bizonyos vírusokat elpusztítani. Arról is szó volt, hogy egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy eddig nem ismert pozitív hatása, és arról is szó volt, hogy milyen hatással vannak a bolygónkra a sorozatos rakéta indítások, melyek során műholdakat állítanak földkörüli pályára. Foglalkoztunk a faanyaggal, amiért egyetlen fát sem kell kivágni, ez a parafa, és arról is szó volt, hogy orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem. Az embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így egészségesen született meg egy kisfiú. A tudomány friss híreivel legközelebb is találkozunk, majd én hozom őket, úgyhogy találkozzunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő, 10 óra.
3: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálás, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás, emellett az északkeleti, keleti megy ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak.

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Május 29-e péntek. A fővárosban szombaton este 6 órától a Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában, ezért lezárták a Hősök terét körben, a Kóskároly sétányt és az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. Lezárják ma a 7. kerületben a Kertész utcát a Dob utca és a Veselényi utca között rendezvény miatt fél 8-tól várhatóan 3:49-ig. A 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, mert javítják a burkolatot. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
0: Műsorajánló.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma én fogom önöket szórakoztatni, illetve lesz majd egy vendégünk a Bringáz a munkába a kampánnyal kapcsolatban, de mielőtt elkezdenénk, előtte viszont foglalkozunk egy kicsit az országos autós szlalom bajnoksággal, és a részletekről Hegedűs Csaba, a szlalom versenyek egyik szervezője fog nyilatkozni, aki itt van a vonalban.
6: Igen, itt vagyok, szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
5: Milyen volt a verseny ebben a szeles, esős időben Kecskeméten?
6: Hát elég érdekes volt a verseny, így van, tehát az időjárás az próbára tette mindenkinek a türelmét. Nézőkről ugye nem lehetett beszélni a versenyen, hiszen én ma reggel így mondtam, és nem akarok senkit megkérdezni, de akinek volt egy kis esze, az otthon maradt a meleg otthonba. De természetesen akiket fűtött a versengési vágy, azok eljöttek Kecskemétre a gokartpályára, és szerencsére azért jó néhányan meg is tették ezt.
5: Hányan jöttek össze végül is, hány nevező állt rajthoz?
6: 88 nevezővel rajtolt tegnap a verseny, és szerencsére 5 nemzet képviseltette magát ezen a versenyen. A magyarok mellett horvát versenyzők voltak, osztrák versenyzők voltak, szlovák és cseh versenyzők.
5: Azt mondtad, hogy gokárt pálya. Ugye nem gokártokról van szó az országos autószlalom bajnokságban, közel mondjuk utcai autókról van szó. Hogyan férnek el ezen a gokártoknak épített pályán?
6: Teljesen jól elférnek. A gokárt pálya hossza az pályalicenc szerint 930 méter hosszú, talán, ha jól emlékszem, de mindenféleképpen itt van 1 kilométer közelébe. Ezen a pályán kell 2 kört megtenni, tehát ez ugye értelemszerűen azt jelenti, hogy maga a versenytáv az közel 2 kilométer, amit a nap folyamán 3-szor kell teljesíteni. Egyszerre 3-4 autó is fönt van a pályán, hiszen terjedelmes azért ez az aszfalt felület, és szerencsére a versenyzők nagyon szeretik is, hiszen ez egy versenyzésre épített terület, nem adott esetben egy áruház, parkoló, van bukótér, lehet amennyiben hibáznak, lehet korrigálni az eseményeket, és illetve hát ott ugye boxok, lelátók, minden abszolút arra adott, hogy igazi verseny összejöjjön.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló. Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
2: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Hegedűs Csaba, a szlalom versenyek egyik szervezője. Használták a résztvevők a bukóteret? Mit eredményezett ez a vizes pálya?
1: Egy-két kicsúszás volt, olyan nagyon sokan nem tértek le a fűre, annál is inkább már nagyon sok eső esett, és elég nehéz volt onnan már följönni. Egy-kettő pálya elhagyás volt, de azért többségében maradt mindenki az aszfalton a bóják között.
0: Nektek rendezőknek, illetve a segítőknek miben változtatott a munkán az, hogy eső volt és fújt a szél?
1: Mindenben. Mindegyik körülményre föl kell készülni, tehát az is legalább olyan megterhelő, amikor van egy 38 fok tűzőnapsütés, és ugyanúgy süti az aszfaltot, illetve a füves területet ott a pályaszélén, a sportbírót érő környezeti hatások, ugyanez megvan a vizes körülmények között is. Majdnem azt mondom, hogy mind a kettő ugyanolyan kellemetlen, természetesen ugye a vízálló ruházat, illetve mentális fölkészültség az kell a sportbírónak ahhoz, hogy el tudja látni a feladatát tökéletességgel.
0: Említetted, hogy nemzetközi mezőny is összegyűlt. Kik a kezdeményezők? A külföldiek szerették volna azt, hogy Magyarország, pontosabban a kecskeméti go-kartring bekapcsolódjon, mint helyszín, vagy ti szervezők szerettétek volna ide csábítani a nemzetközi mezőnyt? Hogy indult ez az egész?
1: Majdnem azt mondom, hogy is. Autósportban van ugye a Central Europe Zone sorozat. Ez azt jelenti, hogy a közép-európai zóna trófeáját kiírnak szalombajnokságba, és kiírják a sorozatot, és megvannak ebbe a zónába, régióba tartozó országok, akiknek a versenyzői ringbe szállhatnak ezekért a díjakért. Mivel ez a kecskeméti futam már évelején bejegyzésre kerül, ezért ez a sorozat nem volt senki előtt titkolt, hogy ez nemzetközi lesz. Amiben úgymond változás volt, az, hogy húsvétkor, amikor volt ennek a közép-európai zónafutamnak az első állomása Tízdorfba, akkor megkerestük mi az osztrák autósport szövetséget, ugye szomszédos országok lévén. Láttuk az ő versenynaptárjukban, hogy 5 futamból állna a bajnokságuk idei évbe, amiről már az első futamra 2-t vissza is mondtak. És felajánlottuk nekik a lehetőséget, hogy ha már egyszer zónafutam, akkor jöjjenek be hozzánk, szívesen látjuk őket a mi versenyünkön, és legyen ez a verseny az osztrák bajnokságnak is a betétfutama. Ott akkor azt mondták, hogy jó, köszönjük szépen, de az idő rövidsége miatt nem kérnek belőle, beszéljük meg ezt 2011-ben, mert akkor annyitottak lesznek a feladatra, illetve a megoldásra. És ezzel szemben pedig mi is egy kicsit csodálkoztunk, amikor a versenyerőt 5 héttel kaptunk egy levelet az osztrák szövetségtől, hogy mégiscsak elfogadják a felajánlást, tájékoztatják is a versenyzőket a kialakult helyzetről, és megtesznek mindent azért, hogy minél több osztrák versenyző megjelenjen nálunk.
0: Végül is hány osztrák versenyző lépett pályára?
1: Azt lehet mondani, hogy ez a szám kevés volt, ugyanis az osztrák bajnokságban egy 60-65 versenyző indul, hozzánk Kecskemétre 14 autó érkezett meg. Nyilván ott is a legelvetemültebb kemény mag volt az, aki felvette a kesztyűt és megjelent a kecskeméti versenyen, viszont egyöntetűleg állították az osztrák delegáció képviselői, hogy ő nekik több idő kell arra, hogy egyáltalán megbarátkozzanak azzal a gondolattal, hogy az osztrák bajnokságnak a futama az határon kívül van, illetve fölkészüljenek a feladatra. Tehát nem valami ellentétes rossz indulat, hanem egyszerűen az idő rövidsége indokolta azt, hogy sokan távol maradtak a versenytől.
0: Még a nemzetköziségnél hadd ragadjak le egy kicsit. Kik voltak jobbak, hazánk volánpörgetői, vagy az osztrákok?
1: Ha abszolút értékelést nézzük, akkor hazánk fiai voltak a jobbak, hiszen ugye mindegyik országnak, nemzetnek megvannak a saját szokásai, ez szinte mindenre elmondható, és a pályaépítés sajátosságaira is. Az osztrák autók ugye nagy erős autók, hosszúk, Mitsubishik, Volkswagen akármi, illetve az osztrák pályák is a gyorsabb pályák közé tartozik nálunk, viszont a szalom jellegét próbáljuk megőrizni a pályáknak, hiszen a magyar bajnokságnak a mezőnye nem csak nagy autóból, nem csak hosszú, gyors, erős autóból áll, hanem kisebb, fordulékonyabb autókból is. Nagyon szép és nagyon jó eredményeket értek el az osztrákok is, tehát kategóriákban jó volt látni, amikor a versenyértékelés során akár az osztrákokat, akár a többi nemzetet kiemelve fölállhattak a dobogó valamelyik fokára a magyar versenyzőkkel együtt.
0: Csaba, a következő futam hol lesz, mikor lesz és hogyan lehet ránevezni azoknak, akik még nem ismerik az országos szlalombajnokságot?
1: Következő futamunk Szegeden lesz, egy áruház parkolóban kijelölve, úgy tudom, a
0: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és a továbbiakban is sikeres versenyszervezést kívánunk, és majd jelentkezünk akkor egy hónap múlva újra.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.
0: Szervusz, minden jót.
1: Szervusz, viszontlátásra.
0: Kedves hallgatóink, Hegedűs Csaba, az Országos Autós Szlalom Bajnokság egyik szervezője nyilatkozott.
2: Hobby Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Előbb beszámoltunk az autósport keretein belül az országos autós szlalom bajnokság legutóbbi futamáról. Most pedig a Bringázza munkába kampány lesz asztalon, és a stúdiónk vendége Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája, illetve a Bringázza munkába adminisztrátora. Szervusz! Köszöntelek újra itt a stúdióban.
1: Szervusz Zsolt, én is köszöntök minden kedves hallgatót, illetve napsütéses napot kívánnék, reméljük még egyszer az is eljön.
0: Közel egy hónapja, vagy több mint egy hónapja már jártál itt nálunk a stúdióban. Akkor indult ugyanis a Bringázza munkába kampány. Hát eltelt ez a kis idő, mondjuk felfelé kerekítve másfél hónap. Mi történt a kampány során? Miről tudsz beszámolni?
1: Hát nagy örömünkre problémamentesen, azt lehet mondani, problémamentesen lement a kampányunk, amiben szerencsésen több mint 10 000 ember vett részt, és nagy örömünkre ezeknek a nagy része teljesítette is a 8 tekerést. Annyi nehezítés volt így az őszhez képest, hogy akkor még 7 tekerést kellett teljesíteni, most 8-at. És hát azért is örülünk ennek a több mint 10 000 főnek, aki aktívan elkezdte vezetni a Bringa naplóját, mert azt mondhatjuk, hogy sajnos az időjárás az nem fogadta kegyeibe ezt a hónapot, és nem igazán kedvezett a bringásoknak, de ennek ellenére nagyon sok volt az új bringás is, akik most értek át a bringára, és megtetszett nekik, és reméljük továbbra is ebben fognak közlekedni.
0: Hogyha a tavalyi évhez kell hasonlítani az idejét, tehát pont ugyanehhez az időszakhoz, akkor növekedést mutatnak a számok?
1: Sajnos nem. Egy picit kevesebb lett a mostani résztvevő, mint a tavalyi, de hát tavaly sokkal jobb időnk volt hozzá, és az aktív tagok azok most gyakorlatilag a legtöbben teljesítették. Akkor nagyon sokan voltak, akik csak egy-kétszer írták be, hogy ők bringáztak. Most szinte mindenki, aki elkezdte vezetni, végig is vezette a naplóját. Ezért mondhatjuk, hogy újra sikeres volt, és a sikerességnek a másik fokmérője nálunk nem is csupán a létszám, hogy mennyien vettek benne részt, hanem az, hogy mennyi az új ember, mert számunkra az a fontos, hogy aki egyszer elkezd bringázni, az továbbra is bringázzon, és nekünk nem az a fontos, hogy mindenképpen a kampány keretein belül tegye ezt, hanem az a fontos, hogy bringázzon.
0: Ettől még engem viszont érdekelnek számadatok, például akik ugye regisztráltak és szépen végigvezették a közlekedési naplójukat, ők összesen hány kilométert gyűjtöttek össze? Van erről valami infót?
1: Hát, ha jól emlékszem, akkor talán 1.700.000 kilométer volt, amit összesen tekertek. Ez csak összehasonlításképpen, hogyha valaki egy Tour de France-t végig tekerne, az 3.600 kilométer lenne. Magyarán ez nagyon nagy kilométer számokról beszélhetünk. Volt olyan csapat, amelyik önmagában 5-en majdnem 10 000 kilométer tekertek. Ez természetesen extrém helyzet, mert volt olyan csapat, ahol csak a résztvevők 80 kilométereket tekertek, de számunkra az a fontos, hogy tekerjenek. És a számadatok azok már mellékesek ilyen szempontból.
0: Egy kis zene következik, utána folytatjuk a beszélgetést Tóth Botonddal.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: A stúdiónk vendége Tóth Botond. Hogy állt össze a részvevők azon szempontból, hogy ugye meg lehet úgy is különböztetni a jelentkezőket, hogy egyéni, vagy csapat, vagy cégben csapat, vagy egyéni csapat, tehát milyen összeállításban jelentkeztek a Bringázza munkára kampányra?
1: Minden esetben csapatokról beszélünk, mert amikor valaki regisztrál a honlapunkon, akkor először ki kell választani, hogy hol dolgozik. Hogyha cége nincsen, akkor természetesen még eddig regisztrálva, akkor ő ezt megteheti, és utána választ magának csapatot, hogyha esetleg új csapatot akar indítani, azt is megteheti. 5 fős lehet nálunk maximum egy csapat, azért, hogy a csapatok közötti egymás közötti versenyben ne élvezzen senki előnyt avval, hogy 15-en tekernek, még egy másik cégnél esetleg 3 embernek sikerült összeállnia. És hát azt tudom elmondani, hogy most összesítettem a csapatoknak a részvételét egy újabb szempont szerint, mert múlt héten úgy döntöttünk, hogy a csapatokat is megpróbáljuk még jobban összekovácsolni. Ezért küldtem ki egy levelet, amiben megkértük, hogy ha ők ebben partnereink lesznek, akkor a csapat kapitányok osszák ki az okleveleket és az ajándékokat a többi csapattag számára, és szerencsére azt lehet mondani, hogy a többsége csapatoknak erre pozitívan reagált. Egy csapatban azt lehet mondani, hogy minden csapatkapitány mellé legalább még egy ember tartozik átlagosan, mert 4500 csapatról beszélünk, és több mint 10000 bringásról.
0: Azt lehet tudni, hogy valójában ezeknek a számadatoknak, amiket mondtál, mennyi a valóság alapjuk, mert valójában ez ugye egy ilyen becsületkassza szerűen működik. Ti, akik ugye a kerékpáros klubban benne vagytok, meg a bringázza munkában van, nagyon, nagyon sok emberrel szoktatok egyrészt találkozni, gondolom együtt is bringáztok velük, és beszélgettek is, amikor összefuttok. Tehát rálátásotok van arra, hogy ez mennyire hiteles.
1: Azt tudom erre mondani, hogy természetesen mi nem tudunk ellenőrizni minden adatot, de nekünk nem is ez a dolgunk. Szerintünk az a fontos, hogy az emberek bringázzanak, és hogyha valaki azt mondja, hogy ő azon a bringával ment, akkor nekünk nincsen semmilyen jogalapunk, illetve bennünk fel sem vetődik, hogy mi ezt megkérdőjelezzük. És a fórumainkon is többször felvetődött, hogy vannak olyan csapatok, amelyik sokak szerint irreális számokat írnak be. Hát erre azt tudom mondani, hogy mindenkinek a lelke rajta, hogy mit ír be. De ezzel jogosulatlan előnyhöz annyira nem jutott senki, mivel a legtöbbet tekert csapat nem kap automatikusan ajándékot, hanem mindig egyrészt a cégek kapnak ajándékot, sportolási lehetőséget, vagy éppen most a nagyobb nagyvállalatok és a középvállalatok között, a csapatok között is sorsoltunk ajándékot, ugyanis sportolási lehetőséget, illetve a különböző nagyvállalatok, középvállalatok és további vállalati kategóriák is nyertek. Itt a Budapest mellett van egy sziget, amiről el van nevezve egy bicikligyárnak, ők ajánlottak fel alkatrész csomagot, illetve vásárlási utalványt, egy nagyon nagy értékű vásárlási utalványt a győzteseknek, hogy tényleg ez is egy inspiráló erő legyen. Mi nem a versenyt szeretnénk kiemelni, hanem ez csupán egy pici plusz motiváció arra, hogy az emberek bringázzanak.
0: Egy kis zene következik, utána folytatjuk a beszélgetést Tóth Botonddal.
2: Hobby Rádió műsorajánló.
3: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
7: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
8: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
7: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
8: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.

0: A stúdióban Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája, illetve a Bringázza munkába kampány adminisztrátora. Azt gondolom, hogy egy ilyen szervezetnél, főleg amikor a kampány van és adatok jönnek-mennek, bizony nagyon sok, mert hogy ugye a résztvevők, ahogy töltik ki a naplókat, azok minden valahova befutnak egy központba, és nem mint adminisztrátor ezen adatokkal dolgozol. Mennyire munkaigényes, illetve időigényes ez?
1: Igazából a kampány során ez egy napi 8 órás munkának lehet mondani, mert folyamatosan vannak kérdések, valaki valamit nem talál meg a honlapon, új belépőknek esetleg a rendszer véletlenül nem küld üzenetet, ezeket orvosolni kell mindig, és a kampány zárultával ugyanúgy van még utána több hétig munka, mivel különböző önkormányzatok, illetve cégek is, de hát itt megemlítettem, hogy Tatabánya, Nyíregyháza, Győr városa is a saját bringásait is próbálja tovább motiválni, és ők is kérnek ilyenkor adatokat tőlünk, hogy az ő városukban milyen mennyi bringás és kik vettek részt. Tehát ilyenkor kódokat adunk ki, ők sorsolnak, és mi megmondjuk a nyerteseket. És ezzel is külön munkánk van, de szerencsére hát van nálam egy informatikában jóval jártasabb kollégám, aki így az adatbázis kezelésben otthon van, és így ezeket könnyen meg tudjuk oldani.
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: A Bringázza munkába kampány ugye a leghatékonyabban az interneten terjedt, akár ugye a fórumon is, vagy illetve sok helyről lehetett értesülni, de ma már minden a leggyorsabban természetesen az interneten terjed. A kampány ugye plakátokkal is dolgozott, innentől kezdve nem feltételezi a résztvevőknek, illetve minden bejelentkezett tagnak, vagy tekerőnek az internetet. Az interneten kívül még hogyan lehet adatot közölni? Jó, hát persze posta meg ilyesmi, de hogy mennyire nehezíti meg ez például a dolgotokat? Egyáltalán ma még van aki, vagy vannak akik hagyományos levélben, hagyományos módon küldenek adatokat?
1: Szerencsére most már az internet penetráció Magyarországon is elérte azt a szintet, hogy aki hozzá akar férni az internethez, az, hogyha nincs is otthon, akkor a munkahely meg tudja tenni ezt. De ennek ellenére természetesen volt egy honlap, igaz, ez is internet kellett, de hogy a honlapunkról egy letölthető formanyomtatvány, amit ki lehetett tölteni. Ennek annyi volt a hátránya, hogy akik ezt töltötték ki, azoknak a cégei nem tudtak részt venni a kampány versenyében. Magyarán, akik a papíron küldték be, azokat nem tudtuk sajnos figyelembe venni a köztes sorsolásokon sem, mivel most lehetett a kampány során is folyamatosan minden héten nyerni kisebb ajándékot az egyik támogatónktól. Illetve hát, de most a kampány végeztével mi is nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mennyien fogják beküldeni a papírt, de gyakorlatilag csak azok küldtek be, akik most elfeledkeztek arról, hogy elindult. És azért, hogy nem maradjanak teljesen ki, ezért küldtek, de ez már csak néhány csapatról van szó.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Kamu reklám.
4: Ha senki sem látja, hogy megeszed, akkor nincs benne kalória.
3: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze, ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára-Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára-Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütette, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: A stúdióban Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája. Mi volt az a kicsike garantált ajándék, ami minden résztvevőnek járt egyáltalán idén? Volt ilyen?
4: Természetesen ez mindig van. Az oklevelek azok most kerülnek a nyomdába, most rendezzük már a névsorokat, és ha minden jól megy, ezen a héten már borítékoljuk is őket, illetve hát egy pici ajándék most is lesz természetesen. El is árulom végül is, mert most már csak tényleg pár nap választ el minden résztvevőt attól. Ez egy bringa mágnes, ami a bringáza munkában jelképét, mert a jelünk van rajta, és hogy add tovább, mert szeretnénk, hogyha az emberek között elindulna egy csoportos életet serkentő mozzanat, vagyis mindenki továbbadja a szembejövő bringásnak ezt a mágnest, és ezáltal egy kicsit boldogságot lop az napjába, és ezzel elindul a biciklis társadalomnak egy jobb összetartozása.
3: Nincs most eléggé összetartozás? Mert én, ahogy látom, vannak egyes kávézók, szórakozó helyek, ahol bicikli hegyek vannak ott esténként, és akkor ez valamilyen biciklis közösséget is feltételez oda.
4: Természetesen, de a kampánynak a fontossága jön itt újra elő, hogy új bringásokat megnyerni. És hogyha valaki új bringás, még teljesen is, még nem nagyon jár a városban biciklivel, és kap egy ilyet, akkor annak biztosan nagyon fog örülni. Ezt teljesen nem muszáj továbbadni, lehet a saját biciklinek a dísze, de ugyanúgy hát biztosak vagyunk benne, hogy sokaknak ez otthon lesz akár a hűtőszekrényén egy dísz, de szeretnénk, hogyha elindulna egy ilyen folyamat, hogy a bringások érezzék azt, hogy ők egy nagy társaságnak a részei.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Nem bírod már elviselni.

0: Feldolgozások műsor. Minden szombaton. 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap néptől. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hogyan tovább most? Nemrégen ugye 30-án vége is lett ennek a kampánynak. Mi a terv a BAM-on belül?
1: Ősszel ugyanúgy folytatjuk, ugyanúgy meg lesz hirdetve, reméljük, hogy jobb időjárás mellett. Klasszikus módon, amikor szokott lenni szeptemberben az autómentes nap, a környékén indul el, és reméljük, hogy még többen fognak részt venni, és akik nyáron elkezdenek bringázni, azok rajta is maradnak. Célkitűzésünk, hogy a biciklisták rajta maradjanak a lehetőleg egész évben a nyergen, és hajtsák a pedálokat, mert külföldi példák is mutatják, hogy minél többen bringáznak, annál többen maradnak rajta arányaiban is egész évben a bringán, és ez egy plusz motiváció, hogyha már azt látja az ember, hogy 5 fok kicsi szél, és még mindig bringáznak az emberek, akkor az eddigi szkeptikusok is esetleg kedvet kapnak ehhez.
0: Hát így legyen. Most viszont térjünk rá a Magyar Kerékpáros Klubra, ennek a szervezetnek vagy aktivistája. Mi hírek vannak innen?
1: Természetesen folyik tovább a kampányon kívüli élet is a Kerékpáros Klubban. Nagyon örülünk, hogy most nyáron is nagyon sok rendezvény lesz kerékpáros témában, illetve hát Balaton és a Fertőtő után most a Tiszató is elindult kerékpáros irányba, ott is tókerülő versenytől kezdve Bringa Fesztiválig minden található ebben az évben, így már április folyamán is volt egy nagy bringás esemény, de mi folytatjuk tovább az egyéb munkáinkat is, így amiről sokat lehetett olvasni az interneten is, hogy Budapest belvárosának egyik kerületeben is most több bringatároló lett átadva, illetve az önkormányzatokkal is egyre jobb az együttműködés, és ami nagyon fontos számunkra, hogy az új parlamenttel is megtaláljuk a hangot, és ennek nagyon örültünk, hogy Debrecen polgármestere ahogyan tekert fel, természetes volt, hogy megkeresett minket, hogy mi is társuljunk hozzájuk, amit mi örömmel fogadtunk el. Elvégre az egyik új miniszter is benne volt ebben a társaságban, és nagyon örültünk, hogy deklarálták ezáltal, hogy számukra fontos, hogy Magyarországon a bringások helyzete rendezve legyen, lehessen használni az utakat bringásoknak,

0: minél jobban, mert tényleg ez az út, hogy a városok között is lehessen bringázni, és a különböző nagyobb városokban pedig kerékpáros baráttá kell tenni az úthálózatot.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: A stúdióban Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája. A Velencei tó és a Balaton az teljes mértékben bringa barát a környéke? Tehát a tavat körül lehet bringázni kerékpárúton? Mind a két tó esetében?
1: Ez egy örök dilemma, hogy mit nevezünk kerékpárútnak. Mert nem mindig szerencsés módon van sajnos megoldva, de ilyenkor jön az elő, hogyha az ember kellően, körültekintően közlekedik, akkor mindent körbe lehet bringázni.
0: Úgy kérdezem akkor, tehát, hogy ami kifejezetten bringásoknak van, tehát vagy út, vagy sáv, vagy olyan terület, ahol nem zavarnak bennünket az autók, vagy a buszok, ilyen szinten a két tó az körbe bringázható, illetve a körülötte lévő túraútvonal a kerékpározásra alkalmasak-e?
1: Természetesen minden évben van a Balatont is megkerülő több esemény, és ez is bizonyítja, hogy meg lehet ezt tenni. Reméljük, hogy az újabb fejlesztések, amik folyamatosan történnek szerencsére az idegenforgalom számára fontos régióban, azok úgy fognak megtörténni, ahogyan a mi szakértőink is javasolják, és ezáltal könnyebbé válik a biciklisek élete.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: És ugye, hogyha a Magyar Kerékpáros Klubhoz csatlakoznak tagok, akkor könnyebbé válhat az életük, legalábbis olyan szempontból, hogy kevesebb lesz bizonyos helyzetekben a kiadásuk. Tehát röviden a kérdésem az, hogy a kerékpáros klubtagság milyen előnyökkel jár, és azt hiszem így most a nyár felé haladva sokan már egészen máshogy is tervezhetik az utazásaikat, hogyha megtudják azokat az értékes információkat, amiket most feltehetőleg elmondasz.
1: Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Hát először indítanám ma valami mindig sarkalatos pont a kerékpáros klubbal kapcsolatban, hogy mennyi az éves tagdíjunk. Hát azt tudom mondani, hogyha nem tudom, hogy konkrét összeget mondhatok el, de hát ez 5000 forint egy évben, ez sokaknak így első hallásra soknak tűnhet. De hogyha azt mondom, hogy szórakozó helyen havonta egy sör ára, akkor így már is mindenki rájön, hogy ez nyugodtan kifizethető összegről van szó, és ezért sok dolgot kap az ember, egyrészt egy Euro Discount Card a mi kártyánk egyben, amivel több mint 800 elfogadó helye van Magyarországon is, de Európában is sok helyen, de ami a belföldi utazások szempontjából nagyon fontos, hogy a vasúton kerékpárszállításból kap 25% kedvezményt a tulajdonosa, illetve biztosításunk jár mellé, felelősség, illetve balesetbiztosítás, hogyha okozunk kárt, vagy hogyha nekünk történik bajunk, azt is állja a biztosító, de ugyanígy egyre jobban kiépül egy partnerhálózatunk, vagyis bicikliszerelő műhelyektől boltokon át egészen vendéglátóhelyekig elfogadják a mi kártyánkat egyre több helyen, ami teljesen megtalálható a Kerékpáros Klub honlapján, illetve vannak kerékpárbarát szálláshelyek is. Sorban jelentkeznek most már a szállásadók Magyarországon hozzánk, hogy szeretnék, hogyha fenn lennének a honlapunkon, mert ők is tudják, hogy ez a fajta turizmus egyre fontosabb Magyarországon is. Egyre több ember gondolja, hogy aktívan kíván pihenni, és hogyha egy szálláshely tud plusz szolgáltatást nyújtani a kerékpárosok számára, illetve hát kedvezményekkel próbálják most már csalogatni a kerékpárosokat magukhoz, ez számukra is nagyon fontos lehet.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót. Kamureklám.
4: Gyere ide, kisfiam, gyere ide. Mit szeretnék karácsonyra kapni?
5: Egy librezbetétet.
4: Minek szeretnéd ezt?
5: Mert azt mondták a tévében, hogy azzal teniszezhetek, lovagolhatok és biciklizhetek is.
3: Kamureklámot hallottak. Hobbyrádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
2: Hobbyrádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: és reméljük, hogy lesz kerékpáros Magyarország, vagy kerékpáros Budapest. A fővárosi embereket úgy is rá lehet ültetni a bringára, hogy nem is sajátot vásárolnak, hanem például bérbicikli programba bevonjuk őket. Azt hiszem, ennek a pontos részleteit még nem tudjuk, hiszen még nagyon sok terv van ezzel kapcsolatban a főváros által is. Most információid szerint hol tart ez a program? Mi az, ami megvalósult? Mert már sárga bringákat azért lehet látni itt ott.
1: Eddig is voltak szerencsére különböző cégek, amelyek saját maguk gondolatától vezérelve, de főképp így a turisták számára adtak bérbe bicikliket. Most szerencsére elindult Óbudán egy kezdeményezés, hogy ott napi 200 forintért lehet bérelni biciklit. Ami hát valljuk be, kevesebbe kerül, mint egy BKV jegy, és abszolút használható, jó minőségű bicikliket lehet így kapni. De nagy örömünkre a tavasszal most a fővárosi közgyűlés is elfogadta, hogy igen, induljon el a bérbicikli program, és ez az angol nevén public bike rendszer, és reméljük, hogy ez minél hamarabb meg fog valósulni. Az elgondolások szerint akár már jövő évre, de mi azt mondjuk, hogy akkor is nagyon fogunk örülni, hogyha a 2012-es nyárra valósul meg, mert nagyon fontos számunkra, hogy ez egy kiérlelt terv alapján megvalósuló program legyen, mert hogyha véletlenül nem jósul el valami, akkor ez későbbiekben a biciklizés szempontjából nem lenne kedvező.
0: Hogy fog ez megvalósulni? Tehát én oda megyek egy olyan helyre, ahol a bringát bérbe adják nekem, leadom a kis regisztrációs kártyámat, ott beregisztrálnak, vagy legalábbis valami ilyesmi rendszer szerint fog ez menni, gondolom. Megfogom, ráülök a bringára, elmegyek vele 2 kilométert, ott hagyom annál a pontnál, ahol szintén egy ilyen központja leszenek, vagy legalábbis mondjuk az, egy kis standja, és utána azt valaki tovább visz. Tehát magyarul a regisztrációnak a folyamata hogyan lesz meg az, hogy nyomon kövessék az embert, hogy kinél milyen bringa van, hogy adta azt vissza, ezek a feladatok hogyan valósulnak meg majd?
1: Ez jelenleg még mérlegelés tárgya, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Mi is teszünk javaslatokat, de természetesen ez az önkormányzat több helyről próbál tájékozódni. Erre Nyugat-Európában már több működő modell van. Minden esetben fontos, hogy olyan biciklik legyenek, amiket nehéz egyrészt ellopni, másrésztről unikálisak legyenek. Ne legyenek csereszavatosak az alkatrészei, lehetőleg a normál, az utcán nagy tömegekben látható biciklikkel, mert hogyha már is nem ugyanolyan kerékkel bele, akkor már nem érdekes a tolvajok számára, mert nehéz eladni. Illetve hát az óbudai példát úgy lehet most felhozni újra, hogy ott kell egy regisztráció, és a nagyobb értékű biciklik mellé esetleg letétet is tesz az ember, de teljesen azt visszakapja, hogyha a biciklinek nem történik semmi baja. De minden esetben azonosítani kell magát a regisztrációnál a kerékpározni vágyónak, és ezáltal válik biztosítottá, hogy ő annak gondos gazdája lesz, ameddig nála van.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció. Illés.
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega.
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdély Marian.
8: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. ahol a jó zene tovább él.

0: A stúdióban Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája. Most említetted az óbudai kerékpárkölcsönzési rendszert, tehát ott az van, hogy megkapom a bringát, azzal megyek, és utána ugyanazt viszem vissza. Viszont azt hiszem, a fővárosi modell az úgy néznék, hogy én valahol felveszek egy bringát, azzal megyek, és aztán ott hagyom, és azt valaki más lehet, hogy 5 perc múlva ugyanúgy bérbe veszi, és megy, tehát ilyen cserélődni fognak az eszközök. Arra hogyan lesz megoldás, hogy például én a magam 2 méterével egy egészen más biciklit fogok kiválasztani a raktárból, mint az az ember, aki mondjuk csak 160 centi, ugyanakkor a második állomáson én ott hagyom a 2 méteresre tervezett bringát. Szóval ezek hogyan lesznek megoldatok a technikai vagy méretbeli különbségek, kérdések?
1: Hát szerencsére azért ez már Nyugat-Európában, Párizsban is nagyon jól működik többek között. De London is ugyanúgy most bővíti a parkját, és német nagyvárosokban is ez egy működő modell, szóval ennek azért szerencsére van megoldása. Meg ilyenkor meg kell mindenkinek értenie, hogy nem feltétlenül az ő testi adottságaihoz geometriailag legjobban igazodó biciklit fog kapni. Mert itt nem lehet sajnos olyan biciklit készíteni, ami teljesen tökéletes egy karcsú nő számára és egy kosárlabdázó méretű férfi számára. De szerencsére azért ezt az emberekkel is fogadják, és egy klasszikus bicikli felépítésen azért szerintem mindenki jól néz ki.
0: Így van, meg itt gondolom nem is az a cél, hogy 20-30-40-50 kilométereket tekerjenek, hanem valójában a tömegközlekedésnek az 1-2 megállónyi vagy X megállónyi távolságát kiváltsák ezekkel a bérbringákkal. Akik pedig ugye nagy túrákra szeretnének menni, vagy hosszabb távra, hát megveszi akkor a saját méretéhez élő bringát. Tulajdonképpen a taxikra sem nagyon panaszkodnak az emberek, hogyha valahol stoppol valaki, és megáll egy kis autó abba is, akkor is ugyanúgy beszáll, mert el szeretne jutni a...
1: Természetesen. De nem is csupán itt a tömegközlekedésről van szó, mert autósokat próbáljuk szerintem legfőképpen átültetni. Mert sokszor hangzik el az ellenérv az autósok szájából, hogy de nem akkor jön a tömegközlekedés, amikor a jármű, amikor én akarom, a buszra várni kell, a buszon sokan vannak, és erre lehet egy megoldás, hogyha valaki a Szent István körútról el akar menni, teszem azt a Corvin moziba, akkor ne az legyen az első gondolat, hogy akkor most beülök az autómba és elmegyek, hanem gondolja végig, hogy mi a célszerű, melyik napszakban, mivel célszerű mennem, mert délelőtt 10-kor, vagy éppen délután 3 órakor ugyanúgy lehet közlekedni a villamoson, sőt általában ülőhelyet is talál magának az ember, míg autóval szinte egész nap járhatatlan a nagy körút. De biciklivel ugyanúgy végig tud menni, de hogyha tényleg csak egy 2 kilométerre el kell valakinek menni ügyet intézni, akkor a leggyorsabb általában a kerékpár.
0: Mi a helyzet akkor, amikor ilyen az idő? Fúj a szél, esik az eső. Te tudom, hogy kerékpárra jöttél, mert fanatikus vagy, már elnézést, hogy ezt használom, ezt a kifejezést. Nagyon sokan vannak még, akik így vannak. Például a kollégám ma reggel, aki a 17. kerületből jött, ő is mondta, hogy látott az útja során 2 kerékpárost. Hát én megmondom őszintén, én ma az emeletről nem vittem volna le a biciklit, nem úgy utána még ráüljek és egy métert menjek vele. Hogy bírod ezt?
1: Számomra, hogyha azt mondják, hogy én fanatikus vagyok, ez egy abszolút nem sértő, sőt, büszkén vállalom, hogy az vagyok. Minden szerintem elszántság, illetve ruházat kérdése. Hogyha Amsterdamban vagy Kopenhágában mindig tudnak bringezni az emberek, akkor szerintem ez nálunk, ahol a klíma lényegesen barátságosabb, itt is ugyanígy megvalósítható. Mindenkinek tudom tanácsolni, hogy vannak nagyon jó oldalak, ahol meg tudja nézni, hogy ki, hogyan, mikor bringáznak. A biciklisek számára tényleg egy kultikus oldal a Copenhagen Ice, amelyik hát onnan Kopenhágából indult el a biciklis divatnak a térhódítása, és ott gyűjtik össze, hogy hogyan lehet sikkesen, divatosan, elegánsan biciklizni, mert próbálnak azon sztereotípia ellen tenni, hogy a biciklisek hogyan fogalmazok meg finoman, nem a legfrissebb állapotukban érkeznek meg a munkába. Hát szerencsére a kampányunk alatt is bebizonyosodott, hogy a legnagyobb tanácsadó cégektől kezdve a Nemzeti Bankon át mindenhonnan voltak bringásaink. Hát a Nemzeti Banknak az alelnök asszonya is ugyanúgy bringával jár, mikor teheti munkába például.
0: Még bőven kérdeznék tőle, csak sajnos az időnk véges, úgyhogy majd egy másik alkalommal még rá fogunk térni bringás kérdésekre, amennyiben elfogadod a meghívásunkat legközelebbre is. Megköszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk, elbringáztál és megosztottad a hallgatókkal a tapasztalataitokat a Bringáz a munkába kampánnyal kapcsolatban, illetve hogy más témákat is meg tudtunk beszélni.
1: Mindig szívesen jövök ide, hogyha hívtok, bármikor, bármire szívesen beszámolok.
0: Kedves hallgatóink, a stúdió vendége Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája, illetve a Bringáza munkába adminisztrátora volt. Köszönöm kitüntető figyelmüket, a műsorvezetőt, Sződi Zsoltot hallották, viszont hallásra.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
4: Nem bírod már elviselni.
5: Always look on the bright side of life.
6: A régi ismerős dallam új köntösben.
7: Nézd az élet jó oldalát.
6: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
8: Nekem ez így jó.
6: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobbi Rádióban Baluval.
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
11: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
10: Hungary Live.
12: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobbi Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
11: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Műsorajánlót hallottak. Műsorajánló.
13: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
11: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
14: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
15: Hagyományaink, értékeink Európában.
16: Ahol az érték a mérték.
17: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
11: Névzenei kavalkád, a Hobbi Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban. Life is Life. Életmód magazin.
8: Life is life.
11: Kedden délután 4-től.
18: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Fidesz is megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését. Nincs veszélyben a szombati BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozó továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az IDEA intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte a Zalavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított 4 darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 29-én köszöntjük a Magdolna nevű kedves hallgatóinkat. A név jelentése Magdala városából a genezáreti tó mellől való nő, a héber eredetű név, a Magdaléna magyarosodott alakváltozata. Viselője rendszerezett és gyakorlatias mindenben, amit csinál. Élvezi azt az érzést, amit a gondosan elvégzett munka után tapasztal. Becézése Magdi, Magdika, Magdácska, Magdus, Manyi, neves viselői a névnek, Bódi Magdi, énekesnő, Fazekas Magdolna festőművész, Menszátor Magdolna színésznő, filmszínésznő és szinkronszínész, Márai Magdolna bibliai személy és Ruzsa Magdolna énekesnő, valamint ön, kedves Magdolna. Ezen a napon köszöntjük még Adelmár, Aléna, Almiréna, Elmár, Jukundus, Kán, Kund, Kunó, Mária, Maxim, Meilóra, Melodi és Teodózia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával, május 29-én üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1205. május 29-ével kezdünk, ekkor királlyá koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 1222-ben az elégedetlen főurak magukhoz ragadták a hatalmat, és kényszerítették az aranybulla kiadására. Ő ezt 1231-ben megújította, 1235-ben hunyt el, az egresi kolostorban temették el. A 17. századdal folytatjuk. 1660. május 29-én Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot. Első Károly fia, a Stuart házból származó II. Károly lépett a trónra, Anglia alkotmányos királyság lett. A 19. század közepével folytatjuk. 1846. május 29-én megszületett Apponyi Albert gróf, konzervatív politikus. Az első világháborút követő béketárgyalásokon Versailles-ban a magyar küldöttség vezetője, a szerződés aláírója volt. 1891-től a Nemzeti Párt vezére volt, 1907-ben vallás- és közoktatási miniszter lett. Az 1920-as párizsi békekonferencián ő vezette a magyar küldöttséget, több nyelven beszélt, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett. Haláláig képviselte Magyarországot a Népszövetségben. Még mindig a 19. században járunk. 1867. május 29-én elfogadták a Magyar Országgyűlés kamarái a közösügyi javaslatot, amit Ferenc József július 28-án szentesített, ezzel lerakták a dualizmus, a kétközpontú birodalom alapjait. A törvény megerősítette a Habsburg monarchia országainak összetartozását az 1723-as Pragmatika Sanctio alapján, azzal a megkötéssel, hogy a közös biztonság együttes erővel leendő védelme és fenntartása mellett Magyarország önállása sértetlenül fenntartható. A 20. század elejével folytatjuk. 1917. május 29-én született John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, aki 1963-ban Dallasban merénylet áldozata lett. Maradunk még a 20. században. 1982. május 29-én meghalt Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a kolossébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és reánézve teremtetett.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 29-e péntek, Evangélium Szent Márk könyvéből 11. fejezet 11-től 26. vers. Miután Jézus a tömeg örömújongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát, elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: senki se egyék róla a gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: hát nem azt tanítja az írás, az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik: higgyetek az Istenben, bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Elmélkedés. A mai evangélium három eseményt foglal egybe. Jézus belép Jeruzsálembe és megszemléli a templomot, másnap megátkozza a terméketlen fügefát, majd kiűzi a kereskedőket a templomból, végül tanít a hitről és a megbocsátásról. Első pillantásra egymástól függetlenek ezek az események, mégis összetartoznak. A fügefa Jézus idején a termékenység, Izrael népe és a vallási élet jelképe volt. A fügefa azonban terméketlen, ahogy a templom is, amely elvesztette igazi küldetését, mert az imádság házából vásárcsarnok lett. Jézus ítélete nem haragból fakad, hanem prófétai szó. Isten nem a látszatot nézi, hanem a valódi gyümölcsöt keresi. A hit nem lehet terméketlen, a vallásosság nem merülhet ki külsőségekben. Az élő hit gyümölcsöt terem. Igazságot, irgalmat, megbocsátást, Isten szeretetet. Aztán Jézus az ima erejéről beszél. A hitből fakadó imádság hegyeket mozdít, azaz szíveket formál át, falakat bont le, új kezdeteket tesz lehetővé. Ugyanakkor az ima ereje összefonódik a megbocsátással is. Ha nem vagyunk képesek kiengesztelődni, lelkünk zárva marad Isten előtt is. A megbocsátás nem érzelem, hanem döntés. Megbocsátani a másik bűnét, ahogy Isten is irgalmat gyakorol velünk. Jézus arra hív, hogy lelkünk temploma is tiszta legyen. Ne gyűjjön össze benne harag, önzés, hiúság, és azt kéri, hogy hittel éljünk, olyan hittel, amely mer kérni, mer bízni, mer megbocsátani, csak így hozhatunk gyümölcsöt. Uram Jézus Krisztus, Te látod, ha életem terméketlenné válik, ha csak a látszatra törekszem a vallási életben, de hiányzik belőlem a gyümölcs, a szeretet. Kérlek, tisztítsd meg szívem templomát. Üszd ki belőlem mindazt, ami zavarja az igazi imát, a zajt, a félelmet, a haragot és a bűnt. Add, hogy hittel forduljak hozzád kéréseimmel. Taníts meg megbocsátani azoknak is, akik fájdalmat okoztak, hogy tiszta szívvel éljek. Legyen egész életem imádság, amely neked szerez dicsőséget. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió!

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy a magas hőmérsékletű munkahelyeken munkaközben rendszeresen pihenő időt kell biztosítani a dolgozóknak a hőterhelés csökkenése érdekében? A szellemi foglalkozásúaknál, illetve a könnyű fizikai munkánál 31 Celsius fok a határérték, közepesen nehéz fizikai munkánál 29, nehéz fizikai munkánál 27 fok, nők esetében 2-2 fokkal kevesebb.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
8: Sziasztok, Pol Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Egészségedre.
6: Egészségedre.
1: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
1: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: A tudomány mai állása.
7: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
7: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
7: Jó szórakozást!
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
8: World Live.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Tízer címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: nem tudod merre tovább. Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
3: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több 10 000 segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Ma az ország döntő részén feltyúlfelhős, napos időre van kilátás, emellett az észak-keleti-keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
1: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
3: Világjáró.
4: A Hobbi Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
5: a Hobbi Rádióban.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
6: Szemfüles. A Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora.
7: Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Kisebb kihagyás után ismét itt vagyunk, és a mai műsorban 4 beszélgetést hallhatnak. Nézzük is sorban, miről lesz szó a következő egy órában. Cirkuszban jártunk, a fővárosi nagycirkuszban, a cirkuszfesztivál győzteseit néztük meg. A narrációt végző hölgyet, Vas Annát kérdeztem meg az előadás után. A technika rohamosan fejlődik, második riportunkban a Savaria Lions Club titkárával beszélgettünk, a klub életéről, a látássérülteket segítő technikákról, okos szemüvegekről. Évek óta járunk a kőszegi dr. Nagy László iskolába, esélyegyelőségi napon, ahol a gyerekek megismerhetik a látássérültek életét, mindennapi problémáit és e problémák megoldásait. A rendezvény főszervezője és az intézmény igazgatója volt a beszélgetőtársam.
6: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora.
8: Kész cirkusz, mondhatnám ezt a legjobb értelemben, hát ez tényleg egy kész cirkusz. Beszélgető társam ismét, ez a kedves hangú hölgy.
9: Vas Anna, sziasztok!
8: És most egy kis alapzaj van, ugyanis Budapesten vagyunk a fővárosi nagy cirkusz egyik utolsó előtti előadásán ebből a sorozatból. Szünet van éppen, most szerelik fel ezt a nagy halászhálót, amivel reméljük, hogy nem fognak majd artistát.
9: Így van, ez az úgynevezett Fliegende számhoz szükséges. Majd nagyon ritkán lehet látni ilyet a fővárosi nagy cirkuszba, ez konkrétan azt jelenti, hogy olyan 10-11 méteres magasságban egy hintáról elrugaszkodva, ugye a két kezükkel megfogva, a testükkel lelúgva a levegőbe, lendületet vesz a kupola egyik feléből egy artista, és a másik felében pedig elkapja egy másik elkapó artista, őt a kupola, hát körülbelül a közepénél repülve.
8: Azért van ez most csinálva a szünetbe, hogy így a leghasznosabb az idő, gondolom, és utána ez a háló fent marad, vagy ezt megint lesz egy kis szünet és lebontják.
9: Igen, ez nyilvánvalóan egy a legnagyobb rekvizittel rendelkező szám, tehát ezért kell a második felvonás elejére tennünk, hogy ezt legyen idő felszerelni, de ezt rögtön egyébként majd a szám után le is fogják szerelni, nagyon rövid idő alatt egyébként 2-3 percen belül le is tudják szerelni, közben pedig egyébként nyilván azért is szokott lenni egy balettkar, egy tánckar, egy bohóc, hogy el tudja majd ütni az időt, de egyébként most ebben az esetben nem lesz, hanem majd a fővárosi nagy cirkusz zenekarát hallhatjuk, miközben szerelnek, de ez egy nagyon-nagyon rövid idő, rögtön le fogják szerelni.
8: Hát azt hittem, hogy Anatol jön be, hogy jó reggelt.
9: Nem, de tényleg egyébként...
8: Most jó étel ment ki.
9: Jó nyitás lett volna, igen, mert ő zárt egy jó éttel az első felvonást.
8: Mi a kedvenced neked ebből a mai előadásból? Melyik a kedvenc számod?
9: Én a Fliegendét szeretem a legjobban, egy nagyon szimpatikus csapat, ugye, mint mondtam, ez a repülő csapat, akik ugye tripla és dupla szaltókat csinálnak a levegőben. Nagyon ritka szám egyébként, ez a Flying Tabares, akik itt vannak nálunk, ők a világ egyik legjobb Fliegende száma, és nagyon-nagyon cukik az artisták.
8: Maradnak itt tovább a csapatból? Lesz olyan, aki az év során még fellép itt nálatok?
9: Nem, ők a fesztivál résztvevői, akiket ma láthattok a Fesztivál Plusz győztesek gálája előadásunkon. Ők bronz, ezüst és aranydíjas artista művészek, ők itt maradtak nálunk ugye a fesztivál után erre a tavaszi szezonra, de már mindegyik fog majd tovább menni, mindenkinek van szerződése már másik országba, nekünk pedig elindul egy következő műsorunk.
8: Erről egy pár gondolatot?
9: Igen, a következő műsorunk egy nagyon érdekes műsor lesz, mert nem szoktunk ilyen rövid ideig műsort tartani. Ez egy április 4-e és 12-e között fog menni a Ringelspiel nevezetű ilyen húsvét váró vagy tavasz előműsorunk, ami szintén egyébként abszolút egy teljes értékű profi Kínából, Németországból érkező profi artista művészekkel van tele, néhány amatőrrel fűszerezve, nagyon érdekes műsor lesz.
8: Ehhez a műsorhoz tartoznak a mondhatni amatőrök, akik egy-egy fellép az előadásban?
9: Igen, ugye a Nemzeti Cirkuszművészeti Központnak van egy mentor programja, ami országos szinten amatőr egyesületeket, csoportokat foglal magába, vagy mi keressük meg őket, vagy ugye általában ők keresnek meg. Van egy-egy határon túli csapatunk is már, amatőrnek hívjuk őket, de egyébként konkrétan azért ők már nagyon profi szinten vannak. Tulajdonképpen a cirkuszi zsánerekkel foglalkozó egyesületeket próbáltuk megkeresni, felkeresni, légtornászok, de vannak baltadobálók is, vagy talajakrobatikások, tehát csupa olyan szervezet, akik abszolút illenek a cirkuszba, és a legprofibbaknak pedig adtunk lehetőséget, hogy az áprilisi Ringelspiel nevezetű műsorunkban fellépjenek egy-egy előadásban.
8: És a Ringelspiel, vagy én inkább mondtam volna Nyuszi Hopp, mert hogy húsvéthoz kötődik, után szünet jön.
9: Ott lesz igen egy-két hetes leállásunk, mert föl kell készülnünk a leghosszabb szezonunkra, ugye a nyári szezonra, ami szeptember végéig megy, mert április 25-én van ugye a nyári szezonunk premierjének. A Kazanyi Állami Cirkuszból hívtunk meg egy vendég előadást, a Mirást, ami egészen április 25-e és szeptember vége között fog menni itt a Fővárosi Nagy Cirkuszba.
8: Fantasztikus. Ez volt itt a reklámhelye. Igen. Valószínű, hogy akkor is fogunk jönni, és hogy lehetett hallani a háttér

0: János vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit, a Savária Lions Klub titkára.
1: Hát már jó pár éve te vagy a Savária Lions Klub titkára.
0: Hát a Savária Lions Klubnak 33 éves a történetét. Szombathelyen azt hiszem nagyon sokan ismerik azt a jótékonysági szolgálati tevékenységet, amit mi ennyi alatt az idő alatt elvégeztünk. Remélem mindenki pozitívan gondol ránk, és mi nagyon bízunk abba, hogy a Covid adta a szörnyűségek után most már újra talpon vagyunk, és tudjuk azokat az embereket szolgálni, aki nekünk a fő célunk elsősorban a látássérül, de emberek, hogy mindenféle újdonsággal, új dologgal könnyítsük az életüket.
1: Úgy tudom, hogy nem csak a látássérültek, hanem azokat a betegségcsoportokat is nézitek, segítitek, aminek a kordában tartása csökkenti a látássérültek számát. Most csúnyán fogalmaztam meg, de azt hiszem a cukorbetegségre voltatok specifikusabban ráállva?
0: Igen, a cukorbetegség az nagyon benn van a profilunkban. Összesen mi 8 féle támogatási programot veszünk, ebben beletartozik még a gyermekrákkal kapcsolatos problémák, de beletartoznak az éhséggel kapcsolatos problémák, beletartoznak az életvitel problémák, a droggal kapcsolatos nagyon sok súlyos dolog, de nyilvánvaló módon minden klub az leszűkíti a saját dolgát, hiszen ennyi mindennel jó lenne foglalkozni, de ehhez megteremteni az anyagi feltételeket nem lehet.
1: Hát a kevesebb több, ugye, ha nagyon elaprózzátok magatokat, akkor a fő célokra nem marad energia és forrás.
0: Igen, ez ránk különösen az elmúlt években jellemző volt. Elmúlt 2 évet értem most az évek alatt. Mi arra koncentráltunk, hogy van itt Szombathelyen egy nagyon nagy támogatásra szoruló iskola, ez az Aranyhíd iskola, ahol nagyon sok látássérült, problémás gyerek él, és ott kellett megtalálnunk a segítség lehetőségét. Ez 2 részből tevődött össze. Az orvosaink az kimondottan a szemproblémával, kisebb mértékben az életviteli problémák megoldásával adott nagy segítséget. Nagyon sok gyereket mindenféle ellenőrzés ellenére 1/2 évenként volt vizsgálat a gyerekeknél, és bizony ennek ellenére minden évben 10-15, de volt olyan időszak is, amikor 21 gyereknek kellett szemüveget biztosítani, mert ott vettük észre, hogy súlyos szemproblémákkal küzd. Volt azonban ennek az iskolának egy másik nagyon súlyos, nagyon érdekes problémája. Ezek a gyerekek mozgáskorlátozási problémákkal küzdenek, olyanok is, akik túlmozgási problémával vannak, és bizony ennek az iskolának tönkrementek a udvari játszótér dolgai, és akkor mi azt fogadtuk meg, hogy a rendelkezésünkre álló pénzeszközök segítségével ezt a játszóteret rendbe tesszük, hogy úgy mindenki érzékelje, ha arra járt valaki, akkor megnézheti, ez a mostani Nagy Lajos gimnázium után van ez az iskola, benézhet arra a játszótér csoportra, amit ott létrehoztunk, és bizony az 5,5 milliós költséget jelentett.
1: Valamelyik éven a szakosított szociális intézménynek a kertjében csináltatok egy filagóriát, egy nagyon szép kis beülőt, amit aztán évente használunk a lengőteke versenyeink alkalmával. Tényleg a kezetek munkája bent van abban az épületben.
0: Igen, az mindenki saját maga, tehát annak a megépítése, arra azért vagyunk büszkék, arra azt mi magunk csináltuk. Elkészítette egy ács társaság az összes szükséges faalkatrészt, de annak a felállítását az első csavartól az utolsó csavarig mi magunk a saját kétkezi munkánkkal végeztük. Mindegyikünk a létező legnagyobb örömmel végezte ezt a munkát, és büszkék vagyunk rá, hogy azóta is nagy szeretettel használják az ott élő emberek.
1: Minden évben a lengőteke versenynek ez a helyszínt amellett állították fel a lengőteke állványt, és mindig ott várakoznak a gurításra váró emberkék, és tehát tényleg jó, hogy ez ott van, mert aztán egy-két pavilonnal kiegészítve már hatalmas fedett területet tudunk így biztosítani.
0: Még egy gondolatot hadd tegyek az előző programhoz. A Lionsnak van most egy úgynevezett egészségtavasz programja. Ennek keretében most a 10-én Zarkaházi kastélyban volt, itt a Szombathelyi kastélyban volt egy teljesen újszerű szemszűrési programunk a Szombathelyi Nyugdíjas Szövetséggel közösen. Ennek a programnak az volt a lényege, és itt kapcsolódik a kérdésed hozzá, hogy olyan betegség tünetekre adjunk előzetes magyarázatot és segítséget, ami a túlzott számítógép használat, okostelefon vagy egyéb telefonok használatának a következménye, mert közelről nézzük, sugároznak ezek a készülékek, és bizony ezt a szemet, ha hosszú távon csinálják, rongálják. Ez a

0: napos, egész napos vizsgálat sorozat ez bebizonyította, mert 32 embert vizsgáltunk kicsit komolyabban, és bizony ezeknek az embereknek a több mint kétharmadánál jelentkezett a mostani kor egyik jellegzetes gondja, ez a szemszárasság nevű gond, ami hosszú távon aztán glaukoma és egyéb szemproblémákat okozhat.
1: Magánéletben mit lehet tudni rólad? Úgy tudom, nemrég iskolába jártál.
0: Igen, tanultam. Annak ellenére, hogy hát a 78. évemet tiprom, de számomra a tanulás az egy életen átvaló tanulás jelent. Én a mesterséges intelligenciába mondjuk így, hogy szerelmesedtem bele, mert tudom, óriási dolgokat nyit ki a mindennapi emberre, így a nyugdíjas emberekre is, meg a fiatalokra egyaránt, és egy egyéves kurzust végeztem el a Corvinuson, ami arra adott lehetőséget, hogy megismerjem, hogy hogy lehet a mesterséges intelligenciával mélyebben dolgozni, mélyebben foglalkozni, mint az átlagember. Ma már tanítom, sok helyen tartok olyan információs előadásokat, hogy ezt a csodálatos eszközt, mert ezt nem nevezhetjük másnak, ezt hogy lehet a mindennapjaink szolgálatába állítani.
1: És te most, hogy ki vagy ebbe okosítva, nincs olyan félelmed, hogy egyszer majd csak túllép rajtunk a mesterséges intelligencia?
0: Ez egy mindig megjelenő kérdés, sosem fog túllépni. Tehát senkinek ilyen félelme nem legyen, nem is lehet. A mesterséges intelligencia egy eszköz. Azt tudja, amire megtanítottuk, vagy megtanulja magától egy hosszú tanulási folyamatban. Mit jelent ez a mindennapjainkban? Én alapvégzettség szintén mérnök vagyok. Ez azt jelenti, hogy eddig, hogyha egy tervezési munkát elkezdtünk, akkor hetek, hónapok, esetleg évek teltek el még ahhoz a tervezési munkához, a megfelelő, szükséges információ, dolgokat, lehetőségeket megtaláltuk, megkerestük, letöltöttük magunknak. A mesterséges intelligencia, ami nekem addig egy évbe került, a mesterséges intelligencia azt ma 5-10 perc alatt megoldja, ha jól kérdezek tőle. Tehát ez egy fontos dolog, ezt a mesterséges intelligenciában úgy nevezzük, hogy promptolás, és ez az, amit csak az ember tud. Mert gondolkodni csak az ember tud. Én mondom meg a gépnek, hogy mit szeretnék, én mondom meg, hogy mit akarok alkotni, mi azzal a végcélom, és ehhez csak egy óriási segítséget ad. A csakot itt most nagyon zárójelbe értem, mert minden kutató munkát azt helyettem elvégez, és pontos rendszerbe foglalva a rendelkezésemre áll, de hogy én azt hogy használom? Jól használom, úgy használom, az lesz-e vele a végeredmény, amit elterveztem, az már rajta múlik.
1: Egy kis tapasztalatom volt vele, mert az informatikusunk segítségével adó 1% gyűjtési kampánynál készítettünk egy anyagot, és hát megkértük, hogy légy szíves, ezekkel a paraméterekkel rakj össze nekünk egy A4-es oldalon ilyen promót. Csinálta. Jó, megolvastuk, és akkor szóltunk neki, hogy igen, tetszik, de itt meg itt kérünk szépen változtatást, mert ez nem tetszik, ezt nem így gondoltuk. Megcsinálta, de tényleg, ahogy mondott, percek alatt történt meg ez az egész. Előtte egy-két napig gondolkodtunk rajta, hogy hogy álljunk neki, és akkor jött Tiborunk, és mondta, hogy hát kérdezzük meg. És tényleg egy nagyon szép használható anyagot tudtunk összerakni pár perc alatt, mert megvoltak az alapadatok, de ezt ő úgy tudta rendbe rakni, hogy elképzelni se tudtuk idáig.
0: Így van. A mindennapi irodai munkában, a mindennapi életünkben, ha háziasszonyok vannak a érdeklődők körében, vagy idősebbek, akkor megszólalni, jó, és hát akkor hogy van? És akkor mondom neki, van egy egyszerű ötletem. Nem tud elképzelni, hogy mit főzzél vacsorára vagy ebédre. Most akkor megnézed, hogy mi van a hűtőszekrényedben, fölírod, és akkor azt mondod, hogy a hűtőszekrényemben van répa, van egy kis paprikám, van olajam, meg van tojásom, csinálj ebből nekem egy jó vacsorát. És 5 perc múlva ott van a vacsora, megkérdezed, hogy hány emberre kéred, és akkor ebből összeállít neked egy vacsorát, és ha megkérdezed, hogy ó, hát azt is mondd meg, hogy hogyan csináljam meg, akkor még azt is pontosan megmondja. Ez egy mindennapi használat, ez egy ilyen kis blikfiknek jó, de ugyanezt képzeld el bármibe, de ugyanígy megtervezi helyetted az utazást, menetrend összeállítással, mindennel együtt megmondja, hogy hát én most Kaposvárra megyek, akkor ott milyen látnivalók vannak, ezt mindenket megcsinálja. Most menjünk egy kicsit az iroda dolgokba, minden irodában az egyik legnagyobb tartunk értekezleteket, megbeszéléseket, ki fogja elkészíteni ennek a összefoglaló jegyzőkönyvét. Senki, nem kell erre gondolni, föl van véve az anyag, így is úgy is föl van véve, és mire az értekezlet részvevői a zárás után elfogyasszák a kávét, addigra kész jegyzőkönyvet lehet letenni az asztalra.
1: Egy kicsit a munkától eltérően valamelyik nap egy ötlet került a birtokomba, amit egy alapdolgot megvásároltam, elmeséltem neked, te már azonnal tovább gondoltad, de hogy az a kis alap cucc, amit én megvásároltam, hát ez egy okos szemüveg. Bekapcsolva maradt mellettem, mert ha töltőre rakom, azonnal bekapcsol, és meséltem egy látássérült sorstársnak róla, hogy képzeld el, hogy egyszerűen csak megkérdeztem tőle, hogy milyen időjárás van Sárváron, ebben a pillanatban megszólalt mellettem, hogy arra vagy kíváncsi, hogy Sárváron milyen az időjárás, és már mondta a szélirányt, a szélerősséget, mert hogy mesterséges intelligencia van a szemüvegben is. És mondtam neki, hogy azt is megkérdezhettem volna, mármint a telefonban barátomnak mondom, azt is megkérdezhettem volna, hogy a vonat közlekedés milyen itt a közelünkben. Erre megszólal, hogy te Sitkén laksz, Sitkén vagy jelenleg, vonattal nem elérhető, a következő autóbusz, ami a vasútállomáshoz visz, Sárvár irányába az ekkor és ekkor fog indulni. Tényleg jól kell kérdezni, és akkor kapod a választ.
0: Igen, erről szól, és akkor nem árulnak el, hiszem, titkot arról, hogy ez a beszélgetés most többek között azért jött létre, mert pontosan tőled kaptam egy olyan információt, ami a Lionsnak nagyon fontos, és elkerült bennünket. Ez az okos szemüveg, ami a vak és látássérült embereknek már nem távoli jövőben, hanem már a napjainkban azt a megoldást adja, hogy kap egy mesterséges intelligencia által vezérelt szemüveget. Rögtön beleszerettem ebbe a gondolatba, és azonnal utána néztem, és bizony ezek ma már léteznek, elérhetők Magyarországon is. Mind minden újdonság egy kicsit drága áron, de ma már segédeszközként is elérhetőek. Én ez alapján, az ötlet alapján most azon kezdek el dolgozni, hogy a Lions Klubok Magyarországi Szövetsége ezt felvegye a programjába, ugyanúgy, mint annak idején a okosbot, ami egy kezdetleges dolog volt, nem hozta azt a sikert, amit kellett volna, mert ennek az érzékelő rendszer ez nem tudta közel se azt, amit kellett volna, hogy tudjon. Na most ez az okos szemüveg ezt már megoldotta. Tehát ezt már tudja. Fantasztikus dolgokat tud. Én nagyon remélem, hogy a júliusban induló új Lions programnak ez már olyan szinten része lesz, hogy be fogjuk tudni mutatni, megfelelő támogatásokat, segítségeket tudunk adni, hogy minél több magyar vak és látássérült ember ehhez az eszközhöz hozzájusson, meg tudja tanulni, nem egy vasszizdaszt megtanulni, és lényegesen segíti a mindennapjuk életét. Még egy picit lassú, néha esetenként dadog is, hát tessék belegondolni, a mesterséges intelligencia alig több mint egy évvel indult komolyabban, és nézzük meg, hogy ma hol tart. Na most a szemüveggel is ugyanez.
1: Igen. Ezek a szemüvegek alapvetően tartalomgyártásra, influencereknek készültek, hogy tudjanak mountainbike-ozni, kvadozni, bármit csinálni szabad kézzel, a fejükön lévő kamera segítségével. Ez volt az alapverzió. És egyszer csak valaki eljuthatott odáig, hogy ez egy csoda lehet nem látó emberek számára, kicsit továbbfejlesztve, átgondolva, egy fantasztikus segédeszköz válhat belőle, olyan, mintha mindenkinek ott lenne mellette egy asszisztens. Lehet kérdezni tőle, mondja az információkat.
0: Ez ma már kapható. Magyarországon is eljutottunk, mondom, Borsosáron egy picit, mindennel együtt olyan 450-550 ezer forint körül kerül egy ilyen eszköz, de hogyha most hasonlítjuk, hogy van egy egyszerű ilyen szemüveged, ami a 30-50 ezer forintba kerül, és hozzáveszed a 400 ezer forintos iPhone telefonodat, vagy bármelyik másik okostelefon, akkor már nem néz ki ilyen ijesztően.
1: Igen.
0: Csak még a egyszerű szemüveg az lusta, lassú, nem arra van programozva, amit a vak és gyengéllátó embereknek kell. Ma már ez is rendelkezésre áll, egy olyan szemüveg, amely kimondottan arra van programozva, hogy amikor információra van szükséged, egy-két másodpercen belül azt neked az a okos szemüveg azonnal a füledre tudja diktálni, még ezek a egyszerű készülékeknek itt azért van egy gondolkodási idő.
1: Minden az adatátvitel a telefon, igen, és a szemüveg között az is időt vesz igénybe.
0: Tehát egy óriási
1: lehetőség. Kérdés beérkezése, majd a válasz visszaérkezése, mindenhol van késedelmi idő.
0: Ezt a komoly készülék nagyon lecsökkentette. Biztos vagyok abba, hogy egy év múlva, két év múlva ez olyan szintre jut, amit ma még el se tudunk képzelni. Amiről még neked se beszéltem, van ennek egy nagyon extra változata. Ezt úgy hívják, ezt a készüléket, hogy a retinára vetítő készülék. Tehát annak a vaknak, aki nem vetít el effektíve a szem golyóját, ez a technika meg tudja már azt oldani, hogy magára a szem retinára rávetíti azt a képet, amit a okos telefonon keresztül a agyad közvetlenül is fel tud dolgozni. Ez még kísérleti fázisban van, de a kísérleti fázisnak az a utolsó része, ahol ezt már effektíve használják, működik. Nem fogja a szemet sosem nyilvánvaló módon pótolni, de közellátóval fogja tudni tenni a mesterséges intelligencia a vak és gyengéllátó embereket. Nagyon rövid időn belül.
1: Valamelyik nap beszélgettünk, itt épp a mikrosútól jött el, honnét jött az ötlet? Hát ugye katonai felhasználás, GPS, katonai felhasználás. Volt az alap, és most már hétköznapi autókban már gyárilag be van építve. Ez a szemüveg is játéknak, egyszerű eszköznek indult, és hova jut a technika?
0: Hát azért akkor egy pillanat, picit itt is álljunk meg egy picit. Hát... Teljesen igazad van. Valahol talán tudjátok, hogy én nekem a repülés a szenvedélyem. Igen, ez is a katonai dologról jött. Ma a katonai repülés, tehát a katonai repülők, a vadászpilóták, de akár a szállító pilóták is a sisakjukban már teljes egészében ezt használják. Tehát a pilótának, aki egy korszerű katonai gépet vezet, annak teljesen fölösleges akár, hogy ablak legyen előtte, ugyanis olyan szemüveget visel, az van előtte, amit mindent a szemüvegére rávetítetten lát. És teljes egészében ez az okos szemüveg adja meg a pilótának minden olyan információt, ami a katonai repüléshez szükséges. Úgy, hogy bármerre fordul a gép, bármerre
1: van
0: a fejem, mindig azt a feladatot látja, amit őnek végre kell hajtani. Ennek egy idézőjelbe vagy nem idézőjelbe tett, lebutított változata az okos szemüveg, és ennek a speciális változata, amit kimondottan a vak és látássérült embereknek készítenek.
1: Tehát ami a közlekedésre van specifikusan alakítva, mert hogy nem kell egy lírát elmondani, vagy egy regényt elmondjon a szemüveg az embernek egy adott látképről, hanem a legfontosabb, pontos, real-time, valós idejű információkat kell, hogy elmondja.
0: Még ennél két dologban egy picit még ennél is. Azt nyilván, azt te is kipróbáltad, és láttad, hogy az természetes, hogy újságcikket, könyvet, bármit föl is olvas neked. Tehát a szemüveg azonnal képes rá, de ennek a speciális változata azt is tudja, hogy ha ülsz a tévé előtt és nézed a tévét, akkor neked közvetíti azt szóba azt
1: audio narrációt kapok.
0: Tehát nem csak egy narrációt kapsz, hanem olyan beszédet állít össze, hogy magad előtt érted azt a képet, amit egyébként a képernyő mutat. Tehát ilyen szinten tud.
1: Hát az okos televíziók és az egyéb szolgáltatások ezt hívják úgy, hogy audio narrált televízió műsor, tehát hogy azt is tudod, hogy mi van a képernyőn, nem csak a szereplők hangját hallja az ember.
0: Igen, tehát ilyen szinten tudod, ezek egészen fantasztikus dolgok, hogyha bele gondolunk, hogy ma ez a technológia mire képes, és mennyire fogja mindennapunkat megkönnyíteni. Aztán erre persze lehet azt is mondani, hogy bizonyos szinten el is butítja, de ettől azért ne féljünk, mert az okos szemüveg sem tud gondolkodni és alkotni, tehát tőle is kérdezni kell. Kivétel az, ami megtanított, mert ha be van arra tanítva, hogy téged segítsen a mindennapi forgalomba, daloglásod, sétálásod közben, az tudja annélkül is, hogy megkérdezni. De ha te ott menet közben megkérdezed, hogy vezessel oda, akkor csak akkor tud egy adott célhoz elvezetni, ha te azt megfelelő pontossággal megmondod neki, hogy ide vezessel, akkor el fog vezetni. De magától nem fogod vezetni nyilván.
1: Tehát marad segédeszköz akkor is.
0: Akkor mindig segédeszköz marad.
1: Hát ez fantasztikus. Én azt hiszem, hogy még érdemes lesz erről a témáról beszélgetnünk később, mert lehet, hogy már most is sokkal, sőt biztos sokkal előbbre tart a dolog, mondjuk, mint egy hónappal ezelőtt.
0: Én biztos vagyok bent, és nem csak biztos, meg is ígérem nektek, hogy egy őszi rendezvényetek keretén belül már ennél sokkal részletesebb technikai bemutatót fogok tudni nektek tartani.
1: Én ezt nagyon szépen köszönöm, bízom benne, hogy az egészséged is engedni fogja, a technika is fejlődik, pénzünk is lesz rá, és akkor vissza fogunk térni mindenképpen a rádióhallgatókhoz is ezzel az információval, mert így a rádió hangszórókon keresztül is eljuthat az információ olyan látássérültekhez, akiknek ez az életét szebbé, jobbá tudja tenni.
0: Én tisztelettel köszönöm a meghívást, örülök, hogy újra találkoztunk, bízom bent, hogy az egészségem is meg fogja engedni most, minden jelenre mutat, és még hosszú évekig fogunk tudni együtt dolgozni. Köszönöm szépen.
1: Hát így legyen.
2: Ez a Szemfüles, a Látássérültek Vas vármegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Egy csodálatos rendezvényen voltunk az előbb, még itt vagyunk, még nem mentünk haza, és a rendezvény egyik fő szervezőjét, vagy talán mondhatom, hogy a fő szervezőjét szólítottam meg, itt ül mellettem.
3: Füzes Rita vagyok, jó napot kívánok! A 9. alkalommal rendeztük meg a héten az esélyegyenlőségi napot az általános iskolások és középiskolások számára, a mai nap pedig az óvodások voltak itt a Kőszeg térségéből. Mind a két napon 100-100 gyermeket mozgattunk meg, különböző állomásokkal, ahol a látássérültek, illetve a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ munkatársa segített bemutatni, hogy hogy élnek ők.
1: Milyen visszhangja volt az iskolások részéről?
3: Nagyon jól érezték magukat, és szeretnének jövőre is jönni. Mint mondom, már 9. alkalom volt, és évről évre nagyon pozitív visszajelzések vannak.
1: Honnan jött egyáltalán az ötlet 9 évvel ezelőtt, hogy ilyet kell csinálni?
3: 9 évvel ezelőtt még nem én kezdtem, hanem az elődöm, Sinkovics Ágnes, és ő hagyományozta rám, miután elment az intézményünkből. Látjuk azt, hogy a társadalomban az embereket nem annyira fogadják be, nem úgy bánnak velük, ahogy kellene, vagy túlzott segítséget kapnak, vagy abszolút semmiet, és ezért jött ez az ötlet, hogy bemutatva az ő életüket, ők is átélhetik, és ezáltal befogadóbbá válnak.
1: Esetleg megtanulnak jól segíteni.
3: Így van, mert tudjuk, hogy nem mindenki igényli, ezért is mondjuk a gyerekeknek, hogy csak annak segítsenek, aki kéri.
1: És úgy, ahogy kéri.
3: És úgy, ahogy kéri, pontosan.
1: Mennyire fáradtatok el így most már a második nap végére?
3: Hát azt mondom, jó lesz majd a pihenés, lassan közeledik a hétvége, úgyhogy lesz idő arra is.
1: Fantasztikusak voltak ezek a kis ovisok, előkészítősök, pici kis emberpalánták, és nagyon érdeklődően álltak a feladatokhoz, én is úgy vettem észre.
3: Igen, nagyon, nagyon aranyosak, és hát megkérdeztük a program végén a kis ovisokat, hogy elfáradtak-e, elfáradtak természetesen, de mindenki nagyon jól érezte magát, és megígérték, hogy jövőre is jönnek.
1: Hát akkor jövőre is. Ez a teher nyomja a válladat, hogy újra meg kell csinálni ezt a feladatot.
3: Igen, akkor már a 10. alkalommal lesz az iskolásoknak, és 3. alkalommal az óvodások részére. Úgyhogy még jövőre én csinálom, aztán betanítom az utódomat, mert ezt a programot szeretnénk tovább folytatni, viszont én nyugdíjba készülök már.
1: Ilyen fiatalon.
3: Hát igen, ilyen fiatalon lehetőség van. Annyira nem érzem belülről fiatalnak magam, de azért még van egy kis energia.
1: Én azért szeretek gyerekek között lenni, mert az ember ilyenkor kicsit kortalanabb tud lenni.
3: Így van, nagyon aranyosak, nagyon érdeklődőek a kicsik, és úgy energiát adnak az embernek, tehát feltöltik. Ilyenkor érdeklődőbbek, tehát szerintem egy kicsit az óvónéniknek is könnyebb, mert hogy átveszük ilyenkor a terhet róluk, de tényleg nagyon élvezték a picik, és nagyon tüneményesek.
1: Hát akkor, drága Rita néni, jövőre egy nagy bummot illene ám csinálni 10-nek.
3: Próbálkozunk, igen. Esetleg anyagi segítséget, ha még pluszba kapunk, akkor mindent meg tudunk oldani.
1: Szóval akkor így elhangzott a felkérés a rádió hullámain keresztül, hogy ez a fantasztikus rendezvény tovább mehessen, és hogy egy kicsit a színvonal alatt, ami eddig is jó volt, lehessen emelni, ha valaki támogatná Dr. Nagy László Egyemit Kőszegen, vagy a
3: Beszédgyógyítás Alapítvány. Uh-huh. Igen, a Beszédgyógyítás Alapítványon keresztül kaptunk támogatásokat a megyei önkormányzattól, a megyei közgyűléstől, Kőszegváros önkormányzatától, a Sárvári tankerülettől, és nagyon-nagyon sok finomságot tudtunk a az iskolásoknak, óvodásoknak felkínálni, ez pedig a Hétforrás ZRT-nek köszönjük.
1: Szóval akkor ezt a sort lehet bővíteni önkéntesekkel, és akkor folytatódik ez a nemes cél. Nagyon szépen köszönöm neked, sok sikert, jó egészséget a további munkához, aztán meg majd a jó megérdemelt nyugdíjas időszakhoz is.
3: Nagyon szépen köszönöm, és jövőre akkor újra várunk benneteket. Köszönöm.
2: Ez a Szemfüles.
1: Még mindig Kőszegről, és most egy kedves úriember ült ide mellém, megkérem mutatkozzon be.
4: Wimmer László vagyok, a Dr. Nagy László Egyminek a főigazgatója.
1: Most már évek óta találkozgatunk itt, ezen az alkalommal összejövünk, és hát még hallgatjuk Laci bácsi beszédét, ő is végignézi a programokat. Hogy érzi Laci bácsi, milyen ez a rendezvény, hogy...
4: Hát nagyon büszkék vagyunk Rita nénire, aki már a 9. alkalommal rendezte meg, másodszor pedig az óvodásoknak ezt az esélyegyenlőségi napot, és hát természetesen önökre is, akik vállalják és bemutatják gyerekeknek ezt, hogy milyen így élni másként. Szenzációs, hogy a gyerekeknek a visszajelzései, mind a rendezvény után, mind a rendezvény közben, a lelkesedésük az határtalan, és azt gondolom, hogy ez egy jó alkalom bemutatni itt a fogyatékkal élőket, és hogy ez is segíti azokat a gyerekeket, akik nem találkoztak korábban ilyen szituációval, hogy megértsék, és támogassák, segítsék őket.
1: És iskolai igazgatóként, intézményvezetőnként mekkora büszkeség az, hogy az intézménynek van egy ilyen rendezvénye?
4: Hát nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Ez ugye 9. alkalom volt, a mai a 2. az óvodásoknak. Bízunk benne, hogy megér a 10-et, 25-öt. Nem tudom, hogy ezt várt kinek a szervezésében, mert sajnos itt a néni mondta, hogy ő már nyugdíjba készül, hogy nem tudom, hogy elárulhatom ezt a titkot.
1: Ő már elárulta.
4: Nem nagyon örülünk ennek, de biztos vagyok benne, mint ahogy itt kolléga és korábbi években tőlünk mentek el nyugdíjba visszajárnak. Szerintem Rita nénnek ez annyira szívügye ez a dolog, hogyha nyugdíjba megy, akkor is biztos, hogy fogjuk meg itt látni, és biztos, hogy akinek majd átadja a rendezvény stafétabotot, ő meg fogja hívni, és Rita néni meg tudja, hogy itt lesz. Tehát el nem tudom képzelni Rita néni kívül ezt a rendezvényt.
1: Úgy hallottam itt a bemutató közben, hogy többféle iskola is van ebben az intézménykomplexumban.
4: Intézményegységeink vannak. Tulajdonképpen három iskolánk van. Van egy, amit általános iskolának hívunk. Az általános iskolában járnak a tanulásban akadályozott tanulók, illetve van külön osztályunk, akik középsúlyosok, autista srácok, gyerekek járnak abban az iskola részben. Van a beszédjavító általános iskola, ott elsősorban a beszédjavító vagy beszédproblémával rendelkező tanulók, illetve egyéb pszichés fejlődési rendelességgel lévő tanulók vannak, illetve van egy iskolánk, a szakiskola, illetve készségfejlesztő iskola, ahol pedig azok a gyerekek, akik szakmához akarnak jutni, akkor itt megkaphatják a lehetőséget. Mondok egy párat, hogy mint kőműves, asztalos, szakácssegéd, textiltermék összeállító, pargondozó, festő, nem tudom, lehet, hogy kihagytam egy párat, de lényegében ezeket a szakmákat tanítjuk ott, és van egy kollégiumunk is természetesen, akik a megye távolabbi részéről jönnek tanulók, őket akkor itt segítjük a másnapi felkészülés, illetve a hétköznapi programjékban nyújtunk segítséget, illetve van Szeldemökön jelenleg telephelyünk, ahol az általános iskola mellett óvodát is üzemeltetünk, így és az utazó gyógypedagógusi hálózatot is Észak-Vas megyében, Szeldemök, Sárvár, Kőszeg járásában mi látjuk el. Úgyhogy elég sokrétű, széles spektrumon dolgozunk, nagy szeretettel és szívvel, élekkel.
1: Azt lehet tudni, hogy mennyi tanulója van most így az iskolának?
4: A létszám az folyamatosan változik, mert nálunk nem körzeti szinten jönnek a gyerekek, hanem a képesség, a szakértői bizottság jelöli ki a gyerekeket az iskolába. Én most így hozzávetőleges adatokat mondok, mert folyamatosan változik, ezért mondom, hogy körülbelül az általános iskolában van 50-60 gyerek, a beszédjavítóban van 150-160 gyerek, a szakiskolában is 50-60, ugyanennyi kollégiumban, Szerdömölkön is hasonló létszámban 50-60 tanuló és utazó gyógypedagógusi hálózatban, ott meg sokkal többet, ott majdnem 250, ha nem több gyereket látunk el, hozzávetőleges létszámadatunk. De mondom, ez hónapról, hétről hónapra is szokott változni, ezért ilyen pontos adattal nem tudok szolgálni, de ez egy hozzávetőleges adat.
1: Most épp azon gondolkodtam el, hogy azért többnyire tanulási nehezített vagy valamilyen problémával élő gyerekek vannak ebben az iskolában, hogy azért itt még nagyobb kihívás pedagógusnak lenni, és ezekből a handicappel induló gyerekekből épp felnőtteket nevelni.
4: Minden gyerek, aki ide jár hozzánk, sajátos nevelési igényű, tehát eleve indul valamilyen hátrányból. Nagy kihívás a kollégáimnak is, a gyerekeknek is, szülőknek is, együtt kell dolgoznunk. bízunk, hogy tényleg úgy állják meg majd a helyüket az életbe, hogy teljes értékű életet tudjanak élni. Ezen dolgozunk, nyilván nem könnyű feladat, de kollégáim fel vannak vértezve rá, és mindegyikünk azon dolgozik, hogy ezt a célunkat teljesíteni is tudjuk.
1: És évek óta járok ide-vissza, és tényleg azt látom, hogy szívvel, lélekkel a gyerekekért, meg hát a gyerekek is ahogyan viszonyulnak hozzájuk, ahogy megszólítják őket egy-egy ilyen rendezvényen, meg van, akik már direkt sorba állnak a feladatért, hogy hú, lesz ez a program, akkor ők jönnek kísérni. Nekem is volt egy Gyöngyösi Andrisom, azt hiszem, aki éveken keresztül, és nagyon büszke volt rá, hogy ő segíthetett nekünk az állomás helyen. Szóval biztos, hogy egy nagy érték ez a program ezeknek a gyerekeknek is, akik részt vesznek benne segítőként.
4: Hogyne, már előre várják, hogy kikhez legyenek beosztva. Pont tanulja voltam a műsor megkezdésén, ugye az eseménynek, hogy jött két kislány, akik valami oknál módva oda kimaradtak. Hát el voltak kenődve, hogy ők nem kerültek be a sor. Ezt nem tudom, hogy Rita néni megengedi, hogy ezt a titkot eláruljam. Volt ilyen is, tehát mindenki nagyon lelkes, mindenki nagyon-nagyon szeretne részese lenni ennek, és hát azért megmondom, Gyuri bácsi, hogy te is nagyon szimpatikus vagy, de a gyerekeknek a kutyus.
1: Engem kutyába se vesznek legtöbbször.
4: A kutyák az viszik a prémet, szenzációsak tényleg a kutyák, de hát nyilván azok, hogy itt legyenek ezek a kutyák, az.
1: Ahhoz mi is kellünk.
4: Azok, igen,
1: el vagyunk, igen, a farvízükön,
4: szerintem.
1: Egyébként nekem is kollégákkal utaztunk vissza vonaton, és remélem, hogy el van rakva a lista, hogy ki kivel volt az idejében. Ennyit tudunk könnyíteni, hogy ugyanazokat kérik a lehetőség szerint. Tehát beváltak a segítők nagyon.
4: Ilyenkor látjuk mi is ám azokat a gyerekeket, akik hétközben sokszor úgy viselkednek, hogy én kopasz vagyok, de nekem is égnek áll a hajam, a kollégáknak is, és ilyenkor, amikor segíteni kell, amikor ilyen komoly feladattal vannak megbízva, akkor lehet látni rajtuk azt az érettséget, hogy tényleg, hogy mennyire pozitívan állnak hozzá ez a dologhoz, és ez a nekünk is büszkeség, és ilyenkor tényleg meg tudjuk őket dicsérni, és általában pozitív megerősítésnek vagyok a híve, hogy ne büntessük a gyereket, hanem a pozitív dolgokat, amit tesz, abból próbáljunk merítkezni, és ez most egy ilyen alkalom számukra is, hogy bebizonyíthatják, hogy igen, hogy nem csak az van, hogy őket szidni kell, mert nem tudnak viselkedni, hanem igenis be tudják bizonyítani, hogy amikor szükség van rá, segítséget kérünk tőlük, akkor a lehető legjobbat hozzák ki magukból.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, meg a beszélgetést is, és kívánom, hogy legyen mindig megfelelő anyagi forrás, meg megfelelő tanerő ahhoz, hogy ez az iskola tovább tudja működni, mert azt hiszem egyre nagyobb szükség van rá.
4: Én köszönöm, hogy itt voltak, továbbra is számítunk magukra, a csapatukra, mert ahogy azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog, nem csak a mi iskolánkban, hanem a környék iskolái, óvodái részére, és úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek.
2: Ez a Szemfüles.
1: Ezzel mai műsorunk végére értünk. Bízom benne, hogy ismét érdekes riportokat tudtunk bemutatni, és hogy jól érezték magukat az elmúlt egy órában. Maradjanak továbbra is a készülékek előtt. A riportokat Kopcsándi Gyula vágta és szerkesztette, a beszélgetéseket Bősze György készítette. A viszonthallásra!
2: Ez volt a Szemfüles, a Látássérültek Vasvármegyei Egyesületének magazinműsora. Köszönjük figyelmüket! Hallgassák műsorunkat a következő hónapban is!
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
6: Műsorajánló.
7: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
7: UK. Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
7: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Műsorajánlót hallottak. Hey!

0: Köszönjük szépen! Hú, mennyi ismerős!
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Kamu reklám.
1: Nálunk nem az a félcipő, amit a villamos ketté vág.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze, ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botond korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütette, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás, emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a Koraszülöttekért Országos Egyesület hallással és hallásfejlesztéssel kapcsolatos podcastjét hallgatja. Ez a beszélgetés azért jött létre, hogy segítsünk azoknak a családoknak, akik hallássérült gyermeket nevelnek. Ismét olyan neves szakemberek fogadták el meghívásunkat, akik munkájuk során rendszeresen találkoznak koraszülött gyermekekkel és családjaikkal. Köszöntöm Várszegi Zoltánt. Zoltán audiológus, hallásakusztikus, az Országos Hallási Intézet ügyvezető igazgatója. Köszöntöm Termann Tibort, Tibor közgazdász, az Országos Hallás Intézet ügyvezető igazgatója 20 éves tapasztalattal rendelkezik az implantálható hallássegítő eszközök piacán. Én pedig Szabó Sönekker Zsuzsanna vagyok, szakmámat tekintve DSGM szakgyógytornász, de ebben a beszélgetésben egy látás- és hallássérült kislány édesanyjaként a korét és az érintett szülőket képviselem. Mikortól milyen hallásvesztésnél érdemes hallókészüléket alkalmazni?
4: Az audiológiai vizsgálatok eredménye alapján ugye az orvosi validáció történik, illetve megszületik maga a diagnózis, ami alapján a hallásvesztesség miensége megállapításra kerül, és az audiológus szakorvos az, aki azt mondja, hogy rehabilitációs eszközre van szükség, illetve az gyermek fülorgégész, audiológus szakorvos dönt arról, hogy adott esetben ez a hallásveszteség, ez mondjuk egy vezetéses típusú, például középfül folyamatokból eredő hallásvesztesége, ami egy gyógyítási folyamat. Ha ő úgy dönt, hogy ez rehabilitálható, akkor törvényileg szabályozva van az, hogy a beszéd frekvenciák átlaga szabja meg magát a választható hallókészülékek csoportját. Ez úgy néz ki, hogy kisfokú, közepes, nagyfokú, súlyos, illetve hallásmaradvány kategóriákra van bontva a hallásveszteség foka által a választható rehabilitációs eszköz. Kis-közepes fokú hallásveszteségnek nevezzük a 20 és 50 decibel közötti hallásveszteségeket, 50-től egészen 90 decibelig a nagyfokú súlyos hallásveszteségek kategóriáját találjuk meg egyébként a választható támogatott termékek között, és 90 decibelt meghaladó hallásveszteségeket pedig hallásmaradványnak hívjuk. Azt még nem mondtam el, hogy a beszédfrekvenciákatnak mit nevezünk, ezek közel a közép tartományt jelentik, tehát 500, 1000 és 2000 hercet, és ezeknek az átlaga az, ami meghatározza azt, hogy milyen hallókészüléket fogunk választani. A kérdésben volt egy olyan, hogy mikor? Minél előbb. Tehát, hogy erre nagyon egyszerű a válaszom. Minél előbb történő rehabilitációval lényegesen nagyobb esélyünk van arra, hogy a normál fejlődés menetet utolérjük, vagy akár meg is haladjuk. Egy rehabilitációs eszköz és egy gyógypedagógus segítségére szükség van, hiszen maga az eszköz nem feltétlenül lesz elégséges.
3: Milyen hallókészülés?

mert audiológiailag egy nagyon stabil hangkörnyezetet tudunk biztosítani, másrészt pedig az egyéni fülilleszték teszi lehetővé azt, hogy a fülben maradjon a mozgás tevékenység során. Ezen kívül léteznek még hallójárati, illetve kihelyezett hangszoros készülékek, de ezek nem ajánlottak. A kihelyezett hangszoros készülékek is csak szakirodalom szerint 9 éves kor felett nyújtják azt a stabilitást a gyermekek számára, amikor is már ezekkel meg lehet próbálni. Tehát, hogy típus szempontjából a klasszikus fül mögötti hallókészülékek azok, amik a legmegfelelőbbek. Itt a hallásveszteség foka meghatározza azt, hogy ez mekkora legyen ez a hallókészülék. Vannak nagyon kis készülékek, és vannak azért lényegesen nagyobb teljesítményű, de külalagban is nagyobb mérettel rendelkező hallókészülékek. Ami nagyon fontos a hallókészülék kiválasztásánál, hogy én két dolgot emelnék ki. Az egyik az az, hogy gyermekspecifikus legyen ez a hallókészülék. És itt eleve, ha azt veszük, hogy 5 nagy gyártócég van, akkor elég sokan kikerülnek ebből a kosárból, hiszen gyermekspecifikus hallókészülékkel, gyermekspecifikus portfólióval nem rendelkezik minden gyártócég. Mit is jelenthet ez? Az egyik az, hát ha belegondolunk, akkor minden gyermekjátékra rá van írva, hogy a 0-3 éves gyermekeknek nem ajánlott az apróbb darabok lenyelésének a veszélye miatt. Ugyanez érvényes egy hallókészülékre is, aki már találkozott kisgyermekkel, aki hallókészüléket viselt, tehát ugye az az első, vagy ha nem is az első, a második, hogy ez kikerül a fülből, és egyből a kis kezeknek van kitéve. Tehát például az elemajtó ne lehessen nyitható, ez egy nagyon fontos dolog. Vagy például az az illeszték, ami összeköti a hallókészüléket, és nagyon nagy szerepe van. Ott például van egy kis közbülső darab, ezt könyöknek hívják, tehát ne lehessen letekerni, hiszen az, hogyha lenyeli a gyermek, akkor abból elég súlyos probléma van. Tehát, hogy ezek a védelmi mechanizmusok, ezek legyenek benne. Nagyon fontos, ha már itt a fülről való levétel és szájba kerülésről van szó, akkor azok egy vízálló verziójú hallókészülékek legyenek, vagy a játéktevékenység, ugye egy játszótéren nagyobb gyermekeknél, tehát azt is ki kell bírnia ezeknek a hallókészüléknek, tehát az IP védelme is nagyon fontos. És még van egy ilyen külcsíny, de nagyon fontos dolog, hogy legyen a szülő, a nevelő, gondozó részére egy vizuális visszajelzés arról, hogy ezek az eszközök működnek. Ezt általában a hallókészülékek, illetve az implantátumok esetében is egy LED segítségével tudják elérni, vagy biztosítani a gyártók. Tehát, hogy pontosan lehessen tudni, hogy ez a hallókészüléke bekapcsolt, működőképes állapotban van. De ez csak a külcsíny. Ennél talán fontosabb dolog az, hogy ez a hallókészülék az adott életkorra vonatkozóan specifikusan működjön. A gyártók zöménél ezek az életkor kategóriák léteznek, tehát 0-tól 3, 3-tól 6, és így tovább. Van, ahol 3, van, ahol 4 kategória van 18 éves korig, hiszen hallókészülék működés szempontjából más hangélményre van szüksége egy újszülöttnek, mint mondjuk egy 3 éves közösségben járó gyermeknek. Mire gondolok ezzel? Például a hallókészülék mikrofonjai egy kisgyermekkorban, amikor még csak a hangokra való figyelem kialakítása a cél, ebben az esetben a tér minden irányából fontos az, hogy bármilyen hang, ami bemegy, arra legyen egy reakció, és általában ebben az életkorban a gyermekek csendes körben

0: környezetben vannak, tehát nem nagyon járnak még közösségbe. Tehát például a zaj szűrőrendszerei, vagy a mikrofonoknak a beállítás módja is eltérnek attól a gyermektől, aki például közösségben jár, és mondjuk három legós vödör borul ki egyszerre, tehát más a hallási szükséglet, illetve ezért is fontos az utógondozás, a nyomonkövetés. Nagyon függ a fejlődés ritmusától, hogy ezek a hallókészülékek hogyan vannak beállítva. Nagyon érdekes, hogy például van olyan gyártócég, aki szoftveresen is egészen más beállításokat alkalmaz egy gyermek esetében, mint felnőtt esetében. Mire gondolok? Például még felnőtt esetében a digitális zajcsökkentő rendszerek egy hangosabb zaj esetében kapcsolnak be, gyermekek esetében, egy alacsonyabb zajszint esetében ezek a szűrők már aktiválva vannak. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy egy gyermekspecifikus hallókészülék gyermekeknek beállított illesztési módja legyen a fülön. Nagyon fontos az, hogy a szülő kiszolgáltatott helyzetben van, hiszen ő nem tudja eldönteni, hogy mi jó a gyermeke számára. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen a szülőket edukálni kell arról, hogy a választható hallókészülékek közül melyek azok a legfrissebb hallókészülékek, amikhez hozzá tudnak jutni. Én a napokban néztem meg, hogy a társadalombiztosítási támogatással felírható hallókészülékek száma az több mint 400, körülbelül 450 féle készülék van ezen a listán, viszont vannak olyan hallókészülékek, amik 10 évvel ezelőtti technológiát képviselnek, és ebben ugye egy járatlan szülő nem tudja eldönteni azt, hogy ez most jó lesz a gyermek számára, vagy sem. Úgyhogy nagyon sokszor jönnek hozzánk másodvéleményre, hogy adott esetben az a hallókészülék, amit ők próbálnak, ajánlottak számukra, az vajon egy jó technológiai színvonalon áll, vagy jól van beállítva. Ebben mindenféleképpen hát meg kell győződni a szülőnek is. Gondoljunk bele, hogy ha most a mai napon nem egy teljesen új vadonatúj technológiát adunk a gyermek fülére, akkor 4 év a kihordási idő. Tehát, hogyha mondjuk egy 2-4 évvel ezelőtti hallókészüléket választunk ebből a listából akaratunkon kívül, akkor az a kihordási idő végén egy 6-8 éves technológiai színvonalat képvisel. Én ilyenkor mindig felszoktam tenni a kérdést a szülőknek, hogy igen, lehet, hogy jó szándék vezérelt mindenkit, és ez egy jó hallókészülék, de vajon megvásárolnak-e egyéb más területen egy 4 évvel, vagy 6 évvel, vagy akár 10 évvel ezelőtti technológiát, tehát erre mindenféleképpen érdemes odafigyelni egy hallókészülék kiválasztás során.
1: Körülbelül mennyi ideig tart egy hallókészülék kiválasztása és beállítása?
0: A hallókészülék kiválasztás és beállítás az egy valóban egy folyamat, és attól függ, talán a kiválasztás az egy egyszerűbb, hiszen vannak mérési eredményeink, ahogy említettem, objektív és szubjektív, és ezek alapján már körvonalazódik az, hogy az adott gyermek esetében milyen hallókészülék kerül a fülre. Ez egy kezdeti lépés, és arra kell felkészülni a szülőknek, hogy az elején mindenféleképpen többször és sűrűbben kell találkozni az audiológussal és a szurdopedagógussal a mérési szituációkban. Több dolog miatt. Egyrészt akkor van visszajelzésünk, amikor már használja a gyermek. Kitől lehet visszajelzésünk? Egyrészt a szülőktől, másrészt ugye mi audiológusok megmérjük, hogy az adott hallókészülékkel hogyan reagál a gyermek az adott hangtérben, tehát ezek kalibrált hangterek, ahol időről időre visszarendeljük a gyermeket és a szülőket, és szurdopedagógus segítségével megmérjük először kezdeti időszakban azt, hogy a két fülel együtt hogyan hallanak, és mi minél előbb törekszünk arra, hogy oldalanként ezeket a vizsgálatokat meg tudjuk nézni. Ugye említettem, hogy önmagában a hallókészülék nem lesz elegendő. Tehát mindenféleképpen egy szurdopedagógiai, egy gyógypedagógiai fejlesztésnek meg kell történnie, és onnan is vannak visszacsatolások, tehát annak az eredményét integrálni tudjuk a hallókészülék beállításába. A válaszom így konkrét időpontra is kitérjen, az eleinte két hetente kellene találkozni a szülőkkel és a gyermekekkel, és utána, amikor látjuk az eredményeket, elindul egy hallási figyelem, és adott esetben egy beszédfejlődés, akkor mi azt tartjuk jónak, hogy azért az első 3 évben negyed évente találkozzunk, mindig korrigálni lehet az adott mérés alapján a hallókészüléket, és például, hogyha közösségbe kerül, akkor például ezt is figyelembe tudjuk venni a hallókészülék beállításánál. Még fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy a mérések során az audiológus, a gyermek és a szurdopedagóguson kívül, ha a szülő ott van, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Úgy van kialakítva a mindkét mérési helyünk az intézetünkben, hogy legyen elég hely arra, hogy egy szülő, két szülő, de hogyha jön a nagymama, akkor talán még ő is befér. Nagyon fontos, hogy lássák azt, hogy mi történik egy mérés során. Tapasztalják ők is meg, hogy melyek azok a hangok, azok a frekvenciák, amiket kifogástalanul hall, és mi az, amit kevésbé, mely területeken kell egy picit nagyobb hangsúlyt fektetni az ő otthoni munkájukba, illetve mondjuk egy szurdopedagógiai munkába, tehát hogy együtt gondolkozzunk el arról, hogy ezzel az eszközzel, ami a gyermek fülén van, minél jobb eredményt tudjunk kihozni.
1: Mesélj nekem a kokleáris implantátumokról. Ki kaphat ilyet?
2: A kokleáris implantátum az akkor lép be a hallás rehabilitáció során, amikor már a hallókészülék nem képes annyit erősíteni, amennyit a diagnózis alapján szükségesnek ítélt a szakember. Ahogy a hallókészüléknél ugye rendelet szabályozza azt, hogy milyen hallásveszteség esetén milyen erősségű hallókészüléket lehet indikálni, illetve lehet adni nyilván támogatottan. Ez a fajta precizitás a kokleár implantáció esetén nem létezik. Tehát sem Magyarországon, sem Európában, és nagyon kevésen a világon tudtam egyébként sehol nincsen egyelőre még ratifikálva semmiféle törvény vagy rendelet arról, hogy milyen hallásveszteség paraméterek mellett lehet támogatott kokleáris implantátumot indikálni a gyermeknek, vagy adott esetben felnőttnek. Nagyon széles a szórás, nyilván ebben az esetben az orvosokra van bízva, hogy a mérések és a diagnózis alapján azt mondják, hogy ez az a pont, amikor már a hallókészülék nem elég, és nyilván egy másfajta technológia szükséges a rehabilitációhoz. De alapvetően itt, ha mondani kell valamit, ez gyakorlatilag a 65-70 decibel plusz és a beszédértésnek a hiánya. Ez a két az a két indikáció összessége, tehát a kombinációja alapján indikálható maga a kokleás implantátum. Ha nagyon laikusan szeretném megközelíteni, akkor kvázi a sikettség határa az, amikor már a hallókészülék nem segít, viszont az implantátum szóba jöhet. Miért? A technológia teljesen más. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és elnézést a hallókészülék gyártóktól, a hallókészülék az egy erősítő eszköz. Három alapvető része van. Egy mikrofon, egy erősítő és egy hangszóró. Bemegy a hang egy bizonyos erővel, egy decibellel, az erősítő felerősítés, a hangszóró egy erősített, hangosabb hang jön ki, ami nyilván nagyobb ingerrel képes hatni a fül különböző szerveire, szőrsejtekre, ami alapján létrejön az ingerület. A kokleás implantáció az teljesen más technológia. A kokleás implantáció képes arra, hogy maga az eszköz felvegye a külvilág hangjait, és maga az eszköz ezt átalakítja, a hangot, ami ugye egy hullám, átalakítja elektromos ingerületté, és képes arra, hogy a fül teljes működését kiiktatva közvetlenül a hallóideget ingerli, vagy ingerelje. Tehát praktikusan a fül teljes működését, ugye a dobhártya, hallócsontocskák, belső fül, a teljes biológiai mechanizmust megkerülve, a hangot közvetlenül ingerületté alakítva eljuttassa a hallóideghez. Ami után nyilván feljut ugye a megfelelő agyi pozícióból, pedig az agy hangként tudja értékelni ezt a jelet. Úgyhogy ez a kokleás implantátum. Ezért mondom, hogy ez egy teljesen más technológia, teljesen másképp működik. Ahogy Zoltán mondta, ugye ha nézzük kicsit a rendszer részét, meg a finanszírozást, hiszen szerintem erről is beszélgetnék, hogy mekkora terhet jelent egy családra egy hallásérült gyermek. Ugye a hallókészülékek esetén egyébként, ha jól tudom, 90%-os támogatottsága van a hallókészülékeknek, a listán lévő hallókészülékeknek, és a gyerekek esetén 4 évre adják ezt a támogatást, tehát 4 évente megújul ez a támogatási lehetőség. És adott esetben, ahogy Zoltán is mondta, hogy a folyamatos vizsgálatok és visszajelzések alapján lehetőség van ugye a gyermekkorában bármikor váltani 4 évenként ugye finanszírozottan, de 4 éven belül akár nem finanszírozottan is hallókészüléket, igazítva az igényekhez, szükségletekhez. A kokleás implantációnak kicsit másképp működik a dolog, mert ezt egy életre választja az ember. Tehát ezt, amikor kiválasztja, hogy melyik gyártó, milyen kokleás implantátumát szeretné használni, az egy életre szóló döntés, ezért még inkább fontosabb az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy melyik az a kokleás implantátum, ami alkalmas az adott gyermeknek anatómiai és minden más szempontból is. Itt szűkebb a választék, 3 gyártó áll rendelkezésre, de mivel, ahogy mondtam, eltér a technológia, ami legfőbb különbség azon túl, amit elmondtam, hogy maga a kokleás implantáció az egy műtéti eljárás során kerül elhelyezésre, és tehát a kokleás implantátum egy műtéti eljárás során kerül elhelyezésre. 2 része van a rendszernek, van egy külső része, az hasonló, mint egy hallókészülék, nagyobb picit, és van egy belső része, ami maga az implantátum, amely ugye jelenleg Magyarországon a 4 egyetemi klinikán kerül beültetésre, Budapest, Szeged, Debrecen és Pécs. És a belső egységet egy nagyjából 45 perces, 1 órás műtéti eljárás során gyakorlatilag ugye beültetik a páciensnek, adott esetben gyermeknek, és a maga az implantátumnak a súlya, vastagsága, az elektródának a formája, ez mind-mind befolyásolja azt, hogy melyik az a ideális kokleás implant gyártó, ami egy csecsemőnek, egy gyermeknek adott esetben optimális lehet. Miután megtörténik a műtét, rá egy ilyen 4-5 hétre, amikor a seb begyógyul, történik meg az aktiválása a külső egységnek, és akkor éli a gyermeket, nyilván a felültet is adott esetben, az első hanginger.
0: Gyermekek esetében, ugye Tibor azt mondta, hogy a beszédértés például egy ilyen indikáció lehet, amikor nem indul meg hallókészülékre. Audiológiai szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem indul meg a beszéd, vagy a hallási figyelem, vagy a beszéd abba marad bizonyos szinten, vagy visszaesik, akkor kell az audiológusnak arra gondolni, hogy milyen lehetőségek vannak. És az audiológus felelőssége az ebben az esetben, hogy megnézze azt, hogy a hallókészülékben van-e annyi lehetőség, vagy egy másik hallókészüléket választunk, vagy pedig ott tart a hallókészülék beállítás, a szurdopedagógiai fejlesztés, hogy ebből nem lesz jobb beszédértés, beszédindulás, tehát ebben az esetben el kell gondolkozni azon, és abba az irányba terelni, vagy a lehetőséget megadni a szülőknek, hogy a kokleáris implantátum felé induljanak el, és itt is nagy jelentősége van a nyomonkövetésnek a gyermekek esetében, hogy ezeket az állapotokat, ezeket észleljük, jelezzük a szülők számára, és akkor a szülőkkel együtt megint közösen el tudjuk vinni őket abba a lépésbe, vagy abba, azon az úton el tudjuk indítani őket, ami a kokleáris implantációt jelenti számukra. Tehát, hogy van megoldás a hallókészüléken kívül is.
2: Jellemző még azt kell elmondani, hogy a statisztik alapján egy ezredék az újszülötteknek születik siketen, és itt is mind a hallókészülék esetén is a korai ellátás az kritikus. Tehát nagyon fontos tényleg a 20-15-ben létrejött objektív hallásszűrésnek az alkalmazása, adott esetben a kérés a szülő által az intézményben, hogy az első 3 napban, amíg bent fekszik a gyermek, történjen meg az objektív hallásszűrés, és kapjanak egy olyan eredményt, ami visszajelzés számukra arról, hogy a hallása rendben van a gyermeknek, a csecsemőnek, vagy adott esetben további vizsgálatokra van szükség, annak érdekében, hogy biztosan tudjuk, hogy mi a helyzet a hallással, és biztosan tudjuk a lehető legkorábban azt, hogy meg kell, hogy induljon egy rehabilitáció, akár hallókészülékkel, akár kokleáris implantációval. Tehát ez, én is azt gondolom, hogy alátámasztva, illetve egyetértve a kollégákkal, ez egy kritikus dolog a gyermekeknél, a korai fejlesztésnek a megindulása, a lehető legkorai fejlesztésnek megindulása. Amit még a kokleáris implantáció el kell mondjam, hogy mindenképpen javasolt a kokleáris implantációt hallókészülék viselése több okból is. Egyrészt nyilván egy valamilyen szintű hallásélmény azért alapvetően szükségszerű, de ami még fontos, hogy magának nyilván a hallókészülék viselésének a hozzászoktatása, szokása az nagyon fontos, hogy a gyermek, akivel tudjuk, hogy később egyébként már kokleáris implantációt fog kapni, már a lehető legkorábban hozzászokjon magához, az eszköznek a viseléséhez. Ugyanis az implantáció nagyjából ilyen 7-9 hónapos korban javasolt. Magyarországon a legfiatalabb implantáció eddig, azt hiszem 7 hónapos volt Szegeden, de 7-9 hónap az, ami mi is javasoljuk egyébként. Nyilván anatómia, illetve biológia, illetve egyéb más dolgok is szóba jöhetnek, de ez a optimális, legkorábbi implantációs időszak. Az indikáció kapcsolatosan azért el kell mondani, hogy nyilván nem kizárólag audiológiai eredmények azok, amik meghatározzák az implantáció szükségszerűségét. Minden klinikán van egy implant team, ami több szakemberből áll össze, orvosok, pszichiáterek, audiológus szakemberek, megvizsgálják a családi háttértől kezdve egy teljes komplexitását ugye a gyermeknek, illetve a környezetnek, és ezek alapján állítják föl azt a diagnózist, ami azt mondja, hogy indikált vagy kontraindikált adott esetben a kokleáris implantáció. Tehát nem feltétlen az audiológiai eredmény kizárólag az, ami az indikátora a kokleáris implantációnak, hanem ez egy komplexebb dolog. Ez már csak azért is fontos, mert igazából a műtéttel, mindahogy a hallókészülőknél is, nem, az csak egy kezdet, hogy megtörténik a műtét, és bekapcsoljuk az implantátumot, vagy éppen felakasztjuk a hallókészüléket a gyermekre, az a legeslegelső lépés. Utána nagyon sokat kell dolgozni azon egy nagyon felkészült szakértői csapatnak, hogy az eszköz segítségével az az elvárt hallásélmény az megérkezzen. És azért az egy hosszú és nem könnyű folyamat. Nagyon sok esetben nem könnyű folyamat, és igazából nem csak a szakemberek, hanem a szülők felelőssége is benne van ebben. Nagyon-nagyon mélyen benne van a szülők felelőssége, és adott esetben ez is egy indikációs kritérium. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mind a két esetben hangsúlyozni, hogy ez egy csapatmunka. A szakembergárda, nyilván a szülők, és hát nyilván nem utolsósorban maga a gyermek, aki viseli akár a hallókészüléket, akár pedig az implantátumot. Még egy kis anyagi részét hadd írjak ki erre a hosszabb távú dologra, ha már erről beszélünk, hogy nyilván hosszú távú dolog mind a hallókészülék, mind az implant, hiszen nyilván mind a kettőt elvileg egy életen keresztül kell viselni. Jelenleg a magyar törvények azt biztosítják a koklás implantátumnál, hogy maga az eljárás és maga az eszköz teljesen ingyenes, TB támogatott mindenki számára. 6 évente biztosítja a NEAK, az állam a külső egységeknek a cseréjét, ezáltal biztosítva nyilván a hosszú távú használhatóságot, és adott esetben a fejlettebb technológiának a használatát, és a javítás is egyébként 90%-ban támogatott a cochlear implant esetében, úgyhogy ez egy ilyen folyamat. Van egy magyar cochlear implantátok egyesülete, aki ezeket a vívmányokat letett az asztalra az elmúlt évek során. A hallókészülékek esetében a támogatás a gyermekeknél, ahogy mondtam, az 90%, a kiadási idő az 4 év, és itt is a javítás pedig a támogatás mértékével megfelelő 90%-os a javításnak a támogatottsága, ha jól gondolom, Zoltán.
0: Így van, de 9 év alatt 4 év a kihordási idő, és 9 év felett 6 éves a kihordási idő, de természetesen a TB támogatás az teljes körben is kiterjedhet, tehát hogyha van egy közjogi igazolványa a gyermeknek, akkor teljesen ingyenesen is hallókészülékhez tud jutni. A társadalombiztosítási támogatott listának a referencia termékei, tehát az adott csoporton belül kvázi a legolcsóbb hallókészülékek azok, amik között vannak egyébként nagyon jó minőségű középkategóriás készülékek, azok akár ingyenesen választható termékek, és vannak olyanok, amit csak részben finanszíroz a NEAK, itt a szülői hozzájárulás is szükséges, aminek a mértéke különböző lehet a hallókészülék tudás szintjétől függ, az, hogy milyen árat kell még a fennmaradó összeget kifizetni a szülőknek.
1: Hosszú távú karbantartásról beszéltél az előbb a kokleáris implantátumoknál. Hogy kell ezt elképzelni? Egy évben egyszer vissza kell menni, állítanak valamit, megnézik, hogy minden rendben van-e, vagy gyakrabban, vagy ezt hogy képzeljük el?
2: Hasonló, mint a hallókészülékek esetén, minden klinikának van egy beállító szakember gárdája, amelyek a koklás implantátumot hasonlóan a hallókészülők beállításhoz egy komputeres szoftver segítségével illesztik a visszajelzések, mérések alapján annak érdekében, hogy a legtisztább hallást érjék el a kis pácienseknél, adott esetben felnőtteknél is. A bekapcsolást követően gyakorlatilag egy olyan 2-3 havonta, akár még sűrűbben is szükséges megjelenni a klinikán, finomhangolásra, és utána, amikor beállt a megfelelő hangolás segítségével az optimális hallás, akkor fél évente, évente elég már egyszer visszamenni a klinikára egy check-upra, egy ellenőrzésre, adott esetben egy finomhangolásra.
1: Értem, tehát akkor az elmondható, akár hallókészüléket kap a gyermekem, akár implantátumot, hogy ez egyrészt egy hosszú távú folyamat, és nekem szülőként is folyamatosan lesznek vele feladataim. De nyilván ezt vállaljuk, amikor úgy döntünk, hogy ez legyen a megfelelő kezelési forma.
2: Így van.
1: Arról nem beszéltünk még, hogy van-e rizikója az implantátumoknak.
2: Mivel az implantátumok ugye egy műtéti technológiával történnek beültetéssel, mint minden műtétnek itt vannak nyilván műtéti kockázatok, amelyek fennállhatnak, de ezek a műtéti kockázatok nem nagyobbak, mint egy általános műtétnél, adott esetben egy mandula műtétnél például. Ahogy mondtam, a műtét manapság már 45 percet tart. Az elmúlt 10 évben vannak statisztikák, gyakorlatilag nagyjából egyharmad idő alatt lehet elvégezni egy implantációs műtétet. Most, mint 10 éve, mind a műtéti technológiák természetesen, mint pedig az implantok is fejlődtek az elmúlt időszak alatt. Ugye Magyarországon az első műtét, ha jól emlékszem, 80-as évek elején történt meg. Tehát ez nem egy új technológia, ez nem egy teljesen friss technológia, ez már egy igen bevált technológia. Magyarországon egyébként jelenleg olyan 1500-2000 ember él kokleáris implanttal, úgyhogy ez is egy számosság adott esetben. Tehát visszatérve, van egy műtéti rizikó adott esetben, amely műtét során jelentkezhet, de nyilván szakemberek ezt minimalizálják. Egyébként maga a műtéti eljárások is most már minimál invazív eljárásokká alakultak át. Régebben nagyon nagy vágáson keresztül gyakorlatilag elég hosszadalmas műtétek voltak. Most a fül mögött történik egy piciken nagyjából egy 5 centis vágás, és azon keresztül történik meg a beavatkozás, illetve az implantnak a beültetése, tehát utána a felépülés is gyors. Ez kvázi egy egynapos benfekvéssel jár, akár felnőtt, akár gyermek esetéről van szó. A műtét napján, azon az éjszakán még bent tartják a pácienst, és másnap hazaengedik. Úgyhogy igazából nagyjából ez a műtéti eljárásnak a folyamata, a rizikója. Amit azért tudni kell nyilván, azzal együtt, hogy itt kvázi teljesen siket páciensekről, gyerekekről, felnőttekről beszélünk, akik az implantot megkapják, előfordulhat, hogy van maradványhallás, és a műtét során a maradványhallás megőrzés, ez egy kritikus kérdés. Ezért is nagyon fontos az egyébként, hogy milyen implantot választ akár a szakember, vagy éppen a szülő, mivel a maradványhallás megőrzése függ a terméknek a dimenzióitól, minőségétől, és hát nyilván a műtéti eljárástól is. Ez is egy rizikó lehet adott esetben, maradványhallás megőrzése vagy nem, de azt kell mondjam, hogy a koklár implant használata során a maradványhallásnak nincs jellemző szerepe. Ami nagyon fontos még, a koklár implantációs eljárás az nem egy hirtelen csoda. Tehát nem arról szól a sztori, hogy amikor bekapcsolják az implantátumot, akkor utána akkor gyakorlatilag mindenki hallani fog, és akkor utána gyakorlatilag minden megvan oldva, hanem tényleg egy komoly, nagyon felelősségteljes munkáról van szó, és ne várja senki azt, hogy bekapcsolják az implantot, utána már hallani fog minden tökéletesen. Aki már egyébként beszélt, és utána kapta meg a hallásimplantátumot, akkor neki meg kell tanulnia hallani az implanttal, mert az másképp hall az ember az implanttal, ezt meg kell tanulnia segítséggel jellemzően. A gyerekeknek pedig ugyanúgy mindegy beszédfejlődést, így kell menni az implanttal, hogyha siketen született a gyermek, akkor mint bármilyen más esetben végig kell menni egy hallás fejlesztési úton, szülők, szakemberek segítségével. Ami másik nagyon fontos dolog, hogy itt is mind a hallókészüléknél ugye a két oldali ellátás az egy alap dolog, akinek kétoldali problémája van, ott a kétoldali ellátás az a koklár implant esetében is működik, az is teljesen finanszírozott és bevált módszer. Ráadásul most már az egyes klinikák egy ülésben végzik el a kétoldali implantációt is, tehát kisebb traumával történik meg, nem kell kétszer altatni, kétszer vágni, kétszer rehabilitálni, hanem egy műtéti eljárás során megoldják a két implantációt is.
1: Még olyan kérdésem lenne az implantátumokkal kapcsolatban, ami gyakran felmerülhet, hogy a későbbiekben egy implantátumot viselő személynek lehet-e MRI vizsgálata?
2: Igen, lehet. A jelenlegi modern implantátumok most már lehetővé teszik azt, annak ellenére, hogy egy mágnes van az implantátumban, ami segítségével kapcsolódik a külső egységhez, hogy mind a másfél, mind pedig a három tesznás emeli felvétel az a mágnes kivétele nélkül megtörténhet. Tehát igen. Amit azért tudni kell, és nyilván ez egy fontos információ, hogy az implant maga azért egy árnyékot fog vetni az MR során. Tehát amennyiben az implant közvetlen közelében van valamilyen jellegű probléma, azért azt tudni kell, hogy az egy árnyékot fog mutatni a felvételen. De jellemzően ez egy minimális része nyilván a fejnek, de tény. Tehát még egyszer, igen, lehet másfél-három tesznáig, amíg az működik, a mágnes kivétele nélkül, úgyhogy ez nem probléma, akár a repülőgépekkor a kapun is át lehet menni, nem fog besípolni.
1: Szuper. Azt szeretném még kérdezni, hogy bárki bárhol vizsgálhat-e audiológusként gyermeket, vagy van-e valami kritérium ezzel kapcsolatban?
2: Ugye a különböző szintű audiológiák vannak. Az audiológiáknak a működési engedélye ANTS engedélyhez kötött. Az ANTS vizsgálja azt, hogy az adott audiológia megfelel azoknak a szinteknek, azoknak a kompetenciáknak, amilyen vizsgálatot szeretnének végezni az otthon szakemberek. Jelenleg négy szintet különböztet meg a rendelet, négy különböző szintű audiológia van, ezekhez a szintekhez külön rendelnek személyi és tárgyi feltételeket és kompetenciákat ennek megfelelően. Ma Magyarországon a legmagasabb szintű a szakambulanciai szintű audiológia az, amelynél megengedett a gyermekvizsgálat, mint kompetencia, törvényszinten. Tehát, ha valaki megnézi ezt a törvényt, akkor pontosan láthatja azt, hogy milyen szakemberek kellenek, hogy jelen legyenek ezen az audiológián, és milyen eszközpark kell, hogy legyen ahhoz, hogy gyermekvizsgálat megtörténhessen. Praktikusan egyébként fülorgégész, a teljesség igény nélkül fülorgégész szakorvos, fülorgégész audiológus szakorvos, foniáterre van szükség orvosi szempontból, szükség van gyógypedagógusra, vagy logopédusra, szükség van pszichológusra, szükség van szurdopedagógusra, ezek vagy is kombinációk. Ha hallókészülék van, akkor audiológus szakasszisztensre is szükség van, már pedig szükség van rá, igen. És hát nyilván a tárgyi feltételek pedig elég kemények ott is, tehát nagyon-nagyon. Tehát egy átlagos hallókészülék szalon, aki nem rendelkezik ezekkel a személyi és tárgyi feltételekkel, de jóre nem vizsgálhat gyermeket.
0: Fontos kihangsúlyozni, hogy az orvos annak gyermek fülorgége szakorvosnak kell lennie, tehát ez is egy hangsúlyos tényező, illetve az, hogy hiába vannak meg ezek az engedélyek, tehát a mérés folyamatát is úgy kell kialakítani, hogy egy gyermekvizsgálat esetében főképpen az elején, amikor nem egy kondicionált gyermekről van szó, mert gyönyörűen 5 éves gyermekek sokkal jobban jeleznek, mint hogyha egy felnőttet néznék meg. Tehát mindenféleképpen, amikor elkezdődik a folyamat, az elején vagyunk, akkor szurdopedagógusnak ott kell lennie, és még egy nagyon fontos tényező, hogy időt szánjunk magára a vizsgálatokra, a diagnosztikai részére is, és utána pedig a rehabilitációs részére és a finom hangolás részére is. És mivel, hogy itt sok ember dolgozik együtt, az audiológus, a szurdopedagógus is, akár közösen is tévedhet, vagy lehetnek rossz döntései, de ezeket időben észre kell venni, és korrigálni tudjuk akkor, hogyha van egy folyamatos kapcsolat a családdal és a gyermekkel.
2: Felmerült még egy kérdés a kokleáris implantátum használatával kapcsolatosan, hogy sportra, adott esetben úszással, hogy áll ez az eszköz. Hát hasonlóképpen a hallókészülék egyébként, hiszen egy külső egysége, egy hallókészülékhez hasonló külső egysége, a gyártók kiválasztásán ez egy fontos szempont, hogy melyik gyártó milyen IP védelemmel látja el a külső egységét, tehát mennyire por és vízálló. Vannak olyan gyártók, van olyan gyártó, aminek ez egy magasabb, elvileg lehet vele úszni, vagy éppen beállni a zuhany alá. Van, amelyik gyártón ehhez kevésbé van fókuszban. Amit biztosan tudok mondani, hogy minden gyártó kínál egyébként egy szilikontokot a külső egységhez, amely használatával adott esetben akár 5-7 méterig is lehet lemerülni és lehet használni, amellett, hogy a hallás élmény megmarad.
1: Ez nagyon jól hangzik, köszönjük szépen!
2: Köszönöm!
1: Köszönöm ezt a rendkívül érdekes és átfogó beszélgetést mindannyiótoknak. Remélem, a hozzánk forduló szülők minden kérdésére sikerült választ adnunk. Köszönjük szépen!

0: Munkaerőpiaci viszonylatban Nyíregyháza és vonzás körzete hátrányos helyzetűnek minősül. A Humánnet Alapítvány ennek kompenzációja érdekében jött létre. Nyírcsák János elnököt halljuk.
1: A Humánnet Alapítvány 1996-ban jött létre. Az alapítványt Szabolcs megy 5 meghatározó cége hozta létre. Azt is mondhatnánk, hogy tényleg meghatározó cégek a megyében. A Szabolcs Gabona Részvénytársaság, a Mátészalkai Kárcely Szungária Kft., a Kisvárdai Váda Drinkert, Tiszavasváriba az ICN részvénytárság, valamint a Szabolcs Teipari Vállalat, ma Friesland Hungária Kft. Néven működik ez a vállalat. Ez az 5 cég hozta létre a Humánnet Alapítványt azzal a céllal, hogy elősegítse a megyében tanuló, illetve a megyéből elszármazott más főiskolákon, egyetemeken tanuló fiataloknak a megyében történő elhelyezkedését, illetve hogy jöjjenek vissza és itt telepedjenek le. Az előzmény ennek az alapításnak az volt, hogy készült egy FA támogatással egy kutatás, és ez a kutatás megállapította azt, hogy a magasan kvalifikált szakemberek elmennek a megyéből, vagy egy jelentős részük elmegy a megyéből, más területekre munkahelyet keres, más területeken keresnek munkahelyet, máshol dolgoznak, illetve hogyha elmentek más főiskolára, egyetemre, más város képzőhelyére, akkor nem jöttek onnan vissza a megyébe, és hát az volt a cél, és ezért hozták létre az alapítványt, hogy ezt az elvándorlást, ezt valamilyen szinten csökkentsék. Magyarország fejlettebb régióiban, itt elsősorban Budapest és vonzás körzete, illetve az Észak-Nyugat-Dunántúl sokkal jobb munkalehetőségeket teremtett, és hát a szakemberek oda mennek, ahol sikeresen el tudnak helyezkedni, és megfizetik a munkájukat. Ilyen szempontból mindenképp hátrányos helyzetben van Szabolcs megye. Talán mondhatom azt, hogy mind a mai napig, igaz ez.
2: Hogyan tudja segíteni az alapítványuk ennek a hátránynak a kompenzációját?
1: Két területre helyezzük a hangsúlyt. Az egyik, és talán ez működik jobban, és ez a munkáknak a jelentős része, mégpedig az, hogy igyekszünk a munkavállalókat felkészíteni arra, hogy sikeresen keressenek munkahelyet. Állást nem tudunk biztosítani a munkavállalók részére, de különböző munkatanácsadással, álláskeresési tanácsadással, különböző csoportos foglalkozásokkal, tréningekkel, és itt említhetem az álláskeresési tréninget, a motivációs kommunikációs tréninget, pályázatírási tréninget, amelyek azt szolgálják, hogy a munkavállalók, a pályakezdők, illetve a munkahelyet kereső magasabban kvalifikált szakemberek könnyebben tudjanak maguknak munkahelyet találni. Tehát ez a munkánknak egy meghatározó része. A másik pedig az, hogy törekszünk arra, hogy a különböző cégekkel, munkaadókkal is kapcsolatot alakítsunk ki, és működő kapcsolatunk legyen, pontosan azért, hogy ki tudjuk közvetíteni ezeket a munkahelykereső szakembereket. Hogy milyen az eredményünk? Azt lehet mondani, hogy különböző támogatott programok keretében, amit most például az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány is támogat, ennek keretében több száz diplomás munkanélkülit vonunk be a programunkba, ez olyan 300-350 főt jelent évente, és ennek a 300-350 főnek körülbelül az 50%-a sikeresen elhelyezkedik. Azt nem állítom, hogy csak a mi tevékenységünk hatására, de én azt gondolom, hogy a mi munkánk is segít abban, hogy sikeresen elhelyezkedjenek ezek a fiatalok. Ráadásul az is igaz, hogy tehát azt vizsgáltuk is, és a statisztikánk azt is igazolta, hogy a különböző tréningeken részt vettek elhelyezkedési aránya szintén ott van egy olyan 50% körül. Vannak, akiket regisztrálunk, de nem veszik igénybe a programjainkat, illetve akik igénybe veszik a programjainkat, azoknak is azt lehet mondani, hogy körülbelül az 50%-a sikeresen elhelyezkedik belátható időn belül. Részben szájhagyománya alapján terjed az információ, tehát akik részt vettek valamilyen rendezvényünkön, bekapcsoltak valamilyen programba, akkor ők továbbadják ezt az információt. Részben meg azért törekszünk arra, hogy kellő reklámot is biztosítsunk a tevékenységünk, meg megyei labban rendszeresen információk jelennek meg a programjainkról, magáról, az alapítványról. Van egy saját újságunk, az Erőforrás címen jelenik meg, és ez egy hírlevél, amiben igyekszünk tájékoztatni a cégeket, illetve a különböző intézményekhez eljuttatjuk a hírlevelet, tehát hogy ott, ahol sokan megfordulnak, azért ott lássák azt, hogy vagyunk és működünk. Tehát mindenképp törekszünk arra, hogy informáljuk az álláskeresőket. Közeli tervünk, hogy erősebb kapcsolatokat alakítsunk ki a felsőoktatási intézményekkel. Részben a meglévő kapcsolatainkat szeretnénk erősíteni, elsősorban itt Nyíregyházán, részben pedig a távolabbi, még a régióban található felsőoktatási intézményekben is szeretnénk erősíteni a kapcsolatot, itt elsősorban a Debreceni Egyetemre, illetve a Miskolci Egyetemre gondolok, de akár Budapestig is hajlandóak vagyunk nyitni, hogyha látjuk ennek az értelmét és jelentőségét.

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tisztelet. A képviselői tiszteletdíjai javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntető eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyó szakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció. Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdei Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: szépen rázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
6: A VGK Látássérült Szülőkapáján című podcast sorozata a Szülősegítő Szolgáltatások Támogatása 2025 elnevezésű pályázat keretében a Slagta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Belügyminisztérium támogatásával valósul meg. Sok szeretettel köszöntöm a VGK YouTube csatornájának nézőit és hallgatóit, én Duplinszki Katalin vagyok, ez pedig a Látássérült Szülők a pályán című podcast sorozatunk második adása. A sorozat célja, hogy a témában érintett látássérült szülők a lehető legszélesebb körben mondják el tapasztalataikat a gyermekvállalásról, gyermeknevelésről, a szülőként megélt hétköznapi helyzeteikről. Ez alkalommal ismét az első adásban bemutatkozó három látássérült anyuka lesz a beszélgetőtársam, akik látó férjükkel együtt nevelik gyermeküket, gyermekeiket. Név szerint Horvátné Dunavecki Leona, Dudikné Rácz Andrea és Kollárszki Boglárka. Témáink lesznek a családdá válás, a csecsemő és kisgyermek gondozásának időszaka. Bogi, Lencsi, Andi, titeket is ismét szeretettel köszöntelek, sziasztok!
7: Sziasztok, és mi is sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat.
8: Sziasztok, sziasztok, köszöntünk mindenkit.
6: A múltkori beszélgetésünk végén arról meséltetek, hogy a gyermekek születésekor, illetve közvetlenül a szülés után milyen élményeitek és tapasztalataitok voltak, hogyan éltétek meg a kórházban töltött időszakot. Úgyhogy most folytassuk is innen. Elsőként én most arra lennék kíváncsi, hogy ezután hogyan mentetek haza a kórházból a család legújabb tagjával?
8: Három különböző élményem volt. A legelső, talán a legmeghatározóbb, ahol az elsőbe bát hazahozzuk. A férjem jött értem a kórházba, illetve anyukám is már ott volt, és akkor felcuccoltunk. Baba ülés autóba, én hátraültem. Eléggé rázós volt nekem a császárhegemmel gyakorlatilag. Minden kis dötyönőt éreztem, és aztán anyukám is velünk volt az autó,

0: És akkor ott maradtunk a férjem, és én, és a kisbaba. És ott úgy rám zuhant az az Úristen, most már ez a mi felelősségünk, most őt nekünk kell életben tartani. Érdekes élmény volt. A másodiknál hasonló hazahozatal volt, ugye ott már nem volt anyukám, csak én és a férjem, és a kislányom várt minket anyukámmal otthon, meg a húgommal. Ott ugye fontos volt a bemutatása a tesónak, és a harmadik élménynél meg hát nem volt hazahozás, mert otthon született. Itt ugye anyukám még jöttek haza a gyerekekkel megnézni a babát.
1: A Bogihoz hasonlóan ilyen gyökkettővel sétáltam a kórháztól az autóig, és le voltam fehéredve, ahogy hallottam, és tényleg, ahogy Bogi is mondta, minden egyes lépés nagyon fájdalmas volt. Nem mentünk be a családhoz, mert a testvéremék akkor jöttek haza Egyiptomból. Sajnos összeszedtek egy gyomorrontásos vírust, ezért nem találkozhattak a kisbabámmal, úgyhogy ez úgy történt, hogy beálltunk az autóval az udvarba, és az üvegen keresztül megnézhették a kisbabánkat. Ezek után anyukám és apukám átjöttek azonnal hozzánk megnézni a babát, illetve a nagynéném meg a nagybátyám. Hiába volt október, nálunk, ugye, ahogy az előző adásban is mondtam, ez a családmodellünk, ez ugye nem a kicsi apa, anya, gyerek, hanem ez a bazi nagy görög lagzi feelinges nagy család. És megnézték a babánkat, persze volt rajtuk szájmaszk, mert éppen influenza járvány volt, és már anyukám bejelentette, hogy a családorvos hamarosan megérkezik, mert ő is szólt, hogy már aznap jön megnézni a kicsit. Úgyhogy az első nap mondhatni azt, hogy nem is nagyon voltunk egyedül, hanem az este, ahogy eljött, akkor lehetett azt érezni, hogy na most már akkor tényleg hárman vagyunk, és onnantól kezdve akkor ez, ahogy Bogi is mondta, a mi felelősségünk.
2: Mindig valakit meg kellett kérni, hogy segítsen hazahozni a kisbabát, mert még akkor nekünk nem volt autónk. A legelsőnél egyik pillanatban még csak ketten voltunk, utána meg hárman lettünk. Egy emberrel több. Olyan értelemben hasonlít egy halálesethez, csak akkor elveszítünk egy embert, itt pedig hirtelen lesz egy plusz ember. A másodiknál ott jobban előjött a gerincérzéstelenítésnek a hatása, és fájt a fejem. Pedig betartottam, hogy feküdtem, nem tudom, 24 órán keresztül, nem ültem föl, stb. Mégis előjött mellékhatásként egy fejfájás, ami, ahogy mentünk haza, nem döccenésnél is a fejem fájt, nem is a császáros seb annyira, hanem inkább tényleg a fejem. És képzeljétek el, hogy tavasz volt már, mikor Pancsi született, és kiültem a hintaágyba, és egyszerűen a friss levegő, meg hogy ott ülök kint, elmúlt a fejfájás. És én tandem szoptatással szoptattam még, mikor hazajöttünk Pancsival. Ugye Ati kénytelen volt pár napig nélkülözni engem, az már ilyen komfort szoptatásnak mondanám. Na, mikor hazajöttem, bizony-bizony, nagyon jó volt, hogy még jobban elindult a tej, mert Ati már olyan erős volt, hogy beindította a tejet, hogy végre lett elég a Pancsinak is. És csináltunk egyszer egy olyan fényképet, de lehet, hogy az már nincsen meg, de nagyon benne van, hogy Atit szoptatom, ugye a nagy gyerek 22 hónapos, és Pancsi az újszülött van a vállamon. És úgy fogom a kezembe, és közben a nagy megszopizik, tehát, hogy ez egy ilyen különleges dolog volt nálunk, így a második gyereknél.
0: Ilyenképp nálunk is készült, hogy a kettő baba egyszerre szopizott, a nagy és a kicsi.
2: Ez nagyon jó.
3: Én is gondoltam, hogy ilyen fotók készülhettek.
0: Nem nagyon publikáltuk azért.
3: De azt gondoltam, hogy nem a Facebook poszt volt az első dolgotok.
2: Erikánál, mivel nagyon koraszülött volt, azért ott hosszú heteket kellett várni, míg hazaérkezhettünk, de tulajdonképpen mindig megelőzte ez a szokásos, ez a kifestünk, meg rendbe rakjuk, meg kiságy összerak, meg ilyenek. Tudom, ez most egy átmenet, hogy hazamegyünk, de ugye közben történnek az előkészületek, a babavárás, és mindig vagy a mosógép romlott el, vagy jöttek olyan segítők, hogy nagyobb segítség lett volna, ha nem jönnek, de volt olyan nagyon kedves ismerősünk, aki még a csempék közti fúgát is fogkefével, nem tudom, mivel így kitisztogat, minden ragyogja, minden tiszta legyen, úgyhogy ezek az előkészületek, hogy mi ott vagyunk a kórházban, és párhuzamosan a háttér ott dolgozik, hogy mire hazaérünk, minden rendben legyen, csak mindig így közbe jöttek ilyen technikai problémák, és

0: amikor egy helyet kellett állni.
1: Az otthon szülőstől nálunk is elhagyott a mosógép.
2: Az mondjuk pont nagyon nem hasznos.
1: Igen.
2: Nálatok is voltak ilyen felkészülések?
1: Hát igen, ott még azért én ilyen kis előre gondolkodóan, tehát nem a kórház alatt, hanem még így előre szépen minden babaruha válogatás, ágyat összeragni, szobát megcsinálni, kitalálni, megkomponálni, az igen.
2: Az elsőnél, vagy mindegyiknél?
1: Hát mindegyiknél kellettek ugye a baba dolgok, tehát újra elővenni a kis ruhákat, újra átmosni, pici ágyat, kicsi bölcsőt megint elővenni, tehát ez nem kikerülhető dolog. Emlékszem, amikor kiderült még az Abigailnél, hogy babát várok. Gyakorlatilag ott volt a pozitív teszt, még ott tartottunk. És akkor mondta a férjem ilyen lelkesen, hogy hát ő meg úgy örülne, hogyha holnap itt lenne a baba. Hát mondom, én még nem vesz a gyerekruha, sájt, sehol, hol raknánk. Tehát azért erre nem hiába.
2: Meg mondta volna, tudod, hogy kicsi elfér bárhol.
1: Igen, belefügg egy dobozba.
2: Nálatok volt ilyen felkészülés, Andi?
3: Igen, nálunk is kifestettük a két szobát. Hát én is átmostam mindent, amit vettem, kaptam, mindent is kimostam. Sőt, hát a kórházba bemenetel előtt is már úgy készültem, hogy minden át legyen mosva. Ott volt egy nagy kupacba, hogy akkor majd még kivasalom, mert még volt két hét ugye addig, amíg meg lett volna a programozott császár, de előbb jött ugye a Peti. Így aztán a vasalásra nem volt már idő, hanem gyorsan mindent összepakolni a sós.
0: Nagyon érdekes megtapasztalás volt, hogy néha más volt a méret, ami rá volt írva a ruhára, és amit én tapasztaltam a kezemmel, hogy ez biztos, hogy nem olyan kicsi, ez biztos, hogy nem olyan nagy.
2: Ez de nem hát, csak a gyerekruháknál van, mondjuk így.
0: Igen, volt egy barátnőm is, aki segített, és akkor tulajdonképpen csoportosítottam az 56-os, 62-es, 68-as, hogy az 56-nál kisebb, emlékbe eltettem ilyen nullás pelenkát, meg a kicsi kis badikat eltettem emlékbe, hogy kezemmel fogjam, hogy ilyen kicsi volt, vagy ilyesmi, de maga a ruhaválogatás olyan apró praktikákra kellett rájönni, hogy érdemes a méretet összehasonlítani egyiket a másikkal, hogy mindig volt egy sablon, egy olyan ruha, ami tuti akkora, amekkora, és akkor ahhoz mértem a többit, és hát ez elég ilyen pepecs dolog, de nagyon élveztem, mert addig is fogdostam, tapintottam, mondom, felnőtt ruhák miért nincsenek ilyen jó anyagból? Jó minőségű, bőrt nem bántó, nem irritáló, nem allergén, nem tudom, mondom, miért nem hordunk mi is ilyen ruhákat? Ez jutott közben mindig eszembe, meg hát milyen picike, milyen cuki, és már előre így láttam mindig magam előtt a gyerekeket.
1: Ez olyan érdekes, hogy én is már ugye a második, meg a harmadik babánál, és amikor újra elővettem ezeket az icipici 50-56-os méretű ruhákat, annyira hihetetlennek tűnt, hogy ennyire pici lesz. Tehát, pedig hát már volt vele tapasztalásom, de kicsi gyerekem, aki mondjuk 2 éves, olyan óriásinak tűnt utána a pici mellett. Ez olyan érdekes élmény volt mindig.
2: És mi játszódott le bennetek az első órákban, napokban, hetekben, miután hazavittétek a picit?
3: Mikor hazavittük a Petit, egyrészt az első dolog, ami volt, hogy a két benti kutyussal is, és a két kinti kutyussal is megismertettük.
2: Ez hogy zajlott?
3: Hát úgy, hogy oda tartottuk.
2: Megszagolták? Meg mintát vettek a gyerekből? Vagy?
3: Igen, megszagoltattuk, de természetesen még nem engedtük, hogy megnyalogassák, vagy bármi. Legalább tisztában legyenek azzal, hogy ott van még egy kis jövevény, aki a falkába tartozik, úgymond.
1: Nagyon örültem én is, hogy otthon lehetek. Igazából ugye Abigailnek volt ugye érdekes, hát nehezen mozogtam egy picit a császár miatt. Az első 1-2 napon még sokat segített a férjem az ilyen pelenkázásban, meg ilyen teendőkben. De úgy magabiztos voltam, nagyon szépen ment a szoptatás, akkor meg volt az első fürdetés, az is ilyen nagy dolog volt, tök flottul ment. Élvezte Abigail, szépen átvettem minden feladatot, és aztán volt egy kis fekete leves, ugye 2 hétnél volt a varrat szedés, szépen kiszedték a varratot, nem is fájt, elmentük utána férjemmel egy gombóc fagyit enni, az teljesen olyan élmény volt, mintha wellnesseztünk volna, tehát ilyen egy kis szabadság, inkább 5 percre meg elmentünk kettesben egy fagyit elnyalni, és utána este viszont oda nyúlok a hegemhez, és csuromvér volt a kezem. Kicsit szétvált egy ponton, vagy hát így igen. Úgyhogy ott hívtam a dokit. Hát mondta, hogy hát ő reggel operál, úgyhogy ilyen dél egy körül tudnám megnézni. Én nem akartam máshoz menni, úgyhogy a YouTube alapján a férjem csinált rá egy nyomókötést.
2: Az igen.
0: Jézusom!
1: Ez egyszer még átverzett, azt újra csináltuk. És akkor ugye anyukámat hívtuk, aztán mi be a kórházba, ott ezt nem részletezem, mert ki lenne 18 karikázva, de egy beavatkozás során, amit ott egy ilyen random nőgyógyászati vizsgálóban megejtett a doki, újra felnyitotta, feldotnyitotta és összezárta, fájdalomcsillapító nélkül. De én ott úgy voltam, hogy mindent csak éljük túl meg, hogy minél hamarabb visszajuthassak a kislányomhoz, tehát hogy nehogy befektessenek engem, mert ugye akkor már nem lehet bevinni a babát, mondom, mindent bürok, csak vehessek vissza. Meg úgy aranyos volt a doki, hogy így rakta vissza a heget, mondta, hogy ez is nagyon szép lesz, nem fog látszódni. Én meg így magamban, hát én most engem nem érdekel, hogy fog kintézni, csak éljem túl. Úgyhogy ez egy érdekes élmény volt, és utána ami tök rossz volt, hogy hát meg ott előtte, és ugye az a délelőtt még ezzel a nyomókötéses seggel, hogy én ott feküdtem az ágyban, és akkor megint a férjem hozta, vitte. Tehát gyakorlatilag csak szoptatni vitte oda a babát, meg se emelem a kis 2,5 kilóját sem, nehogy valami legyen. Úgyhogy ez itt volt egy kis, hát zökkenő ebben a tök szép összehangolódásban, hogy ott megint egy-két napra úgy kivontam magam a forgalomból olyan tekintetben, hogy nem nagyon mertem őt emelni, mert hogy itt most ez így hegedjen újra össze ez a dolog. Végül is aztán már nem volt több zűrevvel, de azért ez egy kicsit húzós élmény volt. Csak olyan rossz volt, hogy már pont mindent én csináltam, szépen mentek a dolgok, és itt volt egy pici visszalépés. De miután ezen túlendőltünk, tényleg nagyon szépen ment a dolog, mert tényleg az jó volt, hogy nem kellett ilyeneken stresszelnem, hogy a szoptatás hogy legyen, meg ilyesmi, hanem azért ez szépen ment.
2: Én ezt a történetet ismertem, de mégis borzongva hallgattam végig, mert én azt gondolom, hogy ez körülbelül mindenki félelme, hogy valami ilyesmi történik. Nálatok azért nyugtassatok meg, hogy nem volt hasonló.
3: Nekem felszívódó varratom volt, így ilyen szempontból nem volt probléma. Az első jó néhány napban alig tudtam a mosdóba is kimenni, azért elég rendesen fájt, és a férjem csinált mindent. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, a férjem nyomozó révén, otthon maradhatott 6 hétig, és így nem aggódtam már az elején, hogy jaj, mi lesz, mert tudtam, hogy ott lesz velünk.
0: Nekem az első pár nap arról szólt, hogy megtanuljam és begyakoroljam ugye a babagondozást, de nálunk mindig a férjem fürdette a babákat, mert hogy több helyen is láttuk, mint egy hagyomány, hogy az apukáknak is legyen valamilyen úgymond rész a történetben, hogy övék a fürdetés.
2: Igen, ezt sok helyen szokták egyébként így csinálni.
0: Meg én azért jobban óckodtam, de ő is egyébként akárhányszor megszületett a gyermekünk, ő mindig áthívta a szomszédasszonyt, hogy az első fürdetésnél segítsen neki, mert ő nem meri megfogni, és olyan cuki volt, és akkor így tulajdonképpen ebből egy hagyomány lett, hogy akkor az első fürdetésnél mindig ott volt a szomszédasszony, aki a mi korosztályunk egyébként. Tehát tényleg a pelenkázás, szoptatás, hát tulajdonképpen 0-24 alvás, az, azt se tudom, hogy hány órát meg, hogy, és hogy hány évig nem aludtam ki magam rendesen. Igény szerint szoptattam. És nekem az unokatestvérem volt az, aki például megtanított ülve szoptatni, mert én előtte csak fekve tudtam, de hát nagyon felülni se bírtam én sem az elején, csak jó volt utána már, hogy tudtam ülve is. Aztán egy barátnőm ilyen hordozókendőt megtanított megkötni, egyfajtát, ülve 2 szabad kézzel nagyon sok mindent meg lehet csinálni, amire amúgy nem nagyon lenne idő. Voltak nálunk látogatóba, és akkor úgy szóltam valakinek, hogy nézzen rá a babára, hogy hogy tudjak elmenni zuhanyozni, vagy volt olyan, hogy szoptattam, és akkor a férjem közben etetett, tehát elég gyakran szoptattam, és akkor néha kellett ilyen besegítés. Akkor még a férjem eljárt dolgozni villanyszerelőként, és akkor reggeltől estig gyakorlatilag egyedül voltam otthon kicsivel, de akkor mégsem egyedül, mert a másik házban ott egy udvarban ott laktak velünk a nagyszülők, és akkor ők átjártak befűteni, meg az elején még segítettek mondjuk az etetésben, amikor még én nem tudtam, hogy hogy kell, aztán azt is megtanultam.
2: Azt említetted, hogy a férjed fürdette a gyerekeket. Ez később változott? Te is bele Kezdtél ebbe a feladatba?
0: Nem, ezt meghagytam, de ezt már csak a hagyományok miatt. Kaptunk egy olyan kádat, amit nagyon ajánlok mindenkinek, ami úgy van kialakítva, hogy tulajdonképpen nem kell tartani félkézzel a babát, a másikkal megfürdetni, hanem olyan idomokkal van kialakítva, hogy bátran bele lehet tenni. Van, amikor már tud ülni a baba, akkor az egyik oldalába, ha meg még nem tud ülni, akkor a másik oldalába, és akkor állvány van hozzá meg minden, és akkor abban biztonságban, tehát tudhattam volna, úgymond. De hát nyilván amúgy is, hát más is megcsinálta ezt vakon, nyilván meg tudtam volna tanulni, de ez olyan, mint mondjuk a főzés, hogy csomóan tudnak főzni vakon, én azt sem tanultam meg, csak nagyon alapvető dolgokat tudok, mert egyszer láttam azt, hogy ez jó, hogy apa fürdeti, ez egy jó kis szokás. Utána, amikor már nagyobbak, akkor már fürödtem együtt a kicsikkel, meg mostam a hajukat, aztán ugye egyre önállóbbak lettek nyilván, de hogy ez már egy másik történet, csak a legelején, tehát amikor még babák voltak, mindig a férjem fürdette őket, úgyhogy ez inkább érzelmileg nem vaktechnikai szempontból, hogy ha van ilyen szó, hanem inkább csak az, hogy ez most legyen az ő kis kapcsolódásuk, a közös fürdés. Hát erről is lehetne így mesélni, hogy szülő meg gyerek kapcsolatban egy ilyen fürdetés, meg utána ez a fürdés, hogy mennyire meg tudja nyitni a gyerekeket. Ez már másik sztori.
2: Többieknél ki fürdette a gyerekeket, ha már eljutottunk ehhez a témához?
1: Mi közösen fürdettük, de általában én fogtam. Technikai szinten végül is én fürdettem. Nyilván volt egyszer-egyszer, tehát volt, hogy ő, meg nem volt ebbe semmi ellenérzés, vagy ha úgy alakult, akkor ő, de én szerettem ezt a fürdetést. Ő is szerette, szóval később is simán volt, hogy ő fürdette, meg pelenkázta. Sok családban lehet olyat hallani, hogy hú, az apuka nem akar pelenkázni, meg kakis belust cserélni. Hát nyilván az én férjem sem rajong érte, de hogy végül is szerintem senki sem rajong, de nálunk ez abszolút felesbe megy. Sőt, néha már így később dobálosznunk is, hogy az előzők, akit én cseréltem, most eljössz.
2: Azt hittem, másra dobáloztatok.
1: Nem, azért ott még nem tartunk.
3: Nálunk a fürdetés az úgy zajlott, hogy a férjem tartotta a babát, én meg vízzel locsolgattam. Anyukám szívesen ott lett volna, kivett volna 3-4 hetet Szabit, és pont nagyon beteg lett, fú, nagyon megfázott szegény, úgyhogy nem tudott átjönni. A Klexent is úgy adta be nekem, hogy még az udvaron fertőtlenítette a kezét, oda mentem az ajtóhoz, és úgy adta be nekem a Klexent, ugye a császár miatt. Úgyhogy így ki tudtuk alakítani a kis hármasunkat, anélkül, hogy bárki segített volna a családból. Egyszer volt egy olyan, hogy nagynéném átjött a fürdetésben, hogy segítsen, de látta, hogy nincs rá szükség, úgyhogy onnantól kezdve nem is jött senki.
2: Mennyire tűnt ez az új helyzet az elején nehéznek?
1: Nekem természetes volt, szóval erre számítottam. Hát ugye, ami egy nagyon nagy váltás, hogy onnantól az ember már nem akkor azt csinál, amit akar, hanem ahogy a gyermek diktált. Tehát ugye én is igény szerint szoptattam, ami nagyon jó, lehetőleg jobb, de hát nyilván itt akkor az ember nem tud kalkulálni avval, hogy mikor van szabad ideje, hanem amikor a baba engedi, amikor éppen nem szopizik. Amit a Lencsi említett, ez a hordozókendő, illetve egyéb hordozóeszközök használata, ez nálunk is nagyon-nagyon sokat segített. A kislányom, ő nem nagyon volt letéve, nem nagyon aludt kis ágyban. Éjszaka igen, de napközben egyáltalán nem. Viszont ha felkötöttem magamra, ugye akár 4 órát is aludt, és hát ez hatalmas szabadságot adott. Mind a közlekedésben, mind pedig házi munka végzésében erre kellett ráállni, hogy az éjszakai alvás az eléggé behatárolt, és hát nyilván a babához kell így a különböző életfunkciókat, mint az evés vagy a pisilés igazítani. De nem ért nagy sok, hogy meglepetés.
2: És akkor te úgy csináltál mindent, hogy föl volt rád kötve a baba?
1: Hát elég sok mindent, igen. Igen. Tehát volt, hogy úgy ettem is. Amíg ugye előre van kötve, volt, hogy leettem a fejét paradicsommal.
0: Ez jó, az vicces.
2: Megszórtad sóval,
1: borsan. Igen, úgyhogy ilyen volt, de legalább tudtam enni nyugodtan. Tehát
3: feltöltött a kezét,
1: valami
3: oda mentem, ott volt ajtóz, és úgy adta le nekem a
1: Klexent. És nyilván nem
3: olaszájban
1: fröcsögve, de tehát nagyon sok dolgot tudtam intézni, hogy rajtam volt.
2: És a közben aludt.
1: Aludt, igen. De ha ébren volt és nyugodt volt, akkor úgy is lehetett, igen.
2: És miket csináltál például ilyenkor? Azon kívül, hogy mondtad, hogy ettél, meg le is etted a gyereket, de hogy mik voltak a tevékenységek, amiket mondjuk meg tudtál valósítani.
1: Amit sok hordozós anyuka szégyel, de szerintem nincs olyan, aki ne tett volna ilyet, hogy el lehet menni úgy pisülni is, hogy a baba rajtad alszik. Mert ha leveszed, lekötöd, akkor annyi. Szerintem ezt senki nem hirdeti, de ha rajtad alszik, a baba nem fogod azért levenni, hogy elmenj pisülni. Egyébként bármit, mosást, teregetést, takarítást azért azt óvatosan, tehát azt úgy olyan komolyabb, most egy fertőtlenítőszerekkel azért nem szívesen, a főzésben is szolidabban, tehát nem a fröcsögő olajos kategóriát meg lehetett oldani, igazából bármit.
3: Nehéz volt, bár az első 6 hétben azért nyilván sokkal könnyebb, viszont voltak olyan dolgok, amikkel tudtam könnyíteni a saját helyzetemen, mint például amit most Bogi is mondott, én azt másképpen oldottam meg. Én vettem egy 3 kerekű sportbabakocsit, egy kicsikét, amivel a házban lehet mozogni, és én mindig húztam magam utána babát. Az egyensúly zavarom révén volt bennem azért félelem, hogy mi van, ha mégis megbotlok, elesek vele, vagy valami, ezért én nyugodtan voltam attól, hogyha mindenhol húztam magammal. Elmentem, beraktam egy mosást, húztam magammal, és ahogy elmentem mosdóba, akkor is oda húztam magammal a babát, és ott szépen a folyosón várakozott. És a szoptatásban is voltak nálunk nehézségek, csak 2 hónapig szopizott a babám. Volt a kórházban protokoll, hogy nem lehetett bevinni cumis üveget, hanem ott adtak ilyen üveg cumis üveget, aminek hatalmas volt a szája. És amivel öntötték a babába a távszert, nyilvánvalóan utána nem akar majd szopizni. Tehát én utána hiába próbálkoztam, nagyon nehezen állt rá, és ő is bénázott, én is bénáztam, így aztán így nagyon nehéz volt, pedig volt szoptatópárnám minden, amit el lehet képzelni. Tehát, hogy ilyen 2 emberes meló volt idézőjel a szoptatás, úgyhogy mikor a férjem visszament dolgozni, akkor ezt így szép lassan így leépítettem. Úgy gondoltam, hogy könnyebb lesz úgy az életünk mindkettőnknek, hogyha ezzel nem szerencsétlenkedünk tovább. Utána átálltunk a tápszerre, és ez lényegesen könnyebb volt. És azt mondta egyébként a családorvosunk is, mert megkérdeztem tőle, hogy a lényeg az, hogy azt az előtejet megette a baba, mert abban van a nem tudom, ilyen védő, akármi, de egyébként nem gond, hogyha most már átállunk tápszerre.
1: Egyrészt az nekem nagyon jó is volt, hogy a baba gondozós tanfolyamon ott egy ilyen kis műbabával átnéztünk több szoptatási pozíciót, akár szoptatós párnával, akár kanapén fekve, ülve, így úgy amúgy, tehát hogy ez egy nagyon hasznos volt, hogy nem akkor találkoztam vele először, nekem a legesleg elején kellett egy icipici segítség, hogy hát felcsatlakoztatni a babátom erre, tehát egy ilyen pici újszülöttben olyan kis, hát béna, most nem rossz értelemben, de be se tudja kapni. Hát így, és akkor anyukám volt a segített, és akkor ha már rácuppant, onnan már ment a dolog magától, már a második babánál is ezzel nem volt gond. Én az első babánál volt az, hogy csak ülve tudtam szoptatni, ott kipróbáltam mindenféle pozíciót, ez a bölcsőtartás, meg ez a hátrafele, voltak nekem erről itt sejtéseim, és akkor a második, harmadik babánál, akik viszont ők nappal jól aludtak, akár fekve is, tehát ott nem kellett ennyire hordozókendőzni, viszont éjszaka nem aludtak olyan jól, úgyhogy ott azért nagyon jó volt, hogy magam mellé kaptam, rácsatlakoztattam a cicire, és majdnem, hogy aludtunk tovább az ágyban fekve, tehát, hogy én ott úgymond kényszerültem rá, ha lehet így mondani, a fekve szoptatásra, tehát nekem pont hordítva volt, mint a lencsinél. És hát igen, a másik, igen, ezek a protokollok, meg a cumisüveg, meg a ilyesmi, ezek mind ellene vannak. Egyébként ilyen esetekre vannak nagyon jó szoptatási tanácsadók, akik hát neheden, de tudnak segíteni. De úgy meg nyilván az ember maga érzi, hogy mi az, amit ő tud beletenni energiát.
3: Igen, ezt nagyon sajnálom, hogy nem vettem igénybe annak idején. Most már megtenném, de hát most már nem lehet.
2: Kicsit más sajnos később bánat, igen.
3: Igen.
0: Mind a 4 gyereknél más történetet tudnék elmesélni. Erikánál például már nem volt annyi tejem, amennyi kellett volna, hát pláne úgy, hogy volt, hogy több hétig őben volt a kis inkubátorba, tehát nekem be kellett hordani otthonról azt a tejet, amit nagy nehezen sikerült lefejni, úgy, hogy nem is érinthetem, ami ugye beindítja, vagy a gyereksírás, meg annyi dolog, minden kontakt beindítja, vagy segít a tej elindulásában, és koraszülésnél bizony-bizony sokszor, pláne ha hetekig nem is nagyon érinthettem meg ilyenek, tehát persze, hogy apadófélbe kerül a tejtermelés, de hogy mindig a megfelelő információ került a birtokomba, amire éppen akkor szükségem volt, ezért én így láttam így visszatekintve. Tehát amikor ki kellett tartanom, mert például a szívükénél egyszer nem akart hízni, nem fogyott, de nem is akart hízni, de hogy ki kellett tartanom, hogy én nagyon szeretném szoptatni, és akkor a szülész nőgyógyász orvosom, ő adott egy olyan gyógyszert, aminek az a mellékhatása, hogy serkenti a tejtermelést, és utána hirdettem az igét mindenhol, hogy bizony-bizony van ilyen. És akkor tényleg elindult a tej, de tényleg, tehát hogy hatott, segített, és tudtam szoptatni. Ugye Pancsinál, önála At is segített beindítani. Atinál meg hát első gyerek volt ott, meg még fiatalabb is voltam, tehát valószínű, hogy csomó dolog sokkal inkább adott volt. Tehát az a lényeg, hogy mindenkinél volt tejem, és amikor Erikánál modern kifejlődő bizonyítás, hogy csak kell egzit, nagyon úgy állok ez az inged is. De hogy el tudom engedni ezt, hogy csak szoptat, de képzeljétek el, hogy el tud TB alapon, és akkor mindig mentünk tudom, egy anyagához, elvittük tőle a lefagyasztott tejet, ameddig csak lehetett tényleg anyatejjel tápláltuk, és akkor utána tápszerrel. Azt is, hogy én megtanuljam a megfelelő cumis üvegből etetni, meg ilyesmet, mindent otthon a férjem kikísérletezett, és akkor utána én azt megtanultam, tehát ez nálunk mindig így zajlott. Ami még nehéz volt, hogy nem volt autónk a gyerekeknél, amikor kicsik voltak, és bizony vissza kellett menni ilyen kontroll, olyan kontroll, és hát a tömegközlekedés. 20. kerület Gyömrőről bebuszozni, bevonatozni, közbe lehány a gyerek, ilyenek. Akkor éhez szoptatnom kell, megtanultam nagyon diszkréten szoptatni, de én bárhol, bármikor képes voltam rá, úgy, hogy senki ne botránkozzon meg. És volt is egyébként egy fotópályázat, képzeljétek el, amit az UNICEF szervezésében világ minden táján, hogy anyukák szoptatnak, és hogy etesd a gyermekedet kampány volt, tehát hogy itt etetjük a gyerekünket tulajdonképpen, mert éhes táplálékra van szüksége, hogy ez a szemlélet jöjjön be. És szerepelt egy kép rólunk is, ahogy Erikát szoptatom. Sajtófotópályázaton portré kategóriában rólunk készült kép első díjat nyert. Ez egy személyes történet, amire úgy büszke vagyok, mert hát ott a volt, ott a kanapénkon látszott a kávéfolt. Nagyon ilyen szociál fotó lett. Tehát, hogy így nagyon, nem retusáltak ki, még nem csinált vele. Nem baj, az jó, az úgy ott az a kis kávéfolt. Mi utólag vettük észre, hogy az ott látszik, és még így is díjnyertes egy kép, szóval
2: nagy volt a lényeg.
0: Örültem, hogy a szoptatás népszerűsítő, vagy hát szemelt váltó projektben is állították ezeket a fényképeket. És ami még nehézség volt nekem, a 4 fal, mert bizony, amikor már az első hetek leteltek, akkor a férjem ugye reggel testé, hogy nem volt otthon. Hát jó, az öregek úgy átjöttek, segítettek, de én nagyon nehezen viseltem lelkileg, pláne korábban sötétezni, mikor jött a tél, mert Ati nyáron született. Ez így az első gyereknél volt nehéz, hogy elneveztem 4 fal szindrómának, hogy én azt éreztem, hogy nagyon bezárkóztam, magamnak való lettem, nem is kívántam már a végén társaságba sem menni, meg én nem mertem egyedül vele közlekedni, ha föl tudtam kötni, hanem mindig közösen toltuk a babakocsit, és úgy mentünk sétálni. Meg hát ugye kertes ház, tehát bármikor ki lehet vinni a babát, az anyukának jó, ha sétál. És akkor derült ki, hogy nekem bajom van, amikor egyszer csak valahova elmentem, és úgy hagyjam ott a babát, hogy ne legyen gond otthon senkinek vele. Úgy éreztem, hogy egy szükséges felelősség, hogy én csak úgy mehetek el otthonról, ha nem hagyok gondot magam után. Ezt most jól értsétek, de hogy ne legyen azzal gond, hogy utána elkezd sírni, nem tudják megvigasztalni, nincs otthon a cici, nincs itthon agya. Mikor mi számít? Úgy hagyjam ott, hogy tényleg alszik, pihen, jó a gyerek, és akkor 1-2 órácskára valahova egyszer el tudtam menni. Mikor legelőször el tudtam menni, akkor az olyan volt, mintha kivettek volna a kezemből 2 nehéz szatyrot, de addig nem éreztem, hogy nehéz. Tudjátok, amikor így megszokott, hogy így viszel a szatyrokat, és akkor jé, üres a kezem, és így majdnem el is esel, mert hogy hoppá, de könnyű lett, más a de nem tudom, milyen hasonlattal.
2: Mit hagytam otthon érzés jön elő?
0: Hát meg az egyensúlyérzéket, de most lelkiértelemben, hogy mindjárt felborulsz, uh-huh. olyan könnyű, a két kezedben nincs semmi. Nagyon különleges élmény volt, hogy baba nélküleges élmény volt, hogy gyerek programra egy-két órára otthonról, és ahogy, hogy hoppá, akkor eddig mi volt velem, vagy mi volt a baj, de ki lehet ezt bírni, meg így visszatekintek, így semmit nem bánok meg, csak erre azért érdemes odafigyelni, hogy nem tudom, azért nagyon mélyre ne menjen az ember, ha sokáig nem megy sehova, úgy magában ne zuhanjon. Akkor jött.
2: Ha már Lencs rá említette ezeket a dolgokat, akkor az volna a kérdésem, hogy ti mikor hagytátok otthon először, vagy valaki mással először a kicsit?
1: Ez nehéz kérdés, mert így nem emlékszem. Hát ugye nyilván nekünk az egyik az volt, amikor a orvoshoz mentünk ebben a heggel, amit ugye újra össze kellett rakni, de hát ez egy szükséges kényszer helyzet volt gyakorlatilag. Az egy érdekes igaz, amikor az ember úgy megy el otthonról, hogy úgymond szórakozni, tehát nem ügyintézni, nem adminisztrációt csinálni, nem orvoshoz, hanem beülök egy barátnővel egy kávéra, vagy ilyesmi. Nem tudom, de emlékszem erre az érzésre, hogy úristen, most nincs velem, és olyan fura, hogy nem kell, meg már később több gyerekkel 500 fele figyelni, tehát ez a kiteleg, ez a úristen, üres lett a kezem hangulat, ez nagyon érdekes. Én egyébként úgy védekeztem ezzel az úgynevezett négy fal szindróma ellen, hogy én csomószor volt, hogy áthívtam barátnőket. Tehát tudtam, hogy nekem könnyebb az, ha ők jönnek, ott kávézunk, sütizünk, bármi, de nem az, hogy most akkor elcuccolunk a gyerekkel valahova, olyan is volt. Volt egy nagyon jó ilyen babam a kávézó, azóta bezárt sajnos, ott volt, hogy tök jól el lehetett rakni a gyereket kúszni, mászni, mi meg addig beszélgettünk, kávéztunk, tehát ilyen is volt. Nyilván könnyebb egy belvárosban, vagy egy nagyvárosban, mint mondjuk egy kisebb településen, tehát ez tény és való. Nekem, ami nagyon eszembe jutott a Lencs élményéről, ez már később volt, de hát nyilván mindig volt kisbaba a családban. Most decemberben voltunk először a férjemmel úgy, csak egy éjszakát valahol egy ilyen kis hotelben, hogy lepasszoltuk úgymond a gyerekeket. Anyósom és a sógornőm vigyáztak a három gyerkőcre, amíg mi elmentünk egy ilyen egy éjszakára. Ezt még szülőnapomra kaptam, hogy akkor most ez az ajándék, és olyan érdekes volt, hogy ugye megérkeztünk ebbe a kis hotelszobába, és az első, nem tudom, fél óra, egy óra, teljesen ilyen készenlétben voltunk a férjemmel mind a ketten, hogy na, ki, mikor robbannak be a gyerekek, ki mikor mit borít le, mit pakol ki.
2: És a megszokás.
1: Igen, és így, most erre nem kell, igen, és így, most erre nem kell figyelni. Tehát, hogy most nincsenek itt. És az olyan fura érzés volt, hogy oké, akkor vegyünk le a készenléti állapotunkból. Aztán ez sikerült, de olyan fura volt.
3: Lenti az előbb beszélt arról, hogy lelkileg mi az, ami terhelő volt számára, és én úgy gondolom, hogy ezt azért osztom meg, ami nálam történt, mert utána sok anyukától hallottam azt, hogy náluk is hasonlóan hatott ez a gyógyszer, amit most mondani fogok. Zörzőben még írtak dopegitet, mert fölment a vérnyomásom, de ugye az normális, mert olyankor sokkot kap a szervezet. És ezt utána hagyták is, négyszer egy dopegitet kaptam, hogy 3 hétig otthon szedjem. Én szedtem is, úgy, ahogy ezt mondták, úgy voltam vele, hát az orvosok nyilván jobban tudják, viszont az föltűnt mindenkinek, hogy nagyon sápat vagyok, és állandóan rosszul voltam, tehát nekem az első heteket azt töltötte ki, hogy én ettem 2 falatot, és már vizes törölköző a nyakamba, és mosdó, és nagyon-nagyon rosszul voltam. Alig tudtam a gyereket etetni, és ebből adódóan nem tudtuk, hogy pontosan mi a probléma, azt hittem, hogy a kórházban esetleg összeszedtem valamit, mire aztán elkezdtem nézegetni a vérnyomásomat, az is följebb ment, viszont ami feltűnt, és nem figyeltem korábban a pulzusomat, viszont napközben is lement 50 alá jóval, éjszaka pedig 30-35-ig is lement.
2: Jézus!
3: És szerencsé volt ilyen szempontból, mert anyukám kardiológián dolgozik, így aztán egyből hívtam őt, és már telefonált is, be is hívta a főorvos urat, bemehettem, és megnézett szívultrahang, EKG, rám rokott egy 24 órás holtert, mondta, hogy hát igen, tényleg vannak lassulások, én felvetettem, bár tudom, hogy ezt nem szeretik az orvosok, de felvetettem, hogy Én olvastam, hogy a dopagitnek lehet ilyen mellékhatása, hogy lassítja a pulzust, illetve még depressziót is okoz egyébként, és mondta, hogy nem hiszi, hogy az lenne. Az orvosunk is azt mondta, a házi orvos, hogy nem hiszi, hogy ez okozta volna, de azért próbáljak leállni 3 nap alatt a gyógyszerről. Abba is hagytam, és ezek után egyszer csak össze-vissza elkezdett verni a szívem. Na, hívtam az orvost, teljesen pánikolva, hogy doktor úr, nem tudom, mi van, össze-vissza ver a szívem, és doktor úr tök normálisan fogyasztott valamilyen koffeines, valami energiaitalt, kávét, vagy hasonlót, mondtam, hogy nem. Jó, akkor tök nyugodtan igyom meg 2 pohár hideg teát, és majd szépen helyre fog állni, ez nekünk nagyon jó, mert a színusz, nem tudom, ilyen csomó, most helyreáll. Oké, szépen nyugodtan megittem, és a doktor úr 4 óra múlva visszahívott, hogy jól vagyok-e már. És hát mondtam, hogy igen, jobban vagyok. Azt mondta a kardiológus, hogy ha ezek a lassulások nem fognak elmúlni, ha elhagyom a gyógyszert, akkor pacemaker kell. Olyan félelem volt bennem abban az időszakban, amikor is örülni kellett volna a babának, és én persze örültem is, de rettegtem attól, hogy egyáltalán láthatom-e fölnőni, mert ott volt a kisbabám, és teljes rettegésben voltam, hogy úristen, és nem tudtam vele foglalkozni, ez volt a legrosszabb, hogy foglalkoznom kellett volna vele, meg nyilván örültem neki, hogy ott van, de ettől függetlenül volt egy jó adag lelkismeret fúdalás bennem, hogy ahelyett, hogy most őt pelenkáznám, ehelyett saját magamat féltettem, úgymond, mert tényleg ilyen halálfélelem, mint abban az időszakban, soha nem volt ezelőtt. És ez egy jó nagy időszak volt, amíg ez tartott, mert utána kiváltott egy szorongásos pánikot. Nem csak magamat féltettem utána, hanem a kisbabámat is, és nem egyszer volt ennek alapja, ugyanis volt olyan, hogy férjem éjszakás volt, a kisfiam 2 hónapos volt, anyukám ilyenkor nálunk aludt, mert mondtam, hogy én nem szeretnék éjszaka egyedül maradni a gyerekkel, és jól is tettem, mert nem tudom, hogy mi lett volna. Bejelzett a tampercet, kivettem a kiságyból, égzésfigyelés, nem sírt fel, és nem, és semmi, és hiába. Felpattantam persze, kivettem, bármit csináltam, semmi, én mi lesz? Anyukám kiszta a kiságyból, és nem sírt a kezemből, és egyébként anyukám felt. Tehát ő mondta is, hogy hiába tudta, hogy mi lenne a teendő, de ő is bepánikolt. És nem szólogatta, hogy Peti, és egyre feszültebben, és ettől én is egyre feszültebb lettem. Végül bevizezte a fejét, gyorsan odaszaladt a mosogatóhoz, és akkor nagy nehezen felsít az is semmi, és nem tudom, hogy mennyi időintervallum volt. Gondolom nem volt sok, de az nekem az örökké valóság volt. Én utána zokogtam, és nem tudtam aludni azon az éjszaka már semmiképpen, de utána hetekig úgy néztem a légzésfigyelőt, mint valami vércse. Úgy van az Angelcare, hogyha kimaradt 15 másodperc légzés, akkor van egy ilyen figyelmeztető hang, és további 5 másodperc, akkor pedig a riasztás. Van egy reklám, ahol ugyanaz a hang van, mint ez a figyelmeztető pitty. És ezt meghallom, a mai napig összerándul a gyomrom.
1: A légzés gyelő, nem is az a kisnányomnál, de a kisfiamnál volt, hogy besipult.
3: Bármit csináltam, semmi.
1: Volt. Tök érdekes, hogy én nem pánikoltam, mert aludt a gyerek, és hallottam, hogy lélegzik, besipult az avacak. Sokszor nem jók, nincsenek jó kalibrálva, kicsit arrébb mászik a gyerek, és besipol, úgyhogy én a végén már nem használtam, mert nekem nem kell ez a stressz. Én voltam a gyerek légzésügyelője, tehát úgy is hívtuk, hogy lopásgázló, mert mindig elfelejtettük. Elfelejtettük kikapcsolni, amikor kivettük a gyereket.
3: Úgy én is hányszor jártam.
4: Lopásgázló. Végül is.
1: Ennyi feljártam, hogy kiveszem, végre elhelyezkedek szoptatásra, elkezd sipolni az a vacak. Na mondom, elkeltek, kikapcsolhatom. Úgyhogy főleg a 3. gyereknél már belezúlva kiittattam, mondom, én ezt ebben nem fogok én küzdeni. Én nekem egyre inkább ez a gondolkodásom, hogy minél több mesterséges dolgot iktassunk és hallgassunk az ösztöneinkre. Csak hát igen, amikor az ember már így be van paráztatva, akkor ez nagyon nehéz.
2: De meg más egy ilyen rossz tapasztalat után.
1: Így van, azért mondom, hogy ez megint teljesen más.
3: Igen, és én ezek után nem ismertem napközben a kiságyban altatni a kicsit légzésfigyelővel, hanem én a babakocsival. Én mindig ott voltam mellette, hason altattam, mert bukott mindig, hogy ugye kifolyjon a teljesen, nehogy megfulladjon tőle. és úgy feküdt a mélyben, hogy azt javasolták, hogy így váltogassuk a buksiját. És én úgy csináltam, hogy ilyen 5 percenként mindig ráraktam a kezem a kis hátára, hogy érezzem, hogy lélegzik.
1: Egyébként a legújabb kutatások azt mondják, hogy pont nem jó hasonlaltatni a csömő halál miatt.
0: Én az összeset.
1: Egyébként a első gyermekemet én is hasonlaltattam mindig.
3: Tényleg? Én okosítottam magam.
2: De és úgy mondta, a legújabb kutatások szerint.
3: Igen, a legújabb
2: akkor
3: kutatások.
2: Akkor még nem ez volt akkor az álláspont.
3: Akkor még úgy látszik, hogy nem ez volt az álláspont. Rengeteg pont, és mindent is, amit mondtak, hogy megelőzi a tévé használat, és mindent is próbáltam, cumit, mert ugye az a szoporreflexet erősíti meg, megtartja azt a légzést, ütemet, és a másik, ja igen, a védőnő. Miután ez megtörtént, tudta, hogy milyen parás vagyok. És elmondta nekem, jaj, semmiképpen nem szabad köztünk altatni, mert most vittek el rohanmentővel egy csecsemőt, és nem élte túl, éjszaka a szülei mellett aludt, és hát csecsemő halál reggelre nem ébredt fel. És hiába vitte el a rohanmentő, ugye meghal. Ezek után aztán persze sokkal inkább, sokkal intenzívebben figyeltem, hogy még véletlenül se legyen probléma. Talán 8 hónapos volt a gyerekem, mikor már elmertem engedni a légzésfigyelőt éjszakára, és ami a legdurvább, ami a végén derült ki, miután abba hagytuk az Zingercar használatát, az az volt, hogy ugye az folyamatosan pittyegett egész éjszaka, mármint ahogy vette a levegőt. És akkor derült ki, hogy azt lehet némítani.
2: Ezt így 8 hónap után sikerült. Igen, igen, előfordul. Addigra már kellett az alváshoz.
3: Igen, és ugye azért én meg úgy figyeltem, mert ugye ahogy így pittyeg, ugye hallott, hogy veszi a levegőt, viszont a csecsemők hajlamosak nagyobb szünetet hagyni. És akkor megállt a pitty, én már készültem az ugrásra, és folytatódott. És ezt rendszeresen, és én már voltam, hogy tényleg annyira zombi voltam, mert egyszerűen nem aludtam napokig normálisan, hetekig. Nekem ami bevált, az a citromfűtea volt. Már a rövid távú hatása is nagyon jó volt, a hosszú távú meg hát valami szuper, úgyhogy utána pedig el is hagyhattam egy, nem tudom, 2 hónap után.
1: Egyrészt ez szakmailag nem állja meg a helyét, tehát hogy nem lesz több csecsemő halál, ha a szülő mellett alszik a baba. Most kicsit a szakember szól belőlem. A babáknak természetes evolúciós igénye, hogy a szülő közelségét és az együttalvást is igénylik. Mivel a dzsungelben sem hagytad ott a másik fahágon a gyereket, te meg átmentél máshova, tehát ez egy tök természetes igénye, és ha ott alszik melletted a baba, akkor te érzed az ő légzését. Ez csak, hogy így, ha már ilyen publikusan elhangzanak a dolgok, abszolút nincs avval semmi baj, ha valakinek úgy van, hogy mellette alszik a babája, és együtt alszanak. Én azt gondolom, az első egy évben ez egy teljesen
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
5: The legends of 3 decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobbi Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
10: filmajánló műsor a Hobbi Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobbi Rádió.
11: Fogalmai mélyedek ki a busztába!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Fidesz is megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését. Nincs veszélyben a szombati BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az Idea Intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte az Alavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított 4 darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Férre a csajos, hisztis, fugyut a hírekkel. Kezdődik a Teremtés koronája. 60 percben csak arról, ami a férfiakat érdekli. Ami a férfiakat érdekli.
4: Üdvözlöm Önöket! Mai műsorunkban hallhatnak arról, hogy a harag és az ellenségeskedés árt a szívnek. Valamint arról, hogy legjobb dolguk az Észak-Európában született gyerekeknek van. Vadászgépnél gyorsabb földi járművet akarnak építeni, és mobiltelefonon elérhető lesz a világ legmagasabb pontja is. Lehetséges, hogy a légszennyezésnek pozitív oldala is van? Erről is hallhatnak, na meg arról is, hogy ipari oldószerből nemi erőszak drog lett. Két moszról manapság leginkább a pletykalapokban olvashatunk. Most például a ruhája repett el. Ilyen témák lesznek mai műsorunkban, na meg persze zenék is.
0: Hobbi Rádió!

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: A dohányfüst két rákkeltő összetevőjét azonosították. Nemzetközi kutatócsoport azonosított két anyagot a dohányfüstben, amelyek közvetlenül tüdőrákot okoznak. A megállapítás segíthet annak előrejelzésében, hogy a dohányzók közül kinél fejlődik ki a betegség. A kutatók a tüdőrák kétszeres kockázatát találták azoknál az embereknél, akik vizeletében nagy koncentrációban volt jelen a nikotin egyik mellékterméke, az NNAL-ként jelzett vegyület, azokhoz képest, akiknek vizeletében kis koncentrációban találták meg ugyanezt az anyagot. Azoknál, akiknél emellett a nikotin egy másik bomlás terméke, a kotinin is nagy mennyiségben jelen volt, 8-szorosnál is nagyobb a tüdőrák kockázata. A dohányosok közül átlagosan minden tizedik kap tüdőrákot. Állatkísérletekben igazolták már, hogy az NNAL nagyobb koncentrációja együtt járt az állatok nagyobb arányú tüdőrákjával, humán eredmények azonban nincsenek még erre vonatkozóan. A Minnesota Egyetem kutatói Yan Min Yuan vezetésével két nagy kínai tanulmányból származó adatokat elemeztek összesen 50 ezer résztvevővel, akik életkora 45 és 74 év között volt. A vizsgálat alanyait kikérdezték dohányzási, étkezési és más életviteli szokásaikról, ezen kívül vér- és vizeletmintát vettek tőlük. Az első felmérés után 10 évvel kiválasztottak 246 dohányost, akiknél kifejlődött tüdőrák, és 245-öt, akiknél nem. Mindkét csoportot további alcsoportokra osztották annak alapján, hogy vizeletükben mekkora mennyiségben volt jelen a két rákkeltő vegyület. Az eredmények alapján Yuan és munkatársai úgy vélik, az NNAL és a kotinin vizeletben található szintje jelzi, mekkora kockázata van a tüdőrák kialakulására az egyénnek, ezért erre alapozva szűrési módszert is kifejleszthetnek a jövőben. A tanulmányt az Amerikai Rákkutatótársaság Denverben tartott találkozóján ismertették a tudósok. Amiért mindezt elmondtam, tüdőrákban világszerte évente 1,2 millió ember hal meg, ez a leggyakoribb halállal végződő ráktípus. Vadászgépnél gyorsabb földi járművet építenek. Nagy iramban dolgozik Andy Green és csapata, hogy legújabb fejlesztésű járművével megdöntse saját szárazföldi sebességi világrekordját. Az eddigi rekord 1997. október 15-e óta, nem tévedés, 1233,704 század kilométer per óra. Ezt az angol Tornádó vadászrepülőgép pilóta állította fel Trust SSC nevű gépével az amerikai Black Rock Desertben, azaz a fekete szikla sivatagban. Most nem kisebb célt tűztek ki maguk elé, mint hogy az 1609 km per órát, azaz az 1,4 Mach sebességet érjék el. Az új jármű a Bloodhound SSC, azaz a Véreb SSC névre hallgat. Mivel a konstrukciós tervek még nincsenek teljesen készen, néhány adat időközben változhat. Egy EJ-200 típusú, sugárhajtású repülőgép motorja hajthatja majd a járművet. Ezt az angol Rolls-Royce cég gyártja, és az Eurofighter Typhoon vadászgépben alkalmazzák. A jól bevált motor toló ereje 60 kN, utánégetővel 90 kN. Még egy 800 lóerő teljesítményű MTC-12V versenymotort is beépítenek a kísérleti járműbe. Ennek kettős feladata van. Indítja a főmotort, és meghajtja azt a tápszivattyút, amelyik a főmotor mellett még a további tolóerőt adó Falcon rakétát működteti. A rakéta elsősorban a jármű nagyon rövid idő alatt történő felgyorsításához kell. A tervek szerint 16 másodperc alatt éri el a jármű az 1000 km per óra, és 40 másodperc alatt az 1609 km per óra sebességet. Csak hogy tiszta legyen. Itt egy 7 tonna tömegű és 12,8 méter hosszúságú gépről van szó. Óriási kihívásokkal kell szembenéznie a tervező-fejlesztő csoportnak. Most csupán kettőt említünk meg közülük. Nyilvánvaló, hogy minél kisebb jármű tömeg a cél. Ez azonban nem mehet a vászszerkezet merevségének rovására. Ezért megengedik azt, hogy a karosszéria még a legnagyobb sebességen is, mint egy 30 függőleges irányú lengést végezzen másodpercenként, persze csupán

0: néhány milliméteres kitéréssel. Ehhez szénszálból és titánból készül a karosszéria. Vagy gondoljunk a kerekekre. Elképesztően nagy vonóerőt kell átvinniük kellő biztonság mellett. A jármű megalkotása körül bábáskodó tervezők és kutatók azt remélik, hogy a rekordkísérlet során új ismereteket szerezhetnek az aerodinamikáról és az anyagok viselkedéséről. Még nincs kitűzött határidő a rekordkísérletre. Én egyet nem értek. Egy ilyen sebességű és ilyen alakú jármű miért nem repül el, mint egy rakéta?
1: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Ez a Teremtés Koronája. Az igazi pasis műsor. Az igazi pasis műsor.
1: A légszennyezésnek lehet, hogy pozitív oldala is van. Ha megtisztulna a levegő a smogtól és koromtól, jelentősen csökkenne a fák széndioxidot elnyelő kapacitása, ezáltal gyorsulna a globális felmelegedés, állítják kutatók a Brit Nature tudományos magazin legutóbbi számában. Az ember által kibocsátott széndioxid mennyiségének negyedét a növények, elsősorban az őserdők fái távolítják el a légkörből, fotoszintézisük során a napfény segítségével széndioxidból és vízből cukrot állítanak elő. Kutatások szerint a légszennyezés a korábban vélt hatás ellenkezőjét idézi elő. 1960 és 1999 között mintegy negyedével növelte a föld növényzetének termelékenységét, ezt közölte Linda Mercado, a brit Hedley Klímakutatási Intézet munkatársa. A látszólagos ellentmondást az magyarázza, hogy a szennyező részecskékről visszaverődik a fény, aminek köszönhetően meglehet a szennyezés miatt kevesebb, közvetlen napfény szórt sugárzássá alakul át, amely eljut a fotoszintézist végző levelekhez. A mostani tanulmány az első, amely globális modellt alkalmazott, hogy kiszámítsák a szórt sugárzás hatását a növények széndioxid elnyelő képességére. A kutatók szerint a részecske szennyezés nélkül 1,1 Celsius fokkal emelkedett volna a felszíni hőmérséklet az iparosodás kezdete óta bekövetkezett 0,7 fokos emelkedés helyett. Hát ez minden eddigi vélekedésnek ellentmond. Nem sokára mobiltelefon összekötetés létesülhet a világ legmagasabb pontjával. A nepáli telefontársaság azt tervezi, hogy mobil hálózatot épít ki a Mount Everest térségében. A tervek szerint az alaptábor közelében létesítenek átjátszó állomást. A Mount Everestet megmászók a 8500 méter magasan lévő táborból gyorsabban tudnak majd tájékoztatni, és ha szükséges, segítséget is kérni. Mostanáig csak műholdas telefont használhattak az alaptábor lakói. Nem csak a hegymászók, hanem a technikai újdonságok is meghódítják fokozatosan a világ legmagasabb csúcsának térségét. A közelmúltban 5180 méter magasságban internetkávézót nyitottak. Az éjszakázó, diszkóba járó fiatalokat komolyan veszélyeztető anyagok között újra és újra előkerül a nők italába kevert, szintelen, szaktalan randi drognak vagy nemi erőszak drognak nevezett GHB. Most egy lánclevél indította útjára a GHB pánikot, de mi ez a drog, hogyan hat és miként lehet elkerülni? A randi drog elkerülése viszonylag egyszerű, nem kell szabadon hagyni a poharat vagy idegenektől elfogadni az italt, így jó esetben csak az marad a pohárban, amit szeretnénk. Az EMCDDA Uniós Drogmonitoring Központ 2008-ban kiadott jelentése szerint elsősorban három drog hozható kapcsolatba nemi erőszak bűncselekményekkel. Ezek mindegyike a központi idegrendszerre hat, az oldottságtól egészen a tudatvesztésig befolyásolja az áldozat viselkedését. A jelentés hangsúlyozza, hogy a három közül még ma is az alkohol a leggyakoribb és legveszélyesebb. A kiemelt alkohol mellett az uniós jelentés két másik hatóanyagot említ. Az egyik a benzodiazepin, ami szorongás és görcsoldóként, izomlazítóként és altatóként alkalmazott gyógyszerek hatóanyaga. Közülük az egyik leghírhettebb a Rohypnol, sokkal hatásosabb nyugtató, mint a népszerű Seduxen, Rivotril vagy Xanax, mellékhatásként azonban amnéziát okoz. Íme így szól az a lánclevél, ami e-mailen terjedt. Mindenki figyelmébe ajánlom. Van egy GHB nevű szer, ami szintelen, szaktalan, íztelen, festéklemosószer, 3000 forintba kerül egy üveg, bárki szabadon megvásárolhatja boltban, és rendelheti a neten. Pár csepp italba csöppentve kb. 10 perc leforgása alatt teljes tudatkiesést okoz, néhány másodperc szédülés után ájulást. Hétvégi diszkokban a pohárba cseppentik, amikor nem figyel oda, összeesik, aztán a segítőkész közelben lévők kiviszik és elrabolják. Vagy véglegesen, vagy csak a nemi erőszak idejére, ami nem erőszak, hiszen maga tehetetlen az ember. Gyorsan kiürül a szervezetből, pillanat alatt teljes éberséggel tér magához, legfeljebb nem érti, hogy hogyan került az adott helyszínre. Figyelem, embert lopnak a szer segítségével. ma már előre preparáltan is használják, tehát az originál vagy annak tűnő üvegbe előre beteszik, például pókerbarlangokban a nyertest a csinos lányok meghívják egy üvegitalra, aztán a toxikológián ébred ruházat, pénz, nyeremény, mobiltelefon nélkül. Védekezni nem lehet ellene, csak megelőzni. Senki ne hagyja a poharát felügyelet nélkül. Ha üvegből iszik, a hüvelykúja legyen az üvegen. A társasággal érkezők, a társaságban lévők ne hagyják magukra soha egyik társukat se. Adjátok tovább minél több embernek, dr. Zacher Gábor, toxikológus orvos.
0: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Van egy neves együttes, a Prodigy, amelynek a 2002-es kislemezén hallható Baby's Got a Temper című szám ellen azért léptek fel a drogellenes szervezetek, mert szótejt arról, hogy ha a lány rohipnolt kap, el lehet vinni, és nem fog emlékezni semmire. A rohipnol gyártója, a Roche Pharmaceuticals éppen a visszaélések miatt újított a gyógyszeren, és olyan anyagot kevert hozzá, amitől folyadékkal érintkezve kéken habzik, írja az EMC-DDA jelentés. Harmadik csoportként az alkohol és a benzodiazepinek mellett említik a GHB-t, amely néhány európai országban és az Egyesült Államokban nyugtatóként, altatóként is alkalmazott hatóanyag. A GHB, ami a gamma-hidroxibutirát, a jelentés szerint könnyedén előállítható, mivel prekurzorait, azaz olyan vegyületeket, amelyből biokémiai folyamatok során kialakul, bárki megveheti. Az egyik az ipar számos ágazatában, a vegyiparban, a műanyagiparban, a gyógyszeriparban általánosan használt GBL nevű oldószer, a másik az 1,4-es butándiol. Ha ezeket lenyeli valaki, az emésztés során a vegyületekből a szervezetben GHB keletkezik. Dr. Zacher Gábornak, a Péterfi Sándor utcai kórház toxikológiai osztályvezető főorvosának aláírásával megjelent lánclevél szerint védekezni sem lehet a GHB ellen. A főorvos az Indexnek azt mondta, hogy bár ő semmilyen levelet nem tett közzé, a szöveg néhány pontja tőle származik. Valaki hallhatta tőlem egy előadásomon vagy a tévében, és ebből lehetett a levél. Nem szoktam ilyen pongyolán fogalmazni, és ijeszgetni sem szoktam, de a leírtak nagyjából megfelelnek a valóságnak, mondta Zacher doktor, és hozzátette, hogy toxikológiai osztályán évente 1600 drogtúladagolt szemét kezelnek, és közülük körülbelül 50 szervezetében találnak GHB-t. Tavaly augusztusban rendkívüli jegyzői határozattal azért zárták be a keceli koronadiszkót, mert 5 fiatal került kórházba drogtúladagulás miatt. A helyszínen szemcseppentős fiolákban GBL-t találtak. Mint minden drognak, ennek a hatása is dózis függő. Nagyon kis adagban testépítők használják izomnövelésre. Nagyobb adagban eufórikus állapotot okoz, ennél is nagyobb mennyiségben megszünteti a kéregi és a kéreg alatti területek közötti összeköttetést az agyban, ezért is alkalmas altatásra, bár mostanában ilyen célokra már nem nagyon használják. A szakemberek között abban sincs konszenzus, hogy mekkora adag okoz kábultságot, tudatvesztést. Zacher Gábor szerint egy felnőtt elkábításához elegendő 4-5 csepp, körülbelül 0,2 ml GHB. Sárosi Péter, a TASZ drogpolitikai programvezetője szerint a rekreációs dózis 500-3000 mg között van, amelynek kétszerese már rosszul léthez vezethet. Ez körülbelül 0,5 és 3 milliliter közötti folyadéknak felel meg. Testépítő oldalakon izomnövelésre 1 grammos dózist javasolnak. 2005-ben az EMEA egészségügyi ügynökség narkolepsziás betegek kezelésére alkalmazott orvosi készítményként adott engedélyt a GHB forgalmazására. A jelentés egy 2002-es ausztrál kutatásra hivatkozva hangsúlyozza a GHB veszélyeit, mivel az önkéntes GHB használók 50%-a tapasztalt tudatvesztést. A szöveg azonban kitér arra, hogy nincs konszenzus a nemi erőszak drogokat érintő tudományos eredmények között. A statisztikák meghatározása is nehéz, írja az EU-s jelentés, mivel nagyon sok eset felderítetlen marad, például mert az áldozat nem meri, vagy nem akarja bejelenteni az erőszakot az őt ért megrázkódtatás miatt. A rejtélyesnek tűnő anyaggal sokat, gyakran hatásvadász módon foglalkozik a média, gyakran a valósnál nagyobb jelentőséget tulajdonítva a GHB használatnak. Erre pontos adatok nincsenek Magyarországon sem. Az uniós jelentés 6 európai országban lefolytatott kérdőíves felmérésre hivatkozva azt írja, hogy a felnőtt nők 20%-a szenvedett valamilyen típusú nemi erőszakot. A férfiaknál ugyanez az arány 5% körüli. A kriminológiai elemzések szerint a nemi erőszak leginkább a nőket veszélyezteti, és tipikusan éjszakánként, városi környezetben, hétvégéken férfiak követik el. Dr. Zacher Gábor toxikológiai osztályán évente 50 GHB túladagolást regisztrálnak, az esetszámba a testépítők, a GHB-t eufórikus partidrogként használók is beletartoznak. Sárosi Péter szerint nagyon kevés dokumentált eset van, amikor bizonyítottan ilyen módszerrel erőszakoltak meg nőket. A leggyakrabban használt randi erőszak drog még mindig az alkohol. Tehát inkább városi legendáról van szó, mint valósan terjedő jelenségről, de a lányoknak egyébként is ajánlatos nem beleinni bizonytalan tartalmú és állagú italokba, akár van benne GHB, akár nincs.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ez a Teremtés Koronája, az igazi pasis műsor, az igazi pasis műsor.
1: Aki eddig nem tudta volna, Észak-Európában legjobb születni. A holland és a svéd gyerekek a legboldogabbak, Magyarország a listán a 22. helyre került. Ezt a brit gyermekszegénység elleni akciócsoport jelentése alapján hozták nyilvánosságra. A lap ismertetése szerint a felmérésben az Európai Unió 27 tagállamában, valamint Norvégiában és Izlandon elemezték a gyermekek helyzetét. Több mutató, így például az egészségügyi körülmények, a táplálkozás, az oktatás, az anyagi jólét, a lakóhely és a környezet minőségét vették górcső alá, de vizsgálták azt is, milyenek a gyerekek kapcsolatai, mennyire elterjedt körükben például az alkohol vagy a drogfogyasztás. Az összesített lista szerint Hollandiában a legjobb gyereknek lenni, a második helyen Svédország, a harmadikon Norvégia végzett. Mint már említettem, Magyarország a 22. helyre került, az utolsó három helyre Lettországot, Litvániát és Máltát sorolta a brit szervezet jelentése. A harag és ellenségeskedés árt a szívnek. Düroham és ellenséges hangulat az egészséges emberek szívének infarktus kockázatát is fokozza, de a koszorúér betegek szívének különösen rosszat tesz. Műszeres vizsgálatok bizonyították, hogy dühöngés során az életveszélyes szívritmus zavarok gyakorisága is növekszik, az erről szóló tanulmányt az Amerikai Szívgyógyászok Kollégiumának folyóirata közölte. Aki a környezetéből folyamatosan felé áramló kellemetlenségeket túlságosan a szívére veszi, az a koszorúérbetegség szempontjából nagy kockázatú ember. Az ilyen típusú személyiségnek két jellemzője van. Az állandó időzavar, mert mindig többet vállal, mint amennyit képes ellátni, és a folyamatos, minden és mindenki irányában érzett és érvényesített ellenséges hangulat. Későbbi vizsgálatok arra utaltak, hogy ebből a kettőből az igazán egészségtelen az ellenségeskedés. A dű, a harag és az ellenségeskedés szívhatásaival foglalkozó tanulmányokat Joichi Chida és Andrew Steptoe gyűjtötte össze. Összefoglalójukba azokat a dolgozatokat vették be, amelyek jól ellenőrizhető adatokat közöltek, megfelelő ideig követték a vizsgált alanyok sorsát, és olyan pszichológiai vizsgálatokat végeztek, amelyekkel az érzelmi állapot jól jellemezhető. A düh, az ellenséges reagálás az egészséges felnőttek esetében 19%-kal fokozta bizonyítható módon a szívroham és más súlyos szívgyógyászati események előfordulását. A koszorúér betegségben szenvedők szívroham kockázatát az ilyen viharos, ellenséges állapotok 24%-kal növelték. Az ellenséges férfiak szívének a düh, a gyűlölködés sokkal kifejezettebben ártott, mint a nőknek. Már kialakult koszorúér betegségben ezek a tényezők a nők és a férfiak esetében hasonló mértékben érvényesültek. Kérem, ne dühöngjünk! Két moszról manapság leginkább a pletykalapokban olvashatunk. Nem csak feledhetetlen parti arc, de az öltözködésben sem mindig áll a helyzet magaslatán a top modell. Két mosz a minap még azt sem vette észre, hogy szétrepet rajta a ruha. A csinos modell mellesleg úgy festett, mint aki űrhajósnak készült, de a nagyobb gond a ruha szűkösségével volt. Vagy inkább a figyelmetlenséggel? Egy biztos, két mosz örült volna a minap egy kis cérnának és tűnek, amikor David Williams társaságában öntött fel a garatra a londoni Movida klubban. A szexis ruci ugyanis úgy szétrepett az oldalán, hogy a hatalmas lyukból még egy kis hurka is kitüremkedett. Valószínű, hogy a szőkeség megint nem ital nélkül zárta az estét, ezért vajmi kevés fogalma volt arról, hogy úgy néz ki, mint akit oldalról megtéptek. De a jelek szerint férfi kísérőjének sem tűnt fel a dolog, aki átkarolva támogatta Moszt. A csinos modell sajnos gyakran szorul ilyesmire, hiszen színjózanul ritka esetben hagy el egy bulit. A legutóbbi hírek arról szóltak, hogy második gyermekével terhes, de azok alapján, hogy most is partiról partira jár és nem veti meg az alkoholt sem, ez egyre valószínűtlenebbnek tűnik.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Kedves hallgatóink, eddig tartott mai magazinműsorunk, Bot György műsorát, a Teremtés koronáját hallották. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: 13 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kell. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Való!

0: Budapest. Június 3! Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A mikrofonnál.
4: Sommer Gábor köszönt mindenkit tengermély tisztelettel a 90-es évek legnagyobb dalait felidéző, multidéző műsorban. Kérem szépen, a mai napon egy igazi különleges 60 perccel készültem az önök számára, ugyanis kis hazánk zenei terméséből válogatunk egy teljes órán keresztül. A 90-es évek felejthetetlen hazai dalait pörgetjük tehát a mai Nekem 90 külön kiadásában. Már is belevágunk a multidézésbe, és jön a Splash, az az együttes, amely 1998-ban alakult. Az első kislemezük a Hozd el a holnapot, ezt követte 99-ben az Azonos című album. 2000-ben jelent meg a második nagylemez Lázad a szívem címmel, 2002-ben pedig a Szabadon, majd három évszünet után 2005-ben jelent meg a legutóbbi lemez az Újra. A Tedd fel a kezed című dal angol verziója egyébként egy német együttes a Bongo Girls feldolgozásában is megjelent, az angol verzió címen a Never Gonna Give You Up. Jön tehát bemelegítésként a Splash dala, Tedd fel a kezedet, utána pedig egy legendás 90-es évekbeli diszkó formáció Náksi Attila, illetve a kezdeti énekes Artin által. Később azonban az ő helyét Betty Love vette át, ebből pedig mindenkinek kiderülhet, hogy a Soho Partiról beszélek én. Búcsú koncertjüket 1999. januárjában tartották, a Splash után az éjjel soha nem érhet véget, az örök magyar klasszikus itt a Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Ez itt a Nekem 90 különleges kiadása, csak is magyar dalokkal az elmúlt évtizedből. Egy olyan könnyű zenei együttessel megyünk tovább, amelyet 1995-ben alakított Budapesten Bérez Zoltán, Hajdú Szabina, illetve Sallai János. Az együttes nevének kialakulásához egyébként egy amerikai slang kifejezést használtak, a Find Her, Feel Her, Fuck Her, Forget Hurt, és így jött a 4F Club. Igazából ugye ezt azt jelenti, hogy találd meg őt, érezd őt, olyan dolgot csinálj vele, és utána felejtsd el. A 4F Club fennállása alatt két albumot jelentetett meg, 96-ban a 4F Clubot, melynek első kislemeze a nagy sikerű Balatoni Láz volt, és 97-ben a Vicc az egész című korongot, 98-ban pedig feloszlott az együttes. Jön a 4F Club legnagyobb sikere, a Balatoni Láz, mindjárt, de hogyha már a nyárról van szó, akkor a Szelavi is megénekelte ezt anno a 90-es években. Vár ránk a nyár, a magyar legjobbak közül.

Hobby Rádió. Már is folytatódik a különleges Nekem 90 a magyar zenék legjavával a 90-es évekből. Egy 93-ban a fővárosban alakult diszkó közönségnek célzott formációval megyünk tovább. Első albumuk stílusosan az együttes nevének lefordítása az Éjjamának. 1994. júniusában jelent meg. Ezt követte 95-ben a Carpe Diem második albuma Lépj tovább. Az együttes énekese Fanni 96-ban szólólemezt is készített. Éjja Maximumon címmel majd pedig Besenyei István producer vette szárnyai alá a csapatot. Még ebben az évben Benda Gergely kilépett és megalakította a La Luna formációt. A dúóval alakult együttes kiadta a harmadik és egyben legsikeresebb albumát, az Álomhajót. Később Erős Attila lemezrovasként működött tovább, neve az Erős és Piggy Boy párosból lehet talán ismert. Az Álomhajót azonban meg fogja előzni egy tini sztár, aki már 4 éves korában szignálzenét énekelt a Magyar Rádióban. 1999 90 jelent meg első albuma Papa ne félsz címmel, amelyen Ágnes Vanilla is közreműködött. Zenei fesztiválokon lépett fel Nika Montenegróban és Ljubljánában is. 2001-ben Emerton díjat kapott az év tini énekesnője kategóriában. 2006-ban pedig főszerep illette meg az 56 Cseppér című musicalben. Nika és a Várlak még, illetve a Carpe Diem álomhajója. Zenei folytatásunkban, itt a mai Nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Már is folytatjuk a multidézésünket a mai különleges vonalban, hiszen egytől egyig magyar felvételeket pörgetünk, és kérem szépen, jön egy olyan formáció, ami szerintem bőven learadhatja a 90-es évek sikereinek első helyezését, méghozzá az 1994 márciusában alakult Ámokfutók, amely tulajdonképpen egy egyszemélyes együttes Kozsó vezetésével, illetve táncosaival. Először a Neoton família tagjának fiával, ifjabb Jakab Györggyel és Tiszivel dolgozott együtt. Az Ámokfutók tincses, kinyírt szemhöldökű énekes rapperem ekkora már kultuszt teremtett maga körül. 96-tól két album után Kozsó csak meghívott vendégekkel dolgozott, és a zeneszerzés mellett megkezdte leendő saját kiadója megalakításának előkészítő munkálatait. 96 októberében Candy és Noah egy színesbőrű, illetve egy szőke táncos nővel dolgozott együtt. A csapat fellépett a Captain Jack, a Mr. President, Jackie Dan, Modo, az NSYNC, Ice MC és a Labus társaságában is. Az Ámokfutók harmadik lemeze után Vic, Sandra és Suzy lettek az új táncosok. 99-ben Vic kilépett, 2002 óta pedig Zsenett erősíti az együttest a régi tag Suzy mellett. Slágerek dömpinge az, ami az Ámokfutók nevéhez köthető. Mi kettőt hallgatunk meg a 90-es évek legnagyobb Ámokfutók dalai közül. Először jön a Szomorú Szamuráj, amiben bizony még egy hölgy énekel Kozsó mellett, utána viszont már egy tipikus Ámokfutós hangzású dal, a Csak a csillagok, itt a mai különleges nekem 90-ben.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Hazai kalandozásunk a 90-es évek nagy dalai között még mindig folytatódik egy 1996-ban alakult együttessel, méghozzá Cynthia, Dr. Love, illetve Mercy alakította az UFO együttesét. Az együttes frontembere Dr. Love, akit egyébként jellegzetes hajviselete az égnek állított piros tarét tett népszerűvé. Első albumuk 1996-ban jelent meg Szerelem Doktor címmel, 97-ben pedig tagcsere történt, Mercy helyére Doris került, majd kiadták második albumukat Párizs címmel, ezt követte 1999-ben a Tarzan. Az együttes nagy sikert aratott a tini körében, olyan pletyka keringett egyébként a magyar médiában, hogy az együttes csak playbackkel. Ezt a pletykát az együttes frontembere Dr. Love igazolta azzal, hogy még anno a Z Plus-ban nyíltan bevallotta, hogy az együttes lánytagjai nem énekeltek az eddig felvett lemezeken. Elnézést kértek a közönségtől, a rajongóktól, és bejelentették, hogy az UFO együttes ebben a felállásban többé nem létezik. Mi is, amit hallgatunk dalt egyébként, mindjárt az UFO-féle Szerelem Doktort, hogyha jól figyelnek, akkor ismerős lehet az éneklő hang, ő bizony nem más, mint Keresztes Ildikó. Úgyhogy hamarosan jön ez a dal, előtte azonban Mr. Rick érkezik, aki a munkások legnagyobb dalát énekelte a 90-es években, amikor felcsendült ez a dal, mindenki egyre gondolt. Az Árjon be a gyár, már is érkezik itt a multidézésben.

varázslatos 90-es évekbe repítjük neked. Ez a Nekem 90.

0: Jobbi Rádió!
1: Végéhez közeledik a mai különleges Nekem 90-ünk az elmúlt mintegy egy óra hosszában. A 90-es évek legnagyobb magyar dalait idéztük fel, talán majd egyszer újra jövünk majd egy ilyen külön kiadással. Két dal azonban még adózik a magyar felvételek oltárán. Méghozzá két lánycsapattal zárunk. Egyrésztről a Baby Sisters-el, a Rád gondolok után pedig Kozsó egyik kreálmánya, a Bestiák és az Álmodj néha rólam, amivel én megköszönöm mindenkinek az elmúlt egy óra kitüntető figyelmét. Jövő héten ugyanitt és ugyanebben az időben újra találkozunk, és remélem, hogy akkor is együtt idézzük fel a 90-es évek legnagyobb dalait. Szommer Gábor köszöni meg az elmúlt egy óra kitüntető figyelmét, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Napi Rádió.
1: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze, ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságához. Újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütette, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Szombaton éjszak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, északkeleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót. Műsorajánló.
4: Felhászok a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán tisztel a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life. 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
2: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 29-én köszöntjük a Magdolna nevű kedves hallgatóinkat. A név jelentése Magdala városából a genezáreti tó mellől való nő, a héber eredetű név, a Magdaléna magyarosodott alakváltozata. Viselője rendszerezett és gyakorlatias mindenben, amit csinál. Élvezi azt az érzést, amit a gondosan elvégzett munka után tapasztal. Becézése Magdi, Magdika, Magdácska, Magdus, Manyi, neves viselői a névnek, Búdi Magdi, énekesnő, Fazekas Magdolna festőművész, Menszátor Magdolna színésznő, filmszínésznő és szinkronszínész, Márai Magdolna bibliai személy és Ruzsa Magdolna énekesnő, valamint ön, kedves Magdolna. Ezen a napon köszöntjük még Adelmár, Aléna, Almiréna, Elmár, Jukundus, Kán, Kunt, Kunó, Mária, Maxim, Meilóra, Melodi és Teodózia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 29-én, üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek! 1205. május 29-ével kezdünk, ekkor királlyá koronázták II. Andrást, az első magyar királyt, akinek koronázási esküt kellett tennie. 1222-ben az elégedetlen főurak magukhoz ragadták a hatalmat, és kényszerítették az aranybulla kiadására. Ő ezt 1231-ben megújította, 1235-ben hunyt el, az egresi kolostorban temették el. A 17. századdal folytatjuk, 1660. május 29-én. Angliában a polgárháború után helyreállították a királyságot. Első Károly fia, a Stuart házból származó II. Károly lépett a trónra, Anglia alkotmányos királyság lett. A 19. század közepével folytatjuk, 1846. május 29-én megszületett Apponyi Albert gróf, konzervatív politikus. Az első világháborút követő béketárgyalásokon Versailles-ban a magyar küldöttség vezetője, a szerződés aláírója volt. 1891-től a Nemzeti Párt vezére volt, 1907-ben vallás- és közoktatási miniszter lett. Az 1920-as párizsi békekonferencián ő vezette a magyar küldöttséget, több nyelven beszélt, kiváló szónoki képességekkel rendelkezett. Haláláig képviselte Magyarországot a Népszövetségben. Még mindig a 19. században járunk, 1867. május 29-én elfogadták a Magyar Országgyűlés kamarái a közösügyi javaslatot, amit Ferenc József július 28-án szentesített, ezzel lerakták a dualizmus, a két központú birodalom alapjait. A törvény megerősítette a Habsburg monarchia országainak összetartozását az 1723-as Pragmatika Sanctio alapján, azzal a megkötéssel, hogy a közös biztonság együttes erővel leendő védelme és fenntartása mellett Magyarország önállása sértetlenül fenntartható. A 20. század elejével folytatjuk, 1917. május 29-én született John F. Kennedy, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, aki 1963-ban Dallasban merénylet áldozata lett. Maradunk még a 20. században, 1982. május 29-én meghalt Romy Schneider, osztrák születésű színésznő, Sissi hercegnő leghíresebb alakítója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a kolossébeliekhez írt levél első részéből.
1: Benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden Jézus Krisztusban általa és reánézve teremtetett.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: 2026. május 29-e péntek, Evangélium Szent Márk könyvéből 11. fejezet 11-től 26. vers. Miután Jézus a tömeg örömújongása közben bevonult Jeruzsálembe, fölment a templomba. Ott körülnézett és mindent szemügyre vett. Mivel már esteledett, a 12 apostollal együtt kiment Betániába. Amikor másnap eljöttek Betániából, Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát, elindult feléje, hát ha talál rajta valami gyümölcsöt. De amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: senki se egyék róla a gyümölcsöt soha többé. Tanítványai is hallották ezt. Nem sokára Jeruzsálembe érkeztek, Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta, és senkinek sem engedte meg, hogy bármit is keresztül vigyen a templom területén. Azután megmagyarázta: hát nem azt tanítja az írás, az én házamat minden nép az imádság házának nevezi majd. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Amikor a főpapok és az írástudók értesültek erről, azon tanakodtak, miképpen okozzák vesztét. Féltek ugyanis tőle, mert az egész nép lelkesedett tanításáért. Amikor beesteledett, Jézus tanítványaival együtt elhagyta a várost. Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt. Péter visszaemlékezve Jézus szavaira így szólt hozzá: Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, elszáradt. Jézus ezt válaszolta nekik: higgyetek az Istenben, bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja a hegynek, emelkedjél föl, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. Elmélkedés. A mai evangélium három eseményt foglal egybe. Jézus belép Jeruzsálembe és megszemléli a templomot, másnap megátkozza a terméketlen fügefát, majd kiűzi a kereskedőket a templomból, végül tanít a hitről és a megbocsátásról. Első pillantásra egymástól függetlenek ezek az események, mégis összetartoznak. A fügefa Jézus idején a termékenység, Izrael népe és a vallási élet jelképe volt. A fügefa azonban terméketlen, ahogy a templom is, amely elvesztette igazi küldetését, mert az imádság házából vásárcsarnok lett. Jézus ítélete nem haragból fakad, hanem prófétai szó. Isten nem a látszatot nézi, hanem a valódi gyümölcsöt keresi. A hit nem lehet terméketlen, a vallásosság nem merülhet ki külsőségekben. Az élő hit gyümölcsöt terem. Igazságot, irgalmat, megbocsátást, Isten szeretetet. Aztán Jézus az ima erejéről beszél. A hitből fakadó imádság hegyeket mozdít, azaz szíveket formál át, falakat bont le, új kezdeteket tesz lehetővé. Ugyanakkor az ima ereje összefonódik a megbocsátással is. Ha nem vagyunk képesek kiengesztelődni, lelkünk zárva marad Isten előtt is. A megbocsátás nem érzelem, hanem döntés. Megbocsátani a másik bűnét, ahogy Isten is irgalmat gyakorol velünk. Jézus arra hív, hogy lelkünk temploma is tiszta legyen. Ne gyűjjön össze benne harag, önzés, hiúság. És azt kéri, hogy hittel éljünk, olyan hittel, amely mer kérni, mer bízni, mer megbocsátani, csak így hozhatunk gyümölcsöt. Uram Jézus Krisztus, Te látod, ha életem terméketlenné válik, ha csak a látszatra törekszem a vallási életben, de hiányzik belőlem a gyümölcs, a szeretet. Kérlek, tisztítsd meg szívem templomát. Üszd ki belőlem mindazt, ami zavarja az igazi imát, a zajt, a félelmet, a haragot és a bűnt. Add, hogy hittel forduljak hozzád kéréseimmel. Taníts meg megbocsátani azoknak is, akik fájdalmat okoztak, hogy tiszta szívvel éljek. Legyen egész életem imádság, amely neked szerez dicsőséget. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a magas hőmérsékletű munkahelyeken munkaközben rendszeresen pihenő időt kell biztosítani a dolgozóknak a hőterhelés csökkenése érdekében? A szellemi foglalkozásúaknál, illetve a könnyű fizikai munkánál 31 Celsius fok a határérték, közepesen nehéz fizikai munkánál 29, nehéz fizikai munkánál 27 fok, nők esetében 2-2 fokkal kevesebb.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

kár, és látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
4: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tisztelet. Díjszorzókról. A képviselői tiszteletdíjai javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúki hallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyószakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Szombaton észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Reklám.
5: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
6: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Üdvözöllek az IT szemle NV Access összefoglalójában. A héten az NVIDIA képernyőolvasó egy fontos frissítést kapott, és ha távolról kezel számítógépet, vagy Outlookot használsz, biztosan érdemes végighallgatni. Kezdjük azzal, ami a legtöbb felhasználónak azonnal érezhető változást hoz. Az NV Access kiadta az NVIDIA képernyőolvasó legújabb hibajavító verzióját, a 2026.1.1-et. Aki az előző kiadást használta, találkozhatott azzal a bosszantó jelenséggel, hogy a fájlkezelőben a keresés funkció egyszerűen nem működött rendesen. Ez most javítva van. Ennél is fontosabb változás azoknak, akik távolról kezelnek számítógépet, például egy otthon hagyott asztali gépet vagy egy szervert. Az NVIDIA egyik hasznos képessége, hogy távolról is lehet vele dolgozni, és ha megszakad a kapcsolat, az NVIDIA korábban automatikusan újra csatlakozott. Ez az előző verzióban sajnos abbahagyta a működést. Ha valaki ilyen helyzetbe kerül, és nincs ott helyben senki, aki elindíthatná újra a képernyőolvasót, a gép gyakorlatilag elérhetetlenné válik. Ez a funkció most visszakerült. Egy másik dolog, amit érdemes tudni, több felhasználó tapasztalta, hogy a frissítés után az NVIDIA nem indult el automatikusan a Windows bejelentkezési képernyőjén. Ha te is ezt tapasztalod, az NVIDIA beállításaiban van egy gomb, amellyel visszaállíthatod, hogy a képernyőolvasó a bejelentkezési felületen is aktív legyen. Ha bizonytalan vagy, az ittszemle.hu oldalon részletes leírást találsz ehhez. Aki az NVIDIA-vel használja a Microsoft Outlook levelező programot, annak is jó híre van. Az NV Access megújította az Outlookhoz készített oktatóanyagát. A frissítés a mappák kezelésével és az e-mailek formázásával kapcsolatos részeket érinti. Ha korábban már megvetted ezt az anyagot, ingyen hozzáférhetsz a frissített változathoz a fiókodból. Az oktatóanyag önállóan is megvásárolható, de egy nagyobb csomagban is elérhető, amely az alapképzésen kívül több Office modult és telefonos támogatást is tartalmaz. Egy gyors és hasznos tipp is szerepelt a legújabb hírlevélben. Ha NVIDIA-vel weboldalon keresel valamit, a böngésző beépített keresője nem mindig működik jól a képernyőolvasóval. Az NVIDIA saját keresési funkciója viszont pontosan erre a helyzetre való. Ennek segítségével böngészés közben is könnyedén rá lehet keresni szövegre az oldalon, és előre-hátra is lehet lépkedni a találatok között. Végezetül egy fontos határvonalat is kijelölt az NV Access az ÖRM alapú eszközök kapcsán. Az ÖRM-es processzorok, amelyek energiahatékonyságuk miatt egyre több laptopban megjelennek, eddig korlátozottan támogattak néhány régebbi rendszert. Az NVIDIA a legutóbbi korábbi verziója az utolsó, amely ÖRM-es processzoron még Windows 10-en is fut. Aki ilyen gépen dolgozik, annak azt javasolják, hogy frissítsen Windows 11-re, ha a jövőbeli NVIDIA verziókat is szeretné használni. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
2: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

Üdvözöllek az IT szemlet Döjbötep összefoglalójában. Ez egy kétrészes összeállítás első fele, a folytatás hamarosan érkezik. A héten szó lesz egy egészen szokatlan sportélményt ígérő eszközről, egy népszerű segítő alkalmazás rejtélyes eltűnéséről és visszatéréséről, és arról,

0: mintázata van. A touchdown másképp érzik, mint egy hármas pontos kosárlabda dobás. Az egész élőben streameli az adatokat wifi-en vagy mobilneten, rádió kommentárral együtt. Előrendelési áron $369, a rendes ár várhatóan $500 körül alakul. A kiszállítás egyelőre csak az Egyesült Államokba tervezett, várható időpontja 2026. decembere. Maradjunk az akadálymentesítési alkalmazásoknál, de egy kevésbé örömteli sztorinál. A Sribeme egyet, amellyel vak és gyengéllátó felhasználók valós időben kérhetnek emberi segítséget vizuális feladatokhoz a telefonjukon keresztül. Egyik napról a másikra eltűnt az App Store-ból, a fejlesztő fiókját az Apple magyarázat nélkül törölte, ami automatikusan az összes kapcsolódó alkalmazás eltűnésével jár. Az app végül visszakerült a boltba, de a kérdés megmarad, miért kellett ez egyáltalán megtörténjen? Az eset rámutat arra, hogy az automatizált platformmoderáció különösen kiszámíthatatlan kis fejlesztőknél, és komoly fennakadást okozhat azoknak, akik ezekre az alkalmazásokra a mindennapjaikban támaszkodnak. Egy másik téma, amellyel mi magunk is sokat tehetünk, az alt-text, vagyis a képek szöveges leírása a közösségi médiában. A képernyőolvasók, vagyis azok a programok, amelyek hangosan felolvassák a képernyő tartalmát, mint például az iPhone beépített VoiceOver funkciója, csak akkor tudják elmondani, mi látható egy fotón, ha valaki szöveges leírást adott hozzá. Leírás nélkül a felhasználó csupán egy értelmetlen fájlnevet hall. Melyik platform teszi ezt a legkönnyebbé? A Mastodon, egy független decentralizált közösségi hálózat, a legjobb, aktívan ösztönöz a leírás megadására, és 1500 karakternyi helyet biztosít rá. A Discord, egy csevegő platform, szintén jól teljesít. A Facebook viszont önkényesen 100 karakterre korlátozza a leírásokat, ami a legtöbb esetben kevés ahhoz, hogy valódi képet adjon a fotóról. Az Instagram megengedi a hosszabb szöveget, de mélyen elrejti ezt a lehetőséget a feltöltési folyamatban. Ha nem tudod, hogyan íri képlírást, a BeMyGaze nevű alkalmazás mesterséges intelligencia alapú funkciója segíthet. Részletes, természetes hangzású leírást generál a fotókról, amit aztán hozzáadhatsz a feltöltendő képhez. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Folytatjuk a Döjbötep összefoglalóját, és most az okos szemüvegektől a tévénézés buktatóin át vezető kutyás történetekig minden szóba kerül, érdemes végighallgatni. Az okos szemüvegpiacon az Agiga Echo Vision Pioneer a leggyakrabban emlegetett vakspecifikus készülék. Egyszer megnyomva képlírást ad, kétszer élő AI módba kapcsol, az irányokat óramutatós rendszerben közli. A felvett képeket nem használja modellbetanításra. Az Envision Ally Solos vegyes képet mutat, megbízhatatlan AI, lassú fejlesztői válasz. A Meta Ray-ban egyre komolyabb versenytárs, jobb hang, megbízhatóbb szövegolvasás, több akadálymentesítési alkalmazás hátránya az akkumulátor, intenzív AI használat mellett alig 40 perc az üzemidő. A Rokid választható AI motort és GPS navigációt kínál, könnyebb kialakításban. Fontos korlát, sok funkció egyes országokban egyszerűen nem érhető el. A tévénézésről szóló levelekből ismert kép rajzolódik ki, a hangos leírás hangereje kiszámíthatatlan, értesítések a legcsendesebb jelenetekben szólalnak meg. Az Apple TV a legjobb elérhető megoldás, de sok vak felhasználó tudatos döntésből vált át podcastekre és hangoskönyvekre. Megfelhasználóknak hasznos tipp. A VoiceOver-ben van egy kevéssé ismert parancs, amelyet háromszor megnyomva az aktuális időt, az akkumulátor töltött széget, majd a Wi-Fi állapotát mondja fel egyetlen billentyű kombinációval. Az iPhone VoiceOver gesztusrendszere is szabadon testre szabható. Visszalépés, kezdőképernyő, értesítési panel mind más mozdulathoz rendelhető, i az alapértelmezések nem törvények. Ken nevű hallgató közel 50 éve teljesen vakon tanult meg főzni, és elismerte, sikere mögött nem csak erőfeszítés, hanem szerencse is állt. A mosógépeknél a hagyományos, gombos vezérlőjű modellek vakok számára általában könnyebben kezelhetők, mint az érintőképernyős drágább változatok. Egy AI asszisztens félrevezett egy espert. Egy VIM nevű rendszert ajánlott sonos alternatívaként valójában VM, és a Döjbötep valószínűleg sosem foglalkozott vele. Tanulság, az AI maga biztosan állíthat pontatlan dolgokat is. Craig Skóciából arról írt, hogy vezető kutyája nyugdíjba vonulása után fehér bottal kellett boldogulnia, és ez megmutatta, mennyit oldott meg a kutya automatikusan. A bojt mást is hozott. Craig elvállalt egy aréna koncertet, amelyet 20 éve halogatott. Azóta több rendezvényre is jegyet vett. T. Möloly egy ideig a Google Pixel 10 Pro-t használta napi telefonként. A kamera meggyőzte. Dokumentumfotózáshoz valós idejű visszajelzést ad, jelzi, mikor van a lap pontosan a keretben. Végül az iPhone-hoz tért vissza, mert a Meta Ray-ban szemüveggel nem működött megbízhatóan együtt. Tanulság, Androidot nem lehet valóban megismerni, ha az iPhone ott van tartalékban. Az Emily in Paris hangos leírása szokatlanul részletes. A szereplők öltözékét márkanévig ismerteti ritka eset, amikor a vak néző a látónál több információhoz jut. Végül egy játékajánló, az Art of Phonopoeia játékban mondatokat kell hangdetektorokkal sorba rendezni, tavaly epödesig Navardot nyert az akadálymentesség kategóriájában, bevételének egy részét korellzáton védelmi projektekre fordítják. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Üdvözöllek az IT szemle Accesson összefoglalójában. A héten a Microsoft, a Google és az Apple egyszerre lépett előre az akadálymentesség terén, és egy figyelemfelkeltő összeállítás is megjelent arról, hogyan ismerhetünk fel mesterséges intelligenciával gyártott hamis hangfelvételeket anélkül, hogy látóra kellene hagyatkoznunk. Kezdjük ott, ahol talán a legtöbb azonnali haszon keletkezik. A Microsoft idén megtartotta a 16. köbilöti summitját, és a legfontosabb bejelentés egy ingyenes, gyakorlati képzés a Copilotról, a Microsoft mesterséges intelligenciás asszisztenséről, amellyel szóban lehet feladatokat elvégezni a Word, az Outlook vagy a Teams programokban. A képzést a Microsoft és a Vakok Nemzeti Szövetsége közösen fejleszti, és olyan dolgokat tanít, amelyek képernyőolvasó felhasználóknak igazán relevánsak. Hogyan kérjük, amit akarunk, és hogyan ismerjük fel, ha az eredmény nem megbízható. Ugyanebből az eseményből két jó hír érkezett a Narrator, a Windows beépített képernyőolvasója kapcsán is. A Braille kijelzők ezentúl automatikusan működnek, külön telepítés nélkül, és az újabban megjelent Copilot billentyű is átállíthatóvá válik, ami eddig megzavarta a megszokott képernyőolvasós billentyűzetkezelést. Egy másik hír, ami sokakat érdekelhet, a Google I/O fejlesztői konferenciáról érkezett. A bemutatott Gmail Live funkció lényege, hogy szóban lehet kérdezni a saját postaládánktól. Például, hogy mikor indul a következő repülőutazásunk, hol a szállodai visszaigazolás, vagy mi a fontos levél egy adott ügyben. Ez különösen értékes képernyőolvasóval, ahol a levelek keresgélése időigényes lehet. A Google emellett okos szemüveget is bemutatott, amelybe kis hangszórók vannak beépítve, vizuális kijelző nélkül. A szemüveg a Google Gemini mesterséges intelligenciáját használja, hangos tájolást ad lépésről lépésre, felolvas táblákat és menüket, és valós idejű fordítást biztosít, tehát egy látássérült felhasználó is folyamatosan tájékozódhat a környezetéről, miközben viseli. Az Apple a nyári fejlesztői konferenciájának előzetesét osztotta meg, és az újdonságok az Apple Intelligence, az eszközön futó mesterséges intelligencia köré szerveződnek. A VoiceOver, az iPhone beépített képernyőolvasója, mostantól sokkal részletesebb képlírásokat ad, beleértve a beszkennelt számlákat és személyes iratokat is. Az iPhone akciógombjával közvetlenül kérdezni lehet a kamera által látott jelenetről, és az egész folyamat az eszközön zajlik, tehát nem kell hozzá internet. Emellett a nem feliratos videókhoz automatikusan generált felirat készül, iPhone-on, iPad-en, Mac-en és Apple TV-en egyaránt. Végül egy téma, amelyről ritkán esik szó. Hogyan ismerjük fel a mély hamisított hangfelvételeket, ha nem látunk? A mély hamisítás azt jelenti, hogy mesterséges intelligencia valakinek a hangjával hamis tartalmat gyárt. Az erre vonatkozó figyelmeztetések szinte kizárólag vizuális jelekre épülnek, amelyek vak felhasználóknak nem segítenek. Egy hallgató összegyűjtött néhány nem vizuális jelet, a hamis hangklipek jellemzően rövidek, mert a hosszabb tartalom előállítása drága. A hang tempója és hanglejtése végig egyforma, az emberi hanghoz képest monoton. A beillesztett m és ö hangok mesterkélten hatnak. A háttérzaj nem illik a helyszínhez. És ami a legjobban árulja el, az idegen neveket és szokatlan szavakat ezek a hangok következetlenül, hibásan ejtik. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió.

0: Üdvözöllek az IT Szemle Epövisz összefoglalójában. A mai adásban egyetlen alkalmazásról lesz szó, de olyan kiemelkedőről, hogy megérdemli a teljes figyelmet. Ez az a ritka eset, amikor egy fejlesztő nem utólag gondolt rá a vak és gyengén látó felhasználókra, hanem eleve értük tervezte az egész programot. Az Epövisz közösség, amely vak és gyengén látó Epö felhasználókat fog össze, minden hónapban kiemel egyetlen különleges alkalmazást. Idén május hónapra a Well, Voice, Alarm and Chimes kapta ezt a megtisztelő szerepet, és az indoklás igazán elgondolkodtató. Ha valaha is megpróbáltál egy rosszul megvalósított mobilos programot használni VoiceOver segítségével, az Apple beépített képernyő olvasójával, pontosan tudod, miről van szó, félrefelcímkézett gombok, kiszámíthatatlan navigáció, és az az érzés, hogy az alkalmazást egyszerűen nem neked készítették. A Well ezzel éles ellentétben áll az ajánlót jegyző szerző, aki saját bevallása szerint az első harmadik generációs iPhone óta használ harangjáték alkalmazásokat, azt emeli ki. A Well minden eleme egyértelműen felcímkézett, a navigáció logikus, és az alkalmazás úgy viselkedik, ahogy elvárjuk tőle. Aki tudja, mit jelent ez a gyakorlatban, annak ez az egyetlen mondat mindent elmond. De mit tud maga az alkalmazás? Valódi, fizikai órákról rögzített csengőhangokat tartalmaz, köztük Westminster harangjátékot egy nagyapai inga órából, csőharangokkal együtt. Ha viszont van egy kedvelt, megszokott fali óra hangja, saját hangfájlokat is be lehet importálni. Az időközök negyedóránként, félóránként vagy óránként állíthatók be, és minden időközhöz külön menthetők a beállítások, tehát kísérletezés közben sem vészel semmi. Aki azonnal tudni akarja az időt, egyetlen gombnyomással kérheti a felolvasást, és ez a funkció akár az iPhone oldalsó gombjához is rendelhető, így bármely más alkalmazásból is azonnal elérhető marad. Az ébresztők fókuszált üzemmódban és néma módban is megszólalnak, ami azért fontos, mert sok más alkalmazás éppen ilyenkor hallgat el. Beállítható az is, hogy éjszaka vagy megbeszélések alatt az alkalmazás ne szóljon. Az úgynevezett Smart Scheduling, vagyis az okos ütemező funkció pedig napszak, dátum, sőt a helyi napkelte és napnyugta alapján automatikusan vált az egyes konfigurációk között, és mindez teljesen a készüléken belül fut, hálózati kapcsolat nélkül is. Ami az árazást illeti, egy figyelemreméltó döntés. A Well iPhone-ra és Mac-re, vagyis Apple asztali és laptop számítógépekre egyetlen vásárlással szerezhető be. Aki mindkét eszközön használná, nem kell kétszer fizetnie ugyanazért. A beállítások egy saját fájlformátumon keresztül átvihetők a készülékek között, tehát az egyszer felállított konfiguráció platformváltáskor sem vészel. A Well tehát nem forradalmi ötlet, az óraütés és az időfelolvasás régóta létező igény. Ami kiemelkedővé teszi, az a gondosság és a tervezési szándék következetessége. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
5: Az igaz!

0: Üdvözöllek az IT Zemle Accessible Android összefoglalójában. A mai adásban két olyan Android alkalmazást mutatunk be, amelyek igazán megkönnyíthetik a mindennapokat. Az egyik átgondolja, hogyan olvassunk híreket, a másik pedig a szemünk helyett dolgozik az utcán és otthon. Kezdjük azzal, amit sokan keresnek, de ritkán találnak meg, egy RSS olvasóval, amely tényleg az olvasóra van szabva. Az RSS egy régi, de megbízható technológia arra, hogy egyetlen helyen kövessük a kedvenc hírportáljaink, blogjaink és YouTube csatornáink friss tartalmait, hirdetések és algoritmusok nélkül. A Tessera nevű alkalmazás, amely idén márciusban jelent meg Androidra, ezt az ötletet viszi komolyan tovább. A legtöbb hasonló alkalmazás csak egy-két soros összefoglalót mutat, és rögtön átküldi a felhasználót az eredeti oldalra. A Tessera ezzel szemben kinyeri a teljes cikket, képekkel és videókkal együtt, így nem kell böngészőt nyitni. Hírportálokat, blogokat, podcastokat, sőt Reddit oldalakat és YouTube csatornákat is hozzá lehet adni, és az egészet saját kategóriákba rendezhetjük. Ha egy cikk megragad valamiért, privát jegyzetet is fűzhetünk hozzá. Beépített mesterséges intelligencia is dolgozik a háttérben. Hosszabb írásokból automatikusan rövid összefoglalót készít, idegen nyelvű cikkeket pedig egyetlen érintéssel le tud fordítani. Ez különösen azoknak jön jól, akik angol vagy más nyelvű forrásokat is olvasnak, de nem akarnak minden szót szótározni. A TalkBack-kel, az Android beépített képernyő olvasójával, amely hangosan felolvassa a képernyő tartalmát, az alkalmazás általában jól működik, a kezelőelemek fel vannak címkézve. Egy apróságra érdemes figyelni, a témaváltó gombon fókuszálva az egyújas lefelé húzás nem a szokott helyre visz, hanem az oldal aljára ugrik. Ez nem szándékos funkció, inkább egy kellemetlenség, amit érdemes tudni. Az alapverziója ingyenes és reklámmentes. Ha valaki szeretné, hogy az alkalmazás hangosan felolvassa a cikkeket, azt a 9,99 dolláros, tehát nagyjából 4000 forintos csomag tartalmazza. Egy másik hír, ami sokakat érinthet, megjelent egy teljesen ingyenes Android alkalmazás, amely vak és gyengéllátó embereknek nyújt valós idejű segítséget, és mindezt internet kapcsolat nélkül, kizárólag a telefonon belül végzi el. Az Iago Aid Vision nevű alkalmazás a kamerát és a rezgőmotort ötvözi, hogy jelezzen, ha akadály van előttünk. A visszajelzés nem csak be és ki, hanem minél közelebb az akadály, annál erőteljesebben jelez, ami fokozatosabb alkalmazkodást tesz lehetővé. Ennél is hétköznapibb funkció a szövegfelolvasó. Ha a kamerát levélre, számlára, feliratokra vagy bármilyen nyomtatott szövegre irányítjuk, az alkalmazás azonnal hangosan felolvassa. Postai küldemények, gyógyszeres dobozok, üzleti iratok, mindehhez elég a telefon. Két kisebb, de praktikus lehetőség is van benne. Az egyik bankjegyeket azonosít, ami vásárlásnál és készpénzkezelésnél adhat önállóságot. A másik színeket nevez meg, ami öltözködésnél vagy tárgyak azonosításánál lehet hasznos. Mivel minden számítás magán az eszközön zajlik, a kamera által látott képek semmilyen külső szerverre nem kerülnek ki. Ez adatvédelmi szempontból is kedvező, és azt is jelenti, hogy gyenge mobilhálózaton is működik. A Google Play áruházból tölthető le, ingyenesen. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható.
1: Hobbi Rádió a www.hobbiradio.hu weboldalon.

Üdvözöllek az IT szemle RNIP TED-talk összefoglalójában. A héten szó lesz egy kameráról, amellyel vak diákok önállóan fedezhetik fel a tankönyvi ábrákat, az EPÖ szeptemberi akadálymentesítési újdonságairól, és egy fiatalemberről, aki braille pontokkal hozza vissza az éttermi önállóságot. Kezdjük az iskolával. Egy átlagos tanuló mintegy 25 000 gráfikával találkozik az iskolai évek alatt, diagramokkal, biológiai rajzokkal, térképekkel, amelyeknek csak töredékéhez létezik tapintható változat. Az Inventivio nevű cég Tastonom Reader Flex eszköze ezt a hiányt csökkenti. Egy kamera figyeli, hol ér az új jegy domborított grafikán, és hangosan elmagyarázza az adott területet valós időben. A rendszerhez vonalzó, szögmérő és körző is tartozik, amelyek automatikusan kimondják a mért értékeket. A fejlesztést egy non-profit szervezettel közösen végezték, a valós iskolai bevezetés már zajlik, és a visszajelzések pozitívak. Az EPÖ szeptemberben érkező iOS 27-es verziója is hoz újdonságokat. A telefon kamerájára mutatva kérdéseket lehet majd feltenni arról, amit a kamera látja, a feldolgozás magán a készüléken zajlik, nem felhőben, ami adatvédelmi szempontból előny. A képalbumban szintén párbeszédes formában kérdezhető egy képtartalma. Ezek Apple Intelligence-t igényelnek, ami egyelőre az iPhone 15 Pro és újabb modellek sajátja. A hangi vezérlésnél is változás jön. Eddig pontos, betanult parancsokat kellett ismerni, szeptembertől elég annyit mondani, hogy kattints a lila mappára. Ez elsősorban azoknak jelent könnyebbséget, akik mozgáskorlátozottságuk miatt hanggal irányítják telefonjukat. Egy másik hír, ami sokakat érinthet, Brandon Hulcop, egy 24 éves, vele született látássérültséggel élő fiatalember 3 éve indított egy kezdeményezést, mert étteremben sosem kapott braille étlapot. Az All Things Doity program lényege, QR kódot helyeznek el az étlapokon, amelyre domborított braille pontok kerülnek, hogy tapintással is megtalálható legyen. Beolvasva struktúrált, felolvasható formátumban jelenik meg az étlap. Jelenleg körülbelül 50 étterem vesz részt a programban, főként Dél-Angliában. Hulcop múzeumokban is bevezette a rendszert, kiállítási tárgyak mellé helyezett kódok részletes hangos leírást hívnak elő. Az akadálymentesítési tesztelés kapcsán Ian McNamara tapasztalata tanulságos. Egy egészségügyi alkalmazásnál a fejlesztővel közösen, élőben dolgozva sokkal hatékonyabb a visszajelzés, mint utólag. Egy konkrét eredmény, a naptáras időpontválasztót szöveges gombokra cserélték, amelyek egyértelműen jelzik, szabad-e az adott időpont, így korábban ezt a képernyőolvasó nem tudta értelmezni. Rövid hírek a végére, a Samsung visszatér a standard Google Talkback képernyőolvasóhoz, így a Samsung felhasználók hamarabb kapják majd a frissítéseket, köztük a mesterséges intelligencia alapú képlírást. Egy vakon született észfejlesztő, Jakob, saját maga épített hangos hírradart az Artemis Hold programhoz, és a megoldás az interneten terjed tovább. A Meta okos szemüvegekre emélkezelési funkció érkezik az Egyesült Államokban és Kanadában, ami adatvédelmi aggályokat is felvet. Bővebb információ az ittszemle.hu oldalon olvasható. Köszönöm, hogy meghallgattad az IT Szemle heti összefoglalóját. Jövő héten újra jelentkezünk, addig is vigyázzatok magatokra!

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Fidesz is megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését. Nincs veszélyben a szombati BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az IDEA intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte az Alavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított 4 darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobbi Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbiradio.hu.
0: A rádiót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
3: Felhívjuk figyelmüket, hogy a következő műsor kizárólag a Hobby Rádió csatornáján hallható. Megosztása engedély nélkül tilos. Előző műsorainkat a gépház.hobbyradio.hu oldalon hallgathatják meg.
0: Hölgyeim és uraim, a Hobby Rádióban indul a Gépház, az akadálymentes szórakoztató informatikai magazin, ahol mindig friss újdonságokat szolgálnak fel a házmesterek. Bojtor Zoltán, Rauk Róbert és Szakács Máté. iOS, Android vagy PC? A Gépházban minden kérdésére van válasz. Segítünk, hogy az okos eszközök forgatagában is mindig ön legyen a legokosabb. Legyen pénteken esténként 8 órától a Gépház vendége. Gépház, mi megtaláljuk a közös hangot.
2: Verőfényes, madárcsicsergős, napsütötte jó estét kívánunk, kedves hallgatók.
6: Napsütötte jó estét, 8 után.
2: Hát figyelj.
7: Süt az még. Távolabbról, de süt.
2: Időszakban az még süt. Tehát, és most az van.
6: Hát mondjuk, ha van nem is verőfényesen, végül is tényleg süthet még, igen.
2: 9-ig még süt. Na de!
7: 9-ig még süt. Jó estét kívánunk, kedves hallgatók. Köszönni, elfelejtettünk, de azért ezt most még be lehet pótolni. Szevasztok, sziasztok.
2: Ő, aki dumál, ő.
7: Igen.
6: Én meg Szakás Máté.
7: Tehát rám tessék figyelni.
2: Máté, aki az előbb beszélt. Mind a kettő teljes fölöslegeseket mond. Én lennék Bojtor Zoltán. Jó estét kívánunk, kedves hallgatók is, mint péntek is.
7: Hát de még ház. Futottak még kategóriába.
2: Miért? Te se vagy egy Usain Bolt.
7: Én már nem is futok. Tehát én már ott tartok. Futok. Volt egy olyan telefonmárka, hogy utok.
2: Igen. Megcsináljuk a futok telefon.
7: Igen, de ez egy...
6: ilyen sport telefon lehetne.
7: Megszólal, hogy utok. Mi csinálsz?
2: Én is utok.
7: Telefon?
2: Mindjárt oda utok.
6: A fitness karkotok vannak akkor.
7: Te eszembe jözött az országnak egy szörnyű celebritása, aki csak úgy tudja mondani, hogy utok. Ez ott róla eszembe így nagy hirtelen.
2: Szörnyű utok. Celebritás. Megpróbálom kitalálni. Várjanak, kedves hallgatók. Megpróbálom. Aki azt mondta, hogy hújjá, kocsok, potyos labdá.
7: Azt hiszem, hogy az. Annyira azért nem vagyok otthon az én munkásságában, de...
2: Ennyi a munkássága.
7: De biztos, hogy az.
2: Ide.
6: Ja, hát ő csinált izét is.
2: Fekete pákó, mulatós lemez.
7: Nem is akármilyet.
6: Tehát azért remélem, nem arról hallgatunk meg zenét nem. Majd.
7: Hát most, hogy mondod, mi ez, Zolikám? Egy kis változatosság. Olyat még úgy sem hallgatunk itt a Gépházba.
2: Nem is fogunk.
7: De nem fogunk most sem.
2: Lehet, hogy nem is lesz zene. Vagyis részben lesz zene, ugyanis a tisztelt hallgatók leveleit jövő hétre fogjuk átpakolni, mert még összevárunk néhányat. Majdnem bemondtam a saját e-mail címemet, szóval gephaszcsakpat@gmail.com.
7: Ez a helyes e-mail cím.
2: Ide írjanak, összevárunk.
7: Írjanak, hogy legyen mit pakolni, hogy tudjunk mit átpakolni a jövő hétre.
2: Igen, azért, hadd pakoljunk.
7: Azért írjanak nek. Egyébként kaptunk most is leveleket, nagyon szépen köszönjük őket, nem arról van szó, hogy ezeket a leveleket mellőznénk, egyáltalán nem. Jövő héten nyilván azokat is mind beolvassuk, esetleg azokkal kiegészítve, amelyek a mostani adás után érkeznek, esetleg érkezhetnek. Én remélem, hogy érkeznek is, mert én a mai téma után, hogyha hallgatnám magunkat, biztos írnék magunknak levelet. De ezt bogozzátok ki.
2: Ki is fogjuk, addig is időjárás, jó idő van. Tehát most tényleg
7: nem... Ha nem hallják?
2: Igen. Nem tudunk többet hozzátenni. Nem. Jó idő van, az is lesz.
7: Jó, persze, nyilván azért néha hűsül, néha hevül, van néha eső, abból mondják, hogy több kellene, de ettől függetlenül az idő nagyon szép, igazi nyárias. Gondolkodom, hogy hát ez az utolsó adásunk májusban, mert jövő héten már júniusban jelentkezünk.
2: És az már
6: megint elment fél év. Hát nemrég még tényleg szilveszter volt aztán.
7: Bőzony, mindjárt megyünk Szabira.
6: Mindjárt nyári élő. Hát jó, nem annyira mindjárt, de azért
7: ja, de először nyári élő, és aztán megyünk Szabira. De az még odébb lesz azért.
2: Ha tervezek egy kis meglepét, de még nem mondjuk el a kedves hallgatóknak, meg még nektek is bele kell egyezni, szóval nehéz lesz még ez.
6: Erre kíváncsi leszek. Nézd, hogy nekünk bele kell egyezni.
7: Én nem tudom, hogy kíváncsi leszek rá, de...
2: Visszafelé kell beszélnetek végig az adásban.
7: Az jó lesz.
2: És a kedves hallgatóknak fordítva fogjuk lejátszani.
6: De jó lesz.
7: Már csináltam egyébként, hogy csak nekem ez nagyon nehezen megy. Nagyon távoli ismerősöm, de van egy ismerősöm, aki ezt gyakorlatilag úgy űzi, úgy rá van állva az agya, hogy mindenféle komolyabb összerakás gondolkodás nélkül tud így beszélni. Életemben ilyet nem láttam.
2: Igen, gond nélkül tudja mondani, hogy szafol, szafol.
7: Na-na, de itt vissza tudunk forgatni.
2: Ne forgassál itt semmit. Ne forgasd ki a szavaimat, jó?
7: Szóval visszatérve arra, hogy mivel is készültünk ma, mondhatjuk, hogy nem is teljesen rendhagyó, mert tulajdonképpen volt már olyan adásunk, amiben hasonló hardware eszközzel vagy eszközökkel foglalkoztunk.
2: Kiegészítünk egy tavalyi volt. Adást, mondjuk így.
7: Hát jó kiegészítünk egy tavalyi adást.
2: Igen, mégpedig egy olyan...
7: Egy újabb adásra.
2: Igen, amivel külön foglalkozunk egy készülékkel, és a készülék érdekessége az, hogy mindnyájunk közelében lett egy ilyen, került így mostanában.
7: Mégpedig mostanában. Mondhatom mostanság. Úgyhogy ma este a partvisokkal fogunk foglalkozni.
6: Vagy esetleg a
2: pohárolátétekkel.
6: Felmosó szettekkel.
7: Hát az már majdnem partvis.
2: Nem is tudjátok, okos, hogy milyen okos okosságot felmosó. Mondtok itten.
6: Na, okos felmosó szett.
2: Hát ha olyan még nincs is, vagy lehet, hogy van, én nem tudok róla. Minden esetre nem felmosó, nem okos kapanyél, hanem valami más. Egy tavalyi műsorunkat egészítenénk ki, amelyben fül és fejhallgatókat mutattunk be. Ez egy sorozat volt, és az egészen és mini fülhallgatóktól a viszonylag nagy méretű fület körülölelő fejhallgatókig.
7: Igazi fejhallgatókig. Csak azt ott eszembe, csak hogy megszakítsalak, mert nagyon szeretek megszakítani.
2: Igen.
7: Annyi tárgyat felsoroltunk, partvis, meg... De hogy van ez? Mostanában nem tették napirendre, hogy egy csomó süteménynek ilyen tárgy lett a neve. De múltkor ilyet mondott nekem az Oli, hogy evett múltkor nagyon finom lekváros papucsot. Hogy lehet ilyet? Akkor ilyet láttam, hogy van pizzás csónak. Hát nincsen mondjuk tepertős nyomtató, vagy? Volt? Tehát...
2: Meg van sajtos párna, meg ilyenek.
7: A párna az nem viszonylag régebbi. De a legrégebbi ugye a batyú, ugye a túrós batyúnál, az valóban régi tárgy, de mi mostanában ez a csónak? Úgyhogy mondjam, kajak.
2: Hát kajak.
7: De ezt nem tudok napirendre térni.
2: Minden esetre van lekváros levél, például, tessék.
6: Levél?
2: Igen, lekváros levél.
6: Ezt a gefhasztcsapatkukac.gmail.com címünkre kaptuk, ja? Nem az,
2: hát, hogyha
6: az
2: nem beszélünk a fő témánkról, szerintem hamarosan kapunk olyan lekváros leveleket, hogy a faladja a másikat.
7: De tényleg, hát?
6: Egyébként ezt,
7: ne, amit... ez csak így.
2: Mi a, várjál, igen? Akkor mi a túrós bukta? Mi a bukta?
6: Az a bukta, hogyha ezt nem fejezzük be.
2: Igen, akkor a mai műsorunk.
7: Az lesz a bukta, az már fogalom. Tehát most csináljuk olyan sütiket, meg nem is tárgyak, hanem fogalmak. Mondjuk diós lebőgés.
2: Hát a miénk az rádiós lebőgés.
7: Na hát az már, igen.
6: Bemutatni tervezett eszközt egyébként a Zoli hozta be így számomra, úgymond a látó mezőm terébe. Ugye Zoli, valamit te találtál?
7: Igen, nekem is ő hozta be, amit fogom, a látó mezőm terébe. És jelentsen ez bármit is.
6: Gonosz volt, képzeljék el, kedves hallgatók velem a Zoli, hogy én tudtam már múlt héten, hogy a birtokában az eszköz, és nagyon kíváncsi voltam, hogy ez micsoda, mit tud. És hát a legutóbbi kóruspróbán, a legátó kóruspróbán, ezt pontosan a próba után, ezt nem volt hallandó nekem megmutatni, pedig hát én próbáltam.
2: Mindent elkövetett.
6: Hogy ezt megszerezni tőle.
7: Mondod, Máté, hogy az eszköz a Zoli birtokában van, de a Zoli börtokában is van, tehát jár az eszközhöz börtok?
2: Béla.
6: Börtok nem jár hozzá. Viszont jár hozzá USB-C kábel, jack kábel, úgyhogy...
7: Tehát ez nem batyú?
6: Nem batyú.
7: Nem is csónak, nem is papucs. Hát akkor mi?
2: Bizony, ez egy fejhallgató, amiről szó van.
7: A kutyafáját.
2: Ha már a tavalyi fül- és fejhallgatós kétrészes sorozatunkat említettem, akkor ebből ki lehetett találni. Ez egy fejhallgató, itt is van a fejemen. Kérem szépen...
7: Dabolban ugye nem így árulják, hogy a fejed is jár hozzá.
2: Nem, pedig mennyivel jobban járnánk, de sajnos...
7: Itt leértékelni.
6: Minden fejhallgató.
2: Ne értékeljed le.
6: Zoli fel is járna. Hát
2: egyébként le van értékelve, nem a fejem.
7: Hát azért a fejedem van.
2: Ez a tárgy. Kedves hallgatók, valahogy a kollégákat szíveskedjenek el paterolni innen már. Szóval, mutassuk be ezt a készüléket. Volt olyan kedves hallgató, aki hiányolta a tavalyi műsorból az ára és az általa nyújtott szolgáltatások miatt. Kérem szépen, ez egy Irfan Tune Pro nevű készülék. A gyártó, azaz Irfan, Earfun, így írják, Earfun, Tune Pro, Irfan Tune Pro.
7: A gyártóról csak dióhéjban annyit, és most már nem süteményezzük, nem azért mondtam a dióhéjat, de ez egy viszonylag új, mondtam azt, hogy feltörekvő márka Magyarországon, olyannyira új, hogy pillanatnyilag az ő termékeit, amik jellemzően hangkeltő eszközök, fejhallgatók, esetleg fülhallgatók, mind a kettőben utazik az Irfán, azt lényegében pillanatnyilag nem lehet itthon hivatalos forrásból máshonnan megvenni, csak az ő saját, hát boltjukból, vagy váruházukból, így mond. Ezt gondolom majd változni fog,

0: legalább nagyon sok hallgatót felcsigázunk, ugyanis ennek a terméknek az eredeti ára 32 000 forint, ami jelen tudásunk szerint most kedvezményesen kapható 20 000 forintért az Irfan.
1: 32 is megéri.
0: Abszolút. Az irfan.hu, tehát earfun.hu oldalon lehet megvásárolni. Az oldal annyira akadálymentes, hogy szerintünk példaértékű. Ezt meg is fogjuk mutatni, ugyanis fogunk egy ilyet rendelni a mai adásban, illetve megmutatjuk az applikációját is, és a füles hangját is megpróbáljuk mikrofon keresztül átadni, ahogy ezt a tavalyi fül- és fejhallgatókat bemutató adássorozatunkban tettük, majd megkeresem ugyanazt a nótát. Amit el lehet mondani a fülesről, Máté már érintette, hogy jackről használható, természetesen Bluetooth-ról is, és USB-C-ről is tud szólni. Azt mondják, hogy ha USB-C-s iPhone-hoz kötött például, gondolom ez nem csak iPhone-ra vonatkozik, de USB-C-s készülékhez, akkor veszteségmentesen tudsz vele zenét hallgatni például.
1: Külön jó dolog egyébként, hogy járnak hozzá nyilván kábelek, például C-s meg jack-es, ebből kifolyólag ezek cserélhetők, tehát akár más szabványkábelekkel is működik, ami nagyon-nagyon jó. C-ről vesz fel töltést egyébként persze az eszköz, ami szintén nagyon jó.
0: Ez ki is kapcsolhat, hogy ne vegyem fel.
1: Kapcsolható is. Az eszköz vezérlése pedig nyomógombokkal történik, amelyek a készülékházon találhatók, gyakorlatilag nyilván ott a fülünk környékén, vagy füleink környékén.
0: Jó minőségű szilikon kábeleket kapunk hozzá, és a gyártó, most figyeljenek kedves hallgatók, Bluetooth-on nem kevesebb, mint 120 óra folyamatos üzemidőt garantál.
1: Na most, igen, ez... elmész egy nagyobb nyaralásra, ahol mondjuk csak napi 8 órát olvasol végig, vagy zenélsz végig vele, úgyis elég valószínű, hogy kitart a nyaralás végéig.
2: Hát igenis, meg egyébként bekapcsolt az ajszűrés mellett 80 órát ígér egyébként a gyártó, azért az is eléggé impozáns.
1: Az is nagyon-nagyon jó. 80 óra, ne vicceljetek.
0: Most hát visszaemlékeznek, tavaly a kétrészes fülfejhallgatós adásaink végén mutattunk egy Sennheiser.
1: Még a Ligó is füttyent, hogy milyen jó az a füles. Bocsánat.
0: Igen. Mutattunk egy Sennheiser fejhallgatót, ez a Momentum 4 névre hallgat. Most, kedves hallgatók, azt tudom elmondani, hogy az árkategóriában, hát akkor 143 000 forintért volt megvásárolható, és az tudott 60 óra lejátszási időt. Ez 120-at.
1: Hát ez a duplája.
0: Hangminősége nagyon kellemes, a fejhallgató használható, ahogy már a Máté is mondta, zajszűrő módban is, normál módban, tehát hogy ne csináljon semmit, illetve hangáteresztő módban is, hogy halljuk a...
1: Ez vakon különösen hasznos.
0: Hogyha, igen.
1: Ugye ez azt jelenti tehát, ha nem vagyunk ugye képben, hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor lényegében majdnem teljesen olyan, mintha nem is lenne a fejünkön fejhallgató, mert sztereóban és gyakorlatilag a környezet minden zajával olyankor átmegy minden, tehát közvetíti a fejhallgató azt, amit akkor hallanánk, ha nem lenne rajtunk.
0: Igen, mikrofonokkal rendelkezik, és ezen keresztül közvetít, késés nélkül. Ez nagyon fontos hozzá.
1: Teljesen valós időben, még csak 10 másodperces késés sincsen.
0: Pontosan.
1: Ami esetleg lenne, az észrevehetetlen, de szerintem nem is érdemes erről beszélni, mert nem lehet észrevenni semmiféle késést.
0: Nincs.
1: Remek minőségben közvetít, ilyen úton, módon, még akár, bár persze ezzel nagyon óvatosan kell bánni, hogy hogyan közlekedik egy látássérült ember, hogy felhallgatóval a fején vagy hogy, tehát nem akarom tanácsot adni, hogy mire használjuk és mire ne, de saját felelősségre és nagyon komoly átgondolás után akár még azt is meg lehet kockáztatni. Egyébként persze, ha ilyen módban használjuk a fülest, az nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy eközben szóljon rajta valami, vagy akár beszélgetést bonyolítsunk le.
0: Vagy akár navigáció. Szóval én azt gondolom, hogy nagyjából elmondtunk mindent. Van még a felhallgatón egy bizonyos színházmód, ami talán filmekhez lehet jó, ha ezt bekapcsoljuk, akkor kikapcsoljuk a hangszínszabályzót, ha ez esetleg aktív, de hát én nem nagyon szoktam bekapcsolni. Egyszerre két eszközt csatlakoztathatunk Bluetooth-on, mit nem mondtunk még el. A gombok átdefiniálhatók nagy részt.
2: És van game mód.
1: Ezt akartam mondani.
2: Vagy játékmód.
1: Milyen mód?
2: Game. Az játékmód, ami igen jelentősen csökkenti Bluetooth kapcsolat esetén a fejhallgató és az eszköz közötti késleltetést.
0: Igen, ugye mindig késnek.
1: Tehát ha mondjuk
0: Bluetooth-os fülesek, és

0: ezzel konkrétan a késést szinte ki tudod zárni.
1: Tehát ha mondjuk Braille-ben írnánk, vagy bármilyen írnánk, és ott nagyon zavar, hogy ugye, ahol a kezünk van, azt már régen hagytuk, és a füles mondjuk késik, ezt bekapcsolva ez orvosolható?
2: Csökkenthető, nyilván így is fog valamennyit késni, tehát ezzel nem csökkenthető nyilván nullára, körülbelül olyan 100 millisekundumot így is fog késni, de azért a 300-hoz képest, vagy 200-hoz képest azért ez is számít. Azért én ilyen alacsony késleltetést eddig fejhallgatóknál nem láttam még. Egyedül füleseknél az AirPods volt erre képes, de az is csak iPhone-nal tapasztalatom
1: szerint. A hangszín szabályzóról annyit, hogy arról lesz majd még szó, amikor a füles applikációját nézzük meg. Egyébként a vezérlő gombok úgy néznek ki, hogy a fülest helyesen felhelyezve, amikor is baloldali részén a bal fülünknél az USB-C bemenet található, jobb oldalt pedig a jack található, így ül helyesen a fejünkön az eszköz. És akkor ilyenkor gyakorlatilag jobb oldalt van egy ilyen hosszúkás gomb a tetején és az alján egy-egy pöttyel, ha én ezt jól tudom.
0: Abszolút.
1: Ez a gomb ez több funkciós, a felső részét megnyomva hangerőt növelünk, alsó részét lenyomva hangerőt csökkentünk, hogyha hosszan nyomjuk, például a felső részét, akkor léptetünk az adott tartalomban, például a következő zeneszámra lépünk, ugyanígy az alján az előző zeneszámra lépünk, hogyha alapbeállítás szerint hosszan nyomjuk. Alatta is van egy gomb, az alap esetben a lejátszás és a szünet. De itt lehet egyébként valamelyik gombbal hívást fogadni is, az hogy van?
0: Ugyanezzel, lényegében ez a gomb megfelel a varázskoppintásnak, tehát a két ujjas dupla kopnak iPhone-on, tehát lejátszás per szünet, valamint hívás fogadás és hívás letevő is. Ha hosszan nyomjuk, akkor tudjuk kibekapcsolni a fülesünket, ha duplán nyomjuk, akkor pedig a hangsegédet hívhatjuk segítségül, nyilván iPhone esetében a Siri-t, Android esetében pedig a Google Assistant-t vagy a Gemini-t.
1: És bal oldalt gyakorlatilag egy gomb van a bal fülünknél, ami rövid lenyomáskor váltogat a füles hát zajszűrő üzemmódjai között, ha lehet így mondani.
0: Igen, ennek három módja van, a zajszűrő, a normál, tehát amikor nem csinál semmit, és a hangát eresztő mód, amikor mindent hallunk, amit az előbb tárgyaltunk már. Ez a gomb hosszan lenyomva még egy eszköz párosítására ad lehetőséget alapbeállítás szerint, tehát itt egy újabb eszközt adhatunk hozzá. Azért azt tegyük hozzá, hogy amikor először bekapcsoljuk a fülest, akkor rögtön párosító módba kerül, tehát azonnal tudjuk párosítani, kereshetjük a Bluetooth listában az AirFine Tune Pro-t. Tehát, hogyha hosszan megnyomjuk a bal oldali
1: eszközzel,
0: akkor egy másik eszközt csatlakoztathatunk.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy amikor az eszközzel, amivel éppen használom, elfelejtetem, vagy mit, ez eszköz elromlik, akkor ezzel a gombbal, ennek a gombnak a hosszú lenyomásával tudok, tehát nem csak új eszközt, hanem másik eszközt is csatlakoztatni. Ez mindig csatlakoztat. Ez a párosító mód kapcsolója, nem?
0: Talán igen. Nem tudom, mert hát én párosítottam. Tehát szerintem, hogyha elfelejtettünk minden eszközt, akkor nem kell újra nyomni, de majd mindjárt Máté.
2: Ugye kétféle párosítási mód létezik, hogyha ugye a baloldali gombot nyomod meg hosszan, tehát ami alapból ugye a módok között kapcsolgat, normál zajszűrő vagy hangáteresztő, akkor ugye ezt hosszan megnyomva az úgynevezett multipont vagy többpontos eszköz párosítási módba lépünk, tehát ilyenkor az előző párosított eszköz mellé fogja, tehát azzal együtt párosítja a következő eszköz, tehát ilyenkor mindkettőhöz csatlakozik. Viszont párosíthatunk úgy is, hogy elfelejtetjük a fejhallgatóval az előzőleg párosított eszközt, ezt pedig a jobb oldali gombbal tudjuk megtenni, tehát hogyha ezt a multifunkciós gombot, amivel az eszközbe tudjuk kapcsolni, azt megnyomjuk kikapcsolat állapotba hosszan, kb. Ilyen 4-5 másodpercig, akkor azzal be tudunk lépni az alappárosítási módba, és nyilván, hogyha így párosítunk, akkor számolni kell azzal, hogy az előző eszközöket el fogja felejteni.
1: Mert ha ezt a gombot röviden nyomunk kikapcsolat állapotban, akkor csak bekapcsolja a fülest?
2: Egy kicsit hosszabban nyom bekapcsol, aztán ha még hosszabban nyomva, akkor lép ebbe a párosítási módba.
1: Ja, ez fontos tisztázni. Hogy...
2: Tehát lehet, hogy nem is elég az 5 másodperc. Amíg el nem hangzik a pairing mód, ezt mondja is egyébként, tehát mindent mond, alapból a felhallgató angol nyelven, ez fontos. Tehát a Pavilion bekapcsolás állapotától kezdve mindent alapból angol nyelven mond is nekünk egyébként a felhallgató. Tehát...
0: Például azt is, hogy connected, tényleg... hogyha csatlakozott a készüléked.
2: Igen, meg azt is, a disconnected, meg tényleg mindent mond. A zaj módok közötti hangáteresztő mód, zajszűrő mód, normál mód, tehát mindent mond. Ezt még az alkalmazásban lehet is nevei... állítani a nyelvét is.
0: Igen, van nyelvváltó, de persze magyarul nem tud, de a különböző zajszűrő módok neve, tehát a zajszűrő az noise cancelling, amikor nem csinál semmit, akkor normal, és a hangáteresztő pedig ambient sound.
2: Ambient sound, igen.
1: De jó.
2: Úgyhogy tényleg nagyon jó egyébként. Kirakítása is tetszik, és össze is lehet csukni valamennyire, mert hogy behajthatóak a fülkagylók, úgyhogy azért ez is ritka ebbe az árkategóriában. Nekem hasonló árban Sony WH-CA710-nél ez abszolút nincsen behajtható fülkagyló, úgyhogy tényleg árérték arányban ez a Irfine Tune Pro, ez fantasztikus.
1: Igen, ezért mondtam, vagy ezért említettem, hogy lehet, hogy ez bevezető ár, de még a 32.000 forint sem sok érte, én azt gondolom. De most pillanatnyilag, hát bízunk benne, hogy még adásunk sugárzásakor is, ugye azon a pénteken, még akkor is érvényben lesz ez a kedvezmény, és kb. 20.000 forintért be tudjuk szerezni. Mutassuk meg, hogy hogyan?
0: Mutassuk meg.
2: Mert nagyon egyszerű. Tényleg.
0: Az árról én még annyit mondanék, hogy eredetileg ezt ennyiért lehetett kapni, tehát valóban 32.000-ért. Mostanában van ez az akció, legalábbis amennyire ezt tudom. Tehát ez nem is biztos, hogy bevezető ár, de én azt gondolom, hogy remek áron lehet. Nagyon-nagyon jó fülesünk. Nézzük, hogy hol, és keressük az Irfine Tune Pro-t.
1: Hát kérem szépen, hogyon is induljunk ennek neki? Hát a legegyszerűbb, ha egyszerűen beírjuk egy Google keresőbe, hogy Irfine Tune Pro. Elég alapszintű megoldás, de talán helyben leszünk vele.
3: Keresés kombin.
1: Earfun, szóköz Tune, szóköz Pro.
3: E. A. R. F. U. N. Szóköz. T. U. N. E. Szóköz. P. R. U.
1: No nézzük.
3: Earfun Tune Pro, Google keresés. Google keresési eredménye. Hirdetések szponzorált talál. Earfun Tune Pro vezeték nélküli zajszűréses. Earfun Magyarország.
1: Hát már hirdetésként már itt van.
3: Internetes eredmény. Earfun Tune Pro, fülhallgató, fejhallgató, árukereső hú.
1: Itt is akár megkereshetnénk.
3: Earfun Tune Pro vezeték nélküli zajszűréses, dupla. Earfun Magyarország.
1: Ide megyünk szerintem, ezt tartok ki a hirdetés egyébként.
3: HTTPS, www.earfun.hu, fej és fülhallgatók, fejhallgatók.
1: Így is ide léphetünk, de az árukeresőn belül is megkereshetjük.
3: Earfun Tune Pro vezeték nélkül.
1: A szándékunk, de ezt most kinyitjuk.
3: Adatkezelési beállítások az Earfun.hu.
0: De úgyis megtalálhatjuk, hogyha beírjuk, hogy earfun.hu, és ott rámegyünk a fejhallgatók hivatkozásra, és ott keressük címsorra.
1: Tökéletes. Itt vagyunk az oldalon.
3: Earfun Tune Pro vezeték nélküli zajszűréses, dupla hangszórós fejhallgató, 120 órás üzemidővel és színház üzemmóddal, fekete címsor első szint.
1: Ez rövid kis, hát ez volt gyakorlatilag a neve, kis leírással.
0: Azért
1: menjünk lefelé.
0: Dupla hangszórós, 29. mert külön hangegység felel belül a mély és magas hangokért. Nem egy hangszóró oldja meg, hanem kettővel.
3: Elképesztő színház üzemód, 4 hangszóró, sonyhíres tanúsítvány, 120 órás üzemidő és zajszűrésre optimalizált fejhallgató garantálja a páratlan hangélményt.
1: Hosszabb leírás.
3: Hivatkozás további paraméterek. Üres. Várható szállítás. 2026. május 28. Hivatkozás szállítási információk. Üres. Szállítási díj. 990. Hivatkozás szállítási információk.
1: Szállítási díj.
3: Üres. Raktáron. Szállítás 1 19.990 FTRRP, 31.990 FT.
1: Itt látjuk tehát, hogy még tart az akció, tehát most ugye 20.000 évként pedig 32, az a normál ára. Tehát most nyilván nem vagyunk Irfine ügynökök, semmiféle díjazás, se elismerés, se semmi nem jár nekünk azzal, hogy itt bemutatjuk.
0: Éppen ezért nem is tudjuk, tény, hogy meddig ez... tart az akció.
1: Igen, gőzünk nincs, hogy ez meddig lesz így. Most legyőre így van.
3: Quantic input léptethető gomb szerkeszthető egy.
1: Itt egy szerkesztőmező, ugye, hogy hány darabot szeretnénk a
0: de
1: kosárba helyezni.
0: De ne itt állítsuk,
1: helyezni.
0: Mert itt pont nem jó. Ez az egy pont, ami nem jó, hanem majd a kosárban lehet mennyiséget növelni. Tehát ezt itt...
1: De egy az jó, nem az maradhat.
0: Az persze, az csak hogy ne itt növeljünk, ha többet szeretnénk vásárolni.
3: Hivatkozás kosárba.
1: Itt a hivatkozás kosárba, ezt meg is nyomjuk, enter. Most látszólag nem történt semmi, de hogyha az oldal tetejére megyünk, majd elindulunk lefelé.
3: A hivatkozás kosárba sikeresen belekerült, ek, a következő termék, ek. Ez az oldal hivatkozás Earfun Tune Pro vezeték nélküli zajszűréses, dupla hangszórós fejhallgató, 120 órás üzemidővel és színház üzemóddal, fekete. Egy darab. Hivatkozás tovább válogatok. Hivatkozás tovább a kosárhoz.
1: És ugye most nem is akarunk mást vásárolni, ezt a hivatkozást választjuk.
3: Hivatkozás tovább a kosárhoz.
1: Tovább a kosárhoz.
3: Earfun Magyarország. Gomb, adatkezelés.
1: Irfine Magyarország.
3: Üres. Kosár címsor első szint.
1: Nyomottam egy H betűt az oda tetejénél, és már is a kosár címsorra léptünk.
3: Táblázat 2 sorral és 5 oszlopal kép. Név.
1: Összegzés, és talán itt tudunk
3: egységár.
1: Majd...
3: Mennyiség. Növelés. Összeg. Képábra Earfun-Tunepro vezeték név hivatkozás Earfun-Tunepro vezeték nélküli zajszűréses, gombtörlés. Üres. Egységár 19.990 FT. LRP 31.000 ki üres. Mennyiség gomb mennyiség csökkentése. Mennyiség léptethető gomb szerkeszthető 1. Gomb mennyiség növelése.
1: És itt az alatta lévő gombbal, a szerkesztőmező alatt lévő gombbal tudunk mennyiséget növelni, tehát ha lenyomjuk, akkor a mezőben immáron...
3: Mennyiség léptethető gomb szerkeszthető 2.
1: 2 szerepel. Ha túl sokat tettünk bele, akkor fölötte itt tudunk
3: csökkenteni. Gomb mennyiség csökkentése. Mennyiség csökkentése gomb. Mennyiség léptethető gomb szerkeszthető 1. Összeg 10 LRP. 31.000 üres. Táblázat vége táblázat 2 sorral és 2 oszlopal brutó végösszeg. 19.990 FT. Megtakarítás. 12.000 FT. Táblázat vége várható szállítási költség. 990 FT-tól. Várható szállítási idő.
1: Azért túl, mert ugye több opció is rendelkezésre áll, kiregyük csomagautomatába, akár több futárszolgálattal, és ezt meg fogjuk mindjárt nézni.
3: 2026. május 28. csütörtök.
0: Sőt, az utánvétes fizetés is kerül egy bizonyos összegbe.
1: Igen, köszönöm, kb. 400-500 forint, megnézzük majd.
3: Hivatkozás vásárlás folytatása. Hivatkozás tovább a pénztárba.
1: Igen, gyakorlatilag megint azt a kettő mellett kell döntenünk, hogy vagy válogatunk tovább, vagy most már tovább a pénztárra. Mennyi pontot választjuk, tehát...
3: Hivatkozás tovább a pénztárba.
1: Más nem vennénk.
3: Tovább a pénztárba hivatkozás. Így figyelmeztetés sikeresen átlépett az elérhetőség oldalra. E-mail cím szerkesztő, elérhető...
1: No!
3: Hol érhettünk el, címsor első szint, gomb bejelentkezés.
1: Ha van fiókunk, akkor itt be is léphetünk az Írfa Magyarország oldalra, de ez nem kötelező.
0: Ez a legszebb, most hogy nem kell, hogy legyen.
1: Most kitölthetjük az adatainkat. Tök jó.
3: Jelölő négyzet nincs bejelölve, cégként vásárolok.
1: Cégként vásárolni, de most magánszemélyként vásárolunk.
3: E-mail cím szerkesztő mező almenü szükséges automatikus kiegít.
1: E-mail címünket írjuk be ide.
3: Vezetéknév szerkesztő mező szükséges.
1: Tabbal következő mezőre léptem, ez a vezetéknév. Értelemszerűen ki kell tölteni.
3: Keresztnév szerkesztő mező szükséges.
1: Újabb tabbal újabb mező.
3: Előhívó szám kiválasztása kombinált lista mező zárva listát mit hangri 36.
1: Ugye telefonszámot kér, és alapban Magyarország előhívó száma van jelölve, ez általában jó szokott lenni, szóval menjünk tovább tabbal.
3: Telefonszám szerkesztő mező szükséges érvénytelen.
1: És úgy tapasztaltam, hogy ide egyszerűen be kell gépelni, tehát nyilván a szolgáltató száma, aztán pedig a mobil szám.
0: Igen, tehát a plusz 36 az már be van írva, tehát innentől kezdve jöhet a 20, 30, 70, nem tudom, kezdetű számunk is egybe végig. Semmilyen kötőjel, semmi nem kell.
2: És hiába mondja azt utána, hogy érvénytelen bejegyzés ellenőrzésnél nem kell vele foglalkozni, el fogja fogadni, ha majd rámentünk a továbbra.
1: Gépeljük tehát be. Tehát 06 vagy plusz 36 nem kell, hanem a többi, az utána következő számok kellenek.
3: Szeretnék hírlevelet kapni az akciókról, újdonságokról, jelölő négyzet nincs bejelölve.
1: Ezt akár be is jelölhetjük, de abban tovább is mehetünk.
3: Tovább a szállítási módokhoz gomb.
1: És itt egy gomb. Tovább a szállítási módokhoz.
3: Earfun Magyarország dokumentum.
1: Szó köz.
3: Szállít.
1: Ctrl Home és H betű.
3: Válasz szállítási módot, címsor második szint.
1: Menjünk lefelé.
3: Üres. Lista gomb hivatkozás, címsor negyedik szint, MPL csomagautomata.
1: Látjuk az MPL csomagautomatát, de nekünk ez nem felel meg, akkor lépjünk, hát NVIDIA-val a fókuszmódba, Jaws-al pedig űrlap módba. NVIDIA-nál NVIDIA gomb szó köz. Jaws-nál pedig a virtuális PC kózót kell kikapcsolni, Jaws gomb Z-vel.
3: Táblázat, válaszon, város, kombinált lista mező.
1: Megtévesztő, mert tabbal kell menni. MPL azt látjuk, hogy város.
3: Táblázat, válaszon, város, kombinált lista mező válaszon.
1: De ez ne tévesszen meg minket, menjünk tovább tabbal, és ott lesznek az egyéb szállítási opciók is.
3: MPL postán maradó szállítás 990 FT gomb.
1: Tehát lehet ilyet is.
3: MPL házhoz szállítás 1390 FT gomb.
1: Tabbal mentem egészen idáig, nekünk most ez felel meg, tehát ide
3: MPL házhoz szállítás kiválasztva.
1: Entert. Mondta is, hogy MPL házhoz szállítás kiválasztva.
3: Irányítószám szerkesztő mező szükséges üres.
1: Nyomtam egy tabot, és már is az irányítószám mezőre lépett a kurzor. Ezt nyilván ki kell tölteni értelemszerűen.
3: Város szerkesztő mező szükséges pitch.
1: Ki is tölti egyébként az irányítószám alapján a települést, ami tök jó.
3: Cím, utca, házszám, szerkesztő mező szükséges.
1: Ezt ki kell tölteni, tehát nyilván utca, házszám, esetleg emelet, amit sokszor római számmal jelölnek, aztán per és az ajtószám, amennyiben ez szükséges.
0: amíg Robi ezt beírja, megjegyezném, hogy G-jeles házhoz szállításra is van lehetőség, csak az egy picit drágább.
2: De éppen azért, mert drágább, ezért Robi is, meg én is az MP7-et választottuk, mert az olcsóbb.
0: Viszont a G-jeles talán gyorsabb, de ez sem biztos.
1: Nekem nem tűnt fel. De megkérem, hogy versenyezzenek.
2: Rendelesz kettőt, egyiket GLS-től, másikat MP5-től. Melyik hozza ki hamarabb?
1: Az nyer. Beírtuk a címadatokat, tab.
3: Emelet, ajtó, egyéb, opcionális, szer...
1: No, akkor igen, ezt nem jól mondtam, tehát ebbe a mezőbe, hogy...
3: Cím, utca, házszám, szerkesztő mező szükség...
1: Cím, ide ne írjunk emeletet és ajtót, csak utcát és házszámot, és tabbal...
3: Emelet, ajtó, egyéb, opcion...
1: Erről külön mező gondoskodik. Ezt nem is kötelező kitölteni.
3: GLS automata 1290 FT gomb.
1: Itt van a többi szállítási lehetőség.
3: GLS házhoz szállítás 1890 FT gomb. Személyes igen, átvétel 4251 Hajdúsámson, Fő utca 15. ingyenes gomb.
1: Akkor itt van valami raktár központja Hajdúsámsonban az Irfánnak.
0: Ott van maga
3: tovább
0: az
3: a fizetési
0: is.
3: Módokhoz gomb.
0: Ide tehát a magyar forgalmazó.
1: És itt volt abban tovább a fizetési módokhoz gomb.
3: Earfun Magyarország dokumentum figyelmeztetés sikeresen átlépett a fizetés oldalra. Fizetés oldal. Earfun...
1: Tök jó, ezt így mondja. Fantasztikusan jó. Értem az ügylapmódból. Ctrl Home majd H.
3: Fizet, válasz fizetési módot, válasz fizetési módot, címsor második szín.
0: Szerintem itt lista is gomb hivatkozás lesz. Címsor. Az ügylapmódra.
1: Ügylapmód? Akkor.
3: Lista. Online bankkártyás fizetés ingyenes gomb.
1: Tehát rá kell először fókuszálni, még nem ügylapmódban, az első fizetési elemre, vagy első opcióra, ami az online bankkártyás fizetés, és akkor tabbal...
3: Banki átutalás ingyenes gomb.
1: Van ilyen opció is.
3: Utánvétel, csomag átvételekor fizetek, 490 FT gomb.
1: Ha 500 forint díja van...
3: A számlázási adataim megegyet...
1: És ennyi van, tehát...
3: Utánvétel, csomag átvételekor fizetek, 490...
1: Választani kell egyet. Hát mondjuk most az egyszerűség kedvéért. Igaz, hogy nem ez a legolcsóbb, de ezért választjuk az utánvétel lehetőségét.
3: Utánvétel, csomag átvételekor fizetek, kiválasztva.
1: Mondja is, hogy kiválasztva, fantasztikusan jó. Tab.
3: A számlázási adataim megegyeznek a szállítási címemmel kiválasztva. Lista. A számlázás...
1: Be is van jelölve. Ez tök jó, nem kell újra kitölteni. Itt el is mondja, hogy mik azok. Tehát tudjuk ellenőrizni.
3: Új számlázási címet adok meg gomb.
1: Itt tudnánk új számlázási címet
3: megadni. Tovább az összegzéshez gomb.
1: Earfun
3: Magyar figyelmeztetés sikeresen átlépett az összegzés oldalra. Earfun Magyarország dokumentum üres. A 10 rendelés összegzése címsor harmadik szint, címsor második szint. Sikeresen átlépett az összegzés oldalra. Címsor negyedik szint elérhetőség. Gomb elérhetőség módosítás.
1: Ugye mindent át tudunk nézni, meg külön módosíthatunk is, ha valamit esetleg elnéztünk, vagy elgépeltünk volna.
3: Címsor negyedik szint szállítás. Gomb szállítás módosítás.
1: Ezt is tudjuk módosítani?
3: MPL házhoz szállítás, 1390 FT, címsor negyedik szint fizetés. Gomb fizetés módosítás. Utánvétel.
1: Mindent lehet módosítani.
3: Gomb utánvétel, csomag átvételekor fizetek, 490 FT, címsor negyedik szint termékek. Egy darab. Címsor 6. szint Earfun Tune Pro vezeték nélküli zajszűréses, dupla hangszórós fejhallgató, 120 órás üzemidővel és színház üzemmóddal, fekete. 19.990 FT. Gomb nyitva megjegyzés a rendeléshez. Megjegyzés a rendeléshez szerkesztő mező több soros.
1: Itt esetleg tudnám még valamit hozzáfűzni, akár a futárnak, ha én ezt jól gondolom.
3: Szerkesztő mező vége összeg. 19.990 FT, MPL házhozállítás, 1390 utánvétel, csomag átvétel, 490 FT, bruttó végösszeg, 21.870 FT,
1: 21.870 a teljes összeg,
3: megtakarított összeg, 12.000 FT, jelölő négyzet nincs bejelölve, tudomásul veszem és elfogadom a Z,
1: ezt nyilván be kell jelölni,
3: tudomásul vesz hivatkozás általános szerződési feltételek itt és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget. Hozzájárulok, hogy a webáruház a vásárlás során megadott személyes adataimat a Z. Hivatkozás adatkezelési tájékoztató oldalon rögzített,
1: és itt van, lent.
3: Gomb megrendelem.
1: Egyen lejjebb a megrendelem gomb. Példaértékű a webáruház akadálymentessége, fantasztikus. És nincs más dolgunk, mint megvárni a fülest.
0: Megnyomod a gombot.
3: Asztal is.
1: Tudom, hogy ezt meg fogod kérdezni.
2: Pedig én meg gondoltam, hogy rámész a megrendelem gombra, és akkor utána, amíg megjön, addig hallgatunk zenét, de hát akkor nem hallgatunk zenét.
0: De hallgatunk zenét.
1: Hallgassunk egy jó zenét.
2: Oké.
4: Okay. Gépház. Mi felvesszük a fonalat. Vagy a vonalat. Műsorunk e-mail címe gépházcsapat@gmail.com. Műsorunk archívuma gépház.hobbiradio.hu.

0: A műsor főtámogatója a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége. www.mvgus.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
1: Gépház. Mindig az élvonalban.
2: Kedves hallgatók, nagyon egyszerű dolgunk lesz, mert megyünk az App Store-ba.
3: App Store. Ma, címsor, lapsor, keresés, kijelölve. Játékok, apok és egyebek. Keresési mező. Keresi Braille képernyő
2: belépő. Keresési azt, mező. Hogy...
3: Szerkesztést végez. Nagy-e?
2: Irfan. Earfun. Egybe Earfun.
3: Braille képernyő bevitel. Illusztráció. Earfun audio. Eszközök. Gomb. Megnyitás. Gomb.
2: És ez lesz az. Ezt kell leszednünk. Az alkalmazás bejelentkezést igényel, de gond nélkül használhatjuk például a Google-os bejelentkezést is, és azonnal bent vagyunk. Nézzük is meg, hogy néz ki.
3: Earfun audio megnyitása. Earfun audio. No MGS. Gomb. Értesítés.
2: No MGS. Az MGS az a messages-t jelenti, tehát nincs üzenetünk. No MGS. De ez ne tévesszen meg minket, ugyanis az alkalmazás magyar nyelvű. De itt az elején kiír egy ilyet. Ez bizony az én fülesem neve, mert utána írtam az én nevemet is. Nem önzőségből tettem ezt, hanem azért, hogy össze ne keveredjem másikkal.
4: Igen, mert ugye alapból, dobozból kivéve mindegyik ilyen Irfan Tune Pro felhallgatónak az a neve, hogy Irfan Tune Pro. Tehát ha több is van a közelebben, akkor nem tudjuk, hogy most ugyanilyen névvel melyik a miénk, úgyhogy érdemes egyébként, ahogy majd Zoli meg is fogja mutatni, hogy ezt hol tudjuk átnevezni. Érdemes ezt mindenkinek megcsinálni, adni egy saját jól azonosítható nevet a fejhallgatónak.
2: Mindjárt meg is mutatjuk, hogy ezt hol kell. Az alkalmazás megtalálja a fülesünket, az enyémet legalábbis megtalálta. Már előtte telefonhoz csatlakoztattuk, és utána elindítjuk az Irfan alkalmazást, akkor az alkalmazás is csatlakozik a fülesünkhöz.
3: 95%.
2: Itt már láthatjuk is az akkumulátorunk állapotát. Ez a 95%.
3: Név. Earfun Tune Pro Zozi.
2: Itt tudjuk átírni a nevét egyébként.
3: Earfun Tune Pro Zozi.
2: Itt, ahol először írja a nevet, akkor rákattinthatunk, és itt lehet a füles szoftverét frissíteni.
3: Earfun Tune Pro Zozi.
2: Nincs itt semmiféle frissítés, napra kész a fülesünk.
3: 9. Név. Earfun Tune Pro Zozi.
2: Itt tudnánk átírni a nevet.
3: PT0BC1. Gomb. Személy.
2: Na most, hogy mi ez a PT0BT1, ezt majd mindjárt magyarázzuk. Ez az egyik olyan pont az alkalmazásban, ami hát nem teljesen világos, nem teljesen akadálymentes elsőre, de mindjárt be fogjuk mutatni.
3: Kijelölve. TT0BC1. Gomb. FZ0BC2. Gomb. ANC0BC1. Gomb. ANC0BC2. Gomb.
2: Ezek a gombok vannak, és utána itt van leírva, hogy mi micsoda. Nekünk ugye a második volt bejelölve.
3: PT0BC1.
2: Ez
3: gomb.
2: Az első. Szem,
3: kijelölve. TT0BC1. Gomb. FZ0BC2.
2: És hogy mi ez az öt dolog, kérem szépen.
3: Normál.
2: Ez a normál, azaz nincs se zajszűrés, se hangáteresztő mód. Ez a legelső.
3: Környezeti hang.
2: Környezeti hang, ez a hangáteresztő, ambient sound.
3: Szélzajcsökkentés.
2: Szélzajcsökkentés. Ez már a zajszűrőnek az egyik formája, tehát hogyha majd a fülesen a baloldali gombbal váltogatunk, ha a legenyhébb zajszűrőt szeretnénk választani, akkor ezt kell itt az alkalmazásban bejelölni.
3: Kényelmes ANC.
2: Kényelmes ANC. Ugye az ANC az azt jelenti, hogy Active Noise Cancelling, tehát Active Noise Cancelling. Ez az ANC, kényelmes ANC. Tehát ez azt jelenti, hogy a szélzaj csökkentésnél nagyobb ANC, de nem olyan túlzott, és van egy
3: erős ANC.
2: Erős ANC, alapértelmezetten ez van a gombra bejelölve, de itt meg tudjuk változtatni kényelmesre vagy szélzaj csökkentésre. Ezek a fura nevű gombok, amik itt előtte voltak.
3: Játékmód.
2: Játékmód, ez a már ismertetett játékmód, hogyha ezt bekapcsoljuk.
3: Kapcsoló gomb, ki.
2: Akkor kevesebbet késik a készülék a fülesben.
3: Ennek a módnak az engedélyezése csökkentheti a hangkísleltetést, de instabil kapcsolatot okozhat.
2: Ez a szöveg elhangzik, nem tudom, hogy mennyiben instabilabb a kapcsolat, még nem tapasztaltam ilyet iPhone-on keresztül.
4: PC-n egy-két akadozással én találkoztam, de például ez is csak képernyőolvasó, esetemben Nvidia használata, akkor jelentkezett néha. És ez is leginkább akkor, amikor azért egy kisebb terhelésnek volt kitéve a gép, a zenehallgatás közben nem találkoztam.
2: De ez biztos, hogy ez miatt azért a Microsoft Windows és a Bluetooth nincsenek olyan jobban.
4: Hát igen, nyilván amikor ez ki volt kapcsolva, akkor nem tapasztaltam ilyet nagyobb terhelésnél, aztán persze ki tudja. Ami érdekesség, hogy nekem ezt a játékmódot egészen addig nem engedte bekapcsolni iPhone-on az alkalmazás, amíg nem frissítettem le a felhallgató firmware-jét. Úgyhogy ha esetleg azt tapasztaljuk, hogy nem engedi kapcsolgatni a játékmódot, akkor érdemes ránézni, hogy van-e firmware frissítés a Tune Pro-hoz.
2: Itt az Irfan alkalmazásban. Menjünk tovább. Jobbra söprök, egyébként folyamatosan, továbbra is ezt teszem.
3: Színházmód.
2: Színházmód, ezt már említettük. Ez egy kicsit a sztereót buherálja meg, filmekhez nagyon jó lehet.
3: Kapcsológomb. Ki. A színházmód bekapcsolása szélesebb hangteret biztosít, magával ragadó surround élményt nyújt, mintha a zene közepén lenne, de letiltja az equalizert.
2: Elmondja helyettem, miért beszélek, nem is értem.
3: Earphone hangszínszabályzó.
2: Tudom, ti sem. Értem.
5: Én ezt máskor is kérdeztem már, de hát...
2: Olyan jó, hogy itt vagy.
4: De közben megérkeztünk a hangszínszabályozóhoz, ami tudtommal iPhone-on talán nem akadálymentes, vagy tévedek?
2: Elérkeztünk a gyenge ponthoz, igen, a hangszínszabályozó iPhone-on nem használható. Alapértelmezetten alapértelmezetre van állítva, ezt jól megmondtam, ugye? Ezt átállítani nem
5: De mi? Úgyhogy belemész és nem, alapértelmezett nem működik?
2: Hangja. Igen, belemegyek és nem működik.
3: Basszus kiemelés 1.
2: Nekem már át van állítva, mert ezt látó segítségével átállítottam, de vissza fogom tenni. Csak ki akartam próbálni, hogy működik-e.
3: Gomb.
5: Nem is látni a...
2: Aha. De.
3: Earphone hangszínszabályzó. Rock. Basszus kiemelés 2. Basszus kiemelés 3. Basszus csökkentése 1. Basszus csökkentése 2. Előre beállított hangszínszabály. Aktív. Gomb. Egyéni hangszínszabályzó. Egyéni. Saját hangprofil. Egyéni.
2: Ilyenek. Saját, és
3: egyéni aktív. Előre beállított hangszínszabályzó. Magas csökkentése 3. Vokál csökkentés. Vokál kiemelés. Alapértelmezett. Természetes. Earphone hangszínszabályzó.
2: Kicsit mások jönnek ki.
3: Pro. Basszus kiemelés. Basszus kiemelés. Basszus csökkentés.
2: Tehát mások jönnek ki, ha jobbra söprök, és mások.
3: Basszus kiemelés. Basszus kiemelés 1. Vokál csökkentés. Vokál kiemelés. Alapértelmezett. Vokál kiemelés. Vokál kiemelés. Alapértelmezett. Alapértelmezett.
5: És nem jelent meg egy gomb valahol, hogy alkalmaz? Mert Androidon úgy van, hogy megjelenik ilyenkor, hogy megerősítésre szolgáló gomb, az se egyszerű megtalálni egyébként, Tobekkel sem, de meg lehet.
3: Gomb, vissza, gomb, earth, rock,
5: bass,
3: egyéni hangszín, előre beállított hangszínszabály, aktív, egyéni hangsz, egyéni, saját hang, egyéni.
5: A francba, ez tényleg nem működik, mert ugye hiába ment rá a Zoli, nem áll át. Tehát ehhez meg kell erősíteni, erre van egy gomb androidos alkalmazásban, valami hasonló neve, hogy alkalmazás, vagy alkalmaz valami hasonló, de itt az nincs.
2: Trükközni annyiban lehet, hogyha párosítjuk egy androidos mobilhoz is, ugye két készülék párosítható, legalább addig, amíg ezt beállítjuk, utána úgyis a füles jegyzi meg a hangszínt, tehát hogyha egy androidos készülékkel átállítjuk, akkor megoldható, hogy önök bármire átállítsák, utána már leválasztható a füles, és azon lesz. Ugyanis Androidnál meg nem működik ez a ANC váltogatás, tehát a szélzaj csökkentés, a kényelmes ANC és az erős ANC nem váltogatható, kérem szépen. iPhone esetében azt lehet kapcsolgatni, és a hangszínszabályzót nem. Android platformon pedig a hangszínszabályzót lehet kapcsolni, és az ANC mértékét nem.
3: Vezérlők testre szabása.
2: Vezérlők testre szabása. Na most ez egy nagyon fontos dolog. Ezt is szeretném megmutatni, mert kicsit kacifántos.
3: Vezérlők testre szabása. Gomb.
2: Most rákoppintottam erre duplán, megyünk jobbra.
3: Vezérlők testre szabása. Visszaállítás. Gomb. Gomb. Hozzáadás. Gomb. Mínusz. Gomb. Kattintson a plusz vagy NC gombra a beállításhoz. Fülhallgató gomb funkciók. Címsor. Egyszeri kopintás. Hangerő növelése. Gomb. Lefelé nyíl. Hosszú nyomás. Következő szám. Gomb. Lefelé nyíl.
2: Ez konkrétan a hangerő, tehát ahogy Robi is mondta, van a jobb fülesen egy hosszú gomb, aminek alján tetején pötty van. Ez a hangerő növelés, illetve az előző következő szám hosszan nyomva. Hangerő csökkentés növelés, bocsánat, és előző következő szám. Alapvetően ezt a gombot tudnánk átállítani, de nekünk van itt más lehetőségünk
3: gomb,
2: is.
3: Egyszerű, fülhallgató, kattintson a gomb, gomb, mínusz, gomb, hozzáadás.
2: például ez nem egy hozzáadás gomb, tehát nem itt kell új funkciót, hanem ez is egy gomb.
3: Gomb, mínusz.
2: Ez is egy gomb a fülhallgatón.
3: Gomb.
2: És ez is. Nézzük például ez a sima gomb, ez hogyha benyom, és jobbra söprünk, akkor megnézzük, hogy ez melyik gomb akar lenni.
3: Kattintson a plusz, vagy NC gomb, fülhallgató gomb funkciók, címsor. Egyszeri kopintás, zajszűrés. Gomb, lefelé nyíl. Hosszú nyomás, játékmód. Gomb, lefelé nyíl.
5: Ez akkor ez a igen? Baloldali gomb.
2: Ez bizony a baloldali gomb, és nálam már ugye ez át van definiálva játékmódra.
3: Gomb, lefelé nyíl.
2: És ez a lefelé nyíl, ez hogyha
3: lefelé nyíl.
2: Rákoppintunk.
3: Fülhallgató gomb funkciók. Hosszú nyomás, játékmód. Szünet per lejátszás. Hangasszisztens. Zajszűrés. Újrahívás. Játékmód. Két eszköz csatlakoztatása. Lett tiltva. Gomb, felfelé nyíl.
2: Alapból
3: két eszköz csatlakoztatása.
2: Ezen fog állni, csak én már átállítottam. És a
3: lett tiltva.
2: Az az, hogy kikapcsolhatjuk, tehát hogy ne csináljon semmit.
3: Gomb,
2: akkor
3: vissza.
2: Nézzünk másik
3: gomb,
2: gombot.
3: Vissza.
2: Ez volt tehát a harmadik gombunk, amire nem mond semmit. Itt a
3: gomb, mínusz.
2: Mínusz gomb, minusz. Nézzük, ez például mit csinál.
3: Gomb, kattintson a fülhallgató gomb funkciók. Egyszeri kopintás, hangerő csökkentése. Gomb, lefelé nyíl. Hosszú nyomás, előző szám.
2: Tehát ez a mínusz gomb, ez a hangerő.
5: A szukás gomb alsó része.
2: Igen, és akkor
3: gomb, hozzáadás.
2: Nézzük
3: hozzáadás.
2: A hozzáadást. Ez a plusz gomb lesz, tehát akkor ez a
5: hosszúkás gomb felső része.
3: Gomb, kattintson a plusz, fülhallgató gomb, egyszeri kopintás, hangerő növelése. Gomb, left, hosszú nyomás, következő szám.
2: Így van.
3: Gomb,
2: ezeket
3: gomb,
2: lehet left. Átállítani. Tehát a baráskoppintós bekapcsoló gombot azt nem lehet átállítani. Tehát a hozzáadás az a hosszú gomb felső része, a mínusz gomb ugyanennek a gombnak az alsó része, amire pedig azt mondja, hogy gomb, az a baloldali gombunk.
3: Gomb, vissza.
2: Visszamegyek.
3: Gomb.
2: És nézzük a további funkciókat. A következő funkciónk
3: USB audio töltés. Kapcsoló gomb. Be. USB audio használata során a fejhallgatók töltődnek. Megjegyzés. Mobil eszközön USB aha. audio használatakor érdemes kikapcsolni ezt a funkciót, különben a fejhallgatók töltése sok energiát merít ki a készülékből.
2: Tehát lemeríthetjük vele a mobilunkat, hogyha
5: ne szívja le a telefont.
4: Igen.
2: Rá.
4: Pont
2: igen.
4: Ezt akartam is mondani, de elmondta az alkalmazás helyettem, úgyhogy igen, ezt ha rendszeresen mondjuk C-s mobilon használjuk, akkor érdemes lehetne kikapcsolni, hogyha
2: tehát, hogy a CC kábelt adnak hozzá, ha kábelen kötjük igen. A mobilhoz, akkor ezt kapcsoljuk ki, mert nem fogja meríteni a mobilunkat.
4: Igen, és tök jó, hogy a gyári kábel, amit adnak hozzá, az egyébként tényleg használható töltés mellett hangátvitelre is, tehát nem kell ezért külön kábelt vásárolnunk, vagy használnunk.
2: Igen, elterjedt egy tévhit régebben arról, hogy a gyári kábel nem visz át hangot, de hát visz.
3: Két eszköz csatlakoztatása.
2: Hát itt a két eszköz csatlakoztatása, itt be tudjuk kapcsolni, és tudunk csatlakoztatni egy másik eszközt.
3: Hangutasítás beállítása.
2: Ez pedig az, hogyha bekapcsoljuk, akkor azt mondja, hogy power on, ha kikapcsoljuk power off, választhatunk más nyelvet is, hát túl sok nyelvünk nincs.
3: Gomb. Hangutasítás beállítása. Hangjelzés hangereje. 75% állítható.
2: Itt tudjuk azt állítani, hogy ezt milyen hangosan mondja.
3: Hangnyelve, címsor.
2: Tehát ez külön a fejhallgató teljes hangerejének a 75%-ára van állítva, ez azt jelenti ez a 75%. Tehát, hogyha halkan hallgatjuk, de mondjuk bekapcsoljuk a game módot, azt is viszonylag hangosan közli velünk, tehát itt lejjebb tudjuk venni a különböző funkciók bemondásának hangerejét.
4: Ami nekem különösen tetszik, hogy a funkciók bemondása közben nem veszi el a fejhallgató a hangot, tehát Bluetooth kapcsolat esetén is, ha váltogatunk akár az ajszűrési, vagy éppen hangáteresztő normál mód között, nem veszi el a hangot, hanem folyamatos a lejátszás. Például a Sony fejhallgatónál a funkciók bemondása közben nincsen hanglejátszás. Itt viszont van, úgyhogy nagyon jó.
2: Sennheisernél például lehalkít egy kicsit, amíg elmondja a mondani valóját.
3: Hangnyelve, címsor.
2: Ezek a nyelvek vannak, nem túl sok. Angol,
3: japán, német, kínai, mandarin.
2: Kínai, mandarin, és ennyi.
3: Válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg a megerősítés gombot a továbbításhoz. Gomb, vissza.
2: Nézzünk további funkciót.
3: Automatikus kikapcsolás. 5 perc.
2: Ez azt jelenti, hogyha mondjuk nem érzékel Bluetooth kapcsolatot, és semmilyen jel nem megy a fülesre, akkor hány perc után kapcsoljon ki, ez alapértelmezetten 30 percre van állítva, én átállítottam 5 percre.
3: Névjegy.
2: És ezek itt már.
3: Termékútmutató. Gyék. Verzió. V1.0.47.
2: Ennyi. Ez az alkalmazás iPhone-on.
5: Ez jó alkalmazás.
2: Nekem is tetszik. van még egy.
3: Gyári visszaállítás.
2: Ha esetleg valami
5: eltolnák.
3: Aktuális eszköztörlése.
5: Ilyet is lehet.
2: Törölhetjük az alkalmazásból a hozzáadott eszközünket, és ez az utolsó menüpont. Remélem, hogy tetszett. Mindjárt nézzük Androidon is. Itt az Android készülék.
3: Airfuntune gomb.
2: Jobbra söprök.
3: Airfuntune gomb. Észlelve, szöveg, plusz. Eszközök, eszközök. Felfedezés. Saját profil.
2: Ezek ilyen lapfülek.
3: Airfuntune Pro csatlakoztatva. Airfun Audio.
2: Rákattintunk magára a fülesre.
3: 100%.
2: Látjuk az akkumulátor töltöttséget, megyünk jobbra.
3: Airfuntune normál, környezeti hang, szélzajcsökkentés, kényelmes anc, erős anc.
2: Így sorolja szépen végig az ANC gombjait, és erre, hogyha rákattintasz, akkor a szélzajt fogja aktiválni, a szélzajcsökkentést, tehát a legenyhébb zajcsökkentést, gyárilag az erős van ugye bejelölve, és ezt csak úgy tudod visszaállítani, hogyha csinálsz vele az alkalmazással a gyári visszaállítást. Tehát Androidon itt nem tudod, ez a gyenge pont, hogy szabályozd.
3: Normál, környezeti hang, szélzajcsökkentés, kényelmes anc, erős anc.
2: De ezt csak a baloldali gombbal tudod, alkalmazással nem tudod szabályozni.
3: Játékmód. Ennek a módnak az engedélyezése csökkentheti a hangkésleltetést, de instabil kapcsolatot okozhat. Ki. Váltár. Színházmód. A színházmód bekapcsolása szélesett hangtere. Ki.
2: Ez mind váltár. Ugyanaz.
3: Airfun hangszínszabályzó. Alapértelmezett.
2: Na és akkor megnézzük a hangszínszabályzót.
3: Előre beállított hangszínszabályzó. Ak. Latin. Természetes. Alapértelmezett. Vokál kiemelés. Vokál csökkentés. Basszus kiemelés 1. Jelenlegi alkalmazása.
2: És itt van a jelenlegi alkalmazat, tehát hogyha én ezt itt most átállítanám, tudnám utána alkalmazni ezzel a gombbal. Ahogy ezt Robi, te is mondtad az előbb.
3: Gini hangszínszabály. Tökéletes. Saját hangprofil. Gomb.
5: Itt ugye ez jó.
3: Airfun hangszínszabályzó.
5: Jó lenne, ha mind a két platform jó lenne minden, de hát majd egyszer talán.
2: Na igen. És hogy miről beszéltünk, hát most megpróbáljuk megmutatni a füles hangját. Na most ezt tavaly is elmondtuk, és most is elmondjuk, hogy azzal, hogy mi odatoljuk a mikrofonunkhoz, az olyan, mintha meg sem mutatnánk, de azért egy picit mégiscsak tudunk mutatni a hangjából egy keveset. A mikrofonhoz tesszük, tehát nem tudunk megmutatni fantasztikus sztereó hangot, meg hogy hogy szól, de azért mégis talán sejtett valamit, hogyha egy kicsit megdöngetjük. Hát kérem szépen,

0: Erről van szó.
1: Annyival egészíteném ki, hogy nyilván most valakinek az ízlését, illetve a fülhallását eltalálni, mert kinek mivel jó, az nagyon nehéz, de az olcsóbb füleseknél jellemző ez a bizonyos úgynevezett dobozos hang. Én ezt ennél a fülesnél semmiféleképpen, még csak a leghalványabb módon sem tapasztaltam. A hangszínszabályzó is, ha úgy tetszik, érhet valamit, tehát nem csak dísznek van, valóban el lehet vele játszadozni, főleg az előre beállított hangsémákkal.
2: Főleg Androidon.
1: Nekem az is tetszik, hogy...
2: ez pont ott akadálymentes hangszínszabályozó.
1: Hát igen, ott el lehet vele játszogatni, igen. Nekem az is tetszik, hogy ugyanúgy szól, tehát ha van kapcsolva az erős zajszűrés, akkor is olyan jól szól maga a füles, nem csökken a minősége, ha például aktív a zajszűrés. Távra sem arról van szó, hogy írfán ünökök lennénk, de szerintem nagyon-nagyon szépen szól, kiegyensúlyozottan, lehet akár döngősre is állítani, hogyha valakinek épp ez a kívánsága. Testre szabható, jó.
0: Én megkértem egy látó segítséget, hogy játszunk egy picit a basszus kiemeléssel, és ugye ebből is van 1-es, 2-es, 3-as előre beállítva, és amikor a basszus kiemelés 3-asra tettük, akkor lekaptam a fejemről, mert nekem az már sok volt. Hát próbálják ki, kedves hallgatók, mi erre mindenképpen, ahogy szokták az ilyen technikai oldalak mondani, mi abszolút egy nagyon ajánlott plecsinit tudunk erre rátenni. Fantasztikusan ajánljuk. A mikrofonja talán nem a legjobb, mármint amikor beszélgetünk telefonhívásban, FaceTime-on, ilyesmin. Nem ez lesz a legacélosabb mikrofonunk, bár Bluetooth mikrofonok közül egyik sem az, de...
1: Hát igen.
0: Ez sem lesz az. A zajszűrőn picit alakíthatnának még, mármint a környezeti zajok kiszűrésén a másik fél felé, de az sem mondjuk, hogy a legrosszabb.
2: Amin én még meglepődtem, az az USB-C-n keresztüli mikrofonminőség rossz értelemben, mert hogy ugyanaz a gyenge Bluetooth-os kodek minőség van USB-C-n keresztül is a mikrofon
0: tekintetében. Tehát én megpróbált a számítógépes mikrofonként alkalmazni, igen. Én is, és hát nem fogjuk ezt még egyszer kipróbálni.
2: És hát a sok két
1: különrendszeret én megint is próbáltam.
0: Igen.
2: Zoli meg Windows-on próbálta, tehát két különrendszeren is mindkettőn borzalmas a mikrofon minőség USB-C kapcsolatban.
1: Ez Bluetooth-on nem olyan durván rossz. Bluetooth-on, például telefonnal Bluetooth-on el lehet használgatni, nem mondom, hogy tényleg vagy gyönyörűen szól, de nem teljesen elvetendő. Igen, tehát itt a hangszóró része, tehát a hangkeltés része sokkal erősebb a fülesnek, mint a hangközvetítés része.
2: Hát, tehát ennyiért ez is szerintem.
0: De nem olyan rossz a mikrofon, tehát nem akarjuk lehúzni, nem persze, olyan rossz. Máté szerint rossz.
2: Nem, olyan a szín keresztül, tehát szerintem...
0: Én most a Bluetooth-ra gondoltam. Szín
2: keresztül produkál, az rosszabb, mint a Bluetooth. Tehát a Bluetooth-on elmegy.
0: Összességében viszont egy remek fülesről van szó. Próbálják ki. Earfun.hu. A Robi által bemutatottak szerint érdemes ilyet rendelni. Mi legalábbis azt mondjuk, vagy nem rendelni. Ezt már önök döntsék el.
2: És írják meg. Bárhogy is döntöttek. gebhaszcsapatkukac@gmail.com.
0: És ha vettek, akkor írjanak
1: jövő héten
0: érvénybeszámolót. Ha nem vettek, akkor is.
1: Akkor máshol írjanak érvénybeszámolót.
0: Mi pedig, ahogy Robi mondja, jövő héten olvassuk. Addig is kellemes hétvégét és kellemes hetet kívánunk önöknek. Jövő héten jövünk. Hölgyeknek, puszi, uraknak, pacsi, pápa, viszont hallásra. Szevasztok!
1: Szevasztok, sziasztok, jó hétvégét!
2: Jó hétvégét!
3: Mára bezárjuk a gépház ajtaját, de jövő héten visszavárjuk önöket. Férjen hozzá az akadálymentes informatikához rajtunk keresztül. Búcsúznak a házmesterek, Bojtor Zoltán, Rauch Róbert és Szakács Máté. Következő frissítés péntek este 8-kor. Addig is írjon a következő címre. gépházcsapat@gmail.com. Elhangzott műsorainkat megtalálja a gépház.hobbiradio.hu oldalon. Gépház. Koppintson ránk! Koppintson ránk!
4: A műsor fő támogatója a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége. www.mvgos.hu. Együtt formáljuk élhetőbbé a világot.
3: műsorajánló.
5: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több 10 000 segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Reklám.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
8: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így születhetett meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, és Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
8: Tudomány ma.
4: A tudomány mai állása.
8: A tudomány mai állása.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
3: Műsorajánló.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
11: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
11: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
11: Hungary Live.
12: Nem bírod már elviselni.
13: Always look on the bright side of life.
14: A régi ismerős dallam új köntösben.
15: Nézd az élet jó oldalát.
14: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
16: Nekem ez így jó.
14: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
17: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Tudományvilágából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd azzal a faanyaggal, amiért egyetlen egy fát sem kell kivágni. Mindenki tudja, hogy melyik ez a faanyag? El fogom árulni. Kiderült, hogy olyan hatással van a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amellyel eddig nem számoltak a kutatók. Ugye azokról a rakéta indításokról van szó elsősorban, amelyek sűrűn előfordulnak, amelyek alkalmával egyre sűrűbben műholdakat állítunk föld körüli pályára. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy olyan pozitív hatása, amit eddig nem ismertek a tudósok és a kutatók, vadonatúj felfedezésről van szó, és egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Ezzel is kutatók foglalkoztak az elmúlt hónapokban. Kijelző stokkal érkezik az új füles, ráadásul még jegyzetelni is tud, hogy miről van szó, ezt is elárulom majd, illetve hanghullámokkal sikerült az orvosoknak, illetve kutatóknak vírusokat elpusztítani. Arról van szó, hogy ultrahanggal sikerült influenza és COVID vírusokat is egyszerűen szétpukkasztani, hogy hogy sikerült mindez, és mi ennek az eljárásnak a tudományos alapja. Ezt is el fogom mondani, magazinunk legvégén pedig tisztázunk egy kérdést, hogy vajon miért nincsenek hidak a világ leghosszabb folyóján. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, és kezdjük egy hazai szenzációval. Orvos történeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, az embrióból szűrtek ki súlyos SMA betegséget, és így egészségesen tudott megszületni egy kisfiú. A hírt maga az egyetem tette közzé a weboldalán május 20-án. Egyébként mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg a gyermek, kimondottan azért, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget, egy modern eljárásnak köszönhetően. Az úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálat azoknak a pároknak segít, akik az ismert genetikai betegségüket szeretnék kiszűrni az embriókból, annak érdekében, hogy egészséges gyermekük születhessen. A hazai orvos egyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé tavaly ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombik programban résztvevő párok számára. Ez az első eset hazánkban, amikor ezzel az eljárással teljes egészében állami keretek között egészséges gyermeknek adott életet egy édesanya. Az SMA, vagyis a spinális izomantrófia egyébként egy ritka, öröklődő genetikai betegség, amely a gerincvelő mozgató idegeit károsítja. Ez fokozatos izomgyengeséghez, sorvadáshoz és mozgáskorlátozottsághoz vezet a gyerekeknek már egészen kicsi korukban. A betegség akkor kapott nagyobb figyelmet Magyarországon, amikor 2019-ben a Györök Zente nevű kisfiú édesanyja a social media felületen keresztül kért segítséget az emberektől arra, hogy 700 millió forint összegyűjjön arra a terápiára, amely az akkor másfél éves Zentének az SMA elleni küzdelemben segíthetett.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Vajon ki tudja, hogy melyik az a fa, amelyik a legfenntarthatóbb, környezetbarát, igazi különlegesség, megújuló erőforrás, újrahasznosítható és természetesen biológiailag lebomló. Általában, hogyha fából készült tárgyat veszünk, teljesen mindegy, hogy bútorról, ágyról vagy egy kis játékról, gyermekjátékról van szó, akkor azért úgy egy kicsit összeszorul ma már a szívünk, nagyon sok szó esik a fölöslegesen kivágott fákról, vagy egyáltalán a kivágott fákról, esőerdőkről, erdőkről. Hát kérem szépen, létezik egy fa, amelynek úgy használják fel a részeit, egészen pontosan a kérgét, hogy nem kell hozzá kivágni. Nem másról van szó, mint a parafáról. Egy igazán különleges környezetbarát anyaga parafa, ugyanis csak a kérgét hántják le a parafának, amely aztán újra nő, így tulajdonképpen az egész bolygót tekintetbe véve a legfenntarthatóbb természetes anyagról van szó. Egyébként nem véletlen, hogy a kellemes érzést keltő parafát előszeretettel használják például óvodák padlóburkolatként, valamint a gyerekszobák és állószobák világába is már belopta magát, kiváló hang és hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően pedig faburkolatok is készülnek belőle. A parafa egy rendkívül sokoldalúan felhasználható anyag, és egy olyan megújuló erőforrás tehát, amelyhez nem kell egyetlen fát sem kivágni. A parafa valójában a paratölgy kérge, melyet kézzel hántanak le a törzsről, anélkül, hogy a fa sérülne. Ez az eljárás teljesen biztonságos a fa számára, a növény tehát nem sérül, és a lehántott kéregben nincsenek életfontosságú részek. A hántolást követően a fa tovább él, és 9 év alatt tulajdonképpen újra termeli a különleges rétegét. Kérge minden begyűjtés után regenerálódik, és újra sima szerkezetű parafát kapunk, ezért szokták egyébként a parafát a természet ajándékának is hívni. A parafa több szempontból is különleges természeti képződmény, mésejtszerű struktúrával rendelkezik, amely 40 millió levegővel teli cellát tartalmaz köbcentiméterenként, elképesztő számok, többek között ennek köszönhető egyedülálló rugalmassága és szigetelő képessége. A paratölgy egyébként a bükkfafélék családjába, azon belül a tölgy nemzetségébe tartozó fa, a mediterránium egyik legfontosabb gazdasági növénye. Sokfelé termesztik Európában, főleg Spanyolországban, ezen kívül Portugáliában, Dél-Franciaországban fordul elő, Észak-Afrikában is gyakori, de a legterjedelmesebb a természeteshez közeli állapotú paraerdők Algériában nőnek, illetve Marokkóban. Például azt hiszem, hogy sokszor látványra nem is tudjuk, hogy amikor gyönyörű díszfákat látunk az Atlanti-óceán partvidékein végigültetve Franciaországban, azok például paratölgyek. A paratölgy akár 20 méter magasra is megnő, ami pedig a Kárpát-medencét illeti, Közép-Európában és északabbra többnyire nem marad meg, mert főleg fiatal korában fagyérzékeny. A Kárpát-medence egyes nyugati, délnyugati részein fagyvédett zugokban néhány példányát kerti díszként sikerült felnevelni, illetve Budapesten a Vajdahunyadvárnál is áll 2 példánya, de ami a lényeg, hogy a tudomány mai állása hangsúlyozza, ha megújuló és fenntartható erőforrásként szeretnénk felhasználni faanyagot, a parafára kell támaszkodnunk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan hatással lehet a bolygóra a rakétaindítás, amire eddig kevesen gondoltak, és új hatását fedezték fel a D-vitaminnak, írja a HVG tudományos rovata. Ezzel a két hírrel folytatjuk. Kezdjük a rakétákkal. Brit kutatók szerint 2029-re az űripar szennyezésének jelentős része származik majd abból, hogy műholdakat állítanak pályára. Alig egy évtized leforgása alatt egyébként a Föld körül keringő műholdak száma több mint megkétszereződött, jelenleg 18 ezer ilyen eszköz van a pályán, és hamarosan elmondom, hogy mi a terv, hogy mennyi lesz majd egy-két éven belül. Hogy ez a nagy mennyiségű műhold milyen veszélyt jelent, az ma már közismert, az viszont már jóval kevésbé, hogy milyen hatással vannak a légkörre azok az indítások, amelyek pályára állítják a műholdakat. A University College London kutatói által készített konzervatív becslés szerint 2029-re az űrszektor teljes éghajlati hatásának mintegy 42%-át fogják kitenni ezek az indítások. A szakemberek szerint mind a rakéták indítása, mind pedig az elhasználódott egységek légköri elégése kormot hagy maga után a felső légkörben. A korom nagyon hatékonyan nyeli el a beérkező napfényt, ami miatt melegítheti a környezetét, ugyanakkor tény és való, hogy az alsóbb légrétegekre állítólag hűsítő hatást gyakorolhat. Utóbbi gondolat jól hangzik, hiszen segíthet a jelenség visszafogni a globális felmelegedés mértékét, de ez nem ennyire egyszerű, írják a kutatók. A korom miatt ugyanis csökkenhet a talajra jutó napfény a fény teljes spektrumában, ami megzavarhatja a növények fotoszintézisét, ez pedig a terméshozam csökkenését eredményezheti. Elképesztő tehát, hogy a rakétaindítások milyen hatással lehetnek a Föld légkörére, és akkor nézzünk csak vissza az adatokra, amit is mondtam, jelenleg hány műhold van pályán? 18 ezer, és mondom a terveket, Elon Musk tervei szerint összesen 1 millió műhold keringene majd a Föld körül a jövőben. Térjünk át a másik témára is, amit ígértem. Teljesen friss hír, hogy kutatók felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Amerikai kutatók arra jutottak, hogy a D-vitamin segítségével enyhíthetők a gyulladásos bélbetegség tünetei, méghozzá úgy, hogy a vitamin az alapvető problémán segít. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről van szó. A tudósok szerint a D-vitamin befolyásolhatja, hogy a páciensek miként reagálnak a bélbaktériumokra. Azok a páciensek, akik gyulladásos bélbetegségben szenvednek. A gyulladásos bélbetegség tulajdonképpen egy gyűjtőnév, amely magában foglalja a Crohn-betegséget és a fekélyes vastagbélgyulladást is. Világszerte emberek millióit érinti. Az állapot részben akkor alakul ki, amikor az immunrendszer nem megfelelően reagál a bélben lévő, általában ártalmatlan baktériumokra. Jelenleg számos kezelés érhető el, ami enyhítheti a gyulladást, arról azonban továbbra is keveset tudni, hogy miként lehetne újraépíteni a bél és az immunrendszer közötti egyensúlyt. A kutatók most ezzel kapcsolatban próbálták meg kideríteni, hogy a D-vitamin milyen hatással lehet a problémára, és azt találták, hogy D-vitaminnal történő betegek kezelése után a betegeknél megnőtt az immunglobulin A szintje, valamint csökkent az immunglobulin G szintje, előbbi a védő immunaktivitással, utóbbi pedig a gyulladáshoz kapcsolódik. A szakemberek mindezek mellett azt javasolják, hogy senki se változtassa meg a D-vitamin fogyasztási szokását anélkül, hogy erről előtte konzultálna az orvosával.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egyre több a városiasodó állat, amely egyre több kockázatot vállal, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, írja a Telex tudományos rovata. A városiasodó állatok egyre merészebbek, aktívabbak és agresszívebbek is az utóbbi években, mint a vidéki társaik. Ezt állítja egy új globális elemzés. A Lewis and Clark College, valamint az Észak-Dakotai Állami Egyetem kutatói elsőként végeztek el egy globális meta-analízist arról, hogy az állatok viselkedése hogyan változik a városi és a nem városi madár, emlős, kétéltű, hüllő és rovar populációk között. A kutatás szerint a városi populációk fokozott merészséget, agressziót, felfedezőkészséget és aktivitást mutattak a vidéki társaikhoz képest. Ezt leginkább a madaraknál értéktetten, de ennek az is lehet az oka, hogy ennél az élőlény csoportnál jóval több adatuk volt, mint más csoportoknál. Az elemzésekben a kutatók olyan 80 korábbi tanulmány adatait kombinálták, amelyek az állatok viselkedési jellemzőit vizsgálták. Ezek a tanulmányok 28 országot és 133 különböző fajt öleltek fel. A szakértők azt találták, hogy legyünk bárhol is a világon, az urbanizáció következetes és kiszámítható módon változtatja meg az állatok viselkedését. A legerősebb eredmény az volt, hogy az állatok kockázat pozitívabbnak tűntek, vagyis merészebbeknek. A cikkhez egy képillusztrációt is csatoltak, amelyen egy madár, közepes termetű madár, egy szemetes kukán állva éppen egy kidobott zacskó pattogatott kukoricát próbál a csőrével kivenni, kibányászni szó szerint a kukából. Ami a kockázatvállalást illeti, azt mondják a szakértők, hogy ez a kockázatvállaló viselkedés ugyan jelenthet előnyt is, de ezzel együtt egyre többször találkozhatnak az emberek és az állatok, ami megsokszorozhatja a konfliktusokat, valamint megnövekszik az úgynevezett zoonózisos betegségek terjedésének kockázata is. Néhány fajról már régóta tudjuk, hogy sokat vállalnak be. A sirályok, a galambok vagy a patkányok alig zavartatják magukat az emberektől, de egyre több olyan faj van, amely mostanában kezdett alkalmazkodni a városi élethez, például a récefajok, a citromsármány vagy a zsezse. A kutatók szerint az állatok urbanizációjára a várostervezőknek is figyelemmel kell majd lenniük, érdemes lesz összekapcsolniuk a különböző zöld területeket, hogy a városi populációk között is legyen átjárás, és biztosítsák a génáramlást. Érdekes és fontos téma ez, és azt gondolom, hogy két mondat erejéig érdemes arra is kitérnünk, hogy egészen pontosan melyek a zoonózisos betegségek, de előtte az jutott eszembe, hogy jó ez a kockázatvállalás szó ebben az értelemben, amiről szó volt az imént, de általában azt szoktuk ugye mondani hétköznapi nyelven, bocsánat, hogy egy kicsit egyszerű leszek, hogy milyen pofátlan ez az állat, ha legyen az egy galamb, általában tényleg madár, de egyébként szúnyogokra, legyekre is képesek vagyunk ezt mondani. Tulajdonképpen szerintem erről szól ez a cikk. És akkor nézzünk rá még egy perc erejéig a zoonózisra. Zoonózisnak azokat a betegségeket, illetve fertőzéseket nevezik, amelyek állatról emberre, illetve emberről állatra átvihetők. A kórokozók lehetnek vírusok, baktériumok, gombák vagy protozónok, vagyis állati jellegű egysejtűek, de a zoonózisok közé tartoznak még bizonyos féregfertőzések, valamint egyes prion betegségek is. Hogy hogyan kerülhetnek át? Hát a közvetlen kontaktussal, vagy közvetítőn, úgynevezett vektoron, például szúnyogokon vagy kullancsokon keresztül. Ezen kívül pedig az állati eredetű élelmiszerek elfogyasztásával, a tej, a hús, a tojás elfogyasztásával is előfordulhat. Egyébként, amikor a betegség állatról emberre terjed át, akkor zooantroponózisról beszélünk, ha az emberről az állatra, akkor antropozoonózisról. Ezt is megtanultuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Lassan hozzászokunk, hogy a legkisebb eszközeink is egyre többet tudnak. Kijelzőstokkal érkeznek az új fülesek, az egyik ráadásul még jegyzetelni is tud. Május 22-én már bemutatták azt a zajszűrős, vezeték nélküli fülhallgatót, amely az egyik új csúcsmodell. A fülesek egyik nagy újdonsága, hogy a gyártó saját fejlesztésű processzorát használják a kristálytiszta hanghívások biztosításához. Mindkét esetben kijelzőt kapott a tok, sőt, még mesterséges intelligencia alapú jegyzetelési funkcióval is rendelkezik. Ez lehetővé teszi a megbeszélések közvetlen rögzítését a tokkal, telefon nélkül, majd azok automatikus átirattá és jegyzetté alakítását. A fülesek tehát érintő kijelzős töltőtokot kaptak, amely képernyővel rendelkezik, a kijelzőn állítható a háttér, a menükből vezérelhető a lejátszás, illetve ki- és bekapcsolhatók a különböző funkciók, illetve onnan is aktiválható a mesterséges intelligencia alapú jegyzetelés. A tok hátoldali gombjának dupla megnyomásával rögzíthetőek a megbeszélések, és utána elkészíthetőek az átiratok. A modell akár 6,5 órás lejátszási időt kínál bekapcsolt aktív zajszűrés mellett, valamint összesen akár 28 órát a töltőtok használatával. Mindez tehát egy egyszerű fülhallgató tudja, vezeték nélküli fülhallgató, illetve egészen pontosan annak tokja. Lassan tényleg hozzá kell szoknunk, hogy a legapróbb eszközeink is mindent tudnak, persze. Kérdés, hogy mennyire kényelmes mondjuk egy ilyen kisméretű eszköznek a képernyőjét használni. Térjünk át egy másik témára. Hanghullámokkal sikerült vírusokat elpusztítani, írja a National Geographic. Egy új tanulmány alapján az orvosi ultrahang képes lehet fizikailag szétrombolni egyes vírusokat, köztük az influenza kórokozóját és a COVID-19-ért felelős egyik vírust is. A San Paulo-i Egyetem munkatársai vizsgálták egyébként laboratóriumban, hogy miként hatnak az ultrahang hullámok a vírusok külső burkára, és az eredmények azt hozták, hogy a megfelelő frekvenciájú ultrahang mikroszkópikus rezgéseket idéz elő, ezek pedig végül megrepesztik a vírus részecskéket. A kutatók szerint a folyamat ahhoz hasonlítható, mint amikor a pattogatott kukorica konkrétan kipukkan. A hanghullámok energiája addig torzítja a vírus szerkezetét, amíg az össze nem omlik. A kísérletek során a kutatók hagyományos, kórházakban is használt ultrahangos készülékeket alkalmaztak egyébként, 3 és 20 MHz-es frekvencia tartományban, és azt is elmagyarázták, hogy egészen pontosan hogyan hat az ultrahangos módszer a vírusokra? A jelenség az úgynevezett akusztikus rezonancián alapul. Ennek lényege, hogy a hanghullám frekvenciája egybeesik a vírus természetes rezgési frekvenciájával, így a rezgések felerősödnek, majd szétfeszítik a vírus külső membránját. A kutatók úgy vélik, a folyamat különösen hatékony a gömb alakú vírusok esetében, mert ezek jobban gyűjtik össze az ultrahang energiáját. A kutatócsapat egyébként már más kórokozók esetében is vizsgálja a módszer alkalmazhatóságát, például a Zika vírus esetében. Az ultrahang egyébként is egyre több új orvosi területen bukkan fel, többek között agyi fájdalomcsillapításban és daganatkezelésben is kutatják a lehetőségeit.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, vajon miért nincs egyetlen híd sem a világ leghosszabb folyóján? No, először is tisztázzuk, melyik a világ leghosszabb folyója. Tudom, hogy a Nílus és az Amazonas között évtizedek óta zajlik a vita, viszont a legfrissebb tudományos hírek szerint az Amazonas a világ leghosszabb folyója, a legfrissebb műhold felvételek alapján eléri a hosszúságon majdnem pár méter híján a 7000 kilométert, ugye főként Brazília, Peru és Kolumbia területén folyik át, de vízgyűjtő területe érinti Ekvádort és Bolíviát is. No de térjünk vissza a kérdésünkhöz, vajon miért nincs egyetlen híd sem az Amazonason? Egészen pontosan a fő ágán hivatalos híd nincs. A szakértők szerint az egyik fő ok a kereslet hiánya. Walter Kaufmann, a Zürichi Svájci Szövetségi Műszaki Intézet munkatársa szerint a fő ok egyszerűen a kereslet hiánya, az Amazonas medence nagy része ritkán lakott, az infrastruktúra fejletlen, és sok helyen még utak sincsenek. Jó példa erre Macapá városa, amelynek több százezer lakosa van, mégsem vezet oda közút Brazília más részeiből. A közlekedés és fő útvonala maga a folyó. A másik ok a mérnöki kihívás. Az Amazonas vízszintje az esős évszakban akár 9 métert is emelkedhet, szélessége pedig extrém módon változik, néhány kilométerről akár több 10 kilométerre is kitágulhat, ráadásul hatalmas, növényzettel borított úszó szigetek, úgynevezett matupák sodródnak rajta, amelyek komoly veszélyt jelentenének bármilyen híd szerkezetére. Mindezen túl az Amazonaszt szegélyező esőerdők sem kedveznek az építkezésnek. A talaj puha és kiszámíthatatlan, a sűrű növényzet és az intenzív csapadék pedig gyorsan tönkreteszi az emberi létesítményeket. Nem véletlen, hogy a térségben sok egykori település nyomai szinte teljesen eltűntek a dzsungelben, igaz, egyes maradványok mind a mai napig kimutathatók. Tehát az amazonasi hidak építése ellen az egyik legfontosabb érve egyébként éppen a környezeti kockázat. A különféle vizsgálatok alapján a térségben az erdőirtások 95%-a utak közelében történik, mivel ezek hozzáférést biztosítanak a fakitermeléshez és más ipari tevékenységekhez. Éppen ezért sok kutató, illetve természet és környezetvédő bízik abban, hogy a folyó, az Amazonas még sokáig híd nélkül marad. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk, kiderült, hogy hanghullámokkal sikerül bizonyos vírusokat elpusztítani. Arról is szó volt, hogy egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy eddig nem ismert pozitív hatása, és arról is szó volt, hogy milyen hatással vannak a bolygónkra a sorozatos rakéta indítások, melyek során műholdakat állítanak földkörüli pályára. Foglalkoztunk a faanyaggal, amiért egyetlen fát sem kell kivágni, ez a parafa, és arról is szó volt, hogy orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem. Az embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így egészségesen született meg egy kisfiú. A tudomány friss híreivel legközelebb is találkozunk majd, én hozom őket, úgyhogy találkozzunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
3: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütette, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
7: Világjáró.
8: A Hobby Rádióban.
7: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban.
10: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
11: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
12: Nagy generáció! Illés!
13: Ne gondold, oh, ne, hogy tiéd a világ.
12: Omega!
14: Oh,
12: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
14: Ahol az érték a mérték.
15: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
12: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
16: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Ma én fogom önöket szórakoztatni, illetve lesz majd egy vendégünk a Bringáza munkába a kampánnyal kapcsolatban, de mielőtt elkezdenénk, előtte viszont foglalkozunk egy kicsit az országos autós szlalom bajnoksággal, és a részletekről Hegedűs Csaba, a szlalom versenyek egyik szervezője fog nyilatkozni, aki itt van a vonalban.
17: Igen, itt vagyok, szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
16: Milyen volt a verseny ebben a szeles, esős időben Kecskeméten?
17: Hát elég érdekes volt a verseny, így van, tehát az időjárás az próbára tette mindenkinek a türelmét. Nézőkről ugye nem lehetett beszélni a versenyen, hiszen én ma reggel így mondtam, és nem akarok senkit megkérdezni, de akinek volt egy kis esze, az otthon maradt a meleg otthonba. De természetesen akiket fűtött a versengési vágy, azok eljöttek Kecskemétre a gokartpályára, és szerencsére azért jó néhányan meg is tették ezt.
16: Hányan jöttek össze végül is, hány nevező állt rajthoz?
17: 88 nevezővel rajtolt tegnap a verseny, és szerencsére 5 nemzet képviseltette magát ezen a versenyen. A magyarok mellett horvát versenyzők voltak, osztrák versenyzők voltak, szlovák és cseh versenyzők.
16: Azt mondtad, hogy gokárt pálya. Ugye nem gokártokról van szó az országos autószlalom bajnokságban, közel mondjuk utcai autókról van szó. Hogyan férnek el ezen a gokártoknak épített pályán?
17: Teljesen jól elférnek. A gokart pálya hossza az pályalicenc szerint 930 méter hosszú, talán, ha jól emlékszem, de mindenféleképpen itt van 1 kilométer közelébe. Ezen a pályán kell 2 kört megtenni, tehát ez ugye értelemszerűen azt jelenti, hogy maga a versenytáv az közel 2 kilométer, amit a nap folyamán 3-szor kell teljesíteni. Egyszerre 3-4 autó is fönt van a pályán, hiszen terjedelmes azért ez az aszfalt felület, és szerencsére a versenyzők nagyon szeretik is, hiszen ez egy versenyzésre épített terület, nem adott esetben egy áruház, parkoló, van bukótér, lehet amennyiben hibáznak, lehet korrigálni az eseményeket, és illetve hát ott ugye boxok, lelátók, minden abszolút arra adott, hogy igazi verseny összejöjjön.
6: Hobby Rádió.
5: Műsorajánló.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora. Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást!
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
12: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Hegedűs Csaba, a szlalom versenyek egyik szervezője. Használták a résztvevők a bukóteret? Mit eredményezett ez a vizes pálya?
1: Egy-két kicsúszás volt, olyan nagyon sokan nem tértek le a fűre, annál is inkább, mert nagyon sok eső esett, és elég nehéz volt onnan már följönni. Egy-kettő pálya elhagyás volt, de azért többségében maradt mindenki az aszfalton a bóják között.
0: Nektek, rendezőknek, illetve a segítőknek miben változtatott a munkán az, hogy eső volt és fújt a szél?
1: Mindenbe. Mindegyik körülményre föl kell készülni, tehát az is legalább olyan megterhelő, amikor van egy 38 fok tűzőnapsütés, és ugyanúgy süti az aszfaltot, illetve a füves területet ott a pályaszélén, a sportbírót érő környezeti hatások, ugyanez megvan a vizes körülmények között is. Majdnem azt mondom, hogy mind a kettő ugyanolyan kellemetlen, természetesen ugye a vízálló ruházat, illetve mentális fölkészültség az kell a sportbírónak ahhoz, hogy el tudja látni a feladatát tökéletességgel.
0: Említetted, hogy nemzetközi mezőny is összegyűlt. Kik a kezdeményezők? A külföldiek szerették volna azt, hogy Magyarország, pontosabban a kecskeméti go-kartring bekapcsolódjon, mint helyszín, vagy ti szervezők szerettétek volna ide csábítani a nemzetközi mezőnyt? Hogy indult ez az egész?
1: Majdnem azt mondom, hogy is. Autósportban van ugye a Central Europe Zone sorozat. Ez azt jelenti, hogy a közép-európai zóna trófeáját kiírnak szalombajnokságba, és kiírják a sorozatot, és megvannak ebbe a zónába, régióba tartozó országok, akiknek a versenyzői ringbe szállhatnak ezekért a díjakért. Mivel ez a kecskeméti futam már évelején bejegyzésre kerül, ezért ez a sorozat nem volt senki előtt titkolt, hogy ez nemzetközi lesz. Amiben úgymond változás volt, az az, hogy húsvétkor, amikor volt ennek a közép-európai zónafutamnak az első állomása Tízdorfba, akkor megkerestük mi az osztrák autósport szövetséget, ugye szomszédos országok lévén. Láttuk az ő versenynaptárjukban, hogy 5 futamból állna a bajnokságuk idei évbe, amiről már az első futamra 2 vissza is mondtak. És felajánlottuk nekik a lehetőséget, hogy ha már egyszer zónafutam, akkor jöjjenek be hozzánk, szívesen látjuk őket a mi versenyünkön, és legyen ez a verseny az osztrák bajnokságnak is a betétfutama. Ott akkor azt mondták, hogy jó, köszönjük szépen, de az idő rövidsége miatt nem kérnek belőle, beszéljük meg ezt 2011-ben, mert akkor annyitottak lesznek a feladatra, illetve a megoldásra. És ezzel szemben pedig mi is egy kicsit csodálkoztunk, amikor a verseny előtt 5 héttel kaptunk egy levelet az osztrák szövetségtől, hogy mégiscsak elfogadják a felajánlást, tájékoztatják is a versenyzőket a kialakult helyzetről, és megtesznek mindent azért, hogy minél több osztrák versenyző megjelenjen nálunk.
0: Végül is hány osztrák versenyző lépett pályára?
1: Azt lehet mondani, hogy ez a szám kevés volt, ugyanis az osztálybajnokságban egy 60-65 versenyző indul, hozzánk Kecskemétre 14 autó érkezett meg. Nyilván ott is a legelvetemültebb kemény mag volt az, aki fölvette a kesztyűt és megjelent a kecskeméti versenyen. Viszont egyöntetűleg állították az osztrák delegáció képviselői, hogy ő nekik több idő kell arra, hogy egyáltalán megbarátkozzanak azzal a gondolattal, hogy az osztálybajnokságnak a futama az határon kívül van, illetve fölkészüljenek a feladatra, tehát nem

0: valami ellentétes rossz indulat, hanem egyszerűen az idő rövidsége indokolta azt, hogy sokan távol maradtak a versenytől.
1: Még a nemzetköziségnél hadd ragadjak le egy kicsit. Kik voltak jobbak, hazánk volánpörgetői, vagy az osztrákok?
0: Ha abszolút értékelést nézzük, akkor hazánk fiai voltak a jobbak, hiszen ugye mindegyik országnak, nemzetnek megvannak a saját szokásai, ez szinte mindenre elmondható, és a pályaépítés sajátosságaira is. Az osztrák autók ugye nagy erős autók, hosszúk, Mitsubishik, Volkswagen akármi, illetve az osztrák pályák is a gyorsabb pályák közé tartozik, nálunk viszont a szalom jellegét próbáljuk megőrizni a pályáknak, hiszen a magyar bajnokságnak a mezőnye nem csak nagy autóból, nem csak hosszú, gyors, erős autóból áll, hanem kisebb fordulékonyabb autókból is. Nagyon szép és nagyon jó eredményeket értek el az osztrákok is, tehát kategóriákban jó volt látni, amikor a versenyértékelés során akár az osztrákokat, akár a többi nemzetet kiemelve fölállhattak a dobogó valamelyik fokára a magyar versenyzőkkel együtt.
1: Csaba, a következő futam hol lesz, mikor lesz és hogyan lehet ránevezni azoknak, akik még nem ismerik az országos szlalombajnokságot?
0: Következő futamunk Szegeden lesz, egy áruház parkolóban kijelölve, úgy tudom, a pálya helyszínének. 4 hét múlva lesz a verseny. A www.autoszlalom.hu weblapon lehet tájékozódni mindenről, eredményekről, fényképekről, és ott van a nevezési lehetőség is.
1: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és a továbbiakban is sikeres versenyszervezést kívánunk, és majd jelentkezünk akkor egy hónap múlva újra.
0: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: Szervusz, minden jót!
0: Szervusz, viszontlátásra!
1: Kedves hallgatóink, Hegedűs Csaba, az Országos Autós Szlalombajnokság egyik szervezője nyilatkozott.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Előbb beszámoltunk az autósport keretein belül az országos autós szlalom bajnokság legutóbbi futamáról. Most pedig a Bringáza munkába kampány lesz asztalon, és a stúdiónk vendége Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája, illetve a Bringáza munkába adminisztrátora. Szervusz! Köszöntelek újra itt a stúdióban.
1: Szervusz Zsolt! Én is köszöntök minden kedves hallgatót, illetve napsütéses napot kívánnék, reméljük még egyszer az is eljön.
0: Közel egy hónapja, vagy több mint egy hónapja már jártál itt nálunk a stúdióban. Akkor indult ugyanis a Bringáza munkába kampány. Hát eltelt ez a kis idő, mondjuk felfelé kerekítve másfél hónap. Mi történt a kampány során? Miről tudsz beszámolni?
1: Hát nagy örömünkre problémamentesen, azt lehet, hogy problémamentesen lement a kampányunk, amiben szerencsésen több mint 10 000 ember vett részt, és nagy örömünkre ezeknek a nagy része teljesítette is a 8 tekerést. Annyi nehezítés volt így az őszhez képest, hogy akkor még 7 tekerést kellett teljesíteni, most 8-at. És hát azért is örülünk ennek a több mint 10 000 főnek, aki aktívan elkezdte vezetni a Bringa naplóját, mert azt mondhatjuk, hogy sajnos az időjárás az nem fogadta kegyeibe ezt a hónapot, és nem igazán kedvezett a bringásoknak, de ennek ellenére nagyon sok volt az új bringás is, akik most értek át a bringára, és megtetszett nekik, és reméljük továbbra is ebben fognak közlekedni.
0: Hogyha a tavalyi évhez kell hasonlítani az idejét, tehát pont ugyanehhez az időszakhoz, akkor növekedést mutatnak a számok?
1: Sajnos nem. Egy picit kevesebb lett a mostani résztvevő, mint a tavalyi, de hát tavaly sokkal jobb időnk volt hozzá, és az aktív tagok azok most gyakorlatilag a legtöbben teljesítették. Akkor nagyon sokan voltak, akik csak egy-kétszer írták be, hogy ők bringáztak. Most szinte mindenki, aki elkezdte vezetni, végig is vezette a naplóját. Ezért mondhatjuk, hogy újra sikeres volt, és a sikerességnek a másik fokmérője nálunk nem is csupán a létszám, hogy mennyien vettek benne részt, hanem az, hogy mennyi az új ember, mert számunkra az a fontos, hogy aki egyszer elkezd bringázni, az továbbra is bringázzon, és nekünk nem az a fontos, hogy mindenképpen a kampány keretein belül tegye ezt, hanem az a fontos, hogy bringázzon.
0: Ettől még engem viszont érdekelnek számadatok, például akik ugye regisztráltak és szépen végigvezették a közlekedési naplójukat, ők összesen hány kilométert gyűjtöttek össze? Van erről valami infód?
1: Ha jól emlékszem, akkor talán 1.700.000 kilométer volt, amit összesen tekertek. Ez csak összehasonlításképpen, hogyha valaki egy Tour de France-t végig tekerne, az 3.600 kilométer lenne. Magyarán ez nagyon nagy kilométer számokról beszélhetünk. Volt olyan csapat, amelyik önmagában 5-en majdnem 10 000 kilométert tekertek. Ez természetesen extrém helyzet, mert volt olyan csapat, ahol csak a résztvevők 80 kilométereket tekertek, de számunkra az a fontos, hogy tekerjenek. És a számadatok azok már mellékesek ilyen szempontból.
0: Egy kis zene következik, utána folytatjuk a beszélgetést Tóth Botonddal.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Stúdiónk vendége Tóth Botond. Hogy állt össze a részvevők azon szempontból, hogy ugye meg lehet úgy is különböztetni a jelentkezőket, hogy egyéni, vagy csapat, vagy cégben csapat, vagy egyéni csapat, tehát milyen összeállításban jelentkeztek a Bringázza munkára kampányra?
1: Minden esetben csapatokról beszélünk, mert amikor valaki regisztrál a honlapunkon, akkor először ki kell választani, hogy hol dolgozik. Hogyha cége nincsen, akkor természetesen még eddig regisztrálva, akkor ő ezt megteheti, és utána választ magának csapatot, hogyha esetleg új csapatot akar indítani, azt is megteheti. 5 fős lehet nálunk maximum egy csapat, azért, hogy a csapatok közötti egymás közötti versenyben ne élvezzen senki előnyt avval, hogy 15-en tekernek, még egy másik cégnél esetleg 3 embernek sikerült összeállnia. És hát azt tudom elmondani, hogy most összesítettem a csapatoknak a részvételét egy újabb szempont szerint, mert múlt héten úgy döntöttünk, hogy a csapatokat is megpróbáljuk még jobban összekovácsolni. Ezért küldtem ki egy levelet, amiben megkértük, hogy ha ők ebben partnereink lesznek, akkor a csapat kapitányok osszák ki az okleveleket és az ajándékokat a többi csapattag számára, és szerencsére azt lehet mondani, hogy a többsége csapatoknak erre pozitívan reagált. Egy csapatban azt lehet mondani, hogy minden csapatkapitány mellé legalább még egy ember tartozik átlagosan, mert 4500 csapatról beszélünk, és több mint 10000 bringásról.
0: Azt lehet tudni, hogy valójában ezeknek a számadatoknak, amiket mondtál, mennyi a valóság alapjuk, mert valójában ez ugye egy ilyen becsületkassza szerűen működik. Ti, akik ugye a kerékpáros klubban benne vagytok, meg a bringázza munkában van, nagyon, nagyon sok emberrel szoktatok egyrészt találkozni, gondolom együtt is bringáztok velük, és beszélgettek is, amikor összefuttok. Tehát rálátásotok van arra, hogy ez mennyire hiteles.
1: Azt tudom erre mondani, hogy természetesen mi nem tudunk ellenőrizni minden adatot, de nekünk nem is ez a dolgunk. Szerintünk az a fontos, hogy az emberek bringázzanak, és hogyha valaki azt mondja, hogy ő azon a bringával ment, akkor nekünk nincsen semmilyen jogalapunk, illetve bennünk fel sem vetődik, hogy mi ezt megkérdőjelezzük. És a fórumainkon is többször felvetődött, hogy vannak olyan csapatok, amelyik sokak szerint irreális számokat írnak be. Hát erre azt tudom mondani, hogy mindenkinek a lelke rajta, hogy mit ír be. De ezzel jogosulatlan előnyhöz annyira nem jutott senki, mivel a legtöbbet tekert csapat nem kap automatikusan ajándékot, hanem mindig egyrészt a cégek kapnak ajándékot, sportolási lehetőséget, vagy éppen most a nagyobb nagyvállalatok és a középvállalatok között, a csapatok között is sorsoltunk ajándékot, ugyanis sportolási lehetőséget, illetve a különböző nagyvállalatok, középvállalatok és további vállalati kategóriák is nyertek. Itt a Budapest mellett van egy sziget, amiről el van nevezve egy bicikligyárnak, ők ajánlottak fel alkatrészcsomagot, illetve vásárlási utalványt, egy nagyon nagy értékű vásárlási utalványt a győzteseknek, hogy tényleg ez is egy inspiráló erő legyen. Mi nem a versenyt szeretnénk kiemelni, hanem ez csupán egy pici plusz motiváció arra, hogy az emberek bringázzanak.
0: Egy kis zene következik, utána folytatjuk a beszélgetést Tóth Botonddal.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
4: Nem bírod már elviselni.
5: Always look on the bright side of life.
6: A régi ismerős dallam új köntösben.
7: Nézd az élet jó oldalát.
6: Dupláljon a feldolgozások műsor. Minden szombaton.
8: Engem ez így jó.
6: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
3: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: A stúdióban Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája, illetve a Bringázza munkába kampány adminisztrátora. Azt gondolom, hogy egy ilyen szervezetnél, főleg amikor a kampány van és adatok jönnek-mennek, bizony nagyon sok, mert hogy ugye a részvevők, ahogy töltik ki a naplókat, azok minden valahova befutnak egy központba, és nem mint adminisztrátor ezen adatokkal dolgozol. Mennyire munkaigényes, illetve időigényes ez?
1: Igazából a kampány során ez egy napi 8 órás munkának lehet mondani, mert folyamatosan vannak kérdések, valaki valamit nem talál meg a honlapon, új belépőknek esetleg a rendszer véletlenül nem küld üzenetet, ezeket orvosolni kell mindig, és a kampány zárultával ugyanúgy van még utána több hétig munka, mivel különböző önkormányzatok, illetve cégek is, de hát itt megemlítettem, hogy Tatabánya, Nyíregyháza, Győr városa is a saját bringásait is próbálja tovább motiválni, és ők is kérnek ilyenkor adatokat tőlünk, hogy az ő városukban milyen mennyi bringás és kik vettek részt. Tehát ilyenkor kódokat adunk ki, ők sorsolnak, és mi megmondjuk a nyerteseket. És ezzel is külön munkánk van, de szerencsére hát van nálam egy informatikában jóval jártasabb kollégám, aki így az adatbázis kezelésben otthon van, és így ezeket könnyen meg tudjuk oldani.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A Bringáz a munkába kampány ugye a leghatékonyabban az interneten terjedt, akár ugye a fórumon is, vagy illetve sok helyről lehetett értesülni, de ma már minden a leggyorsabban természetesen az interneten terjed. A kampány ugye plakátokkal is dolgozott, innentől kezdve nem feltételezi a résztvevőknek, illetve minden bejelentkezett tagnak, vagy tekerőnek az internetet. Az interneten kívül még hogyan lehet adatot közölni? Jó, hát persze posta meg ilyesmi, de hogy mennyire nehezíti meg ez például a dolgotokat? Egyáltalán ma még van aki, vagy vannak akik hagyományos levélben, hagyományos módon küldenek adatokat?
1: Szerencsére most már az internet penetráció Magyarországon is elérte azt a szintet, hogy aki hozzá akar férni az internethez, az, hogyha nincs is otthon, akkor a munkahelyén meg tudja tenni ezt. De ennek ellenére természetesen volt egy honlap, igaz, ez is internet kellett, de hogy a honlapunkról egy letölthető formanyomtatvány, amit ki lehetett tölteni. Ennek annyi volt a hátránya, hogy akik ezt töltötték ki, azoknak a cégei nem tudtak részt venni a kampány versenyében. Magyarán, akik a papíron küldték be, azokat nem tudtuk sajnos figyelembe venni a köztes sorsolásokon sem, mivel most lehetett a kampány során is folyamatosan minden héten nyerni kisebb ajándékot az egyik támogatónktól. Illetve hát de most a kampány végeztével mi is nagyon kíváncsiak voltunk, hogy mennyien fogják beküldeni a papírt, de gyakorlatilag csak azok küldtek be, akik most elfeledkeztek arról, hogy elindult. És azért, hogy nem maradjanak teljesen ki, ezért küldtek, de ez már csak néhány csapatról van szó.
2: Hobby Rádió.
3: Kamu reklám.
4: Dr. Kamu D. Gyula állatorvos, és nagyon rosszul érzem magam.
5: No, és mi a panasz?
4: Ja, hát így könnyű.
2: Kamu reklámot hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíjai javaslat alapján 10-35%-os mért csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntetőeljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegő környezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyó szakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezménynyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, északkeleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: A stúdióban Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája. Mi volt az a kicsike garantált ajándék, ami minden résztvevőnek járt egyáltalán idén? Volt ilyen?
7: Természetesen ez mindig van. Az oklevelek azok most kerülnek a nyomdába, most rendezzük már a névsorokat, és ha minden jól megy, ezen a héten már borítékoljuk is őket, illetve hát egy pici ajándék most is lesz természetesen. el is árulom végül is, mert most már csak tényleg pár nap választ el minden résztvevőt attól. Ez egy bringa mágnes, ami a bringáza munkában jelképét, mert a jelünk van rajta, és hogy add tovább, mert szeretnénk, hogyha az emberek között elindulna egy csoportos életet serkentő mozzanat, vagyis mindenki továbbadja a szembejövő bringásnak ezt a mágnest, és ezáltal egy kicsit boldogságot lop az napjába, és ezzel elindul a biciklis társadalomnak egy jobb összetartozása.
6: Nincs most eléggé összetartozás? Mert én ahogy látom, vannak egyes kávézók, szórakozó helyek, ahol bicikli hegyek vannak ott esténként, és akkor ez valamilyen biciklis közösséget is feltételez oda.
7: Természetesen, de a kampánynak a fontossága jön itt újra elő, hogy új bringásokat megnyerni. És hogyha valaki új bringás még teljesen is, még nem nagyon jár a városban biciklivel, és kap egy ilyet, akkor annak biztosan nagyon fog örülni. Ezt teljesen nem muszáj továbbadni, lehet a saját biciklinek a dísze, de ugyanúgy hát biztosak vagyunk benne, hogy sokaknak ez otthon lesz akár a hűtőszekrényén egy dísz, de szeretnénk, hogyha elindulna egy ilyen folyamat, hogy a bringások érezzék azt, hogy ők egy nagy társaságnak a részei.
2: Hobbirádió.hu
0: A rádiót műsorajánló.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
8: Omega!
9: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
13: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
13: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
14: Egészségedre.
15: Egészségedre.
14: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
13: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
16: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
17: UK Fever Show.
18: UK Fever Show.
8: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
18: UK Fever Show.
13: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: hogyan tovább most, nemrégen ugye 30-án vége is lett ennek a kampánynak, mi a terv a BAMON belül?
1: Ősszel ugyanúgy folytatjuk, ugyanúgy meg lesz hirdetve, reméljük, hogy jobb időjárás mellett. Klasszikus módon, amikor szokott lenni szeptemberben az autómentes nap, a környékén indul el, és reméljük, hogy még többen fognak részt venni, és akik nyáron elkezdenek bringázni, azok rajta is maradnak. Célkitűzésünk, hogy a biciklisták rajta maradjanak a lehetőleg egész évben a nyergen, és hajtsák a pedálokat, mert külföldi példák is mutatják, hogy minél többen bringáznak, annál többen maradnak rajta arányaiban is egész évben a bringán, és ez egy plusz motiváció, hogyha már azt látja az ember, hogy 5 fok kicsi szél, és még mindig bringáznak az emberek, akkor az eddigi szkeptikusok is esetleg kedvet kapnak ehhez.
0: Hát így legyen. Most viszont térjünk rá a Magyar Kerékpáros Klubra, ennek a szervezetnek vagy aktivistája. Mi hírek vannak innen?
1: Természetesen folyik tovább a kampányon kívüli élet is a Kerékpáros Klubban. Nagyon örülünk, hogy most nyáron is nagyon sok rendezvény lesz kerékpáros témában, illetve hát Balaton és a Fertőtő után most a Tiszató is elindult kerékpáros irányba. Ott is tókerülő versenytől kezdve Bringa Fesztiválig minden található ebben az évben, így már április folyamán is volt egy nagy bringás esemény, de mi folytatjuk tovább az egyéb munkáinkat is, így amiről sokat lehetett olvasni az interneten is, hogy Budapest belvárosának egyik kerületeben is most több bringatároló lett átadva, illetve hát az önkormányzatokkal is egyre jobb az együttműködés, és ami nagyon fontos számunkra, hogy az új parlamenttel is megtaláljuk a hangot, és ennek nagyon örültünk, hogy Debrecen polgármestere ahogyan tekert fel, természetes volt, hogy megkeresett minket, hogy mi is társuljunk hozzájuk, amit mi örömmel fogadtunk el. Elvégre az egyik új miniszter is benne volt ebben a társaságban, és nagyon örültünk, hogy deklarálták ezáltal, hogy számukra fontos, hogy Magyarországon a bringások helyzete rendezve legyen, lehessen használni az utakat bringásoknak minél jobban, mert tényleg ez az út, hogy a városok között is lehessen bringázni, és a különböző nagyobb városokban pedig kerékpáros baráttá kell tenni az úthálózatot.
2: Hobbi Rádió.

0: A stúdióban Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája. A Velencei tó és a Balaton az teljes mértékben bringa barát a környéke? Tehát a tavat körül lehet bringázni kerékpárúton? Mind a két tó esetében?
1: Ez egy örök dilemma, hogy mit nevezünk kerékpárútnak. Mert nem mindig szerencsés módon van sajnos megoldva, de ilyenkor jön az elő, hogyha az ember kellően, körültekintően közlekedik, akkor mindent körbe lehet bringázni.
0: Úgy kérdezem akkor, tehát, hogy ami kifejezetten bringásoknak van, tehát vagy út, vagy sáv, vagy olyan terület, ahol nem zavarnak bennünket az autók, vagy a buszok, ilyen szinten a két tó az körbe bringázható, illetve a körülötte lévő túraútvonal a kerékpározásra alkalmasak-e?
1: Természetesen minden évben van a Balatont is megkerülő több esemény, és ez is bizonyítja, hogy meg lehet ezt tenni. Reméljük, hogy az újabb fejlesztések, amik folyamatosan történnek szerencsére az idegenforgalom számára fontos régióban, azok úgy fognak megtörténni, ahogyan a mi szakértőink is javasolják, és ezáltal könnyebbé válik a biciklisek élete.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: És ugye, hogyha a Magyar Kerékpáros Klubhoz csatlakoznak tagok, akkor könnyebbé válhat az életük, legalábbis olyan szempontból, hogy kevesebb lesz bizonyos helyzetekben a kiadásuk. Tehát röviden a kérdésem az, hogy a kerékpáros klubtagság milyen előnyökkel jár, és azt hiszem így most a nyár felé haladva sokan már egészen máshogy is tervezhetik az utazásaikat, hogyha megtudják azokat az értékes információkat, amiket most feltehetőleg elmondasz.
1: Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Hát először indítanám avval, ami mindig sarkalatos pont a kerékpáros klubbal kapcsolatban, hogy mennyi az éves tagdíjunk. Hát azt tudom mondani, hogyha nem tudom, hogy konkrét összeget mondhatok el, de hát ez

0: 5000 forint egy évben, ez sokaknak így első hallásra soknak tűnhet. De hogyha azt mondom, hogy szórakozó helyen havonta egy sör ára, akkor így már is mindenki rájön, hogy ez nyugodtan kifizethető összegről van szó, és ezért sok dolgot kap az ember, egyrészt egy Euro Discount Card a mi kártyánk egyben, amivel több mint 800 elfogadó helye van Magyarországon is, de Európában is sok helyen, de ami a belföldi utazások szempontjából nagyon fontos, hogy a vasúton kerékpárszállításból kap 25% kedvezményt a tulajdonosa, illetve biztosításunk jár mellé, felelősség, illetve balesetbiztosítás. Hogyha okozunk kárt, vagy hogyha nekünk történik bajunk, azt is állja a biztosító. De ugyanígy egyre jobban kiépül egy partnerhálózatunk, vagyis bicikliszerelő műhelyektől boltokon át egészen vendéglátóhelyekig elfogadják a mi kártyánkat egyre több helyen, ami teljesen megtalálható a Kerékpáros Klub honlapján, illetve vannak kerékpárbarát szálláshelyek is. Sorban jelentkeznek most már a szállásadók Magyarországon hozzánk, hogy szeretnék, hogyha fenn lennének a honlapunkon, mert ők is tudják, hogy ez a fajta turizmus egyre fontosabb Magyarországon is. Egyre több ember gondolja, hogy aktívan kíván pihenni, és hogyha egy szálláshely tud plusz szolgáltatást nyújtani a kerékpárosok számára, illetve hát kedvezményekkel próbálják most már csalogatni a kerékpárosokat magukhoz, ez számukra is nagyon fontos lehet.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Kamureklám.
3: Olyan sokoldalú vagyok, hogy az már majdnem gömb.
2: Kamureklámot hallottak.
4: Hobbiradio.hu.
5: A rádiót.

0: és reméljük, hogy lesz kerékpáros Magyarország, vagy kerékpáros Budapest. A fővárosi embereket úgy is rá lehet ültetni a bringára, hogy nem is sajátot vásárolnak, hanem például bérbicikli programba bevonjuk őket. Azt hiszem, ennek a pontos részleteit még nem tudjuk, hiszen még nagyon sok terv van ezzel kapcsolatban a főváros által is. Most információid szerint hol tart ez a program? Mi az, ami megvalósult? Mert már sárga bringákat azért lehet látni itt-ott.
1: Eddig is voltak szerencsére különböző cégek, amelyek saját maguk gondolatától vezérelve, de főképp így a turisták számára adtak bérbe bicikliket. Most szerencsére elindult Óbudán egy kezdeményezés, hogy ott napi 200 forintért lehet bérelni biciklit. Ami hát valljuk be, kevesebbe kerül, mint egy BKV jegy, és abszolút használható, jó minőségű bicikliket lehet így kapni. De nagy örömünkre a tavasszal most a fővárosi közgyűlés is elfogadta, hogy igen, induljon el a bérbicikli program, és ez az angol nevén public bike rendszer, és reméljük, hogy ez minél hamarabb meg fog valósulni. Az elgondolások szerint akár már jövő évre, de mi azt mondjuk, hogy akkor is nagyon fogunk örülni, hogyha a 2012-es nyárra valósul meg, mert nagyon fontos számunkra, hogy ez egy kiérlelt terv alapján megvalósuló program legyen, mert hogyha véletlenül nem jósul el valami, akkor ez későbbiekben a biciklizés szempontjából nem lenne kedvező.
0: Hogy fog ez megvalósulni? Tehát én oda megyek egy olyan helyre, ahol a bringát bérbe adják nekem, leadom a kis regisztrációs kártyámat, ott beregisztrálnak, vagy legalábbis valami ilyesmi rendszer szerint fog ez menni, gondolom. Megfogom, ráülök a bringára, elmegyek vele 2 kilométert, ott hagyom annál a pontnál, ahol szintén egy ilyen központja leszenek, vagy legalábbis mondjuk az, hogy egy kis standja, és utána azt valaki tovább visz. Tehát magyarul a regisztrációnak a folyamata hogyan lesz, meg az, hogy nyomon kövessék az embert, hogy kinél milyen bringa van, hogy adta azt vissza. Ezek a feladatok hogyan valósulnak meg majd?
1: Ez jelenleg még mérlegelés tárgya, hogy ez hogyan fog megvalósulni. Mi is teszünk javaslatokat, de természetesen ez az önkormányzat több erről próbál tájékozódni. Erre Nyugat-Európában már több működő modell van. Minden esetben fontos, hogy olyan biciklik legyenek, amiket nehéz egyrészt ellopni, másrésztről unikálisak legyenek. Ne legyenek csereszavatosak az alkatrészei, lehetőleg a normál, az utcán nagy tömegekben látható biciklikkel, mert hogyha már is nem ugyanolyan kerékkel bele, akkor már nem érdekes a tolvajok számára, mert nehéz eladni. Illetve hát az óbudai példát úgy lehet most felhozni újra, hogy ott kell egy regisztráció, és a nagyobb értékű biciklik mellé esetleg letétet is tesz az ember, de teljesen azt visszakapja, hogyha a biciklinek nem történik semmi baja. De minden esetben azonosítani kell magát a regisztrációnál a kerékpározni vágyónak, és ezáltal válik biztosítottá, hogy ő annak gondos gazdája lesz, ameddig nála van.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Műsorajánló.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is, pénteken 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
5: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
5: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
7: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: A stúdióban Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája. Most említetted az óbudai kerékpárkölcsönzési rendszer, tehát az van, hogy megkapom a bringát, azzal megyek, és utána ugyanazt viszem vissza. Viszont azt hiszem, a fővárosi modell az úgy néznék, hogy én valahol felveszek egy bringát, azzal megyek, és aztán ott hagyom, és azt valaki más, tehát 5 perc múlva ugyanúgy bérbe veszi, és megy, tehát ilyen cserélődni fognak az eszközök. Arra hogyan lesz megoldás, hogy például én a magam 2 méterével egy egészen más biciklit fogok kiválasztani a raktárból, mint az az ember, aki mondjuk csak 160 centi, ugyanakkor a második állomáson én ott hagyom a 2 méteresre tervezett bringát. Szóval ezek hogyan lesznek megoldódik a technikai vagy méretbeli különbségek, kérdések?
1: Hát szerencsére azért ez már Nyugat-Európában, Párizsban is nagyon jól működik többek között. De London is ugyanúgy most bővíti a parkját, és német nagyvárosokban is ez egy működő modell, szóval ennek azért szerencsére van megoldása. Meg ilyenkor meg kell mindenkinek értenie, hogy nem feltétlenül az ő testi adottságáihoz geometriailag legjobban igazodó biciklit fog kapni. Mert itt nem lehet sajnos olyan biciklit készíteni, ami teljesen tökéletes egy karcsú nő számára és egy kosárlabdázó méretű férfi számára. De szerencsére azért ezt az emberekkel is fogadják, és egy klasszikus bicikli felépítésen azért szerintem mindenki jól néz ki.
0: Így van, meg itt gondolom nem is az a cél, hogy 20-30-40-50 kilométereket tekerjenek, hanem valójában a tömegközlekedésnek az 1-2 megállónyi vagy X megállónyi távolságát kiváltsák ezekkel a bérbringákkal. Akik pedig ugye nagy túrákra szeretnének menni, vagy hosszabb távra, hát megveszi akkor a saját méretéhez élő bringát. Tulajdonképpen a taxikra sem nagyon panaszkodnak az emberek, hogyha valahol stoppol valaki, és megáll egy kis autó abba is, akkor is ugyanúgy beszáll, mert el szeretne jutni a...
1: Természetesen. De nem is csupán itt a tömegközlekedésről van szó, mert autósokat próbáljuk szerintem legfőképpen átültetni. Mert sokszor hangzik el az ellenérv az autósok szájából, hogy de nem akkor jön a tömegközlekedés, amikor a jármű, amikor én akarom, a buszra várni kell, a buszon sokan vannak, és erre lehet egy megoldás, hogyha valaki a Szent István körútról el akar menni, teszem azt a Corvin moziba, akkor ne az legyen az első gondolat, hogy akkor most beülök az autóba és elmegyek, hanem gondolja végig, hogy mi a célszerű, melyik napszakban, mivel célszerű mennem, mert délelőtt 10-kor, vagy éppen délután 3 órakor ugyanúgy lehet közlekedni a villamoson, sőt általában ülőhelyet is talál magának az ember, míg autóval szinte egész nap járhatatlan a nagy körút. De biciklivel ugyanúgy végig tud menni, de hogyha tényleg csak egy 2 kilométerre el kell valakinek menni ügyet intézni, akkor a leggyorsabb általában a kerékpár.
0: Mi a helyzet akkor, amikor ilyen az idő? Fúj a szél, esik az eső. Te tudom, hogy kerékpárra jöttél, mert fanatikus vagy, már elnézést, hogy ezt használom, ezt a kifejezést. Nagyon sokan vannak még, akik így vannak. Például a kollégám ma reggel, aki a 17. kerületből jött, ő is mondta, hogy látott az útja során 2 kerékpárost. Hát én megmondom őszintén, én ma az emeletről nem vittem volna le a biciklit, nem, hogy utána még ráüljek és egy métert menjek vele. Hogy bírod ezt?
1: Számomra, hogyha azt mondják, hogy én fanatikus vagyok, ez egy abszolút nem sértő, sőt, büszkén vállalom, hogy az vagyok. Minden szerintem elszántság, illetve ruházat kérdése. Hogyha Amsterdamban vagy Kopenhágában mindig tudnak bringezni az emberek, akkor szerintem ez... Nálunk, ahol a klíma lényegesen barátságosabb, itt is ugyanígy megvalósítható. Mindenkinek tudom tanácsolni, hogy vannak nagyon jó oldalak, ahol meg tudja nézni, hogy ki, hogyan, mikor bringáznak. A biciklisek számára tényleg egy kultikus oldal a Copenhagen Ice, amelyik hát onnan Kopenhágából indult el a biciklis divatnak a térhódítása, és ott gyűjtik össze, hogy hogyan lehet sikkes, divatosan, elegánsan biciklizni, mert próbálnak azon sztereotípia ellen tenni, hogy a biciklisek hogyan fogalmazok meg finoman, nem a legfrissebb állapotukban érkeznek meg a munkába. Hát szerencsére a kampányunk alatt is bebizonyosodott, hogy a legnagyobb tanácsadó cégektől kezdve a Nemzeti Bankon át mindenhonnan voltak bringásaink. Hát a Nemzeti Banknak az alelnök asszonya is ugyanúgy bringával jár, mikor teheti munkába például.
0: Még bőven kérdeznék tőle, csak sajnos az időnk véges, úgyhogy majd egy másik alkalommal még rá fogunk térni bringás kérdésekre, amennyiben elfogadod a meghívásunkat legközelebbre is. Megköszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk, elbringáztál és megosztottad a hallgatókkal a tapasztalataitokat a bringáza munkába kampánnyal kapcsolatban, illetve hogy más témákat is meg tudtunk beszélni.
1: Mindig szívesen jövök ide, hogyha hívtok, bármikor, bármiről szívesen beszámolok.
0: Kedves hallgatóink, a stúdió vendége Tóth Botond, a Magyar Kerékpáros Klub egyik aktivistája, illetve a bringáza munkába adminisztrátora volt. Köszönöm kitüntető figyelmüket, a műsorvezetőt, Sződi Zsoltot hallották. Viszont hallásra.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül szerdán 16 órától.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
5: Biztonsági öv, balesetmegelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
5: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj. A képviselői tiszteletdíjai javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakában nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntető eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyószakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Szombaton észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 30-án mi Janka és Zsanett nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Janka a héber eredetű, János becéző alakja, eredetileg férfi név volt. A Jankák február 4-én is ünnepelnek. Becézése Jankácska, Jana, Janácska és Jankica képviselője a névnek. Ön, kedves Janka. Szintén ezen a napon ünnepelnek Zsanett nevű kedves hallgatóink. A név jelentése Jakve megkegyelmezett, Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A latin eredetű Johanna francia alakváltozatának átviteléből ered. A Zsanett név üzleti érzékkel és éles elmével rendelkező személyiség kialakulását segíti, aki becsüli az élet apró örömeit, komoly, érdeklődő, fiatalabb korában társainál érettebb, becézése Zsanettka, Zsani, Zsanika, Zsanka, jeles viselői a névnek, Horváth Zsanett, Playboy modell, valamint ön, kedves Zsanett. Ezen a napon ünnepelnek még Dezső, Jamila, Janet, Jenna, Jenny, Félix, Ferdinánd, Fernanda, Hanna, Jana, Janina, Jenny, Johanna, Nándor, Vasília, Vászolj, Vázsony és Vazul nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem, Sárvári Viktóriával, május 30-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, ma milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 727. május 30-ával kezdünk, a Brüsszel melletti Tervuremben meghalt Szent Hubert misszionárius, akit a 10. századtól a vadászat védőszentjeként tisztelhetünk. Tongern Maastricht püspöke volt, akkor tért meg a legenda szerint, amikor egy vadászaton megjelent előtte egy szarvas keresztel az agancsában. A magyar hagyomány szerint Szent László királyhoz is kapcsolódik ilyen keresztlátomás. A 15. századdal folytatjuk, 1431. május 30-án. Rouenban eretnekség és bűbájosság vágyával mágián megégették Jeanne d'Arcot, az orléani szüzet, akit 1456-tól rehabilitálása óta francia nemzeti hősként tisztelnek. A 16. század végével folytatjuk, 1594. május 30-án. A május 19-én esztergom ostrománál szerzett sebeibe belehalt Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. Líráját a szerelem, a vitézi élet, Isten és ember viszonya ihlette, szerelmes verseit a Júlia és Koélia ciklus tartalmazza. Mint végvári katona a latinon, németen és lengyelen kívül ismerte a török irodalmat is. Itáliai költők nyomán színpadi mű írásával is megpróbálkozott. A 17. századdal folytatjuk, 1640. május 30-án Antwerpenben meghalt Pieter Paul van Ruben flamand festő, aki Antonis von Dijkal a barokk festészet legjelentősebb képviselője volt. Rubens nem csak sikeres művész volt, hanem a francia, angol és spanyol udvarban szolgáló diplomata is. 1608-ban itáliai utazása után tért vissza Antwerpenbe, ahol létrehozta saját műhelyét. Életművét vallási, történelmi és mitológiai tárgyú képek alkotják, valamint tájképek és portrék. Festményei a barokkra jellemző mozgalmasságot és érzékiséget tükrözik, kompozíciói átló szerkezetűek, színei színpadiasak, szinte világítanak. A 18. századdal folytatjuk, 1778. május 30-án Párizsban 83 éves korában meghalt Voltaire, francia író és filozófus, aki a francia felvilágosodás korának egyik kiemelkedő alakja volt. És most lépjünk a következő századra, a 19. század közepére, 1853. május 30-án Isaac Merritt Singer szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet, azon belül a szálfeszítő, tűsíkosító és anyagtovábbító részeket. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Sámuel első könyve második részéből.
1: Akkor így imádkozott Anna. Örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr. Felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk.

2026. május 30-a szombat. Evangélium Szent Márk könyvéből 11. fejezet 27-től 33. vers. Abban az időben Jézus is

Ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle, miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt. Én is kérdezek tőletek valamit. Feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem. Erre tanakodni kezdtek egymás között, így okoskodtak. Ha azt mondjuk a mennyből volt, azt fogja felelni, hát akkor miért nem hittetek neki? Mondjuk talán azt, hogy az emberektől? Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt válaszolták, nem tudjuk. Jézus erre azt felelte, akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Elmélkedés. Főpapok, írástudók és vének kérdezik Jézust arról, hogy ki adta neki a hatalmat, hogy tanítson, gyógyítson, kiűzze a kereskedőket a templomból. Ő nem tanult rabbi, mégis hatalommal szól és cselekszik. A kérdés látszólag jogos, de valójában nem az igazság keresése a vallási vezetők részéről, hanem hitetlenség és hatalomféltés beszél belőlük. Jézus nem válaszol egyenesen, hanem feltesz egy kérdést. János keresztsége a mennyből volt-e vagy az emberektől? A kérdezők zavarba jönnek, mert ha beismerik, hogy Istentől volt, akkor el kellett volna fogadniuk Jézust is, akire János rámutatott. De ha tagadják, könnyen magukra hívják a nép haragját, mert Jánost prófétának tartották. Így inkább kibújnak a válasz alól, nem tudjuk, felelik végül. Ez a jelenet leleplezi a vallási vezetők szándékát. Nem az igazságot keresik, hanem saját pozíciójukat védik. Jézus hatalma, amely szeretetből fakad, amely gyógyít, megtisztít és felszabadít, veszélyt jelent számukra, mert nem irányítható, nem illik bele a megszokott keretekbe. Elismerjük-e Jézus hatalmát az életünkben? Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, amikor hív valamire, ami kényelmetlen, amikor új irányt jelöl ki számunkra, akkor elfogadjuk-e, vagy ellenállunk? Nem csak akkor Úr, amikor kéréseinket teljesíti, hanem akkor is, amikor formál, megtisztít, akár fájdalmas módon. Milyen hatalommal cselekszik Jézus? Az Atya szeretetének hatalmával, amely mindenek felett áll, és amelyre rábízhatjuk magunkat. Uram Jézus Krisztus, te nem világi hatalommal érkezel, hanem az Atya szeretetével, amely csendesen, de ellenállhatatlanul formálja a világot. Add, hogy ne kérdőjelezzem meg üzenetedet akkor sem, ha nem értem szándékaidat. Hiszem, Uram, hogy hatalmad nem rombol, hanem épít, nem elnyom, hanem felemel. Legyen szívem nyitott a te uralmadra, és életem váljon tanúságtételé arról, hogy te vagy az egyetlen, akinek engedelmeskedni érdemes. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön, hogy honnan ered az alszik, mint a bunda szólás? Az igen milyen alvó, kimerült emberre mondjuk, hogy alszik, mint a bunda. A bunda és a suba régen a szegény embereknél nem csak ruhadarabként szolgált. Használták derékajnak, takarónak éjszaka, nappal ráültek, sőt, szőrtelen részével felfelé fordítva olykor még a kását is ráborították, és onnan ették meg. A birka bőrnek nem ártott meg a zsíros étel, sőt, még tartósította is. Az is jellemző volt, hogy a bundát nem szögre akasztották, amikor levették, hanem egyszerűen ledobták vagy leterítették valahova. Ha a bunda nyakrészéhez még a kucsmát is odarakták, előfordulhatott, hogy pláne sötétben valaki alvó embernek nézte a ruhadarabot. Mivel a bunda se nem szuszogott, se nem mozdult és semmivel nem lehetett felébreszteni, a becsapódott szemlélő azt gondolta, hogy az, akit ő embernek vélt, igen mélyen alszik. Az az ember tehát, aki szemléltomást mély álomban van, épp oly kevésbé reagál a külvilágra, mint a leterített bunda.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy füstölt tarjás, mustáros, citromos, lencseleves fókörnöt kell készíteni. A kristálycukrot kevés olajban kikaramellizáljuk. Vigyázzunk arra, hogy a cukor ne égjen meg, mert különben keserű lesz a levesünk. Ezután a kockára vágott vörös hagymát, kockára vágott sárgarépát és fehérrépát a karamellizált cukron megpirítjuk. Miután megpirult, ráöntjük az előtte lemosott, beáztatott lencsét. Ízesítjük sóval, borssal és ételízesítővel. Ezután a citromot karikára vágjuk, de előtte a citromot pucoljuk meg, ugyanis hogyha csak úgy belekarikázzuk a levesbe, akkor ettől is keserű lehet a levesünk, úgyhogy először a citromot pucoljuk meg és karikázzuk bele a levesbe. Ezután felöntjük vízzel. Főzési idő körülbelül 30 perc. Ezután a kockára vágott tarját kevés olajban megpirítjuk, ezáltal jobban kijönnek a füstölt tarjának az íze. Miután lencse és a zöldségek megfőttek, a citromkarikákat kivesszük a levesből, gyenge rántást készítünk fűszerpaprikával, hideg vízzel felengedre, simára keverjük. Miután berántottuk, a rántás után hozzáadjuk a mustárt. Mustár hozzáadása a leveshez a következő féleképpen történjen. Egy 2 evőkanálnyi mustárt tegyünk egy edénybe, a levesből keverjünk hozzá simára, és a forrásba lévő levesbe öntjük vissza a mustárt, ezáltal nem lesz csomós. Hozzáadjuk a megpirított tarja kockákat, a végén pedig tálaláskor tejfőllel meglocsoljuk a tetejét. Petrezselyem zöldve tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Kamureklám.
3: Annak, hogy ne tapadjanak össze a risszemek főzés közben, az a titka, hogy egyenként kell őket megfőzni.
4: Sayonara!
2: Kamureklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Balesetmegelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
5: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtér rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálás, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Inga. Bang. Bing, bing.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Hobby Rádió. Technology, Terminator, the bass drive.

0: Hobbiradio.hu
1: A rádiót műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbirádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.